mész. Tehát a tanításra, hogy okos válaszokat találj az igazságban. Hát akkor nézzük. Ez a föld nem csak az emberi lét színtere. Tudjuk, hogy angyalok sokasága jár és járt közöttünk, sőt, személyesen maga Isten is. Aztán az angyalok között érkeztek a gonosz lények, melyeknek a sátán a vezetője, démonok élnek itt az ő felügyelete alatt, és figyelj, lapozd csak fel Mózes könyvének 6. fejezetét, és lepődj meg, mert Isten felügyelete alatt is. Ezt olvassuk. Abban az időben, amikor az Isten fiak, vagyis a sátáni démonok, bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, sőt, még azután is óriások éltek a földön. Ezek utódai, vagyis a földön kívüliek és a földiek utódai, és a föld egyre csak gonoszabbak lettek, amit jól látott a teremtő, és ennek a következménye lett az özönvíz. Vagyis a gonosz óriások hatalmaskodásának vége lett a földön. Ezek a démoni lelkek, nincs rajta mit szépíteni, hihetetlenül erősek és okosak voltak, hiszen a mennyből repítette ki őket az Úr lázadások után. Sőt, vegyük csak figyelembe, hogy vezetőjük maga a sátán, aki Isten első számú helytartója volt a mennyben, mérhetetlenül sok tudás birtokosa és nagy erőjé. És ezt magával hozta a földre is. Hát ha úgy vesszük, akkor földön kívüliek érkeztek a személyükben, és nem valami más bolygó értelmes lényei. De mivel ezek célja mindig is a megtévesztés volt, hagytak hátra olyan jeleket, tárgyakat, véseteket, amelyekről ma azt hisszük, hogy űrhajók, mobiltelefonok, számítógépek, titkos építmények, NASZKA vonalak, meg így tovább. Összefoglalva tehát igen, mindig is jártak földön kívüliek a földön, de azok a menny lakói, és nem mások. De mindezeket ne tévesszük össze a korabeli emberek csodálatos találmányaival, amiket mi fölfedezve csak ámulattal nézünk. Legyen az csillagászati, számolásbeli, orvosi vagy kémiai téma. Építészeti. Sorolhatnám. Sokszor ma se tudjuk, hogy mit mire használtak, ezért legyünk alázatosak. A korabeli emberek felé ők is nagyon értelmesek voltak.

1849. kérdés. Miért mondott el az Ószövetségben Isten annyira aprólékosan mindent? A válasz. Hát igen, én is csak olvasom és csodálom Mózes könyveit, hogy mennyire részletesen leírt Isten minden tudnivalót és tennivalót. Na, nem csak az Isten tiszteletre vonatkozóan, amiről ők ugye természetesen semmit se tudhattak még, hanem a hétköznapi élettel az egymással való kapcsolatrendszerben is. De mi szükség volt erre? Hát nem természetes, hogy így kell csinálni. Ha a másik tehene elveszett és megtalálom, visszaadom neki. Ha Istennek áldozok, akkor az legyen hibátlan. Ha fogadalmat teszek, az legyen úgy, mert a törvény ezt írja a elő. És akkor figyeltem föl egy szóra. Természetes. Mert nem volt az. De miért nem? Erre is a Szentírásban kapunk választ. Most azonban, olvassuk, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől. Ugyanúgy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. Római levél 7. fejezet, vagyis. Ha valaki nem a szíve szerinti, Istentől megértett és boldogan

hogy az a szív mit csinálna. De mára már a kőszívet le lehet cserélni hússzívre, aki jó alapon élve magától a Szent Lélektől tudja meg a helyes döntések sorát.

1850. kérdés. Osztott-e Pál valamikor is úrvacsorát? A válasz. Bármennyire is hihetetlennek tűnik, de a Bibliában többször olvasunk úrvacsoráról. Például amikor Melkisédek, Sálem királya kiment Ábrahám elé, és kenyeret és bort vitt neki. Ő a felséges Isten papja volt. Hogy ki? Máig rejtély. De Jézus Urunk is a felséges Úr papja, mert ő a mi főpapunk. Ugyanakkor király is, mint volt Melkisédek Sálem királya. Figyelj, csak hallgassuk a szót. Jeru-Sálem. Aztán ezt olvassuk az Abcsel 27-ben. Pált Rómába viszik rabként. A tengeren hányódnak, de ő így szólt a matrózokhoz. Isten angyala eljött hozzám, és megígérte, hogy mindenki életben marad. Ezért ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit nem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmenekülésünket szolgálja, mármint erőt ad, mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott, Istennek mindnyájuk szeme láttára megtörte, és enni kezdett. És ők is enni kezdtek. És természetes, hogy nem vizet ittak a hajón, hanem bort. Nos, ez nem kifejezetten úrvacsora, inkább ahhoz hasonlít, amikor az Úr megtörte a kenyeret az Emmausi tanítványoknak.

És akkor íme itt vannak a következő kérdések már a jövő hétre. 1851. Mondj olyan rejtett hithőst a Bibliából, akiről nem is így nyilatkoznak. 1852. kérdés. Ismerünk-e a Bibliából olyan híres és szeretett Isten dicsőítőt, aki súlyosan megbotlott a paráznaság bűnében? 1853. kérdés. Miért van ma Istennek olyan kevés hőse a Földön? 1854. kérdés. Az egészséges beszéd, kincs, megbízható embernek ad át, aki helyesen fejtegeti Isten igéjét, olvassuk. Miért fontos ez? 1855. kérdés. Milyen helyszíneken lehet tanítani az Isten igéjét?

0: szívemet.
1: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és remélem, hogy ti is, de addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli, boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
2: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok ennek, a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért, amiből mi is sokat tanulhatunk, hiszen itt a mában, a mi saját életünkben az a fontos, hogy hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket, mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Isten a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását.

A Gedeon Társaság tanúságtevései. Kedves hallgatóim, bizonyára jól emlékeztek, hogy az előző adásunkban arra mutattunk példát, hogyan lehet napjainkban is találékonyan teljesíteni Jézusnak ezt az utasítását, amit Máté evangéliumának utolsó mondataiként olvasunk. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ime, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nos, valljuk csak be, a kor némi ismerete után, hogy ezzel a végrendeletnek is beillő utasítással azért volt némi bibi az apostolok szívében. Hogy ők menjenek el minden néphez? Ők? Na ne már! Hiszen ha csak Izraelben is belépnek egy pogány házába, már is, ők persze így tartották, hosszú időre tisztátalanok lettek. Jaj, ne már! Aztán tanítsátok azokat a népeket mind arra, amit én tanítottam nektek. Micsoda? Dehogy is! Hát te a miénk vagy, csak a miénk! Mi köze a megváltáshoz más népnek, azoknak a gonosz pogányoknak? Már azt is nehezen viseltük, amikor te pogány földre vittél minket, vagy amikor kegyelmedet árasztottad ki a pogányokra is. Na, főleg arra a végletekig megszállott gadarai őrültre. Na ne! Megvan nekünk a mi vallásunk, hát ide esetleg bekönyörögheti magást más nemzetfia, már mint úgy, ahogy. Persze megmondjuk a kemény feltételeket. De hogy mi menjünk hozzájuk, és ajánljuk föl a hitünket, hát azt azért már nem. És kereszteljük is meg őket? Hát évezredek óta csak egyszer volt erre példa, amikor Naamánt, a szír hadsereg parancsokot, aki nagyon meg akar gyógyulni, az úr arra utasította, hogy 7-szer mártozzon meg a mi Szent Jordánunkban, és aztán megtisztul a bélpoklosságától. Na ne, még ezt is? Hát ezt nem gondolhatja az úr komolyan. Itt valami másnak kell lennie a kimondott szó mögött. Hát ez nem lehet így igaz, hiszen Jézus sokszor beszélt példamondatokban, amit nem úgy, nem pontosan úgy kellett érteni, meg aztán a Szentlélek nevében. Milyen Szentlélek? Alig hallottunk erről eddig. Nemhogy elvigyük a világ minden részére. Azoknak? Na ki sem mondom, hogy kiknek. Hát, hogy jönnek azok ahhoz, hogy a mi drága hitbéli kincseinkből részesedjenek, ugyan már? Meg hogy mindent mondjunk el nekik, amit te minekünk adtál ajándékba? Hát hogy van ez? Hát nem nekünk szántad a tanítást, a szavakat, a kegyelmet, visszajöveteled boldog titkát? És azt is mondod, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig? Hát akkor a továbbiakban is fogod látni, meghallani, hogy mit csinálunk és mit nem? Na de hogyan? És akkor te is jönni fogsz velünk a pogányokhoz? De hogyan? Hiszen most mész fel a mennybe. Hát, akkor most hogy van mindez? Na, ez csak pár gondolat volt, ami ott és akkor elhangozhatott a tanítványok szívében. Erre pedig komoly bizonyítékunk is van. Ilyen Jónás próféta esete, aki inkább ellenkező irányba ment, csak hogy a pogányoknak ne kelljen Isten kegyelmét elvinnie. Ismerjük a történetét. Példa erre a jeruzsálemi templom, ahol a pogányoknak az imádkozásra kijelölt helyét még el is foglalták a zsidók mindenféle kereskedelmi üzlettel. De ott van például Péter apostolnak az a lepedős esete. Először ő se akart elmenni a római Kornélius házába, még mit nem? Bár az úr parancsal küldte. Ugyanezek a kérdések lehettek a szívében akkor is, de
az Úr elvégezte a szívükben az átállást, és valóban végül is Rómától Indiáig mentek az apostolok az örömhírre. Nos, végül immár 2000 év után elmondhatjuk, hogy a világ minden táján ismerik a megváltás örömhírét, de mégis, még ma is sok dolgunk van, hiszen el kell érni az egyes embert. Tanúságot kell tenni nekik, tanítani kell őket, keresztelni, és így tovább. Erre is lehetőségeket kellett találni, és az Úr nagy jóvoltából a múlt héten már részletekben menően megismertetett Gedeon társaság is ezen fáradozik. Fő oldaluk alján ezt olvassuk. Tanúság tevések. És akkor engedjétek meg, mivel nyilvános az oldaluk, hogy onnan idézek egy-két esetet komoly tanúságként.

Nem bírom már tovább. Ezt mondta egy férfi, akinek az életében sok probléma adódott a munkahelyén. Veszekedések a feleségével az italozás miatt. A gyermekeivel is egyre több gond lett, amit nem tudott megoldani. Nem talált kiutat az életében, ezért határozta el, hogy öngyilkos lesz. Már csak azon gondolkodott, hogy hol és hogyan tegye meg. Úgy gondolt, hogy mérget vásárol, és elmegy az út menti szállodába. Itt kivette egy szobát, és bezárta maga után az ajtót. A mérget kiöntötte egy pohárba, és az üveget rátette egy asztalra, amin egy könyv volt. Mielőtt kiitta volna a pohár mérget, megnézte, hogy milyen könyv ez. Egy Gedeon Biblia volt. Elkezdte olvasni, és nem bírta letenni, annyira érdekesnek tartotta. Isten szent lelke munkálkodott benne, és már nem akart öngyilkos lenni, hanem meglátta bűneit, és megvallotta az Úrnak. A Máté 5-ben olvasott boldog mondások átformálták a gondolkodását. A méreggel teli poharat pedig kidobta az ablakon. Visszament a feleségéhez, a gyerekeihez, bocsánatot kért tőlük. Rendeződött a kapcsolata, később pedig Gedeonita lett ő maga is. Ez volt az első bizonságtétel, ami tudomására jutott az 1900-as évek elején. No, ime egy másik eset. Neked ki az Istened? Hogy hívják a te Istenedet? Kérdezte egy keresztény embert, Mohát, aki hindú volt. Indonéziában élt, Moha, aki sokat foglalkozott a jogával és a transzcendentális meditációval. Moha találkozott egy keresztény emberrel, aki megkérdezte tőle, hogy ki a te Istened. A hindu férfi elkezdte sorolni az isteneit. A tűz istene, a víz istene, és még sok más istent is mondott. A keresztény ember ezt válaszolta. Az én istenemnek neve van, és egy isten. Miért nincs a te istenednek neve? Moha elgondolkodott ezen, és mivel üzletember volt, többször kellett szállodában kivenni a szobát. Egyik alkalommal egy Gedeon Bibliát talált, amit elkezdett olvasni. A János 14:6-ban ezt találta. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyától, csak is én általam. Moha döntött, és új életet kapott a Szentlélek által, és boldogan hirdette a barátainak is, most már tudom, hogy ki az én Istenem. Az én Istenem neve Jézus Krisztus. Ime a harmadik történet. Miklóst a legsötétebb kilátástalanságában, reménytelenségében szólította meg Jézus Krisztus. Egyik cellatársa a kezébe adott egy kis kék Bibliát, és annyit mondott. Ferenc, egy gedeonita ezt neked küldi. Hát akkor még fogalma sem volt, hogy mit is tart a kezében. Elkezdte lapozgatni, olvasgatni azt a kis könyvet. Az 50. Zsoltár 15. verse állította meg. Többször is elolvasta. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Egy-két héttel később, egy szerdai napon személyesen is találkozhatott Ferenccel. Egy kis cellában imádkoztak együtt, bár akkor inkább csak Ferenc. Ekkor elbúcsúztak, azt kérte Miklóstól, hogy egy igét hordozzon a szívében, és ha indítja a lélek, bár még akkor nem értette pontosan, hogy ez mit jelent, akkor tanulja is meg. Miklós a következő szerdán örömmel mondta vissza az Úr szavait, mert úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És olvasta tovább, mert nem azért küldte Isten az ő fiát a világba, hogy megítélje, hanem hogy megtartsa a világot. Micsoda? Hogy is van ez? Ha az egész világ elítéli is őt, és már ítéletet is mondtak felette,
Isten mégis elküldte a fiát, hogy őt is megmentse? Ma már tudja, hogy igen. Így ragadta meg őt Isten. És ma már hiszi és vallja, hogy senki sem ragadhatja ki őt az Úr kezéből.

Ez a történet is ott olvasható. Igazgató úr, engem ez a könyv megmentett. Ezt mondta egy hölgy vendég Visegrádon a hotelben, amikor találkozott az igazgatóval. Elmondta, hogy depresszióban volt, amikor odaérkezett, már az öngyilkossági szándéknál tartott, amikor talált egy Bibliát a fiókban, és kíváncsiságból olvasni kezdte. Eközben rájött arra, hogy az ő célja nem lehet az öngyilkosság, hanem Jézus útja lehet az ő útja is, mert neki terve van az életével. Megkérdezte az igazgatót, hogy magával viheti-e a szobában talált Gedeon Bibliát. Az igazgató természetesen megengedte neki. Amikor a legközelebb jöttek a Gedeon társaság tagjai, hogy pótolják a hiányzó Bibliákat, akkor megdöbbenve mondta el ezt a bizonságtételt nekik is. Aztán még ezt is olvassuk. Gábornak gyermekkorában a nagymamája sokat beszélt a Bibliáról, Jézus Krisztusról, és megtanította őt a mi atyánkra is. Cegléden konfirmált a református gyülekezetben. Később megnősült. A feleségével jó házasságban, szeretetben éltek. Három gyermekük született. 1991-től vállalkozó lett, és gyorsan fejlődésnek indult a cég. 2007-re már egy 300 fős vállalkozása volt, sok millió forint bevétellel. Az esti mi atyánk imádságár addigra már elmaradt. Sok gazdag és fontos barátja lett. A vetélytársakat félre akarták tenni az útból, ezért belement, nem egészen tiszta ügyekbe is, a pénzszerzés hajszájában. Jaj, csak egészség legyen, a többit megveszem magamnak, gondolta magában. Bízott a kapcsolataiban. Ó, ha baj lesz, akkor csak szólni kell, és majd segítenek a barátai. Évente mentek nyaralni külföldre, drága utakra. 2007 tavaszán, amikor egy karib-szigeti hajóútról tért vissza, két rendőr várta, és börtönbe vitték. A barátai nem segítettek, cserben hagyták. Sokáig nem tudta, mi van a családdal, a házával, a vállalkozásával. A börtöncellában egy rabtársa adott neki egy Gedeon Bibliát, és bíztatta, hogy olvassa. Elkezdte olvasni. Az 50. Zsoltár igéje így szólt hozzá. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Meglátta a bűneit, és 2007. júliusában tért meg Jézus Krisztushoz. Kérte az Urat, hogy segítsen neki, és vigye őt ki onnan. Nem sokkal később kiengedték a börtönből, és visszatérhetett a családjához. És ime már az utolsó történet. Amikor az orvos megvizsgálta a várandós édesanyját, ezt mondta neki. Anyuka, én úgy látom, hogy a kis magzatnak fejlődési rendellenessége van. Valószínűleg nem lesz egészséges, és javasolta, hogy vetessék el. Egy másik orvos hasonlóan vélekedett. Az asszony és férje szerették volna megtartani a gyermeket, ezért nagyon bizonytalanok voltak, hogy mit tegyenek ebben a helyzetben, de nem tudtak dönteni. A kórházi vizsgálatokra várva a kórtelemben találtak egy Gedeon Bibliát, melyet kíváncsian elkezdtek tanulmányozni. Amikor a 139-es Zsoltárban ezt olvasták, bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében, ettől az igétől teljes bizonyosságra jutottak, ha Isten képes erre, akkor az ő gyermekük élete is az ő kezében van, és neki gondja lesz rá. Férjével együtt úgy határoztak, hogy Isten gondviselő kegyelmében bízva megtartják a gyermeket. Sokat imádkoztak azért, hogy a kis magzat egészségesen lássa meg a napvilágot. Elmentek a helyi gyülekezetbe is,
és kérték a lelkipásztort és a gyülekezet tagjait is, hogy könyörögjenek értük. Hamarosan egészségesen megszületett a kisbaba, és a szülőket leírhatatlan nagy hála töltötte el Isten iránt. Isten az életet munkája, és nem a halált. Ezt az édesanyját is az Úr mentette meg az abortusztól, a kisgyermeket a haláltól. Kedves hallgatóink, a történeteket a jövő héten folytatjuk.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk mára véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek elsősorban titeket, és köszöntöm azokat, akik velünk vannak. Mi nem látjuk őket, de a szívünkben ott vannak azok, akik rádióban hallgatnak bennünket. Ott kísérik figyelemmel azt, hogy mi hogy beszélgetünk az igéről. Ők is jelen vannak, és Isten szent lelke az ő életükben is dolgozzon. Ebben a negyed évben a sáfárságról beszéltünk egész negyed éven át. Sáfárnak lenni az nem csak azt jelenti, hogy én adok valamit az Istennek, hanem amin van, az az Istené, és én is az Istené vagyok. És most végül a sáfárságnak az eredményeiről kezdünk beszélni, és ilyen témák lesznek sorba a sáfárság és a kegyesség. Azután itt lesz az elégedettségnek a problémája, a bizalomnak a kérdése, a befolyásnak a hatalma, és kívánatos és nem kívánatos szavakról is fogunk beszélni. Ez egy nagyon szép összefoglalója lesz a leckének, és kérlek benneteket, hogy aktívan vegyetek részt ebben a beszélgetésben. Kezdjük is el ezt a tanulmányt, a sáfárság és a kegyesség gondolatkörében. Erzsikét kérem, hogy olvassa Pál apostolnak a Timóteushoz írt levele, második levele, harmadik fejezetéből az első 7 verset, ez egy hosszabb ige, ami félelmes diagnózisa a mai életünknek, és ezt olyan füllel hallgassátok, hogy vajon a sáfárság nem oldaná meg ezt, hogyha tényleg sáfárok lennénk, ezt a problémát, amit ez az ige mond? Ezért kérem, hogy olvassad, Erzsike, az igét.
1: Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúvakodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől, mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabulejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg.
0: Ez egy nagyon kemény ige. De ha felsorolva látjuk ezeket, ezt a közel 200 tulajdonságot, akkor megkérdezni, hogy melyik nincsen, akkor egyikre se tudnánk azt mondani, hogy nincsen. Laci, akar rögtön valamit.
2: A felsorolt tulajdonságok azok mind olyanok, amelyek ellenkeznek Isten tulajdonságaival. Na most ugye a keresztény embernek Immanuel komplexusban kellene élnie, ami magyarra lefordítva azt jelenti, hogy Isten jelenlétének állandó tudatában kellene élni. Ha pedig ez így van, akkor ez eleve számúzni az életéből ezeket a negatív tulajdonságokat, hiszen összeférhetetlen Istennel. Tehát akkor tudnánk valóban kegyes életet élni, hogyha tudatában lennénk annak, hogy bármit teszünk, bárhogy gondolkodunk, bárhogy döntünk, arról valaki tud, és annak számot kell egyszer adni.
0: Gyula, aztán Tivadar, aztán így.
3: Hát kemény ígék, amit felolvastunk, és én úgy fogalmaztam meg önmagamban, hogy kétféle kegyes ember van. Van, aki a valódi kegyesség, az a hit bizonyíték, mondja a leszke tanulmányunk, és vannak, akik még megvan a kegyességnek a látszata, de megtagadják annak erejét, és valahol az igében ezt olvassuk. És ami ebben szörnyű, hogy ez a keresztényeken belül is megtalálható, nem csak mert gondolna az ember laikusként, hogy ez a világra jellemző. Nem. És hát nemrég tanultuk a szombatiskolában az állarc mögé hogyan bújik be. Tehát ne értékeljük le a gonoszt, a gonosz mindenre képes, akár a teljes közösség szétrombolására is, de Isten annál hatalmasabb, ő képes megtartani és megőrizni, és igaz hithű egyessé tenni bennünket.
0: Igen, tessék Tivadar, aztán majd.
4: Olyan különösnek tartom ezt a felsorolást, főleg a felsorolás végén a megjegyzést, amit Pál apostol mond, hogy akiknél megvan a kegyességnek a látszatja. Hiszen azt látjuk, hogy ha a világról beszélne Pál apostol, hogy hát igen, a világban milyen sok gonoszság van, milyen sok bűn van, milyen sok helytelenség van, akkor azt mondanám, hogy hát tényleg ez így van. Na de a világ nem törekszik a kegyesség látszatára, sőt, kérkedik is a bűnnel, nem? Tehát nyilvánvaló, hogy itt keresztény emberekről van szó, tehát hívő emberekről van szó, legalábbis akik hívőknek mondják magukat, és innentől kezdve szerintem ez megdöbbentő, nem? Tehát ha így olvassuk ebből a szemmel a felsorást, akkor azt mondjuk, hogy hát hova tévedtem, hát egy gyülekezetben nem szabad, hogy ilyen dolgok legyenek, és mégis, ha Pál apostol így írta le Timóteusnak, és azt mondja, hogy ezeket kerüld, és figyeld meg, hogy ez megvan a gyülekezetben, akkor el kell fogadnunk, és el kell hinnünk. Itt a nagy kérdés az, hogy vajon mennyire jellemző rám ez a sok-sok negatív gondolat, amit leírt Pál apostol, vagy vajon mennyire jellemző rám, hogy csak a kegyesség látszatával bírok, és az erejét pedig megtagadom.
0: Add hátra.
5: Ezzel a felsorolással két bibliai igét érdemes figyelembe venni. A példabeszédeknél, ahol nincs Isten áldása, ott elvadul a nép. Tehát így lehet összefogalmazni. A másik, meg ez egy tulajdonképpen egy olyan generációs folyamat, ha figyelembe veszük Szodoma és Gomora történetét, ami ott kicsiben megtörtént, az most egyre jobban elhatalmasodva az egész világra kiterjed. Bárhol, bármelyik földrészen.
0: Köszönöm szépen. Tibor parancsolj.
6: Természetesen ez mindegyikünknek föltűnhet, hogy itt a gyülekezetről van szó. Viszont van itt egy különös kifejezés, azzal indul, hogy az utolsó napokban. Az én megértésem szerint az utolsó idő akkor kezdődött, amikor az Úr Jézus visszament a mennybe. Viszont az utolsó időnek is vége lesz egyszer, és ahogy közeledünk az utolsó idő végéhez, ez az utolsó napjai az utolsó időknek, akkor viszont úgy tűnik, hogy a gyülekezet, a Krisztus kihívott teste veszi föl ezt az arcot, ez elképesztő. Viszont, amire én a figyelmeteket szeretném irányítani, az az óriási felelősség. Ugyanis nem azt mondja Pál apostol, hogy tudomásul szolgál és bele kell nyugodni. Hanem azt mondja az egyik fordítás szerint, hogy fordulj el ezektől, ami nálam van egy Károli fordítás följavított változata, vagy módosított változata, az azt mondja, hogy kerüld el őket. És szeretnélek benneteket arra biztatni, hogy a sáfárságunkhoz az is hozzátartozik, hogy kivel tartunk kapcsolatot. És borzasztóan fájdalmas, amikor a szeretet közösségében az a tanács hangzik el, hogy el kell kerülni azokat, akik színjátékból keresztények. Akik úgy csinálnak, mintha, pedig nem azok. Miért? Mert ítélet következik, és teljesen világosan az van a Jelenések könyve végén, hogy nem megy be oda az, és hát ezt a listát most nem szeretném végigolvasni. Tehát iszonytató felelősség van rajtunk, hogy merjük-e fölvállalni, hogy időnként az álkegyességre is nemet kell mondani, nem csak a világra, mert ez a nehezebb.
0: Marika?
7: Ez a felsorolt tulajdonságok, ez a sátán éles stílusa. Ezt oltja, vagy próbálja mindenütt belénk oldani, de nekünk milyennek kell lenni? Tehát a sáfároknak ugye Isten bizonyságtevőiként kell viselkedni, és úgy, hogy a környezetünkben élőkre áldássá legyünk. Nem átokká, mert amit felsoroltunk, az csak átok mindenki számára, hanem áldássá kell lenni a másiknak. És ez borzasztó nehéz, mert ki az, aki saját magába jó mélyen belemélyedve nem talál egy-egy jellemzőt ezekből a felsoroltakból?
0: Add hátra Lacinak, aztán majd Jánosnak, és aztán a...
2: Az utolsó időt, és szeretnék a Tiborhoz kapcsolódni, az utolsó időt általában mi mindig az Úr Jézus visszajövetele előtti időszakra értelmezzük. De ez igazából nekünk csak akkor fog mondani valamit, ha lefordítjuk a saját életünkre, ugyanis az emberi élet véges, és mindenki számára ez az eljövetel időpontja akkor lesz, amikor véget ér a saját élete. Tehát nekünk a földi életben kell végig gondolni és végigjárni azt az utat, hogy mindazok a negatívumok, amiket a Biblia felsorolt, hogy milyenek ne legyetek, azoktól lehetőleg meg tudjunk szabadulni. Mert ha én azt mondom, hogy majd jó, eljön valamikor, de nem készülök el, csak készülgetek, akkor az eredmény is olyan lesz.
0: Anikó, aztán János majd.
8: Én egy igeverset szeretnék mondani arra, hogy miért ilyen keményen fogalmaz Pál apostol, hogy el kell különülni, meg nem kell velük kapcsolatot tartani. Ugyancsak Pál apostol írja, hogy ne tévelyegjetek, jó erkölcsöt megrontanak rossz társaságok. Borzasztó kimondani, de úgy tűnik, hogy a gyülekezeten belül is, mármint az álkegyesek között lehetnek rossz társaságok.
0: A Tivadara Tibor meg a Laci, amit mondott, én egy más oldalról, vagy egy más aspektusszal szeretném ennek az igének elétek hozni, nevezetesen az, hogy az első négy versszakban, mint egy bűnkatalógust olvastuk fel, ami szerintem a végső idő általános erkölcsi állapotára is utal. És ez az ötödik vers, amíg a kegyesség látszatát megőrzik, ez tulajdonképpen azt mondja, hogy már most is vannak ilyen emberek azok között, akik keresztények adják ki magukat. Tehát ilyen álkeresztény emberekkel azért, mondjuk meg őszintén, elég gyakran vagy ritkán, de azért találkozunk. És az utolsó verse pedig, amit itt most a János mondott, én azt mondja, hogy ez a hatodik vers tulajdonképpen azt mondja, hogy azonosítja a tévtanítókkal, akik fenyegetik a gyülekezetet, közöttük is különösen a nőket és az asszonyokat, tulajdonképpen ez, erre utal számomra ez a ige. Parancsolj!
5: Az elméleti tudás és a gyakorlat nincs szinkronba az idő múlásával se, akkor sose érjük el azt a szintet. A válasz az előző kérdésre.
0: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni, Tibor.
6: Volt itt egy olyan kérdés, hogy hogy lehet, hogy valaki olvassa az Isten igéjét és sose jut el odáig. Ez borzasztóan egyszerű, bármilyen bonyolultnak is tűnik. Tudnélik, én velem annyit lehet valamit olvastatni, ami engem nem igazán érdekel, amennyit csak akarjuk. Tehát, hogyha én teljesítményből csinálom ezt, mert így szokták a hívők, meg ezt várja a környezet. Én még nagyon jól emlékszem a megtérésem előtti időszakra, iszonytató mennyiséget láttak engem Bibliát olvasni. Tudjátok miért? Mert tudtam, hogy amíg Bibliát olvasok, addig nem fognak számon kérni dolgokról. Mert milyen szent kisfiú, hát Bibliát olvas. Addig hát ki fog beleszólni az, hogy áhítatot tart. Hát. És el lehetett vele kerülni, hogy a disznóságaimat elszámoltassák rajtam. De aztán édesapám egy idő után észrevette, úgyhogy áhítat közepéről is kiemelt engem, és beszélgettünk egy kicsit a dolgokról, amikor rájött, hogy én trükközöm. De ez tulajdonképpen ilyen. Miért csinálják? Azért, hogy a többi ember lássa, és azt mondják, hogy hűha.
0: Köszönöm szépen. Lényegében majdnem a leckét megbeszéltük, az időnek a felét elbeszéltük az első kérdésnél, úgyhogy tovább kell mennünk, ha nem haragusztok. A hétfői ígét rövid ige lesz, Dévest kérem, hogy olvassa.
9: Nem mintha a nélkülözésemre nézve mondanám, mert én megtanultam, hogy megelégedett legyek abban, amiben vagyok.
0: Mert a sáfárság, anélkül, hogy illetve azzal, hogy hiányzik valakiből a megelégedettség, a hálaadás az Isten iránt, lehetetlen. Tehát a sáfárnak mindig tudni kell, hogy Isten a tulajdonos, és ő annyit ad, amennyi éppen nekem szükséges, még a rosszban is. Ehhez a gondolataitokat kérem, és kérek, hogy röviden, hogy mindenre jusson idő. Tivadar, parancsolj, aztán...
4: Csak kapcsolódva ahhoz, amit mondtál a sáfár, hogy megelégedett kell, hogy legyen. Hát ez abban az esetben van, hogyha tényleg őszinte és hű, és jól ismeri az úrát, hiszen tudjuk például, hogy az egy talentumos szolga mit mondott az úrának. Hát én tudtam, hogy te milyen vagy, és azért nem csináltam semmit ebből a pénzzel, azért nem kamatoztattam. Tehát ha jó a kapcsolat a sáfár és az úra között, akkor biztos, hogy ez a megelégedettség, ez jellemző lesz rá.
0: Köszönöm szépen, Anikó.
8: Én szeretném felhívni a figyelmet, hogy sokszor összetévesztjük a megelégedettséget a lustasággal, slamposággal, trehánysággal. Ez két merőben különböző dolog. A megelégedett ember nem trehány, nem lusta és tiszta rendes. Lehet, hogy nem gazdag, a szívében hála van és megelégedettség, de a környezete nem elhanyagolt, se önmaga. Ez egy más kategória. És a lusta, trehány ember egyáltalán nem biztos, hogy megelégedett. Tehát ezt a két dolog között élesen tegyünk különbséget, mert sokszor még úgymond keresztény körökben is majdhogy nem erényként állítjuk be azt, ami nem erény. Mert Isten gyermeke az a külső megjelenésében és a környezetében is látszik, hogy a rend és a szépség és a precízség és a nem is tudom milyen Isten, tehát nem tudok már szavakat mondani, mert Isten mindent nagyon szépen és bölcsen teremtett, annak a gyermeke.
0: A megelégedett ember az, aki naponta felfedezi azt, hogy amit Isten ad, az elég. És ez az, ami nincsen meg, hanem mindig valahol előre halad szaladni. Tessék, parancsolj, Gyula.
3: Én még egy Timóteusi levelet, mert itt is ebben a tanulmányban ott van, hogy akik az Isten félelmet nyerészkedésnek tekintik. Tehát én úgy írtam ki magamnak, hogy vannak olyanok, akik a tévébe szolgálnak, hogy ezt hívom én bővölködő teológia hirdetésnek. Tehát azért itt is nagyon, de nagyon észni kell legyünk, hogy hogyan tovább. És nekem Pál apostolnak az igéje, hogy mindenben elégedett vagyok, az teljes mértékig teljes választ ad.
0: Marika, parancsolj, aztán István, és megyünk tovább.
7: Amikor elégedettek vagyunk itt a Földön, akkor vajon csak a földi kincsekre összpontosítunk? Vagy ahol a ti szívetek, ott van a ti kincsetek? Vagy pedig a mennyei kincsekre? Mert ha mikor tudsz olyan elégedett lenni, hogy most már a javulás útjára léptél, és a benned lévő rossz dolgoktól meg tudsz szabadulni? Abban soha nem lehetünk elégedettek, viszont állandóan áhítozunk a földi kincsek, hogy majd azt tesz bennünket elégedetté. És nem ugyanaz a két kincsnek a súlya.
0: Köszönöm, István, parancsol.
10: Az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a Pál, aki jóban, rosszban és bőségesen volt része, el tudja mondani, hogy mindenben meg van elégedetve. Ez az jutott eszembe, hogy az elégedettség nem annyira a körülményektől függ, mert mindig a körülményekre hivatkozunk, hanem sokkal inkább attól, hogy hogyan viszonyulunk mi a körülményekhez. És ez merőben más nézőpont.
0: Igen. A sáfár csak akkor sáfár, hogyha bízik az ő urában. Ezért a bizalomról olvasunk két rövid igét. Az egyiket János kérem, hogy olvass egyetlen mondat, és utána Lacit kérem, Szigeti Lacit, hogy olvasson a korintusi első levélből. A sáfárságról szóló bizonyságtevésnek mindig ez a bizalom az alapja. Az Ószövetségből a példabeszédek könyve 3. fejezet 5. versét János olvassa, Laci pedig a korintusi első levél 13. fejezet 12. versét.
11: Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodjál.
0: Lacit kérem, hogy olvassa a korintusi első levél 13. fejezetének 12. versét.
12: Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert az Isten.
0: Igen. A bizalomnak van egy jövő ideje. Ezt mondja el a korintusi levél. És van egy jelen ideje. Erről beszélt viszont a példabeszédek könyve. Magad értelmére ne támaszkodj, hanem Isten értelmére, ugyanakkor meg nézzél, tanulj előre nézni, és ezért bízni. Tivadart kérem, illetve utána Gyulát majd.
4: Bizonyára megfigyeltétek, hogy ebben az igében is ott van egy szó, amit más helyen is megtalálunk a Szentírásban, amikor azt mondja, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből. Ugye ezzel a teljes szóval nagyon sokszor találkozunk a Bibliában, ami arra utal, hogy Isten nem elégszik meg egy fél szolgálattal, vagy mondjuk 60%-ba bízzál az Úrra, és mondjuk 40%-ba meg hát próbálj meg valamit tenni. Hanem Isten arra kér bennünket, hogy teljesen legyünk az övé. Nem azt akarja, hogy amikor csak bajba van, ugye ezekben a jaj Istenem helyzetekben, hogy jaj, most segíts, hanem legyen ez egy ilyen folytonos dolog a hívő ember életében is. Az igazi sáfár az mindig az Úrra tekint, és őtőle veszi az erőt, és teljesen ráhagyatkozik.
0: Igen, még a Gyulához hadd mondjam, hogy a nemrég prédikáció után azt mondja az egyik testvér nekem, hogy most kétszer annyira hiszek. Mondom, hogy kétszer annyira nem lehet hinni, vagy hiszel, vagy nem hiszel. Kétszer hűségesebbnek nem lehet lenni, kétszer bízni nem lehet, vagy bízol, vagy nem bízol. És akkor holnap azt mondod, hogy háromszor annyira bízok, vagy háromszor annyira hiszek, háromszor annyira vagyok hűséges. Tessék, Gyula!
3: Hát könnyű bízni, vagy nem könnyű... Fölteszem a költői kérdést.

0: Tehát érdemes elolvasni a részletekig, tehát nyűgös a idős proféta, vagy idős szolga, mert azt mondja, hogy hát ha nem jönne, akkor mi lesz, hát eskütétel alatt. És az angyal azt mondja aztán a végül Ábrám, hogy menj, és az Isten angyala előtted megy. És úgy tudnám röviden összefoglalni, hogy az angyal teljes mértékig leegyeztet mindent, ha úgy tetszik, a Rebeka családjában, és hát maga Ábrahámnak a szolgája is döbbenten áll a kútnál, hogy amikor a tevéket megitatja a Rebeka. Tehát az, hogy elmész, és nem tudod, hogy hova, és nem tudod, hogy milyen lányhoz. Tehát ez az abszurdum, és hát valahol a bibliai hit ez olyan, hogy olyasmi történik, amit én el sem tudok képzelni.
1: Igen, Marika?
2: Hát az emberekben való bizalmunkat hát nagyon sok minden megtépázza, és amit emberi módon elvesztettünk, azt borzasztó nehéz visszakapni. És azon gondolkodtam, hogy az Istenben vetett bizalmunk vajon az milyen, hogy amikor jönnek a próbák, akkor jön tulajdonképpen a bizalomnak a valódiságát vizsgálja az Isten. És ennek lehet az a következménye, hogy valaki elveszti Istenbe a bizalmát, de vannak olyanok, akik meg megerősödnek, hogy el tudja fogadni azt, hogy nem úgy alakul minden, ahogy én kigondolom, eltervezem, megszervezem, hanem bármi nyomás, bármi nyomasztó dolog, sanyargatás közepette is, tudom azt vállalni, hogy az Istenben legyen a teljes bizalmam.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
3: Én nagyon szívesen szoktam nézni a Szentírásban azokat az eseményeket, amelyek egy-egy ilyen nagy teológus mondat mögött lapulnak. Itt van például Pál apostol. Nem tudom, hogy szoktatok-e azon gondolkozni, hogy tudott-e úszni. Mert hogy amikor már napok óta viharban van a hajó, akkor azt mondja neki Isten angyala, hogy ajándékba kaptad a hajón levő mindenkit, ne félj, te Rómába fogsz jutni. Nem múlik el a vihar, továbbra is vihar van. Pál azt mondja a hajókapitánynak, hogy nem fogunk elveszni, de ne engedd, hogy megszökjenek a katonáid, ne engedj, hogy leengedjék a mentőcsónakot, de ettől még nem múlik el a vihar, úgyhogy Pál apostol egy idő után az egész tengeri beteg társaságnak azt tanácsolja, hogy kezdjenek el enni, és ő maga is enni kezd, mert szükség lesz az erőre. És amikor zátonyra futnak, akkor nem egy uszodában történik ez, mert szakadozik a hajó hátulja, annyira veri a hullámzás. És közben Pál apostol azt mondja, hogy akkor most ki, aki úszni tud, ki meg a hajó darabjain, ki fogunk menekülni minnyáján a szárazföldre. Nem tudom, hogy amikor vízbe ugrott Pál, mondta előtte, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, vagy fogta a hóna alatt a deszkát, és mondta, hogy nagy kegyelem az Isten félelem megelégedéssel, mert hogy van deszkám, de biztos, hogy kijutottak pont úgy, ahogy Isten mondta, de én ezt azért nem így képzelem el. Tehát ugye nem helikopter vagy angyal vitte ki Pált, és tette le Málta a szigetére, hogy a többiek hagyússzanak. Ő ott volt köztük.
1: Köszönöm szépen. Lépjünk tovább, és Marikát kérem, hogy olvassa. Most egy másik nagyon fontos tulajdonságot a bizalom után, a befolyásnak a dolgát. Mert a bizalom az úgy alakul ki ember és ember között, hogy egy ember kezd befolyást gyakorolni valakire. Mit mond a befolyásról az ige?
2: Szeretteim! Kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.
1: Köszönöm szépen. Tehát a missziónak az alapja a befolyás. Erről a gondolatról beszéljünk, Tivadar, tessék, parancsolj.
4: Egy másik helyen mondja Pál apostol, hogy látványosságai lettünk a világnak, tehát, hogy szem előtt vagyunk, és figyelnek bennünket az emberek, és nem tudom, hogy veletek történt-e már olyan, amikor úgy nagyon komolyan megszégyenültetek. Tehát valami olyasmit tettetek, ami nem helyes, és akkor valaki odajött, és

0: azt mondta, hogy hát, Tivadar, azért én csalódtam benned, nem vártam volna ezt tőled. Ilyenkor sokféle reakció lehet, vannak emberek, akik visszadobják a labdát, és azt mondják, hogy na és te milyen vagy, te se vagy különb. Vagy van olyan reakció is, mondjuk, hogy tényleg az ember elismeri, és azt mondja, hogy hát tényleg igazad van, én sem vagyok tökéletes. Viszont nagyon fontos az, hogy egy sáfárnak az élete milyen. Mert az ő befolyása, az áradhat rossz befolyást is, áradhat rossz befolyást is, meg jó befolyást is. És ugye nekünk arra kell törekedni, annak ellenére, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy amennyire lehetséges, jó befolyást árasszunk.
1: Köszönöm szépen, Parancsa Janikó.
2: Én a csapatmunkára szeretném irányítani a figyelmet, mert hogy nem egyedül élünk a legtöbbször, hanem Isten közösségbe helyezett minket, és ehhez egy nagyon egyszerű példát hoznék. Az artisták jutottak eszembe, akik ott fönt a levegőbe röpködnek, és nagyon fontos a bizalom, az együttműködés, az, hogy mindenki az adott század másodpercben csinálja, mert ott század másodperceken múlik az, hogy most elkapták ott a levegőben egymást, vagy pedig hát egy hatalmas baleset lesz a vége. És valahogy nekünk is így kéne működnünk, hogy mindnyájan tudjuk a személyre szabott dolgunkat, mindnyájan figyelünk Istenre, a fő összehangolóra, a dolgok irányítójára, és nincs egy század másodpercnyi mellénézés sem, vagy csúszás sem, vagy hezitálás sem, mert ha nem akkor és úgy történtek a dolgok, akkor nem jött össze a produkció, vagy mondjuk nem jött össze a lélekmentés, mert elhalasztottuk azt a kedvező pillanatot, amit Isten föl akart használni.
3: Hát itt az így azt mondja, hogy mitől tartózkodjunk. Én még a befolyással, mint szóval szeretnék egy kicsit foglalkozni, hogy milyen befolyást árasztok én, mint ember, és figyelek el arra a mennyei befolyásra, amit az Isten szent lelk által az Isten gyakorol én rám. Tehát ezek nagyon, de nagyon megint kardinális kérdések, hogy oda tudok-e figyelni, és a másik, hogy milyen befolyást gyakorlok a hétköznapi életemben, mert ez is az üdvösségemnek a része.
1: Lacinak adjátok, és majd Tibor.
4: A befolyásgyakorlás leghatékonyabb eszközének a beszédet tartják, de szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy nem csak a beszédünkkel, hanem az egész életvitelünkkel, megjelenésünkkel, tevékenységünkkel is befolyást gyakorlunk. És bizony, ilyenkor derül ki, hogy nem a beszéd a leghatékonyabb, hanem amit az egyéb tevékenységünk sugároz. És gyakran az bizony leronthatja a szavainknak a súlyát. Ilyenkor derül ki, hogy a szavaink és a tetteink nincsenek szinkronban, és ez teljesen hitelteleníteti az embert.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
5: Jó pár évvel ezelőtt készítettem egy hosszú interjút egy teológiai intézet rektorával külföldön, és megkérdeztem, hogy miféle reklámtevékenységet folytatnak, hogy népszerűsítsék az intézetüket, és egy egyszerű, döbbenetes, rövid szóval válaszolt, és azt mondta, hogy hát a végzett diákjaink. És így először nem értettem, hogy mit ért alatt, és visszakérdeztem, és mondta, hogy a végzett diákjaink. Nekünk az a reklámunk, hogy szerte a világra elmennek a diákjaink, és onnan megtudják, milyen az intézet. Erre törekszünk. És az jutott eszembe, hogy igazából mindenféle missziós stratégiák mellett, sőt, lehet, hogy inkább helyett, azon kéne gondolkoznunk sokszor, hogy mit sugároz a közösségünk, és mi, mint hívő emberek. Tehát, hogy valóban Krisztust ismertetjük meg, mert ennél többet nem tudunk tenni. És ez a legjobb módszer a környezetünkben.
1: Sokszor az a bajunk, ugye, hogy nem látszik ki belőlünk a Krisztus. Lépjünk a csütörtöki leckéhez, itt két igét olvassuk. Máté evangélium a 25. fejezet 21. verséből, lényegében a példázat záradékaként van egy nagyon fontos, a Isten által elmondott mondat, majd utána a Máté 7-ből a 22-23. Verset olvassuk. Anikót kérem, hogy olvassa Máté 25-21-et, és majd Gyöngyikét, hogy a Máté hetet olvassa.
2: Ura így szólt hozzá, jól van jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz urad örömében.
1: Ez egészen más összefüggésben mondja Jézus a Máté 7:22-23-at, és kérem Gyöngyikét, hogy olvassa.
6: Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
1: Nem mindegy, hogy Jézus mond rólam valamit majd, vagy én mondok Jézusnak magamról valamit. És nagyon sokszor a keresztény életnek a csődje ott kezdődik, hogy Jézusnak kezdem magyarázni, hogy én milyen jó vagyok. Lehet ezt szóval tenni, lehet ezt másképp is tenni. Lehet magamat fényezni sokféleképpen, például amit a Tibor mondott az előbb, hogy a bibliaolvasással álcázom azt, hogy bizony-bizony vannak csirkefogóságok a fülem mögött, és sokféleképpen, hogy én ilyen kegyes vagyok, és olyan kegyes vagyok. Tessék, parancsoljatok, Tivadare!
0: Nagyon szép ez a kép, főleg a Máté 25-ben, amikor Isten elismerően beszél az ő szolgájáról. Ez nem más, mint a hazaérkezés, és erről eszembe jut egy nagyon-nagyon rövid történet a misszionárosról, aki 40 évig volt valahol a szigetvilágban, és ment haza Amerikába hajóval, és vele együtt ment egy magasrangú ember is, és amikor megérkeztek a kikötőbe, hatalmas zenekar fogadta a magasrangú embert, és szőnyeg, és úgy, ahogy illik, és ugye ez a misszionárus pedig, aki 40 évig szolgálatban volt, hát tulajdonképpen senki nem fogadta őt, feleségével kibalagtak a hajóból, és azért, mint ember elgondolkodott azon, hogy tényleg ennyi jár 40 év után, és ahogy az Úr elé vitték ezeket a gondolatokat, Isten csak azt üzente neki, hogy hát ez a magasrangú ember, ez hazaérkezett, de te még nem érkeztél haza. És amikor majd hazaérkezel, akkor nézd meg majd azt az ünnepséget, ami majd fog fogadni.
1: Igen, szép történet, Tibor.
5: A Biblia tanulmányunk, ahogy kezdődött ma, emlékeztek? Ezek megtartják a kegyesség látszatát, megtagadják az erejét. Meg ez a mostani ége, amit olvastunk, hogy azt fogják mondani sokan, hogy de hát a te nevedben tettünk mindenfélét. Nekem az jutott a magam szempontjából eszembe, hogy ebben van bennem egy elutasítás. Hogy na, ez biztos nem nekem szól, ez nem én vagyok. És az is eszembe jutott, hogy ez egy óriási veszély. Mert ha az ember nem véd valahol egy várfalat, ott garantáltan bejön az ellenség. Tehát velem is megtörténhet? Biztos. Ha nem vagyok hűséges az Úrhoz, ha nem vizsgálom újra és újra meg a Szentlélek jelenlétében és Isten igéjének a fényében az életemet, pont ez fog velem történni. Menekülnöm kell ettől, hűségesnek lenni az Úrhoz.
1: Marika, Tarma, Gyula.
7: Nagyon sokszor a kívánatos szavak számunkra az, amikor valaki hízeleg és mindenféle szépet, jót mond, és a nem kívánatos szavak azok, amikor valami kritikát kapunk. És nekem is az jutott eszembe, hogy amikor azt mondja az Úr, hogy vagy ugye amikor szétválasztja az igazakat a bűnösöktől, hogy a bűnösök az nem a te nevedben. Hát betölti az az illető az Isten törvényét, a szeretetet, vagy csak a maga érdekeit Jézus úgymond szeretetébe csomagolva adja a gyűlöletet. Mert a hamisság az utolsó időben ott lesz, és nekünk nagyon figyelni kell, hogy mi az igaz, mi a hamis, mi a kívánatos, és mi a nem kívánatos szó.
1: Gyula, aztán
3: nagyon röviden, tehát a talentumot és azt, amit a Isten ránk bízott, ezt egy körforgásnak nevezném, a pénteki oldalon az így van leírva, hogy adni-e, kapok én is. Tehát ez az a körforgás, amiben nincs megállás. Ez egy folyamat, egy teljes életfolyamat, amiben az aktuális pillanatban bekapcsolódok, és ugyanúgy nekem is segítnek, meg én is segítek másnak. Tehát ez a kereszténynek az életvitele.
1: Köszönöm, Jánosnak adjátok, és majd a...
8: Nem tudom, hogyha elgondolkoztatok, vagy benne, mikor felolvastuk ezt a verset, hogy de nem ismerlek. Mikor Isten azt mondja, hogy de nem ismerlek, az egy rettenetes dolog. Elképzeljétek, hogy milyen fájdalmas, milyen rettenetes lesz az, mikor ez egy elutasítás. Nem, hogy elutasítás, ez már az ítélet. Én nem ismerlek tégedet. Ha jó Isten őrizzen meg, és oda jussunk, hogy a Isten azt mondja, de nem ismerlek. Fájdalmas. Jó Isten őrizzen meg.
1: Rózsikát kérem az összefoglalóra.
9: Ahol élet van a gyülekezetben, ott növekedés és fejlődés látható. Állandó mozgásban vannak a talentumok, mindenki kap és adakozik, elfogad és visszaadja az Úrnak, ami az övé. Továbbadva a kapott javakat, még többet tud befogadni. Világosabb lesz a látása, tudása növekszik. Aki elfogad, de sosem ad, az hamarosan már nem fog kapni.
1: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy mindjárt olyanok vagyunk, hogy friss áldásokat szeretnénk kapni, mint sáfárok. És ebben a negyed évben egy kicsikét azokkal a javakkal foglalkoztunk, aminek Isten a tulajdonosa, és mi vagyunk a használói és továbbadói. Mi vagyunk azok, akiken keresztül Isten az ő áldását ki akarja árasztani másokra. És ez a, ha elvesztem az Istennel való kapcsolatomat, akkor el fogom veszteni a másik emberrel való kapcsolatomat is. Tehát nem mondhatom azt, hogy Istennel rendben vagyok, hogyha másikkal nem vagyok rendben. Adja az Úr, hogy ez a kétirányú kapcsolat vezessen bennünket, hogy mi emberek legyünk úgy nagybetűvel igazán. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja meg ezeket a gondolatokat. Amen.

kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Menjetek be a szoros kapun. Máté evangéliuma 7. fejezet 13. vers. A megkésett utasnak sietnie kellett, ha napnyugta előtt a városba akart érni. Semmi sem vonhatta el a figyelmét útközben. Minden törekvése arra irányult, hogy a kapun bejusson. Hasonló törekvésnek kell megnyilvánulnia a keresztény életében is, a cél elérése érdekében, jelenti ki Jézus. Megmutattam nektek azokat a jellembeli szépségeket, amelyek a valóságban országom dicsőségét alkotják. Mindez nem ígér nektek földi javakat, haszonleső uralmat, de mégis érdemes utána vágyakoznotok és törekednetek. Nem azért hívlak benneteket, hogy a világuralomért harcoljatok velem. Ebből azonban nem következik, hogy nem kell harcolnotok és győznötök. Ellenkezőleg, azt parancsolom nektek, hogy küzdjetek és harcoljatok, hogy lelki országomba bejuthassatok. A keresztény élete folytonos harc és küzdelem. A győzelmet azonban emberi erővel nem vívhatja ki senki. A harctér az emberi szív. A megvívandó harc a legnagyobb, amit valaha ember vívott. S abból áll, hogy saját énünket átadjuk Isten akaratának, hogy szívünket Isten szeretete irányítsa. A test és vér kívánságából született régi természetünk nem örökölheti Isten országát. El kell hagyni régi útjainkat, örökölt hajlamainkat és eddigi szokásainkat. Aki elhatározza, hogy belép ebbe a lelki országba, tapasztalni fogja, hogy felvonul ellene bűnös természete minden erejével és szenvedélyével, felerősítve a sötétség birodalmának minden hatalmasságával. A haszonlesés és büszkeség minden ellen lázongani fog, ami őket bűnös színben tünteti fel. Rossz szokásainkat és helytelen kívánságainkat, amelyek lényünket uralják, nem tudjuk önerőnkből legyőzni. Csak Urunkkal tudunk felülkerekedni hatalmas ellenségünkön, aki bennünket rabszolgaságban tart. Egyedül Isten segítségével győzhetünk. Jézus akarja, hogy uralkodjunk önmagunk, akaratunk és szokásaink felett, de beleegyezésünk és együttmunkálkodásunk nélkül nem segíthet rajtunk. Isten lelke az embernek kölcsönzött képességek és erők által működik. Meg kell nyitnunk a szívünket Isten lelke átformáló erejének. Akaraterőnknek együtt kell működnie Isten erejével. Komoly ima és állandó megalázkodás nélkül nem vívhatjuk ki a diadalt. Akaratunkat ne kívülről kényszerítsék a mennyei erőkkel való együttműködésre, mindennek önként kell történnie. Ha lehetséges volna, hogy a lélek befolyását százszoros mértékben reátok kényszerítsék, az sem keresztényé, sem a menny alatt valóivá nem tenne benneteket. A gonosz vára ezzel nem győzhető le. Akaratunkat összhangba kell hoznunk Isten akaratával. Saját erőtökből képtelenek vagytok szándékaitokat, hajlamaitokat és kívánságaitokat Isten akaratának alárendelni. Azonban, ha készek vagytok engedelmeskedni, Isten segítségetekre jön. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. 2 Korintus 10:5. Akkor hozzáláttok, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Filippi 2:12-13. Krisztus szépsége és a menny dicsősége sok ember szívét vággyal tölti el, azonban visszariadnak azon feltételek teljesítésétől, amelyek alapján ezt a dicsőséget elérhetnék. Sokan járnak a széles úton olyanok, akik elégedetlenek, menekülni szeretnének a bűn rabszolgaságából, de saját erejükből igyekeznek bűnös szokásaik ellen küzdeni. Vágyakozva tekintenek a keskeny út és a szoros kapu felé, azonban az önző élvezetek, a világ szeretete, büszkeség és szentségtelen becsvágy válaszfalat emelnek köztük és a megváltó között. Beismerik, hogy lelkükből minden titkos bálványt ki kellene írtaniuk, a bűnös élvezetek hajszolását abba kellene hagyniuk, a világias akadályokat félre kellene tenniük ahhoz, hogy a szoros kapun át beléphessenek. De a hajlamaiktól, élvezetektől elszakadni olyan áldozatot jelent számukra, amitől visszariadnak, így visszafordulnak. Sokan igyekeznek bemenni, és nem mehetnek. Lukács 13:24. Vágyakoznak az ajtó után, néhányszor meg is kísérlik, hogy elérjék, azonban nem maradnak meg álhatatosan törekvésük mellett. Nem határozták el, hogy megszerzik, bármibe kerüljön is. A győzelem egyedüli reménye ránk nézve abban van, hogy akaratunkat alárendeljük Isten akaratának, és vele összhangban munkálkodunk óráról órára és napról napra. Nem juthatunk be Isten országába, ha olyanok maradunk, mint azelőtt voltunk. A megszentelődésre csak úgy juthatunk, ha énünket megtagadjuk, és Krisztus lelkülete tölt el. A büszkeséget és az önhitséget keresztre kell feszítenünk. Képesek vagyunk-e a kívánt árat megfizetni? Készek vagyunk-e akaratunkat teljesen összehangolni Isten akaratával? Amíg mindenre nem vagyunk készek, Isten megújító kegyelme nem nyilatkozhat meg bennünk. A harc, amelyre vállalkoznunk kell, a hitnek nemes harca, amire igyekezem is, tusakodván az ő ereje szerint, mely én bennem hatalmasan munkálkodik, mondja Pál apostol. Kolossé 1:29. Jákób életének legfontosabb fordulópontján Istenhez imádkozott. Egyetlen gondolat foglalkoztatta, jellemének átalakulása. Azonban míg Istenhez imádkozott, egy vélt ellenség támadt reá, és Jákób önvédelemből egész éjjel küzdött vele. Azonban lelkének szándékát még az életveszély sem változtatta meg. Mikor már ereje csökkent, az angyal felhasználta isteni hatalmát. Jákób ebből az érintésből felismerte, hogy kivel küzdött. Sérülten és tehetetlenül hullott az üdvözítő kebelére, és áldását kérte. Nem engedte, hogy visszautasítsák, és kérését nem hagyta abba. Krisztus pedig teljesítette ennek a gyámoltalan, bűnbánó léleknek a kívánságát, ígéretéhez méltó módon. Ézsaiás 27:5. Jákób határozottan kijelentette, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. 1 Mózes 32:26. A kitartásnak ilyen lelkületére éppen az késztette, akivel küzdött. Az Úrral küzdött, s ő adta neki a győzelmet is. ő változtatta át Jákob nevét Izraelre, mondván: küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. 1 Mózes 32:28. Amiért Jákob saját erejével hiába küzdött, azt az önátadás és erős hit által elnyerte. Az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 1 János 5:4.

A szolgálni szó azt jelenti, hogy alkalmazottnak lenni, a háztartásban dolgozni, közhivatalban tevékenykedni, katonai szolgálatot teljesíteni, vagy vallási értelemben egyházi szertartáson szolgálatot vinni. Másik jelentése, hogy valaki másnak dolgozik, vagy valaki más szolgálatában áll. A pszichológiában a szolgálat az utóbbi években tanulmányok tárgyát képezte. A kifejezés egyik leggyakoribb használata olyan cselekedetre vagy tevékenység sorozatra utal, amelyet másokért, egy ügy érdekében, vagy mások egy bizonyos szükségletének betöltése érdekében végeznek.

Ebben az értelemben a szolgálatot az önkéntes szolgálattal, az önzetlenséggel, betegápolással, a jótékonykodással vagy a rászorulók segítségével kapcsolatban tanulmányozták. Különböző tanulmányok a szolgálat különböző típusait a fizikai és mentális egészséggel, a hosszú életkorral, a boldogsággal és a jóléttel való közvetlen összefüggésben vizsgálták.

Debbie Haskell, ausztrál professzor, széleskörű kutatást végzett, hogy feltárja az önkéntesség, az egészség és a jólét közötti kapcsolatot több mint 30 ezer 50 év feletti európai ember körében. Megállapította, hogy azok az emberek, akik önkéntes programokban vettek részt, jobb fizikai egészségnek örventek, optimistábbak voltak, magasabb volt az életelégedettségük és a várható élettartamuk, mint azoknak, akik nem vettek részt ilyenben. Ugyanakkor alacsonyabb volt náluk a depresszió szintje is. A hasonló eredmények arra engednek következtetni, hogy a szolgálat hatékony pszichoterápiás eszközként használható a testi tünetek enyhítésére, valamint a testi és lelki betegségek megelőzésére.

A Bibliában a szolgálat szónak többféle jelentése van. Jelentheti az ember Istennek való alárendeltségét azáltal, hogy engedelmeskedik a parancsolatainak. Vagy utalhat egy embernek másoknak való alávetettségére, például a rabszolgaságban. A mai bibliai idézet azt mondja nekünk, hogy Isten szolgálata az egyik alapvető követelmény, amely a mi és mások javára van megalkotva. Isten azt kéri tőlünk, hogy teljes szívünkből és lelkünkből szolgáljuk őt, mert csak így lehetünk boldogok, és csak így fejlődhetünk tökéletesen.

Döntsük el ma, hogy szeretettel szolgáljuk Istent, hálából azért, amit értünk tett. Mutassuk ki ugyanezt a szeretetet fele barátaink felé, az eredményeket pedig Isten kezében hagyjuk.

mit kíván tőled Istened, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az Urat féljed. Járj mindenben az ő útján, szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked, a te javadra, hogy boldogok legyetek. Mózes 5. könyve, 10. fejezet, 12. és 13. vers.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Érted Podcast legújabb részében. Ma is hozunk nektek egy aktuális témát, ami nagyon sok keresztényt foglalkoztat, viszont nehezen tud állást foglalni benne, ez pedig az Izrael-Gáza konfliktus. Ma ezt a témát fogjuk megvizsgálni Takács Zoltán segítségével. Zoltán, üdvözlünk a podcastben.
4: Köszöntelek benneteket, és köszönöm a meghívást.
3: Kezd azzal, hogy bemutatkozol, hogy lássuk, hogy mégis miért téged hívtunk meg, hogyha tudnál mondani magadról pár szót.
4: Igen, köszönöm. Takács Zoltán vagyok, történelemföldről szakot tanítok. Kiándulás szervező is, részben idegenvezető is, és ezekben a térségben többször is járhattam, és nagyon érdekel a geopolitika, és keresztény szemmel még aktuálisabb, ami most történik, és köszönöm a meghívást még egyszer.
3: Mi köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Még egy annyi személyes emléket fűznék az egészhez, hogy az én talán első emlékem Zoltánnal az, hogy mikor szervezett egy ugyanilyen kirándulást, történelmi kirándulást, akkor volt egy ilyen 3-4 órás busztúra, és végig mondta, mesélte az egészet. És számomra annyira érdekes volt, hogy azok a dolgok, amiket éppen láttunk, vagy meg fogunk nézni, azokat sikerült úgy perspektívába helyezni azáltal, hogy körbeírtad a dolgokat, hogy meséltél a dolgokról, és tényleg nagyon érdekes dolgokat meséltél róla, és örülünk, hogy most itt vagy a podcastben, és erről a nagyobb dologról is tudsz nekünk mesélni. De kezdjük is az elejénél, honnan alakult ki ez az egész konfliktus, és hol tart ez most?
4: De először is, hogy ezt a konfliktus jól megértsük, nem elég csak a híradóból nézni, és nagyon sok diákom is felteszik az iskolába kérdést, meg barátaim, hogy mi ez, hogyan ez, de ha az igazán meg akarjuk érteni ennek a gyökerét, vissza kell menni a bibliai történetekhez, és vissza kell menni a történelembe, hogy megértsük ezt a konfliktust, ami zsidóság, az arabok, a zsidóság és a palasztinok között van. Ez a háború, ez nem új keletű. Ugye Izrael 1948. május 14-én jött létre, 2000 éves számüzetés után, és az arabok azt nem tudják elfogadni, hogy a zsidók 2000 évi számüzetés után visszatértek, idézőjelben Palesztinába. Egyébként ez a szó, vagy ilyen nép, hogy palesztin nép nincs a történelemben, nincs se ilyen kultúra, se ilyen nyelv, se ilyen nép. A palesztina szó az egy, azt a rómaiak adták ennek a térségnek, mivel amikor rómaiak ugye elpusztították Jeruzsálemet 70-ben, majd 135-ben leverték az utolsó zsidó lázadást, annyira utálták a zsidókat, hogy a filiszteusokról nevezték el ezt a térséget, mert filiszteja, latin megfelelője a Palesztina. Tehát a palesztinok azok épp olyan, tehát régen a középkorban palesztinok mindenki az volt, aki ezen a területen élt. Palesztin nép nincs. Ezek a palesztinok, akik a Gáza övezetben vannak, vagy Cisjordániában, Cisjordánia, erről is majd egy kicsit, ez Izraelben lévő Judea Samária, de úgy nevezik, hogy Cisjordánia, ez nagyrészt ott arabok lakta vidék, de ezek jordániaiak, és ezt majd kicsit el is kifejteném, hogy tehát igazából, hogy jól megértsük, Yasser Arafat, ha még emlékeznek a nézők, ugye, ő alapítja meg a palesztin felszabadítási szervezetet, a PFC-t. Igazából ez egy azért történt meg, hogy sakkban tartsák Izraelt. A palesztinok, hogy értsék a kedves nézők is, Izrael környékén 22 arab ország van, majdnem 400 millió lakossal, és a világon 70 muzulmán ország van. Izrael területe nem több, mint 3 Bihar megyei terület, 20-valahány ezer. Az elmúlt években járhattam, és múlt héten kellett volna ott legyünk egy magyar baptista református csoporttal, Izrael és Jordánia 8 nap, és másfél héttel a támadás előtt ugye tudtuk meg ezt, hogy mi történt, és le kellett fújni. Tehát a palesztin konfliktust azt úgy kell nézni, hogy az arab és izraeli konfliktust is. nagyon ahhoz, hogy megértsük, vissza kell menni a Bibliáig, Ábrahámig. Ugye tudjuk, hogy Ábrahám a zsidók és az arabok ősatja. Tudjuk azt, hogy Ábrahám és Sár idősek, nem volt gyermekük, és nagyon szerettek volna a gyermeket is. Volt lehetőségem járni Mamré tölgyesébe, ez ma palesztin terület, zsidók oda nem mehetnek. Jó pár éve mehettem, ugye tudjuk, hogy ott történt a találkozás a három küldöttel, amikor közlik velük, hogy gyermekük lesz. Ugye tudjuk, hogy Ábrahám Sára is nevetett, és a lényeg az, hogy megígéri Isten nekik a fiút, de hát tudjuk nagyon jól, hogy Sára hitetlensége, türelmetlensége miatt nem tudták kivárni, és Ábrahámot beküldi Hágárhoz, egy hetita szolgálólányhoz, és megszületik Izmael. Az az Izmael, akitől származnak az arabok. És egy évre rá, tehát a 13 éves Izmael, és megint eljön a küldöttek, és elmondják, hogy jövőre ilyenkor megszületik az megígért fiú, és megszületik ugye Izsák, amit tudjuk, hogy Jicáknak nevezzük, azaz azt jelenti, hogy Isten nevet. És megszületik a megígért fiú, ebből származnak a zsidók. Tehát nagyon érdekes és nagyon jó ezt tudni, hogy a zsidók és az araboknak ugyanaz az apjuk, de különböző az anyjuk, azaz féltestvérek. Családi konfliktusról van szó. És Isten ott világosan megmondja, hogy nagy népé teszem az arabokat, Izmaelt, de az áldást Izraelnek, de az áldást Izsáknak adom, és szövetséget csak vele lépek, idéztem szó szerint. Az araboknak ezt nem tudják elfogadni, ők elsőszülöttek testileg, de az áldást nem kapták meg az Istentől. Nagy népé lesz, látjuk a világon, majdnem 400 millió arab él, 22 országban, és ha megnézzük Izraelt, kik vannak, ugye nézzük meg északon Libanon, keleten Jordánia, Szíria, Irak, Irán, menjünk délre, ugye Szaúd-Arábia, Jemen, Omán, és sorhatnám Egyiptom, Észak-Afrika, tehát ez beteljesült, és Izsáknak Isten azt mondja, hogy neked adom, szövetségre veled lépek, és megkapják majd azt a földet, amiről az Isten megesküdött.
1: Mennyi vannak a zsidók Izraelben kb. Most?
4: Hát a zsidók a világviszonyban 15 millióan. 15 millióan, ez a világ lakosságának kevesebb, mint majdnem 0,2%-a. Ebből Izrael lakosságon 9 millió, de ebből csak 7,5 a zsidó. Mert Izraelben vannak arabok, akik izraeli állampolgárok. Tehát Izraelben jelenleg még majdnem kevesebb zsidó él, és még több zsidó él a világon, de most elindult egy ilyen hazatérés, hazavándorlás, évente általában 20 ezer zsidó tér haza, és ahogy haladunk így az utolsó időkben, akkor haza kell térjenek minél nagyobb számban, mert ez egy bibliai profécia, hogy amikor a zsidók szerint, amikor eljön az ő vált messiások, a zsidók már otthon kell legyenek, és a templom kell álljon.
1: Igen.
4: Úgyhogy kicsi nép Izrael, de Isten a szövetséget Izsákkal kötötte. És itt még megjegyezném azt, hogy ugye emlékszünk, hogy Izsák valahogy Jézus előképe, az ő megszületése. És nehéz megérteni emberileg ezt, tehát a zsidóságban van egy olyan dolog, ami természet fölötti maga a megszületésük. Olyan, mint tulajdonképpen Jézus megszületése, ugye természet fölötti, isteni beavatkozás révén. Ezért azért olyan különleges nép is, mert az ő megfogantatásuk és az ő világa jövetelük is különleges.

0: Ez tényleg érdekes, hogy már a Biblia első lapétól fogva úgymond kezd ki bontakozni az egész konfliktus. Viszont visszatérve a konfliktustól, én is belestem magam kicsit a témába, és hallottam olyan témákat, olyan dolgokat, hogy Gáza nagyon el van nyomva, hogy terrorizmustól kezdve a jelenlegi helyzet, politikai viszonyok, és ugye a gázaiak nem volt sehova sem menjenek, ugye. Egyrészt az izraeliek nem nagyon engedtek nekik átjárás, másik oldalról az egyiptomiak sem nagyon akarták beengedni, tehát lehet mondani azt is, hogy Gáza egy időzített bomba volt, ami arra várt, hogy kirobbanjon. De mégis mi ennek az egész konfliktusnak az alapja? Mit szeretnének elérni a gázaiak, mi ellen küzdenek az izraeliek, és mi lenne aznek a háborúnak az optimális kimenetele?
1: Igen, nagyon jó kérdés. Ugye 2005-ig Izrael elfoglalta gázai övezetet. Gázai övezet Izrael dél-nyugati részén van a tengerparton, ott, ahol a filiszteusok éltek. Ez a filiszteusok szó szerint majdnem megegyező területének számít a palesztinok. Persze a palesztinok azt mondják, hogy a filiszteusok leszármazottai, ez nem így van, de a lényeg, hogy most ott élnek. Gáza valóban 2005 után izraeli hadsereg kivonult onnan, nagyon veszélyes volt ott a rendet fenntartani. Tudták az izraeliek, hogy onnan kivonulnak, ez lesz, hogy egy terrorfészek lesz, és ezt akkor még Ariel Sharon volt, és ezt figyelmeztette is, hogy nagyobb veszély, onnan kivonulunk, de egyszerűen nagyon nehéz volt fenntartani ezt. Jelenleg Gáza egy majdnem 370 négyzetkilométernyi terület, kisebb, mint Budapest, tehát budapesti valamivel kisebb területen 2,2 millió ember él. Úgy képzeljük el, hogy körbe van véve kerítéssel, betonkerítéssel, és valóban úgy érzik, hogy be vannak zárva. Ami nagyon fontos, hogy Gázánál, Gáza övezet, tehát Izraelnek egy talán 10%-a, egy nagyon-nagyon kicsi terület, a földünk legnagyobb népsűség rendelkező területe. És amikor kivonultak az izraeliek, sajnos megtörtént az, amitől féltek, hogy terrorfészek kialakították. Ugye régen tehát a palesztinoknak több, van még egy területük Ciszjordáni, ez egy nagyobb terület, szabadabb terület, és sokkal mérsékeltebben van vezetve, és van a Gáza, ahol a Hamász vezet. Hát ez a terrorszervezet átvette a hatalmat, most a palesztin hatóságtól, igen, és évek óta tulajdonképpen hát egy börtönni tette ezt a gázai vezetet.
2: Tehát ők vezetik az egész vezetet.
1: Ők vezetik, tehát ahogy mondtam, hogy van még egy másik hatóság a Ciszjordániában, úgy nevezik palesztin hatóság. Őket kiszorították innen, és erőszakosan teljesen átvették a hatalmat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy ideológiai alapon vezetett politikai, de összefonódik a terrorhálózattal. Tehát itt a politika, az ideológia és a vallás összefonódik, és ugye a Hamász az egy politikai, de egy terrorhálózat is. A világ legtöbb országa van, ez terrorhálózatnak van, de ott Palesztinában egy politikai szervezet is. És ami érdekes, hogy van vezetője, ugye, pont a mai nap olvastam, hogy a Hamász egyik vezetőjét a tegnap likvidálták, akit a csapásban, és az az érdekes itt Gázában, hogy a Hamas nem érdekli a gázai civilek élete. A legtöbb alagút, ami Gáza alatt van, úgy képzeljék el, hogy 500 kilométernyi alagút van. 500 kilométer, csak érdekesség, hogy a budapesti metró 40-50 kilométer, tehát 10-szer hosszabb, 1300-1400 ilyen alagúta satszolják, hogy annyi lehet, és képzeljük el, hogy ezeket az alagutakat, tehát van, amik 50 méter mélyen van. Átlagunk magasága 2 méter és 1 méter széles. Több hónapi élelmet visznek, fegyvert, és olyan szobák vannak, ahol a túszok is jelenleg ott vannak, azt feltételezik, és képesek egy egész földalatti várost hoztak létre, onnan irányítják az egész hadműveleteket. Az unokatestvérem Izraelbe élt évekig, zsidó felesége van, és ő mesélte, mivel a fiát behívták katonának, 15 évesen megkapta a levelet, majd 18 évesen be kell vonuljanak úgy a nők, mint a férfiak. Ezt már nem várták ki a 18 évet, és eljöttek, és Budapest mellé költöztek, és ő mesélte, hogy nagyon sokszor az alagutatokat átástak izraeli területre a föld alatt, és a rajtaütésszerűen terrortámadásokat hajtottak vége. Ugye október 7-én tudjuk, hogy pár óra leforgás alatt 3000 terrorista hatolt be. Sárkányrepülővel a kerítést megbontották, tudják, hogy kilőtték, illetve a jeleket, az adókat kikapcsolták, szétlőtték a kamerákat, meg ezeket a katonai
0: figyelmeztetés.
1: Igen, és rövid idő alatt 30 izraeli települést elfoglaltak, 1400 embert megöltek. És ez annyira sok volt az izraeli társadalomban, ahogy mondta Benjamin Netanyahu, hogy a holokauszt óta ilyet a zsidó állam nem élt meg. Hogy 5 háborút vívott Izrael, erről még esetleg még mondanék majd, mindegyiket megnyerte, de annak volt egy lefolyása. Fel lehetett készülni. De úgy, hogy pár óra alatt ezt, hogy 30 települést elfoglalnak több ezer terrorista, és ne tudjanak teljesen védekezni, ez sokkolt az izraeli társadalmat. És még annyi, ami nagyon érdekes itt Gázában, hogy ugye Gáza nagyon sűrűn lakott, és a terroristák nagyon-nagyon, igen, Golda Meir izraeli miniszterelnök mondta ezt a 60-as években, idézem tőle, akkor lesz béke Izraelben, ha palesztin anyák jobban szeretik a gyermekeiket, mint ahogy gyűlölnek bennünket. Nagyon sokszor a palesztin terroristák kórházak alá felvételek vannak. Én is láttam videókat tegnap, elég sok ilyen izraeli oldalt is követek, és több izraeli magyar oldalnak is tagja vagyok, és feltetek videókat, képeket, hogy a kórház alatt, iskolák alatt vannak ezek az irányítóközpontok, fegyverraktára, kiképző és különböző alagutak, és a céljuk a terroristáknak, még egyszer mondom, nagyon érdekes, ez nekünk itt keresztény szemmel, vagy európai szemmel, vagy kulturált, civilizált emberként felfoghatatlan, hogy az a cél, hogy minél nagyobb civil áldozat legyen, hogy ezt tudják Izrael ellen használni, hogy egy szimpátia tüntetés legyen a világban. És látjuk, hogy ez működik.
2: Ne haragudj, tisztázok már ezt, mert előttem egy kicsit ez ködös, hogy akkor ez a gázai övezet, ez egy különálló állam? Vagy hogy tekintsünk erre?
1: Igen, akkor röviden. Tehát Izrael egy közel-kelet egyetlen demokráciája. Tele egy arab tengerrel. Izrael területe nagyon kicsi, 50 kilométer széles, és nem is tudom hány száz kilométer hosszú. Nagyon kicsi, Hollandiánál kisebb területről beszélünk. És maga Izrael is áll kétféle területből. Van az izraeli terület, amely a zsidóké, teljesen a zsidóké, ahol élhetnek szabadon, még egyszer mondom, szabadon izraeli arabok, teljes szabadságban, tehát mozoghatnak, vallásokat gyakorolhatják, élvezik az izraeli állampolgárok, izraeli állampolgárság minden jogait. De ezt fordítva majd látjátok, hogy nem igaz. És Izraelben nagyon sok olyan terület van, ahol a zsidók nem léphetnek be. És két ilyen területet említenék, egyik a gázai övezet hermetikusan le van zárva, teljesen palesztinok lakta, és Izraelnek, tehát Izrael, amikor megépítette Gázán körül ezt a falat, de nem csak Gáza körül van, hanem van a Cisziordánia, tulajdonképpen ez Júdea, a régi Biblia Júdea és Samária, ezt Cisziordániának nevezzük, Ramallah a központja, ez egy nagy palesztin terület, de itt megint A, B és C körzetek vannak, elég komplikált elmagyarázni. Tehát azok körzetek A, B és C azt jelenti, hogy vannak palesztin városok, de izraeli biztonsági felügyelet alatt. Van B körzet, palesztin városok terület, palesztin rendőrséggel, de mégis izraeli megfigyelő vagy biztonsági szolgálat mellett, és van a C, ami teljesen palesztin. Amikor Izraelben voltunk, nehéz egy kicsit ezt megérteni így, különböző színek, zónák mutatja, hogy most hol vagyunk. És van olyan hely, ahol zsidók be nem léphetnek, egyszerű példa Betlehem. Ugye ott pár kilométerre van Jeruzsálemtől, és a zsidó héber idegenvezetőnk megmondta, hogy ő nem jöhet velünk. Ugye Izraelbe helyi idegenvezetőt kötelesek voltunk fogadni, ő beszélhet csak nyilvánosan a kinti dolgok, a buszon mi elmondhattuk, de kint nem. És a buszon azt mondta, én itt leszállok, mert a falon túl nem mehetek, mert zsidó vagyok. És a palesztin területeken én célpont vagyok. Azaz elfoghatnak, túszulejthetnek, és egyébként a palesztinok nagyon-nagyon élnek ezzel, ezért rabolták el a 140 túszt is, mert élő pajzsként használják jelenleg izraeli börtönökben 6000 palesztin terrorista, gyilkos és bűnöző van, akit Hamas, még egyszer mondom, 140 elrabolt izraeliért akar kicserélni. És nagyon nehéz dilemma, mert azt el kell mondjam, hogy Izrael egyedül ország a világon, amely képes akár 2-3 katonáját is egy háborút indítani, és volt már a 2000-es években, hogy 3 izraeli katonát elraboltak, és gázai hadművelet volt 2 hónapig emiatt. Izrael egy ország, ahol az élő, a humán erőt, az embert, de még a holttestét is vissza akarják hozni a szent földre, a számukra szent helyre, és ezért mindent megtesznek.

0: nem tartja érdekében, hogy a gázaiakért küzdjön. De mégis ki ez a Hamász, és mi az ő céljuk? Sokan egyenlőséget vonnak a Hamász és az ISIS között, de mégis milyen alapokon, milyen elveken alapszik az egész?
1: Igen, nagyon jó kérdés. A Hamász egy szunita, iszlám terrorista csoport, ugyanúgy, mint az iszlám állam, az ISIS is. Ugye északon van egy másik, Libanonban működő síta terrorszervezet, ez a Hezbollah, amit Irán támogat. Tehát ezek közös, tehát Hezbollah Libanonból is ugyanezt akarja, mint a Hamász, fenyegesse északol Izraelt, ugye mai nap is kilőttek, amíg itt vagyunk, lőttek pár órája megint rakétákat északon. Libanon területén élnek, tehát Libanon területére befészkelte magát déli részén ez a síta Irán által támogatott terrorista szervezet, amely úgy szintén Izraelt meg akarja gyengíteni, és úgy szintén Irán által támogatott, és egyesek szerint finanszírozott és kiképzett, mert a sárkány repülés nem tehették Gázába, nagyon komoly logisztikai dolgokat kellett megoldani, valószínű Iránban találkoztak, vagy akár Damaszkuszban. Tehát a Hamász is, ezek szunita terrorcsoportok, Irán pénzeli és fenntartja őket, és az ő tervük az, és ez nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy Izraelt sakban tartsák, hogy Izraelt területeket, tehát területeket szerezzenek, ugye az ő céljuk egy palesztin állam létrehozása. De hadd menjek vissza 1948-ba, amikor ENSZ a britektől kapták meg Palesztinát. A Nagy-Britannia átruházta az ENSZ-re, hogy döntsön, hogy itt mi legyen a Palesztina, azaz a Szentföld sorsa, az ENSZ kimondta 47-ben, hogy két államot kell létrehozni, egy Izraelt és egy palesztin államot. És ez meg volt lerajzolva határokkal együtt. Az arabok ezt nem fogadták el. Nem fogadták el, Izrael elfogadta. 1948. május 14-én David Ben-Gurion miniszterelnök elmondja a híres beszédét 200 ember előtt Tel Avivban, és a beszéd után azt mondta, hogy most létrejött Izrael, ugye a cionizmus, végre, mert ez volt a cionizmus lényege, hogy nemzeti hazát adjanak a 2000 évig több mint 100 országból hazatért zsidóknak, és azt mondta, hogy ma létrejött Izrael, Ezékiel proféciája beteljesült, ünnepeljünk, de most már, hogy vége van, harcolunk. És az ő ruhája alatt ott volt a katonaruha, és tudjuk, hogy az Izrael létrejöttekor 5 arab állam meg is támadja. És amit elmondanék, nagyon érdekes, és hogy tudjátok, hogy Izrael, amíg 1948-ig nem jött létre Izrael állama, ez a föld nem volt fontos senkinek. Tehát az arabok nem éltek itt. Azok az utazók, akik itt voltak, azt mondják, hogy egy elhagyatott térség volt, ahol jobban nőttek a bogáncsok, mint bármi más. Tehát ez egy török birodalom része volt, az első világháborúig. Nem volt fontos az iszlámnak semmi, nem volt egyáltalán fontos, jó, ott volt a Jeruzsálem.
2: Pusztaság
1: volt. És ahogy elkezdtek a zsidók betelepedni, ugye Európában volt a Dreyfus per, na mindegy, egy nagy zsidó per, ami miatt a zsidók egyre jobban nem érezték jól magukat Európában, és a budapesti herc Tivadar, egy budapesti zsidó, Isten használja, hogy az Ezékiel látomása, profícia beteljesüljön, hogy összegyűjtelek benneteket, és beviszlek, és ismét visszaviszlek, ugye, és a csontokra inak, vagy hogy van, és hús kerül, és Izrael hazajött. És amikor kezdődik több évtizedek alatt ez Izraelbe való beszivágás, vagy betelepedés, akkor kezdenek az arabok is jönni. Addig nem volt ott nagy, nem volt arab város. És azt tudjuk még, hogy Izrael elkezdett megvenni, tehát megvették ezeket a területeket, és szép lassan jönnek be, és ahogy jönnek be a zsidók, úgy kezdenek az arabok is egyszerűen oda beszivárogni. Úgyhogy ez egy szellemi harc is, és itt jön be az, hogy a zsidóság az Isten népe. Ahol az Isten munkája van, mindig ott van a gonosz munkája. Most értsék jól a hallgatók, hogy a Bibliában ugyanez meg van írva, hogy Ézsau és Jákobnál. Ugye a Jákob az van meg, hogy kapaszkodott az ő sarkába. De mit olvasunk Ézsauról? Hogy olyan lesz a természetem az arabokkal, mit mond a Biblia? Most meg is kereshetném, itt leírtam. Olyan a természetem, mint a vadszamár. A vadszamár természet a csökönyös, a megzabolázatlan, a mindenkitnél

0: makacsabb természet, azt mondja, hogy erőszakos lesz, és mindenki, ő mindenki ellen lesz. Azt mondja az arabokról, hogy mindenki ellen lesz. Hát nem ezt látjuk Európában, nem ezt látjuk a nyugat kultúrában, mindenbe belekötnek. Oké, belekötnek a meleg lobbiba, de belekötnek a hitünkbe, a kultúránkba. És ezt látjuk, hogy ezt látjuk most a Közel-Keleten is.
1: Ha már itt vagy, akkor megragadnám az alkalmat, és kérlek, fejtsd nekünk kicsit azt, hogy mégis mi működik Közel-Keleten, milyen ott az élet, milyenek ott a konfliktusok, mert nyilván számunkra, európaiak számára eléggé nehéz megérteni, hogy milyen kultúra működik ott, milyen konfliktusok, milyenek ott az életviszonyok, hogyha erről tudnál mesélni, hogy milyen a Közel-Keleti élet.
0: Hát kettő okból is tudok, kicsit, hogy történelemtanárként, de főleg az, hogy járhattam többször Egyiptomban, Törökországban, Cisziordániában, Izraelben, és azokat, amiket ott láttam, azért van a dolgok, amik megdöbbentettek. Ugye Közel-Kelet. Hát ne felejtsük el az Édenkert, ne felejtsük el az emberi civilizáció ős hazája, a Sumér, az Akkád, a babiloni civilizáció, később pedig maga a Szent Föld, Ábrahám innen lett elhívva, ugye a mai Irak területéről, Ur városából, Kánaánba. Később pedig ugye Egyiptom. Hát Egyiptom, a zsidó nép, hát hogy is mondjam, onnan alakult ki Mózes által a zsidó identitás, onnan vonulnak ki, mint nép. Hát a Közel-Keleten, ezen belül Izraelben ugye a szent hely, ami megváltunk, oda születik. És tehát három kontinensnek a kereszteződésénél van kereskedő utak, és három monoteista vallásnak a szülőhelye. Az ábrahámi vallások, ugye? A zsidóság, a kereszténység és a muzulmán vallás. És ha megnézzük most Közel-Keletet, persze innen Európában azt gondoljuk, hát Nagy-Britannia, meg Franciaország, fontos országok, de a Közel-Keletnek jóval régebbi történelme van. Jóval nagyobb történelmi kincsei vannak, és ne felejtsük el, a világ kőolajkészletének 50%-a legalább ott található. Tehát Amerikának, Japánnak, Kínának minden nagyhatalom nem kerülheti meg a Közel-Keletet.
2: Tehát,
0: és ha megnézzük csak Iránt, Irán például. Iránt ugye egy síta ország, egy ajatolla vezeti, egy papi teokratikus társadalom, ahol szigorú szabályok vannak. Ugye ez a régi perzsák, régi, benne van a proféciákban, de benne van a jelenések könyvben, a Gog-Magog háborújában is, hogy az Irán, ezek a perzsák majd Izrael ellen fognak támadni. A Gog-Magog serében fel van sorolva, vagy líbiaiak, perzsák, és a messzi Gog, és a messzi északról. Tehát Irán, ott van egy olyan Irán, amely vallási fanatizmus, szélsőségeseket hirdet, szélsőséges tanokat hirdet, Amerika ellenes, megveti a nyugati társadalmat, a kereszténységet, és azt írja rá a rakétákra, hogy üdvözlet Tel Aviv. Nagyon sokszor az iráni politika az elmúlt évtizedekben a legerőteljesebb Izrael ellenes, és azért akarják Iránt megállítani az atombombába, mert tudjátok, nagyon közel van Irán az atombomba előállításához, ezért van amerikai-európai szankció, mert Irán megmondta, hogy letörli, idézem, ez elnök, Ahmadinejad elnök szavait, hogy Iránt letöröljük a térképről. Izraelt. Amikor Izraelben voltam pár éve, 700 rakétát lőttek ki ránk. A feleségem itthon volt, bocsánat, nem a feleségem, a nővérem írt rám, hogy hallottuk a hírt? Milyen hírt? És hogy Izraelt megsorozták 700 rakétát, úgy szintén a Hamas. És Tel Aviv felelőttek, ott voltunk a környéken.
1: Ez mikor történt?
0: Hát, háromszor jártam Izraelbe, talán 5-6 éve. Uh-huh. Nagyjából ugyanaz.
1: Tehát ez a konfliktus nem új eredő, hanem már régóta támadják.
0: Így van, így van. Tehát saját bőrünkön éreztük Izraelbe, hogy kilőtték. És tudjátok, mi az, ami megdöbbentő? Hogy aktiválták a vaskupolát. Izraelnek három védelmi rendszere van, amit ezért fejlesztettek ki. Irán ellen a nagy hatótávolságú Arrow nevű, ez több ezer kilométerről képes felismerni és kilőni Izrael felett, hogy megvigye Izraelt az ilyen balisztikus rakétákat. Utána van a közép, ez a Dávid paritjája, ez olyan pár tíz kilométertől pár százig, ez főleg a Hezbollah szokta kilőni, és a Hamas ellen pedig, ami pár ezer rakétába, pár ezer dollárba kerül az ő rakétájuk, vetik be a vaskupola rendszert. Most is aktiválták, ugye tudjuk, hogy majdnem 3000-2000 valány rakétát lőttek ki. Az volt a céljuk a gázáknak, hogy túlterheljék a vaskupola rakéta elhárító rendszert, és részben le is blokkolták. Egyébként ez a rendszer 99%-ban elfogja. Tehát én hallottunk hangokat távolabb, de nem tudtuk, hogy ez 700 akítát jelent, amikor ott voltunk. Nagy fényességben levegőbe kilövik, sziréna megszólal, és Izraelben nagyon érdekes, hogy például a Gáza övezetben 20 másodperc, és mindenképp egy perc alatt kevesebb idő van, mint egy perc, hogy egy betonbiztos bunkerbe meneküljenek. Minden házban van egy ilyen helység, és Izraelben az utakon is vannak ilyen betonfalak, ahol egy ilyen támadás, vagy megszól a sziréna, fél percen belül be kell oda álljanak. Úgyhogy terror alatt élnek, semmelyik európai ország, Amerika ilyen szinten nincs felkészülve. Képzeljük el, ilyen 3-kor fél percet van, hogy a 4-5 tagú gyermekedet, és az unokatestvérem is mesélte, ő egy kibucban élt sokáig. Sok ilyen kibuc van, egyébként kibucokat támadtak meg most ezek ilyen telepesek, önellátó módon élnek, és egyébként egy nagy fesztivál volt, nem tudom, mennyire láttátok, és nagy buli volt, rakétákat is alig lehetett hallani, és ez a buli se volt túl nagy, hát hogy mondjam, keresztény jellegű, hanem ott mindenféle zene, kiöltözés, és tehát közel kellett még csak annyit, hogy a legnagyobb probléma a vallás ideológia innen, a kőolaj és a földgáz megkerülhetetlenek, és a világ leggazdagabb országai, nem említek Katárt, Bahreint, Kuwaitot, amelyek bizony támogatják néha a Hamaszt, vagy az ilyen arab terrorista szervezeteket.

0: Még így feltennék egy olyan kérdést, ami talán a legtöbb embert érint, hogy mégis mi itt Kelet-Európában mire számíthatunk? Nagyon sokan emlegetik most a harmadik világháborút. Hogy látod ezt te úgy, mint keresztény, mint aki ismered a Bibliát, vannak erre proféciák egyrésztről, másrésztről pedig úgy, mint ennek a témának a szakértője, mint történelemtanár és geopolitikai szakértő. Hogy látod? Van erre bármi esély?
1: Hát hiszem, szakértő így hivatalosan nem vagyok, de nagyon érdekel, és azt szoktam mondani, hogy Isten a keresztény ránk bízta, hogy éberek legyünk, lássuk a jeleket, az időket, napokat nem tudjuk, de lássunk jeleket. Profita időket élünk, profitikus dolgok történnek a világban. Láncolatok, háborúk hígéről, ugye természeti katasztrófák, és látjuk napokban is, milyen égi jelenségek vannak. Ez mind biblikus jelenség, és összekapcsolódik. És igen, Gázáról van egy profícia. Több is van, most Joelnél, Sofóniásnál. És fel is olvasnám a proféciát, Sofóniás 2:4-ben. Nagyon megdöbbent, és utána néztem, és egy kicsit úgy belemélyedtem. És úgy szól, nagyon röviden, elhagyottá lesz Gáza, Askelon pusztasága, és Gázában nem lesz király. Hm. Tehát a Biblia itt is, meg még Joelnél is igen, pillanat, és Tírosz Szidonról is van, Tírosz és Szidon, az ma Libanon déli része, ahol van a Hezbollah, síta, terrorszervezet, arról meg azt mondja úgy szintén, hogy azok is elpusztulnak. Tehát, illetve még egy profécia van, hogy Damaszkusz elpusztul. Tehát azt látjuk, hogy Joelnél, Sofóniásnál kimondja, hogy lesz egy idő, nem tudjuk mikor, de hogy Gáza elnéptelendik, Damaszkusz elpusztul, és Észak-Libanon, bocsánat, Dél-Libanon, ahol most úgy szintén egy Hamász típusú terrorszervezet van, elpusztul. Ha megkérdezitek, mi a személyes véleményem, én azt gondolom, hogy ez most teljesedik be. Akik tudják most, mi zajlik Gázában, Izrael totálisan le akarta rohanni Gázát. Most Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter, most, ahogy itt ülök, Törökországban van, a világ legnagyobb diplomáciai hadviselését csinálta. Egy hét alatt 7 államban volt, Egyiptomtól kezdve Szaúd-Arábiáig, Katártól, Bahreinig, Egyiptomtól kezdve Izraelig, tehát figyeltem az útjait, mert félnek hogy ez a konfliktus kiszélesedhet. És ha Izrael totális háborút indított volna, tehát úgy, hogy totálisan minden hadsereg, ne felejtsük, 340 000 katonát hívtak be. Izrael hadserege jelenleg 170 000 fő, plusz 1 millió tartalékos. Ezzel a világ negyedik legnagyobb hadserege.
2: Igen, azt akartam, hogy beszélni.
1: Tehát a világ negyedik...
2: haderőről, úgymond.
1: Igen, ez nagyon szeretem azt mondani. Tehát 18 évesen a lányokat behívják. Nagyon sokszor voltunk Izraelben. A fiatal lányokat láttuk. Szoknia a katonában, vagy a katonaruhában, géppisztolya. 2 évig szolgálnak a hadseregbe, és a férfiak 3 évet. És 42 éves, hogy bármikor behívhatják őket. Izraelben tartalékos, Izraelben büszkeség a katonaság. Tudják nagyon jól, hogy amíg nem volt államok hadseregük, addig mit tett velük Európa. Ti tudjátok azt, hogy a középkorban a királyság, ki kell mondjam, a katolikus egyház, vallási antiszemitizmus zajlott, Krisztus gyilkosaiként égették, elégették, gettókba tették, már csillaggal megjelölték, és ugyanezt történt Hitler idején, holokauszt, ugye 1,1 millió gyermek, majdnem 6,2 millió zsidó, és Izrael nem engedheti meg. Amikor Yad Vashemben voltam a Jeruzsálemi Holokauszt Múzeumban, jöttek be fiatal fiúk, 18 évesek, hát egy fejjel magasabbak nálam, és láttam, hogy a katonai attaséjük, vezetőjük viszi, és magyaráz nekik. És tudjátok, miket mutattak nekik? A nagytatájukat, a képeket, hogy itt halt meg nagytatád. Jelenleg Izraelben 160 000 holokauszt túlélő él. Azok a gyerekek, akiket ott láttam, kétszer jártam ott a Yad Vashemben, azoknak szinte biztosan vehető, hogy a nagyszüleik ott haltak meg, vagy bármilyen rokonaik. Láttam, hogy sírtak, láttam, hogy figyeltek, közéjük mentem, észre sem vettek, hogy ott vagyok. Egyszerűen annyira nem tudják, hogy mi. És amikor ezt látják, büszkén állnak a hadseregbe. És amikor leteszik a hadseregben az esküt, elviszik őket Masszadába, vagy most már más helyen is, de régebben Masszadába vitték. Ez egy olyan erődítmény dél a judeai sivatagba, ahol az izraeli katonákat elvitték, és esküt tettek, hogy soha többé Masszada. Masszada volt az zsidó ellenállás utolsó fészke, mert amikor Jeruzsálemet elpusztítják, ugye emlékszünk, hogy, és ez nagyon fontos összekötni, amikor sajnos az írástudók, farizeusok nem ismerik fel a zsidó Jézusban az ő messiásukat, a keresztén azt mondják, nincsen nekünk királyunk, hanem van nekünk császárunk. Azaz nem kell a szabadító, a királyok királya, hanem kell nekünk a császár. A római császár abban a korban az elnyomást jelentette. Ne felejtsük, Nero, Vespasianus császár volt, és ugye azt mondják a zsidók a kereszt alatt, hogy szálljon az ő vére ránk és a mi utódainkra. Tehát mit mondtak? Kollektív bűnünket vállaljuk. Nem csak mi, egész generációnkra. Innen jött az, hogy Isten gyilkosai. Ma az ortodox zsidókban tudjátok, hogy ugye Jézus neve Jeshua, és az ortodox haszid zsidóba és a Talmudba, sajnos ki kell mondjam, de ez van, Jeshut mondanak. Jeshut, most héberül nem tudom, bár le van írva, most azt jelenti, hogy töröltessék el az ő neve. A zsidóknak máig Jézus Krisztus, tehát az ortodox, ultraortodox haszid szatmári zsidóknak Jézus személye botránkozó, egy hamis messiás, egy félrevezető, egy római katona és egy utcanőnek a fattyú gyermeke, aki tévtanító volt, aki a gonosz mágia Egyiptomból, gonosz mágia erővel tette azt, amit tett, embereket félrevezetett, aki nem halt meg a kereszten, hanem felakasztották, illetve aki nem méltó arra, hogy a nevét kiejtsük. Ez van a Talmudban. Ezért történt, hogy a zsidókat nagyon-nagyon gyűlölték, ezért volt az, hogy a zsidókat, a zsidó Talmudot égették, és kitiltották nagyon sok katolikus keresztény közösségből, vagy a pápa parancsára. És ezért van az, hogy is itt, ha majd lehet, akkor egy pár ilyet fel is tudok olvasni, hogy Isten hogyan nem vetette el Izraelt, de megfenítette Izraelt. Tehát innen jön az a fenítés, hogy elhagyottál lesz a ti országotok, hogy Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyűjteni, ti, akik megölitek a prófétákat, nem láttok addig, hogy itt kőkövön nem maradt semmi, nem láttok addig, amíg nem azt mondjátok, állt ki ő az Úrnak nevében. És sajnos ez a tragédia, hogy a zsidók, és ez nagyon fontos, hogy Jézus zsidó volt, jártam Jézus szülőházába. Jézus zsidó családba született, a megígért Betlehembe. A Biblia mondja, hogy Dávid ágából szűztől fogant, megmondja, hogy hol, mikor, nagyjából mikor. Egyszerűen kellett volna lássák, megteszi három bibliai csodát. Jézus korában nem az volt a kérdés, hogy Jézus zsidó volt, mert Jézus csak zsidókat tanított, zsidóknak beszélt, gyógyított, halottakat támasztott. És legszomorúbb az, hogy nem látták meg a törvényt, meglátták, de magát, az Istent, ezt nem látták meg. És ugye azt olvassuk az 5 Mózesben, hogy most is, amikor Mózest olvassák, lepel van a szemükön. És ez a megkeményedés, ugye sajnos Jézust ott a kereszten megtagadták, keresztre adták, és ennek lett egy következménye. Ezután jön a Titus hadvezér 70-ben, és Titus hadvezér, későbbi császár, Vespasianus fogadott fia, ő az, aki ugye a zsidó akkor húsvét volt, a páska ünnepe 70-ben. Ők nem tudták elképzelni, hogy Isten az ő szent városát, a templomot hát el fog pusztulni. Bezárták a kapukat, majd az Isten megvéd. Hát mi vagyunk a választott nép. És nem kérték a felülről jövő messiást, királyt, jött az alulról való császár. Jött Rómából a császár, aki légióka 6 hónapig ostromolják Jeruzsálemet, 6 hónapig, és amikor betörik az ajtókat, a falakat, 600 ezer embert mészárolnak le, kannibalizmus lesz, Josephus Flavius zsidó történetíró írja le a könyvében, hogy olyan kétségbeesés lett a zsidókon, és elpusztul Jeruzsálem, elpusztul, kőkövön nem marad, felszántják Jeruzsálemet, és utána jelent a 135-ben a bálkokba felkelés, utolsó zsidó felkelés, aki bálkokba magát messiásnak mondja, leverik a rómaiak ezt a felkelést, és ekkor történik az, hogy a rómaiak kitiltják a zsidókat, nem lehetnek ott, szétszorattatik, és elkezdődik lejtmenetben Izraelnek a büntetése. Isten nem dobta el őket, de tékozló fiakként, bocsánat, ki kell mondani, elhagyták az apai házat. Majdnem azt mondom, hogy részben majdnem eladták az elsőszülöttségi jogot, de Isten a Bibliában azt olvassuk, hogy könyörülő, és ahogy a tékozó fiúnál az apa kiment, ugyanígy megy az apa majd Izrael után, és megkönnyörült. És még egy reflekció csak, nagyon sokan mondják azt, hogy a holokausztnál miért nem szólt az Isten? Miért? Mert tudjátok, mindig volt a Bibliában figyelmeztetés a proféták által Jeruzsálem pusztulásánál. Tudjuk ezt Jeremiás írományánál, Jeremiásnál főleg, hogy térjetek meg, mert ha nem, elhúzoltatok. Tehát, hogy figyelmezteti. És a holokauszt előtt, Auschwitz előtt, a Hitler időszakban nem volt. Nem volt ilyen figyelmeztetés. És azt szoktam mondani, hogy vannak dolgok, amiket nem Isten akar, de vannak dolgok, amiket megenged. És az, hogy a zsidók a 19. századra, ugye a zsidók egész középkornát el voltak nyomva, vallási antiszemitizmus volt, de pont azért, mert például nem jöhettek be sokszor a városba, este ki kellett menjenek, nem kaptak földet, nem foglalkoztak mezőgazdasága, nem maradt más számukra csak a pénz, ugye, és a kereskedelem. Mindenük volt, azon a pénzé válták, mert nem tudták, hogy holnap hol élnek, hol kergetik, hogy megölik. És ez a kisebbségi tudat, ez az mindig, hogy üldözve vagyok, lenézve vagyok, ezért olyan kreatívak, ezért élnek minden túl, mert felkészültek a legrosszabbra, erre tudnék egy viccet is mondani, hogy ez a zsidóságnak a legnagyobb kincsük a leleményesség, az, hogy mindent túléltek. És jött a francia fogadalom, ami a francia fogadalomban nagyon sok zsidó volt, megadta az egyenjogúságot nekik, először a történetben a zsidó és a keresztény egyenlő lett, és ha egy zsidó egyenlő keresztény, akkor az nála egy óriási ugrást jelent, és jött ugye a 19. század, egész Európában megadták nekik az egyenjogúságot, tehát egész Európában. Ez azt jelentette, hogy iskolát kereskedhettek, saját zsinagógáik lehettek, és beolvasztak, nagyon sokan asszimilálódtak. Nagyon sokan elvesztették a zsidóságokat. Tudjátok, van egy ilyen mondás, hogy megkérdezik a rabbitól, te, hát rabbi, hát hogy maradtatok meg ennyi üldöztetés után? Hát égettek, öltek, kardére hánytak, hát mi a titkotok? És a rabbi lesüti a fejét, és nagy bölcsen azt mondja, hogy azért maradtunk meg, mert nagyon nehéz volt megmaradnunk. És ezért élnek még, mert nem tudom, hogy fejezem ezt ki, hogy nagyon nehéz, átélték a legszörnyűbb pillanatokat, és amikor megkapják ezt az egyenjogúságot, akkor elfelejtik a Siont. Azt mondja, ugye, hogy száradjon a nyelvemre, nem, a nyelvem tapadjon a szájamhoz, ha elfelejtem Jeruzsálemet, és innen jön a Sion, a cionizmus, azaz a hazavándorlás. És Isten felhasználta Auschwitzot, felhasználta Hitlert, hogy az Auschwitzban 15-ször járhattam. És higgyétek el, mindig, amikor bemegyek, kettő érzés van bennem, hogy a világ legnegatívabb helye a földi pokol, de mégis úgy látom, hogy ez egy olyan hely, amely a zsidó népet felébresztette, hogy nem szabad jól érezze magát ott, ahol nem az otthona van. És Auschwitz után jön a tömeges kivándorlás és Izrael állama, és azokat, akiket ott meg kellett volna öljenek, azok három jól meglapítják Izraelt. Hát mi ez, ha nem csoda?
0: Erre is igaz az a mondás, hogy a nehéz idők erős embereket szülnek, az erős emberek könnyű időket, és a könnyű idők pedig gyenge embereket. Hát Zoltán, nagyon szépen köszönjük ezt a felvilágosítást, köszönjük, hogy körbevezettél minket, és hogy keresztény szempontból bemutattad nekünk ezt az aktuális konfliktust. Nektek pedig köszönjük, hogy velünk voltatok, a jövő héten ismét találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Szervusztok, sziasztok!

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáita címe több, mint puszta szó. A mai ige apostolok cselekedetein 13. fejezet 34. verse. Nektek adom meg a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket. Gondolatok az igéről. Az embereknél semmi sem biztos, Istennél viszont minden az. Ez kiváltképpen vonatkozik a szövetségre, melyet Isten velünk kötött, amint Dávid mondja. Örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Biztosak vagyunk abban, hogy az Úr komolyan veszi kegyelmét. Az ő ígérete nem puszta szó, hanem igazság és hatalom. Kegyelme valóságos kegyelem. Még ha úgy látszik is, mintha a halál meghiúsítaná beteljesedését, akkor is megáll, mert Urunk beváltja szabát. Biztosak lehetünk abban, hogy az Úr megadja a szövetséges népének a megígért áldásokat. Választottai sorra rendre mind részesülnek benne. Valamennyi gyermeke a legkisebbtől a legnagyobbig számíthat erre. Biztosak lehetünk abban is, hogy az Úr ezután is megadja kegyelme ajándékát népének. Nem azért ad, hogy visszavegyen. Amit idáig kaptunk tőle, csak záloga mindannak, amit még ezután fogunk megkapni. Amit pedig még nem kaptunk meg, az épp oly biztosan a miénk lesz, mint amit már megkaptunk. Ezért csendesedjünk el, és várjuk az Urat. Nincs okunk a legkisebb kételkedésre sem. Isten szeretete, igéje és hűsége biztos. Sok bizonytalan dolog van, de ez biztos. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek és kultúrának. A Tourcy Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják majd az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Marton Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plévános az egyéni szentségimádásról fog tanítani. Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10:30-kor kezdődő Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete. Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különösen figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma a hétfőn a felhők felett több órára kisüt a nap, néhol eshet eső, nyugatira fordul a szél, 27-33 fokunk van. Kedden napos időre számíthatunk felhőkkel. Az északnyugati szél több felé élénk lesz, és 24-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Mindenki úgy adjon, ahogyan eltökélte szívében. Ne kedvetlenséggel vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Ki lehet jókedvű adakozó? Csak is az, aki Jézus Krisztusban él, és tele van reménységgel. Ezáltal bátorít másokat. Ezáltal mindig ad a körülötte élő, sokféleképpen szűkölködő embereknek. Nem csak anyagi jellegű dolgokat, hanem lelki ajándékokat is. És miközben ad, maga is felüdül, megerősödik hitében, és testvérekre talál azokban, akiknek adakozott. A legjobb példa számunkra az adakozás terén nem más, mint maga Jézus. Róla olvashatjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében. Ő értünk szegényé lett, bár gazdag volt, hogy az ő szegénysége által

reménye a miénk lehessen. Ez volt az ő adománya, ajándéka számunkra. Ezzel gazdagított minket. Hálás vagy-e neki mindezért? Az Úrnak igazából nem is a pénztárcádra van szüksége, sokkal inkább a szívedre. Mert ha a szíved az övé, akkor minden a helyére kerül az életedben. Az anyagi javaidra is másképp tekintesz. Akkor az adakozásod nem kényszeredett, kedvetlen lesz, hanem örömteli és szívből jövő.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 27-e. Efézusiakhoz írt levél második fejezet 14-től 18. versig. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad útunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. A versenyszellem nagy mozgatórugója mai világunknak. Úgy a sportban, mint a művészetekben, de a hétköznapi élet számos frontján is megmutatkozik kisebb-nagyobb mértékben. Kinek szebb, kinek jobb, több, ilyenebb, olyanabb. Emberi mi voltunk, bűnre való eredendő hajlamunk, a legnagyobb igyekezetünk közepette is előbukkan, még a gyülekezeti életben is. Akarva akaratlanul minősítünk valakit a látványos szolgálatai alapján, ítélkezünk cselekedetek, vagy éppen a tétlenség miatt. Rangsort állítunk, kinek mekkora a hite. Mindez teljesen felesleges. A szubjektív vélemény nem számít az Istennek. Számára az a fontos, hogy mindnyájan találjuk meg a szoros kaput, és járjunk a keskeny úton. Ez a kapu és út ugyanott áll annak is, aki még nem ismeri az Urat, illetve annak is, aki hívőnek vallja magát, annak is, aki generációk hosszú során át hordozza a keresztény értékrendet, és annak is, aki a világ sűrűjéből frissen tért meg. Jézus Krisztus áldozata, függetlenül attól, hogy honnan jöttünk, hogy mekkora tettek kötődnek a nevünkhöz, vagy hogy miképpen lát bennünket más, elegendő mindnyájunk számára. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai állítatot John Allen Cox írta a Michiganből, az Egyesült Államokból. Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Zsoltárok könyvének 121. fejezetének első és második verse. Tavaly nyáron a feleségemmel autóval indultunk útnak. Ő vezetett, és az úton előttünk megpillantott valamit, amit egy fekete műanyag zacskónak vélt. Nem tudott csávot váltani, így neki mentünk annak a valaminek, ami nem nylon zacskó volt, hanem egy kovácsüllő. Nem akartuk elhinni. Sikerült az út szélére manővereznie, mielőtt a motor nagy dübörgéssel leállt volna. Egy útépítés miatt nem volt túl széles az útpatka, kamionok és más autók száguldoztak mellettünk, így nem tudtunk kiszállni a kocsiból. Felhívtuk a rendőrséget, a biztosítót és az autómentőt. 3 óra múlva az autónk felkerült végre egy vontatóra, és elindultunk egy biztonságosabb hely felé. Miközben megpróbáltuk feldolgozni a történteket, ezt kérdeztük: miért pont velünk történik ez, Uram? Később, miután megnyugodtunk, rájöttünk, hogy igazából áldásban részesültünk. Bár az autó totál káros lett, senki nem sérült meg, és ezt áldásként éltük át. A hálaadás pillanatában tudatosult bennünk, hogy a történet sokkal rosszabbul is végződhetett volna. Miközben a segítségre vártunk, eszembe jutott a fentége. Nem így terveztük a napot, de végül megértettem, hogy Isten minden körülmények között velünk van. Istenünk, amikor tehetetlennek érezzük magunkat, emlékeztes, hogy a te lelked mindenütt jelen van. Amen. Napi gondolat: bármilyen helyzetbe is kerülök, Isten mindig velem van. Imádkozzunk a családjukhoz utazókért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Az orosz író, költő, a korunk hőse című regény és a Démon elbeszélő költemény alkotója Mihail Jurjevics Lermontov 1841-ben távozott az élők sorából. Arszpoétikája, az emberi lélek története érdekesebb és tanulságosabb, mint egy egész nemzet története.

Lermontov, Ima, Szabó Lőrinc fordítása. Ne sújtsd rám, uram, bosszúálló haraggal örök kezeid, amiért szeretem e fájó földet és szenvedélyeit. Amiért tisztító szavadra lelkem csak nagy ritkán figyel, s szellemem fényed megtagadva sötét helyeken vérzik el. Amiért háborogva pezsget a lávaforró indulat, s vad gyűlöletek és szerelmek kormozzák a látásomat. Amiért szűk nekem a föld, és te hozzád hajolni félek. S a dalomból síró könyörgés nem hozzád szárnyal, ó uram! Ne fújd el az isteni lángot, lobogjon az kín s üdv felett. Sújtsa sóvár szememet átkod, változtasd kővé szívemet, s végül oltsd ki bennem végképp a dal szomját. S akkor megint megszáll a békéd, s elém nyílik a ma keskeny út.

0: Hogyan kerülhetjük el a csapdákat?
1: Pihenés és kikapcsolódás. Senki sem él közülünk önmagának. Római levél 14.7. Gondolatok az ígéről. A világi kedvtelések bőséges kínálata lázban tartja az embereket, s rábírja a vigyázatlanokat, hogy belemerüljenek a különféle kockázatos élvezetekbe. Az előadások és szórakozások vég nélküli változatainak mind az a célja, hogy a világ szeretetére vezessenek, azonban a világgal való egyesülés meggyöngíti a hitet. A világi élvezetek szinte megőrjítik az embereket, s a pillanatnyi élvezetért sokan feláldozzák a menny barátságát, az általa nyújtott békével, szeretettel és örömmel együtt. A keresztények számára a valódi boldogságnak sok forrása áll rendelkezésre, és tévedhetetlen pontossággal meg tudják mondani, milyen az a kikapcsolódás, amely igazi felüdülést nyújt. Az ártatlan kikapcsolódással és pihenéssel nem tékozolják el fizikai és szellemi erejüket, és nem alacsonyítják le lelküket. A menny támogatását élvező kikapcsolódásban részt vehetünk, mert nem okoz csalódást, és nem jár szomorú következményekkel, nem rombolja le az önbecsülést, és nem tesz használhatatlanná. Csak akkor leszünk tökéletes biztonságban, ha a kikapcsolódásunk helyszínére magunkkal vihetjük Jézust, és megőrizhetjük az imádkozás lelkületét.

0: Erős, morfikus sejtek.
1: Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Példabeszédek könyve 3. fejezet 5-től 8. versig. A televízióban a szenzációs morphing effektek vizuális varázslatnak tűnnek, ahogy a képek más képekké változnak. A fantasy alapú filmek gyakran használják ezt a számítógépes technikát, például egy macska feje emberfejé válik, vagy egy ember átalakul szuperfém, lényé, vagy akár járművé. A filmekben a morphing eltorzítja a valóságot. A valóságban a test erőteljes morfológiai rendszerekkel rendelkezik. A teremtő által programozva ez a fantasztikus jelenség a vörös csontvelőben zajlik. A csontvelő prekurzor sejteket termel. Ahogy ezek megérnek, vörös vagy fehér vérsejteké alakulnak. A fehér vérsejtek ezután a betolakodók felismerésére, elpusztítására és eltávolítására specializálódott sejtek virtuális hadseregévé alakulnak. Ez a hatékony rendszer naponta több milliárd sejtet termel ki az elöregedő vörös vagy fehér vérsejtek pótlására. A morfondírozó képeken keresztül a filmnézőket fiktív történetek és szürreális főgonoszok igazgatják, ijeszgetik és rabul ejtik. Ám az ő teljesítményük elhalványul az immunrendszer bonyolult, mindennapos csatái mellett, és a vörös vértestek által szállított rakomány mellett, amelyek a testben lévő sejtek trillióihoz viszik gáznemű rakományukat. Isten összes egészségügyi törvénye befolyásolja a csontok vértermelő munkáját. Alacsony minőségű táplálkozással, a pihenés hiányával nem lehet a legjobb minőségű vért előállítani. A bűntudat, a depresszió és a negatív hozzáállás befolyásolja a vörös csontvelő termelését. Dávid megértette ezt, amikor a bűnei miatti bűntudat miatt panaszkodott, csontvelőjének gyengeségéről és állapotáról. Könyörülj rajtam, Uram, mert nyomorúságban vagyok, arcom, lelkem és testem elolvadt a bánattól, életem bánatban végződött, és éveim sóhajtozásban. Erőm elfogyott vétkeim miatt, és csontjaim elrohadtak. 31. Zsoltár, 9. 10. vers. Az elégedett elme, a vidám lélek egészséget jelent a testnek és erőt a léleknek. Semmi sem okoz annyira betegséget, mint a csüggedés, a szomorúság és a bánat. Amikor kísértésbe kerülsz, hogy elcsüggedj, emlékezz arra, hogyan fejezi be Dávid a 31. Zsoltárt. 24. vers. Legyetek erősek és bátrak mindnyájan, akik az Úrban reménykedtek. Ennek az elfogadása erősíteni fogja az immunrendszeredet.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 27-én hétfőn következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét a 34. Zsoltár 16. versében olvassuk. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. A nap újszövetségi igéjét Máté szerinti evangélium 27. fejezetében a 19. versként olvashatjuk. Amikor pedig Pilátus a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Jézus pere során Pilátus felesége különös üzenetet küldött férjének: ne avatkozzon ennek az igaz embernek a dolgába. Nem tudjuk pontosan, mit látott, tapasztalt álmában, de abban biztos volt, hogy a helytartó ezúttal nem egy megszokott ügyben jár el, nem mindennapi vádlott áll előtte. Az álom világosság tette számára, hogy Jézus igaz ember, ezért figyelmeztette férjét: ne lépje át azt a határt, amely túlmutat az emberi igazság szolgáltatáson. Az Úr szeme ugyanis látja az igazakat, és ez már Isten népének ősi tapasztalata. Isten nem távoli Úr, nem közömbös szemlélője az övéi sorsának, hanem jelen van, figyel. Ott van, amikor az igaz igaztalanul áll a bírái előtt. Ott van a kereszt nyomorúságában. Ott van még azokban a pillanatokban is, amikor az ember csak a távolságot érzékeli, és már csak ennyit tud kérdezni: miért hagytál el engem? Isten látja a szenvedőt, akit senki nem hal meg, akinek nem értheti más a fájdalmát. Nem feledkezik meg azokról, akik hozzá kiáltanak. Jézus keresztje is erre emlékeztet. Mert bár az ítélet megtörtént, Pilátus feleségének figyelmeztetése ellenére a végső ítélet mégis az Istené lett. A kereszt, a szenvedés és a halál fölött a reménység, az élet szava hangzott fel. Ebben az isteni szóban mi is bízhatunk. A nap imádsága: köszönjük Istenünk, hogy figyelsz ránk. Látod azt is, amit más észre sem vesz. Látod a legmélyebb szenvedést. Hallod a néma kiáltásokat. Adj nekünk bizalmat és reménységet, hogy a te szavad mindig életet teremt. Ott is, ahol mi csak veszteséget látunk. Ámen. Zsugye Klenovics Katalin áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak: az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. A nap újszövetségi igéje: mikor pedig Pilátus a bírói székben ült, felesége üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatt.

Volt egyszer egy idős asszony egy kis hegyi faluban. Márta néninek hívták, és mindenki tisztelte őt. Udvarias volt, szorgalmas, és a gyülekezetben sohasem hiányzott a padsorokból. Az emberek úgy beszéltek róla, mint az imádságos öregasszonyról, akinek biztos helye van a mennyben. Egy napon egy fiatal vándor érkezett a faluba. Egyszerű ruhát viselt, tiszta szemmel nézett az emberekre, és egy Bibliát hordott a hóna alatt. A lakosok faggatták őt. Ki ő? Honnan jött? Hová tart? De a fiatal férfi csak ennyit mondott. Az igazságot keresem, és akik hajlandók meglátni magukat úgy, ahogyan Isten látja őket. Márta néni is kíváncsi lett. Meghívta egy vacsorára a vendéget, hogy meghallgassa a tanítását. A fiatal vándor este a tűz mellett ülve így szólt hozzá. Láttam sokakat, akik fényes ruhában járnak, de szívükön fekete kendőt hordanak, amit ők nem látnak, mert túl régen viselik. A bűn nem mindig a világ botránya. Sokszor csak egy régi, elrejtett keserűség, büszkeség vagy meg nem bocsátás. Még a legjámborabb szívekbe is be tud bújni. Márta néni szíve hirtelen összeszorult. Megbántva érezte magát, hisz ő mindig tisztességes volt. Hát mi bűn volna benne? Aznap este valami nem hagyta nyugodni. Vette a Bibliáját és olvasni kezdett. Először csak rutinból, majd egy mondat megállította őt János evangéliuma 16. fejezetében. És amikor eljön, megfeddi a világot bűn tekintetében. A Szentlélek csendes, de határozott módon kezdett szólni hozzá. Egy régi emlék villant be. Amikor 30 éve nem bocsátott meg a testvérének egy sértés miatt. Aztán egy másik. Mikor önigazultan elutasított egy özvegyet, mondván, hogy hát a saját hibája. És jöttek a gondolatok, a büszkeség, amivel másokra tekintett, az önelégültség, amivel a vallásosságát mutogatta. Márta néni elsírta magát. Egész életében azt hitte, hogy jó úton jár, de most megértette. Aki nem látja bűneit, annak nincs szüksége Krisztusra. A Szentlélek világossága azonban feltárja a szív valódi állapotát. Másnap reggel a falu népe meglepetten látta, hogy Márta néni nem az imaházba siet, hanem sorra járja az embereket. Bocsánatot kért azoktól, akiket valaha megbántott, néha kimondva, néha csak öleléssel, néha csak egyetlen szóval: sajnálom. Amikor valaki megkérdezte tőle, mi történt, így válaszolt: rájöttem, hogy eddig csak a ruhám volt tiszta. A szívemet viszont csak Krisztus tudja megmosni. És most először érzem igazán, mit jelent, hogy ő a megváltóm. A
A bűn felismerése nem azoknak szól, akik nyilvánvalóan gonoszak, hanem azoknak, akik rendben vannak, de még nem álltak meg a Szentlélek tükrében. Márta néni története egy lett a sok közül, ahol a látszólag tiszta életet felváltotta az igazi, Krisztusban megtisztított élet. Mert csak az ilyen szív tudja megérteni, milyen mély és szelíd Isten kegyelme. Hogyan ismerjük föl, hogy bűnösök vagyunk? Az ember természeténél fogva hajlamos igazolni önmagát. Gyakran csak akkor látjuk meg a bűn igazi természetét, amikor Isten világossága rávetül életünk rejtett zugaira. Isten törvénye olyan, mint egy tükör. Nem tisztít meg, de megmutatja a szennyet. Csak akkor értjük meg valóban, hogy bűnösök vagyunk, amikor a törvényhez mérjük magunkat, és látjuk, hogy hiányt szenvedünk Isten dicsőségéből. A 10 parancsolat nem csupán külső tetteinket vizsgálja, hanem a belső indítékainkat is. A Szentlélek a szív ajtaján kopogtat. Nem vádol romboló módon, hanem inkább meggyőz. Feltárja bennünk azokat a dolgokat, amelyeket mi már megszoktunk, vagy amelyek felett elsiklottunk. A bűn felismerése az első lépés, a megtérés és a helyreállítás felé. Nem szabad összekevernünk a bűntudat érzését a kétségbeeséssel. A bűntudat Isten szeretetének a jele. Annak bizonyítéka, hogy a lélek munkálkodik bennünk.

a bűn felismerése előfeltétele annak, hogy értékelni tudjuk a kereszt áldozatát. Csak az kér megváltót, aki tudja, hogy el van veszve nélküle. Krisztus azért jött, hogy elvegye a bűnt, de senki sem vágyik megváltóra, míg igazán meg nem látja bűneit. A Szentlélek mindig Krisztusra mutat. Nem önmagunk vizsgálata a cél, hanem hogy felismerjük, tényleg szükségünk van Jézusra. A bűntudat nem azt jelenti, hogy le kell maradnunk az üdvösségről, hanem hogy most már tudjuk, kinél van a gyógyulás. Ezért, ha valaki felismeri, hogy bűnös, az nem a vég kezdete, hanem a megváltás hajnala.

Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Semmiképpen. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által. Róma beliekhez írott levél, 7. fejezet, 7. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A 10 nap alatt 4000 program várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye Fesztiválon. Kapolcson, Vigánt, Petenden és Talián Dörögdön augusztus 2-től augusztus 22-ig tart a Művészetek Völgye Fesztivál. A programkínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyermekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. A fesztivál pénteki megnyitóján Rost Andrea, magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos hangsúlyozta. A fesztivál arra hív mindenkit, hogy adjon időt annak, amit hall és lát. Hozzátette, ha a művész és a néző újra egymásra talál, élő marad a művészet. Kiemelte, az ismert művészek jelenléte rangot ad a fesztiválnak, de emellett fontos, hogy azok is lehetőséget kapjanak, akik a következő időszak művészetét alakítják. Felújították a Kántor tanítói házat a lélegzett, református udvarnak helyet adó Talián Dörögdön. Befejezték az idei Művészetek Völgye Fesztivál kezdetére a lélegzett református udvarnak otthont adó épület együtteshez tartozó Kántor tanítói ház felújítását. Az épület már régóta rossz állapotban volt, most viszont megújulva, de hagyományos formájából a lehető legtöbbet megőrizve várja a látogatókat. A felújításról Zilla Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője beszélt. Aki járt már a lélegzett református udvarban, az emlékezhet, hogy a Kántor tanítói ház hosszú évek óta rossz állapotban volt, már a reformáció emlékévének idején is szóba került a felújítása, de csak most sikerült rá a szükséges forrásokat előteremteni. Az ügyvezető megosztotta, hogy nem csak a Művészetek Völgye miatt volt szükség a felújításra. A településen van egy kis református közösség, melynek tagjai nagyon örülnek, hogy közösségi térként tudják majd használni a kis házat. Egy hét imádság, már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházok minden gyülekezetét október 5 és 11 között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyerekek számára, illetve több kiállítást és zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. A gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőséget a szünidőben. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma a hétfőn a felhők felett több órára kisüt a nap, néhol eshet eső, nyugatira fordul a szél, 27-33 fokunk van. Kedden napos időre számíthatunk felhőkkel. Az északnyugati szél több felé élénk lesz, és 24-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet. Pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Pál levele Filemonhoz 12-től 16-ig.

Látott olyan tulajdonságokat benne, amiket valószínűleg még ő sem tudott magáról, vagy korábban nem volt lehetősége, hogy megélje. Vajon hogy fog alakulni az ura és rabszolgája közötti viszony, ha Onézimus hazatér? A művészek sokszor visszavonulnak alkotásuktól egy időre, hogy így eltávolodva kicsit új szemmel tekintsenek művükre. Más szemszögből próbálják így alkotásukat szemlélni. Ilyenkor fedezik fel, hogy mit lehetne még javítani rajta, illetve örülnek a már elkészült résznek. Ez egy fontos szakasz, mielőtt befejezik az egészet. Távolság. Életünkben fontos megtapasztalás lehet, ha hosszabb időre távol vagyunk valakitől. Természetesen a búcsúzkodás mindig fájdalmas. Biztosan honvágyunk is lesz, ha olyan emberektől kell távol élnünk, akiket szeretünk, és akikkel kapcsolatban természetes volt, hogy közel vannak hozzánk. Magam is sokat költöztem életem során, és megtanultam, hogy a kapcsolataink sokszor a fizikai távolság hatására intenzívebbé válhatnak. Ha szabadságunk van abban, hogy elengedjünk embereket, Isten mindkét oldalon nagy változásokat érhet el, és meglátjuk, hogy mindkét fél életében munkálkodik. Például egy már felnőtt gyermeket újra vissza tud ajándékozni a szüleinek, és a gyermek talán nem is várt, erős támaszt nyerhet újra felfedezett családjában. Feltehetően a levél hatására most át kell gondolni a Filemonnak Onézimushoz való viszonyát. Meg kell szabadulnia a haragjától és csalódottságától, amelyet amiatt érzett, hogy Onézimus cserben hagyta. Vajon győzedelmeskedik-e benne a közös hit feletti öröm és a megbocsátás?

Mi határozza meg a másik emberről alkotott képünket? Milyen területeken lenne fontos, hogy változtassunk hozzáállásunkon, és másoknak esélyt adjunk arra, hogy megváltozzanak?

0: Tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva. Imádkozzunk!
1: Urunk Jézus, aki a mennyei Atya iránti engedelmességeddel és irántunk való áldozatos szeretettel jártad végig az emberi kínok gyötrő állomásait, ó, add, hogy ahányszor szenvedéseinkkel végigjárjuk a magunk kereszt útját, mindannyiszor erőt és megnyugvást nyerjünk tőled. Tudva, hogy szenvedéseinknek értelmet és célt mennyei Atyánk bölcsessége és jósága ad. Uram, rád bízom magam e mai napon is, és arra kérlek, vess véget nyugtalanságomnak. Rád bízom terveimet, megoldatlan kérdéseimet, kínlódó reménységemet. Rád bízom.

Magam, Uram, ha rettegek az ellenség túlerejétől, avagy ha éppen saját árulásaim miatt félek. Kérlek, segítsd a harcomat a zárt ajtók ellen, hiszen csak Te tudod kinyitni azokat. Uram, várlak Téged, rád bízom magam egészen. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 27-e. Mihail Jurjevics Lermontov, orosz romantikus költő, elbeszélő, drámaíró, 1814-től 1841-ig élte igen mozgalmas rövid életét. Liberális elvei miatt gyakran összetűzésbe került a Moszkvai Egyetem konzervatív tanáraival, akik arra kényszerítették, hogy hagyja ott az intézményt. Szentpétervár lett élete következő állomása, ahol kadétiskolába került. 1834-ben a testőr huszárezred tisztje, lovas hadnagy. Költészetén már 1830-tól fő motívumként átvonul a szabadságvágy, a magány és az összhang utáni sóvárgás. Érett lírája inkább gondolati jellegű, az intelligens körök elveszettségérzése jut benne kifejezésre. Hálaadás című versében írja: Hála, Uram, köszönet mindenért, a szenvedélyért, mely cikázva jár át, a tanulságért, mit düh és árulás ád. Jellemző versei: a fogoly, az elváltunk, a tűnődés, a szikla, a próféta és a hazám. A Korunk hőse című lélektani regényének központi alakja Pecsorin, a cél nélkül kallódó ember, akiben a lelket megrontotta a világ.
2: Giosuè Carducci, olasz költő, klasszika filológus, az olasz irodalom első Nobel-díjas alkotója, 1835-től élt. Már ifján Bolognában egyetemi tanárnak nevezték ki, és ott tanított több mint 40 éven át. Az 1860-as és 70-es években írta a legtöbb versét, ekkor keletkezett a Barbár ódák versciklus is. Tökéletes versformákban ad új ízt és hangot a szabadság témának. Az élet hétköznapi tárgyköreit is klasszikus erővel dolgozta föl. Most öregkori háromsoros versét, a búcsút idézzük. Ó, halvány orgona! A csillagok a tengerárba hullnak, s kihűl szívem, a dalnak otthona.
1: Nagy természettudósunk Eötvös Loránd 1848-ban e napon született. Már ifjan szenvedélyes hegymászó hírében állt. Alig 18 évesen följutott a 4638 méteres Monte Rosára, ami a második legmagasabb hegycsúcs Európában. Dél-Tirolban 1902-ben az egyik magas csúcsot róla nevezték el. Heidelbergi tanulmányok után a Budapesti Egyetemen vette át a kísérleti fizika tanszék vezetését. Számos tanulmánya jelent meg. 1899 és 1905 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt. Az 1870-es évek elejétől a felületi feszültség mérésére dolgozta ki a reflexiós módszert. A 80-as évektől a gravitációt vizsgálva megszerkesztette világhírűvé vált torziós ingáját. Ez stabilizálta az olajmezőket föltáró kutatásokat, valamint az általános relativitás elmélet kísérleti alapkövét is jelentette a későbbiekben. Maga jegyezte föl az ingáról: egyszerű, mint Hamlet fuvolája, csak játszani kell tudni rajta, és miként abból a zenész gyönyörködtető változásokat tud kicsalni, úgy ebből a fizikus a maga nem kisebb gyönyörűségére kiolvashatja a nehézségek legfinomabb változásait. Így módon a földkéreg oly mélységeibe pillanthatunk be, ahová szemünk nem hatolhat, és fúróink el nem érnek. Eötvös Loránd később vizsgálatait a földmágnesességre is kiterjesztette, és a mérésekhez műszert is szerkesztett. 1919. áprilisában Einstein, amikor a halál híréről értesült, a fizika fejedelmének nevezte.
2: Sár Erzsébet, szobrász, Munkácsy Mihály díjas érdemes művész, mestere, kisfaludi Strobl Zsigmond volt. 1932-ben elnyerte a Fiatal Művészek Színjei díját. A 40-es években kisméretű fa reliefeket alkotott. Építészeti elemek is foglalkoztatni kezdték, ekkortól alkalmazta a könnyű hungarocelt, amelyből mint késsel vágható, könnyen fűrészelhető anyagból már életnagyságú tereket hozott létre. Ezekben a terekben az enteriőr és figura kapcsolata összefüggéseiben végleges egységben jelent meg. Utca című 24 méteres teréről mondta Pilinszky, a mindenség modellje áll a templom. Számos köztéri szobra látható Budapesten, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsett, Tihanyban és másütt. 1908-tól 1975-ig élt hagyatékának jó része a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban van.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Pörőj, kard és éles nyíl az olyan ember, aki hamisan tanúskodik embertársa ellen. Példabeszédek könyve 25. fejezet, 18. vers.

Tudod-e, mi a pörőly? A kovácsok által használt súlyos ütőszerszám. Fanyele van, és a feje vas. A mérete és a súlya miatt két kézzel fogják, úgy dolgoznak vele. Az üllőre helyezett, izzó vasat alakítják vele. Az igében szereplő pörőly szót más fordítás buzogányként adja vissza, aminek az ókorig nyúlik vissza a használata, és az első olyan zúzó fegyverek közé tartozik, amit emberek ellen fejlesztettek ki. A kardról és a nyílról azt hiszem nem kell különösebben szólnom. Figyeld meg, mit mond Salamon a hamis tanúskodásról. Azt, hogy nagyon veszélyes, nagy sebet lehet vele ütni a másikon, és akár ölni is képes, mint a fegyver. Isten nem véletlenül vette bele a 10 parancsolat pontjai közé, mint 9. parancsolatot. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen.

0: Volt már olyan eset az életedben, hogy arra próbáltak rávenni, mondja másikról olyat, ami nem igaz, vagy tanúskodj ellene egy olyan dologban, amiben nem vétkes. Csak azért, hogy aki ezt kérte, elterelje magáról a figyelmet. Próbáltad már bűnbaknak beállítani a másikat, csak hogy ne te vidd el a balhét? Esetleg szó nélkül hagytad, ha valakit bemártottak, pedig tudtad, hogy nem is ő a hibás. Ez nem egyszerűen csak hazug dolog, hanem Isten parancsának a semmibe vétele, tehát bűn. Ne tedd!
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Emeljük magasra Isten tanításait.
1: A mai ige, Ézsaiás 62:10. Menjetek át a kapukon, készítsétek a nép útját, töltsétek föl az utat, dobjátok félre a köveket, emeljetek zászlót a népnek. Gondolatok az ígéről. A tanácstalanság egyre nagyobb lesz, de mi, mint Isten hívő népe, bátorítsuk egymást. Ne eresszük lejjebb a mércét, hanem emeljük a magasba, s közben tekintsünk hitünk szerzőjére és bevégzőjére. Mindannyiunknak nagyobb keresztény bátorságra van szükségünk, hogy felemelhessük a lobogót, amelyre fel vannak írva Isten parancsolatai és Jézus hite. Nem köthetünk kompromisszumot a lázadás vezetőivel. Határozottan törekednünk kell arra, hogy minden időben és minden helyen az Úr akaratát cselekedjük. Fogadd szívélyesen a jelen való igazságot, s ezt tedd jellemed alapjává. Ez céltudatossá tesz, hogy élvezetek csábításai, a divat személyei, a világ szeretete, de még saját szíved képzését követelő megnyilvánulásai sem befolyásolhatnak. A szilárd, vallásos elv erejének szemléletes példái állnak rendelkezésünkre, a szomjúságtól az ájulás szélén álló Dávidot még a halál félelem sem tudta rávenni arra, hogy igyon Betlehem vizéből, amelyért vitéz férfiak kockáztatták az életüket. Dánielt az oroszlánok verme sem tudta visszatartani a mindennapi imától. Sidrákot és társait a tüzes kemencével sem kényszeríthették arra, hogy letérdeljenek a bálvány előtt, amelyet a király állíttatott fel. Az az ifjú, akinek megingathatatlanok az elvei, inkább lemond az élvezetekről. Dacol a fájdalommal, mintsem, hogy hűtlen legyen Istenhez, és bátor marad, még az oroszlánok barlangjában, a tüzes kemencében is. Legyen lelkiismeretünkbe írva, mintha vas tollal sziklába vésték volna, hogy akár ebben, akár az eljövendő életben igaz sikert csak akkor érhetünk el, ha hűségesen ragaszkodunk az örökkévaló helyes elvekhez.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: A remény egy olyan aranyzsinór, amely összekapcsol a mennyel. Ez a zsinór segít magasan tartani a fejed akkor is, amikor egymást érik a próbák az életedben. Én soha nem távozok el mellőled, és nem engedem el a kezedet. A remény zsinórja nélkül azonban a fejed könnyen lehorgad, a lábadat pedig már esetleg csak vonszolod, ahogy hegynek felfelé haladsz velem. A remény felemeli tekintetedet fáradt lábaidról a dicsőséges látványra, ami a magaslati útról tárul eléd. Így emlékezni fogsz, hogy az út, amelyen együtt haladunk, végső soron a mennybe vivő főút. Amikor erre a ragyogó úti célra gondolsz, az előtted álló út göröngyössége vagy simasága egyre kisebb jelentőséggel bír. Arra tanítalak, hogy két dologra összpontosíts a szívedben. Állandó jelenlétemre és a menny reménységére.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Róma beliekhez írott levél 12. fejezet, 12. vers. Tesszalonika beliekhez írott első levél, 5. fejezet, 8. vers. Zsidókhoz írott levél, 6. fejezet, 18. és 19. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Jeremiás könyve, 49. rész. Jövendőlés Ammónról. Ammón fiairól ezt mondja az Úr. Talán nincsenek Izraelnek fiai, nincs neki örököse. Miért vette Milkom birtokba Gádot, és népe miért lakik annak városaiban? Ezért még eljön az idő, így szól az Úr, amikor harci riadó hallatszik az ammóni rabbá körül. Romhalmazzá lesz, falvait felégetik, Izrael pedig birtokba veszi örökségét, mondja az Úr. Jajgassatok Hesbón miatt, mert romba dől, kiáltozzatok rabbá leányai. Öltsetek gyászruhát, gyászoljatok, tántorogjatok a kőfalak között. Mert Milkom fogságba megy papjaival és a vezetőkkel együtt. Mit dicsekszel a völgyeiddel, termékeny völgyeiddel, te elbizakodott leány, aki kincseidben bízol, és azt mondod, ki törhetne rám? Hozok én még rád rettegést mindenfelől, így szólt az Úr a seregek ura. Szétszóródtok, ki merre lát, senki sem gyűjti össze a bújdosókat. De végül jóra fordítom Ammon fiainak sorsát, így szól az Úr. Jövendőlés Edomról. Edomról ezt mondja a seregek ura. Nincs már bölcsesség Témánban. Semmivé lett az értelmesek terve. Megzavarodott bölcsességük. Fussatok, távozzatok innen, völgyek mélyén bujkáljatok, Dedán lakosai. Mert veszedelmet hozok Ézsa ura, a büntetés idejét. Ha szüretelők lepnek el, böngészni valót sem hagynak. Ha rablók jönnek éjszaka, rombolnak, ami kedvük tartja. Átkutatom Ézsa út. Rejtek helyeit fölfedem, nem tud elbújni. Elpusztul leszármazottja, rokonsága és szomszédai. Senki sem mondja, hagyd rám árváidat, én eltartom őket, és özvegyeid rám bízhatják maguk. Mert ezt mondja az Úr, akikre nem vonatkozott az ítélet, hogy kiígyák a poharat, kénytelenek kiinni, és te büntetlen maradnál? Nem maradsz büntetlen, hanem ki kell innod. Mert magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy bocrá borzalmas romhalmazzá válik, vele példálóznak majd az átokmondók és a csúfolódók, a többi város is örökre romhalmaz marad. Üzenetet kaptam az Úrtól, követet küldött a népekhez, gyűjjetek össze, támadjatok rá, keljetek harcra ellene, kicsinyé teszlek a népek között, megvetetté az emberek között. Az szedett rá téged, hogy rettegtek tőled, kevés volt a szíved, sziklahasadékokban laksz, elfoglaltad a magas halmokat. De ha oly magasan fészkelsz is, mint a sas, onnan is letaszítalak, így szól az Úr. Edom pusztasággá válik, aki csak arra jár megborzad és fölszisszen, látva az őt ért számtalan csapást. Ahogyan elpusztult Sodoma és Gomora, meg a szomszédsága, mondja az Úr, úgy itt sem lakik többé senki, és nem él benne senki emberfia. Mint egy oroszlán, amely a Jordán bozótjából feljön az üde legelőre, úgy űzöm el őket egy pillanat alatt, és választottamat helyezem föléje. Hiszen kifogható hozzám, kivonhat engem felelősségre, és melyik pásztor szállhat szembe velem. Halljátok hát az Úr tervét, amelyet Edom ellen készített, és elhatározását, amelyre Témán lakóival kapcsolatban jutott. Még a báránykákat is el fogják hurcolni, legelőjüket is pusztává teszik. Bukásuk hangjától megrendül a föld, hangos jajgatásuk elhallatszik a vörös tengerig. Fölszáll, majd lecsap bocrára, mint a sas, kiterjesztett szárnyal. Olyan lesz azon a napon Edom vitézeinek a szíve, mint a vajúdó asszonyé. Jövendőlés Damaszkuszról. Damaszkuszról. Megszégyenült Hamát és Arpád, mivel rossz hírt kaptak. Remegnek, mint a háborgó tenger, nem lelnek nyugalmat. Elhagyta az ereje Damaszkuszt, menekülni készül. Rémület fogta el, szorongás és fájdalom jött rá, mint a szülőnőre. Miért nem hagyták el a dicső várost, az örvendező várost? Ezért elesnek ifjai a tereken, és a harcosok mind elvesznek azon a napon, így szól a seregek ura. Tüzet gyújtok Damaszkusz várfalán, és az megemészti Ben-Hadad palotáit. Jövendőlés az arabokról. Így szól az Úr Kédárról és Hácor királyságairól, amelyeket megvert Nebukadnezar, Babilónia királya. Rajta, vonuljatok Kédár ellen, és pusztítsátok a keleti népet. Elveszik sátraikat és nyájukat, sátorlapjaikat, minden értéküket, elviszik tevéiket is, és kihirdetik róluk ezt, iszonyat mindenütt. meneküljetek, bujdossatok el messzire, völgyek mélyén bujkáljatok, Hácor lakói, így szól az Úr. Mert tervet szőtt ellenetek Nebukadnezar, Babilónia királya, és veletek kapcsolatban elhatározásra jutott. Rajta, vonuljatok föl a nép ellen, amely békében és biztonságban lakik, így szól az Úr. Nincsen kapuja, nincsen zára, egyedül lakik, tevéjék prédára jutnak, tömérdek jószágukat zsákmányul ejtik. Szélnek szórom azokat, akik körülnyírt hajúak, a négy égtáj felé, veszedelmet hozok rájuk mindenfelől, így szól az Úr. Hácor sakálok tanyája lesz, pusztaság marad örökre. Nem lakik többé benne senki, nem tartózkodik ott ember. Jövendőlés Élámról. Így szólt az Úr igéje Jeremiás prófétához Élámról, Cidkijá júdai király uralkodása kezdetén. Ezt mondja a seregek ura. Összetöröm Élám íját, legfőbb erősségét. Ráküldök Élámra négy szelet a négy égtáj felől, szélnek szórom őket minden irányba, és nem lesz olyan nép, amely közé ne jutnának Élámból szerte szórtak. Rettegést hozok Élámra ellenségei előtt, akik életére törnek. Veszedelmet hozok rájuk izzó haragomban, így szól az Úr. Fegyvert küldök a nyomukba, míg csak meg nem semmisítem őket. Felállítom trónomat Élámban, elpusztítom királyát és vezetőit, így szól az Úr. De az utolsó napokban jóra fordítom majd Élám sorsát, így szól az Úr.

0: Mai szakasz, Jeremiás, 49. rész. Jeremiás több proféciát is hirdetett. Ez a fejezet konkrétan 5 népcsoportról szól, akik kapcsolatban álltak Júda népével. Az első rész az ammoniták fővárosáról szóló profécia, akik Bennámitól, Lót kisebbik lányának fiától származtak. Ők a Jordán keleti oldalán éltek. Az ammonitáknak saját istenük volt, akit Milkomnak neveztek, ami annyit tesz, isteni király. A bírák idejében az izraeliták ellenségei voltak, mert az ammoniták, Lót kisebbik lánya fiának leszármazottjai, eltávolodtak az igaz Isten tiszteletétől. A fejezet második része az Edom ellen hirdetett profécia. Az edómiak Ézsau leszármazottjai voltak. Abban az időben, amikor az izraeliták Egyiptomban voltak, az edómi Témán városa híres volt a benne lakók bölcsességéről. Isten képes volt a Szent Lelkén keresztül hatni a témániak szívében, miközben az izraeliták bálványokat imádtak Egyiptomban. Végül Edom is Szodomához és Gomorrához hasonló sorsra jutott, mert kevésségük és vakmerőségük elvakította őket. A harmadik rész a Damaszkusz elleni profécia. Ez egy régi arámi város volt a sivatag szélén, ami az ott található termékeny oázisnak köszönhetően virágzott. Ebben a városban voltak a múltban hűséges istenfélők, mint Námán vagy Hazáél. Amint azonban elhagyták az igaz Istent, ez az örvendező és Istennek tetsző város is elhagyatott lett. A negyedik részben a Kédárról és Hácorról szóló proféciát olvashatjuk. Kédár Izmael fia volt, Kédár törzse a tevecsordáiról és jól képzett íjászairól volt híres. A bírák idejében Izraelnek nem sikerült bevenni Hácort, a kánaániták erős városát. Később Nabukodonozor, Babilon királya mindkét várost elfoglalta. Az ötödik, utolsó rész az Elámról szóló profécia. Ez a profécia akkor teljesedett be, amikor Elám a babilóniak oldalára állt. Ha az elámiak bűnbánatot tartottak volna, Isten megbocsájtott volna nekik, és fölvirágoztatta volna őket áldásaival. Akkoriban Isten azt szerette volna, hogy az emberek egyénileg és közösségi szinten is megbánják bűneiket, és visszatérjenek hozzá. Legyünk tisztában azzal, hogy Isten ma tőlünk is ezt várja.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Beszólítván őket, megparancsolták nékik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. Apostolok cselekedete 4. fejezet, 18. és 29. vers. A lelkiismereti szabadság alapelvének megóvásáért napjainkban is állandóan küzdenünk kell. Az igazság és a vallás szabadság zászlaját, amelyet az evangéliumi közösség megalapítói és Isten tanúi fennen lobogtattak a letűnt évszázadok alatt, ebben az utolsó küzdelemben Isten a mi kezünkre bízta. Ezért a nagy adományért azoknak a vállára helyezte a felelősséget, akiket igéjének ismeretével áldott meg. Az igét a legnagyobb tekintélyként kell elismernünk. Isteni intézkedésnek kell tekintenünk az emberi kormányzatot is. Az iránta való engedelmesség, jogos határain belül, szent kötelesség. De ha az általa támasztott követelmények ütköznének vagy ellenkeznének Isten parancsolataival, akkor Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint sem embernek. Apostolok cselekedete 5. fejezet, 29. vers. Az így szól az Úr nem állhat mögötte annak, hogy így szól a gyülekezet vagy a földi hatalom. Ez azonban korán sem jelenti azt, hogy ellentétbe kell kerülnünk a felsőbbséggel. Ne tegyünk és ne mondjunk semmi olyat, ami fölöslegesen elzárhatja előttünk az utat. De ha az emberek megtiltanák, hogy ezt a munkát végezzük, akkor mondjuk azt, amit az apostolok is. Nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egy falat kenyér, egy darabka szeretet. A magányt, kétségbeesést és reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Sokan vannak a világban, akik egy darabka kenyérre éheznek, de még többen olyanok, akik csak egy kis szeretetre. Teréz anya.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: A vezetés lényege. Keljetek át harcra készen testvéreitek élén. Józsui könyve első fejezet 14. vers. Ahhoz, hogy méltó légy a követésre, több kell, mint tehetség és titulus. A vezetés lényege két fontos lépés megtételében rejlik. Elsőként. Menj elsőként. Keljetek át harcra készen testvéreitek élén. Ha vezetőnek hívott el Isten, akkor neked kell először hitben kilépned és elindulnod, ez pedig megkívánja, hogy higgy önmagadban és a küldetésedben. Az eredményességhez nem elegendő keményen dolgozni. Az is szükséges, hogy az ember a megfelelő dolgokban higgyen. Józsuénak ezt mondta Isten, légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Józsué könyve első fejezet 9. vers. Nem kell előre tudnod minden választ. Az is magabiztossá tehet, ha tudod, hogy Isten veled van és előtted jár. Második. Vigyél magaddal másokat is. Keljetek át testvéreitek élén, és segítsétek őket. Józsué könyve első fejezet 14. vers. Meddig kell még időt és energiát fektetnem ezekbe az emberekbe? Így tűnődsz talán, a válasz pedig az, hogy amíg birtokba nem veszik ők is azt a földet, amelyet nekik ad Istenetek az Úr. Józsué könyve első fejezet 15. vers. Sokan szolgálnak, amikor kénytelenek, egyesek pedig válságos időkben, de ha szolgáló szíved van, önként nyújtod ki a kezed mások felé. Meglátod a szükséget, megragadod a lehetőséget, és mivel tudod, hogy Isten megjutalmaz majd érte, örömmel szolgálsz. Csak akkor válsz jogosultá arra, hogy élvezd a vezetők előjogait, ha hajlandó vagy elsőként elindulni, és másokat is magaddal vinni. De itt még nincs vége a történetnek. Isten ezt mondta, azután visszatérhettek birtokul kapott földetekre, hogy birtokba vegyétek azt. Józsué könyve első fejezet 15. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Július elejétől látogatható a megújult esztergomi keresztény múzeum. Megújult belső terekkel, átrendezett állandó kiállítással és újra gondolt koncepcióval várja a közönséget az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye, az esztergomi keresztény múzeum, amely idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Méltóság teljes az esztergomi Mindszenty téren álló keresztény múzeum neoreneszánsz épülete, hát még a mögötte felsejlő látkép. A házak felett magasodó domb tetején a vár rusztikus tömbje trónol, mögötte a bazilika kupolájának monumentális félgömbje, amely egyszerre szimbolizálja a kereszténység megtartó erejét és ad történelmi romantikát a városképnek. Mindez a múzeumi már megújult enteriőrjében sétálva is élvezhető, a második emeleti termek ablakából ugyanis fenséges kiállítás nyílik a történelmi város részre. Mintha csak díszletként szolgálna az új koncepcióban megálmodott állandó tárlatnak. Szent vér. A keresztény múzeumot érintő beruházás az esztergomi budapesti főegyházmegye 300 millió forintos támogatásából valósult meg. A műemléki védettségű épületben két emeleten 1000 négyzetméter újult meg, ennek során eltüntették a korábbi, elavult belső építészeti és műszaki beavatkozások nyomait, miközben az örökségvédelmi szempontokat szem előtt tartva megőrizték az épület neoreneszánsz jellegét. Felfrissült az enteriőr, ám a másfél évszázaddal ezelőtti korszak atmoszférája megőrződött. A megújult terekben azonban még régebbi korok szépségei vonulnak fel. A középkori alkotásokon az arany háttérben ábrándos tekintetű proféták, imádságban elmerült mezitlábas szentek sorakoznak, arcukon a túlvilági ígéret derűjével. Megérkezett a Plantáj konferencia 2026 programja. Idén a felülről témája köré gyűlnek össze, mert hiszik, hogy minden új gyülekezet születése Isten csodája. Az összejövetelen lesznek dicsőítés, igehirdetés, talk show a missziók együttműködéséről, gyakorlati szemináriumok a plántálás különböző területeiről, valódi történetek a gyülekezet plántálás frontvonaláról, majd közös ima és bátorítás. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel mottóval. Aki gyülekezet plántáló, vagy egy plántálásban szolgál és érdekli a misszió, vagy egyszerűen szeretné jobban megérteni, hogyan születnek új gyülekezetek, azokat szeretettel várják. A helyszín a Montás központ, az időpont október 3-a. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma hétfőn a felhők felett több órára kisüt a nap, néhol eshet eső, nyugatira fordul a szél, 27-33 fokunk van. Kedden napos időre számíthatunk felhőkkel. Az északnyugati szél több felé élénk lesz, és 24-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Reggeli csendesség. Ha a szíved istené.

Mindenki úgy adjon, ahogyan eltökélte szívében, ne kedvetlenséggel vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Ki lehet jókedvű adakozó? Csak is az, aki Jézus Krisztusban él, és tele van reménységgel. Ezáltal bátorít másokat. Ezáltal mindig ad a körülötte élő, sokféleképpen szűkölködő embereknek. Nem csak anyagi jellegű dolgokat, hanem lelki ajándékokat is. És miközben ad, maga is felüdül, megerősödik hitében, és testvérekre talál azokban, akiknek adakozott. A legjobb példa számunkra az adakozás terén nem más, mint maga Jézus. Róla olvashatjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében. Ő értünk szegényé lett, bár gazdag volt, hogy az ő szegénysége által mi gazdagok legyünk. Jézus a

Hálás vagy-e neki mindezért? Az Úrnak igazából nem is a pénztárcádra van szüksége, sokkal inkább a szívedre. Mert ha a szíved az övé, akkor minden a helyére kerül az életedben. Az anyagi javaidra is másképp tekintesz. Akkor az adakozásod nem kényszeredett, kedvetlen lesz, hanem örömteli és szívből jövő.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 27-e. Efézusiakhoz írt levél második fejezet, 14-től 18. versig. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben, az Atyához. A versenyszellem nagy mozgatórugója mai világunknak. Úgy a sportban, mint a művészetekben, de a hétköznapi élet számos frontján is megmutatkozik kisebb-nagyobb mértékben. Kinek szebb, kinek jobb, több, ilyenebb, olyanabb. Emberi mi voltunk, bűnre való eredendő hajlamunk, a legnagyobb igyekezetünk közepette is előbukkan, még a gyülekezeti életben is. Akarva akaratlanul minősítünk valakit a látványos szolgálatai alapján, ítélkezünk cselekedetek, vagy éppen a tétlenség miatt. Rangsort állítunk, kinek mekkora a hite. Mindez teljesen felesleges. A szubjektív vélemény nem számít az Istennek. Számára az a fontos, hogy mindnyájan találjuk meg a szoros kaput, és járjunk a keskeny úton. Ez a kapu és út ugyanott áll annak is, aki még nem ismeri az Urat, illetve annak is, aki hívőnek vallja magát, annak is, aki generációk hosszú során át hordozza a keresztény értékrendet, és annak is, aki a világ sűrűjéből frissen tért meg. Jézus Krisztus áldozata, függetlenül attól, hogy honnan jöttünk, hogy mekkora tettek kötődnek a nevünkhöz, vagy hogy miképpen lát bennünket más, elegendő mindnyájunk számára. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot John Allen Cox írta a Michiganből, az Egyesült Államokból. Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Zsoltárok könyvének 121. fejezetének első és második verse. Tavaly nyáron a feleségemmel autóval indultunk útnak. Ő vezetett, és az úton előttünk megpillantott valamit, amit egy fekete műanyag zacskónak vélt. Nem tudott csávot váltani, így neki mentünk annak a valaminek, ami nem nylon zacskó volt, hanem egy kovácsüllő. Nem akartuk elhinni. Sikerült az út szélére manővereznie, mielőtt a motor nagy dübörgéssel leállt volna. Egy útépítés miatt nem volt túl széles az útpatka, kamionok és más autók száguldoztak mellettünk, így nem tudtunk kiszállni a kocsiból. Felhívtuk a rendőrséget, a biztosítót és az autómentőt. 3 óra múlva az autónk felkerült végre egy vontatóra, és elindultunk egy biztonságosabb hely felé. Miközben megpróbáltuk feldolgozni a történteket, ezt kérdeztük: miért pont velünk történik ez, Uram? Később, miután megnyugodtunk, rájöttünk, hogy igazából áldásban részesültünk. Bár az autó totál káros lett, senki nem sérült meg, és ezt áldásként éltük át. A hálaadás pillanatában tudatosult bennünk, hogy a történet sokkal rosszabbul is végződhetett volna. Miközben a segítségre vártunk, eszembe jutott a fent ige. Nem így terveztük a napot, de végül megértettem, hogy Isten minden körülmények között velünk van. Istenünk, amikor tehetetlennek érezzük magunkat, emlékeztes, hogy a te lelked mindenütt jelen van. Amen. Napi gondolat: bármilyen helyzetbe is kerülök, Isten mindig velem van. Imádkozzunk a családjukhoz, utazókért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Az orosz író, költő, a korunk hőse című regény és a Démon elbeszélő költemény alkotója Mihail Jurjevics Lermontov 1841-ben távozott az élők sorából. Ars poétikája, az emberi lélek története érdekesebb és tanulságosabb, mint egy egész nemzet története.

Lermontov, Ima, Szabó Lőrinc fordítása. Ne sújtsd rám, uram, bosszúálló haraggal örök kezeid, amiért szeretem e fájó földet és szenvedélyeit. Amiért tisztító szavadra lelkem csak nagy ritkán figyel, s szellemem fényed megtagadva sötét helyeken vérzik el. Amiért háborogva pezsget a lávaforró indulat, s vad gyűlöletek és szerelmek kormozzák a látásomat. Amiért szűk nekem a föld, és te hozzád hajolni félek. S a dalomból síró könyörgés nem hozzád szárnyal, ó uram! Ne fújd el az isteni lángot, lobogjon az kín s üdv felett. Sújtsa sóvár szememet átkod, változtasd kővé szívemet, s végül oltsd ki bennem végképp a dal szomját. S akkor megint megszáll a békéd, s elém nyílik a ma keskeny út.

0: Hogyan kerülhetjük el a csapdákat?
1: Pihenés és kikapcsolódás. Senki sem él közülünk önmagának. Római levél 14.7. Gondolatok az ígéről. A világi kedvtelések bőséges kínálata lázban tartja az embereket, s rábírja a vigyázatlanokat, hogy belemerüljenek a különféle kockázatos élvezetekbe. Az előadások és szórakozások vég nélküli változatainak mind az a célja, hogy a világ szeretetére vezessenek, azonban a világgal való egyesülés meggyöngíti a hitet. A világi élvezetek szinte megőrjítik az embereket, s a pillanatnyi élvezetért sokan feláldozzák a menny barátságát, az általa nyújtott békével, szeretettel és örömmel együtt. A keresztények számára a valódi boldogságnak sok forrása áll rendelkezésre, és tévedhetetlen pontossággal meg tudják mondani, milyen az a kikapcsolódás, amely igazi felüdülést nyújt. Az ártatlan kikapcsolódással és pihenéssel nem tékozolják el fizikai és szellemi erejüket, és nem alacsonyítják le lelküket. A menny támogatását élvező kikapcsolódásban részt vehetünk, mert nem okoz csalódást, és nem jár szomorú következményekkel, nem rombolja le az önbecsülést, és nem tesz használhatatlanná. Csak akkor leszünk tökéletes biztonságban, ha a kikapcsolódásunk helyszínére magunkkal vihetjük Jézust, és megőrizhetjük az imádkozás lelkületét.

0: Erős, morfikus sejtek.
1: Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Példabeszédek könyve 3. fejezet 5-től 8. versig. A televízióban a szenzációs morphing effektek vizuális varázslatnak tűnnek, ahogy a képek más képekké változnak. A fantasy alapú filmek gyakran használják ezt a számítógépes technikát, például egy macska feje emberfejé válik, vagy egy ember átalakul szuperfém lényé, vagy akár járművé. A filmekben a morphing eltorzítja a valóságot. A valóságban a test erőteljes morfológiai rendszerekkel rendelkezik. A teremtő által programozva ez a fantasztikus jelenség a vörös csontvelőben zajlik. A csontvelő prekurzor sejteket termel. Ahogy ezek megérnek, vörös vagy fehér vérsejteké alakulnak. A fehér vérsejtek ezután a betolakodók felismerésére, elpusztítására és eltávolítására specializálódott sejtek virtuális hadseregévé alakulnak. Ez a hatékony rendszer naponta több milliárd sejtet termel ki az elöregedő vörös vagy fehér vérsejtek pótlására. A morfondírozó képeken keresztül a filmnézőket fiktív történetek és szürreális főgonoszok igazgatják, ijeszgetik és rabul ejtik. Ám az ő teljesítményük elhalványul az immunrendszer bonyolult, mindennapos csatái mellett, és a vörös vértestek által szállított rakomány mellett, amelyek a testben lévő sejtek trillióihoz viszik gáznemű rakományukat. Isten összes egészségügyi törvénye befolyásolja a csontok vértermelő munkáját. Alacsony minőségű táplálkozással, a pihenés hiányával nem lehet a legjobb minőségű vért előállítani. A bűntudat, a depresszió és a negatív hozzáállás befolyásolja a vörös csontvelő termelését. Dávid megértette ezt, amikor a bűnei miatti bűntudat miatt panaszkodott, csontvelőjének gyengeségéről és állapotáról. Könyörülj rajtam, Uram, mert nyomorúságban vagyok, arcom, lelkem és testem elolvadt a bánattól, életem bánatban végződött, és éveim sóhajtozásban. Erőm elfogyott vétkeim miatt, és csontjaim elrohadtak. 31. Zsoltár, 9. 10. vers. Az elégedett elme, a vidám lélek egészséget jelent a testnek és erőt a léleknek. Semmi sem okoz annyira betegséget, mint a csüggedés, a szomorúság és a bánat. Amikor kísértésbe kerülsz, hogy elcsüggedj, emlékezz arra, hogyan fejezi be Dávid a 31. Zsoltárt. 24. vers. Legyetek erősek és bátrak mindnyájan, akik az Úrban reménykedtek. Ennek az elfogadása erősíteni fogja az immunrendszeredet.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 27-én hétfőn következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét a 34. Zsoltár 16. versében olvassuk. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. A nap újszövetségi igéjét Máté szerinti evangélium 27. fejezetében a 19. versként olvashatjuk. Amikor pedig Pilátus a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Jézus pere során Pilátus felesége különös üzenetet küldött férjének: ne avatkozzon ennek az igaz embernek a dolgába. Nem tudjuk pontosan, mit látott, tapasztalt álmában, de abban biztos volt, hogy a helytartó ezúttal nem egy megszokott ügyben jár el, nem mindennapi vádlott áll előtte. Az álom világosság tette számára, hogy Jézus igaz ember, ezért figyelmeztette férjét: ne lépje át azt a határt, amely túlmutat az emberi igazság szolgáltatáson. Az Úr szeme ugyanis látja az igazakat, és ez már Isten népének ősi tapasztalata. Isten nem távoli Úr, nem közömbös szemlélője az övéi sorsának, hanem jelen van, figyel. Ott van, amikor az igaz igaztalanul áll a bírái előtt. Ott van a kereszt nyomorúságában. Ott van még azokban a pillanatokban is, amikor az ember csak a távolságot érzékeli, és már csak ennyit tud kérdezni: miért hagytál el engem? Isten látja a szenvedőt, akit senki nem hal meg, akinek nem értheti más a fájdalmát. Nem feledkezik meg azokról, akik hozzá kiáltanak. Jézus keresztje is erre emlékeztet. Mert bár az ítélet megtörtént, Pilátus feleségének figyelmeztetése ellenére a végső ítélet mégis az Istené lett. A kereszt, a szenvedés és a halál fölött a reménység, az élet szava hangzott fel. Ebben az isteni szóban mi is bízhatunk. A nap imádsága: köszönjük Istenünk, hogy figyelsz ránk, látod azt is, amit más észre sem vesz. Látod a legmélyebb szenvedést, hallod a néma kiáltásokat. Adj nekünk bizalmat és reménységet, hogy a te szavad mindig életet teremt, ott is, ahol mi csak veszteséget látunk. Ámen. Zsugye Klenovics Katalin áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak: az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. A nap újszövetségi igéje: mikor pedig Pilátus a bírói székben ült, felesége üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatt.

Volt egyszer egy idős asszony egy kis hegyi faluban. Márta néninek hívták, és mindenki tisztelte őt. Udvarias volt, szorgalmas, és a gyülekezetben sohasem hiányzott a padsorokból. Az emberek úgy beszéltek róla, mint az imádságos öregasszonyról, akinek biztos helye van a mennyben. Egy napon egy fiatal vándor érkezett a faluba. Egyszerű ruhát viselt, tiszta szemmel nézett az emberekre, és egy Bibliát hordott a hóna alatt. A lakosok faggatták őt. Ki ő? Honnan jött? Hová tart? De a fiatal férfi csak ennyit mondott. Az igazságot keresem, és akik hajlandók meglátni magukat úgy, ahogyan Isten látja őket. Márta néni is kíváncsi lett. Meghívta egy vacsorára a vendéget, hogy meghallgassa a tanítását. A fiatal vándor este a tűz mellett ülve így szólt hozzá. Láttam sokakat, akik fényes ruhában járnak, de szívükön fekete kendőt hordanak, amit ők nem látnak, mert túl régen viselik. A bűn nem mindig a világ botránya. Sokszor csak egy régi, elrejtett keserűség, büszkeség vagy meg nem bocsátás. Még a legjámborabb szívekbe is be tud bújni. Márta néni szíve hirtelen összeszorult. Megbántva érezte magát, hisz ő mindig tisztességes volt. Hát mi bűn volna benne? Aznap este valami nem hagyta nyugodni. Vette a Bibliáját és olvasni kezdett. Először csak rutinból, majd egy mondat megállította őt János evangéliuma 16. fejezetében. És amikor eljön, megfeddi a világot bűn tekintetében. A Szentlélek csendes, de határozott módon kezdett szólni hozzá. Egy régi emlék villant be. Amikor 30 éve nem bocsátott meg a testvérének egy sértés miatt. Aztán egy másik, mikor önigazultan elutasított egy özvegyet, mondván, hogy hát a saját hibája. És jöttek a gondolatok, a büszkeség, amivel másokra tekintett, az önelégültség, amivel a vallásosságát mutogatta. Márta néni elsírta magát. Egész életében azt hitte, hogy jó úton jár, de most megértette. Aki nem látja bűneit, annak nincs szüksége Krisztusra. A Szentlélek világossága azonban feltárja a szív valódi állapotát. Másnap reggel a falu népe meglepetten látta, hogy Márta néni nem az imaházba siet, hanem sorra járja az embereket. Bocsánatot kért azoktól, akiket valaha megbántott, néha kimondva, néha csak öleléssel, néha csak egyetlen szóval: sajnálom. Amikor valaki megkérdezte tőle, mi történt, így válaszolt: rájöttem, hogy eddig csak a ruhám volt tiszta. A szívemet viszont csak Krisztus tudja megmosni. És most először érzem igazán, mit jelent, hogy ő a megváltóm.
A bűn felismerése nem azoknak szól, akik nyilvánvalóan gonoszak, hanem azoknak, akik rendben vannak, de még nem álltak meg a Szentlélek tükrében. Márta néni története egy lett a sok közül, ahol a látszólag tiszta életet felváltotta az igazi, Krisztusban megtisztított élet. Mert csak az ilyen szív tudja megérteni, milyen mély és szelíd Isten kegyelme. Hogyan ismerjük föl, hogy bűnösök vagyunk? Az ember természeténél fogva hajlamos igazolni önmagát. Gyakran csak akkor látjuk meg a bűn igazi természetét, amikor Isten világossága rávetül életünk rejtett zugaira. Isten törvénye olyan, mint egy tükör. Nem tisztít meg, de megmutatja a szennyet. Csak akkor értjük meg valóban, hogy bűnösök vagyunk, amikor a törvényhez mérjük magunkat, és látjuk, hogy hiány szenvedünk Isten dicsőségéből. A 10 parancsolat nem csupán külső tetteinket vizsgálja, hanem a belső indítékainkat is. A Szentlélek a szív ajtaján kopogtat. Nem vádol romboló módon, hanem inkább meggyőz. Feltárja bennünk azokat a dolgokat, amelyeket mi már megszoktunk, vagy amelyek felett elsiklottunk. A bűn felismerése az első lépés, a megtérés és a helyreállítás felé. Nem szabad összekevernünk a bűntudat érzését a kétségbeeséssel. A bűntudat Isten szeretetének a jele, annak bizonyítéka, hogy a lélek munkálkodik bennünk.

a bűn felismerése előfeltétele annak, hogy értékelni tudjuk a kereszt áldozatát. Csak az kér megváltót, aki tudja, hogy el van veszve nélküle. Krisztus azért jött, hogy elvegye a bűnt, de senki sem vágyik megváltóra, míg igazán meg nem látja bűneit. A Szentlélek mindig Krisztusra mutat. Nem önmagunk vizsgálata a cél, hanem hogy felismerjük, tényleg szükségünk van Jézusra. A bűntudat nem azt jelenti, hogy le kell maradnunk az üdvösségről, hanem hogy most már tudjuk, kinél van a gyógyulás. Ezért, ha valaki felismeri, hogy bűnös, az nem a vég kezdete, hanem a megváltás hajnala.

Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Semmiképpen. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által. Róma beliekhez írott levél, 7. fejezet, 7. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Nagy érdeklődés övezi a Károli képzéseit. Több mint 3000 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein szeptembertől. Magyarország 6. legnépszerűbb felsőoktatási intézménye évről évre vonzó választásnak bizonyul a tovább tanulók körében. Az egyetem fennállása óta a legmagasabb felvett tanulói létszámot érték el. Az állam és jogtudományi karon csaknem 400 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a jogász osztatlan mesterképzési szakon. A bölcsészet és társadalomtudományi karra több mint 1600 diák nyert felvételt. Az alapképzési szakok közül idén is a pszichológia, a kommunikáció és médiatudomány, a keleti nyelvek és kultúrák bizonyultak a legnépszerűbbeknek. Töretlen érdeklődés mutatkozik a gazdaságtudományi, egészségtudományi és szociális kar képzései iránt is. A pedagógiai kar továbbra is 3 képzési helyszínen, Nagykörösön, Budapesten és Kecskeméten várja újonnan felvett hallgatóit. Közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Pázmányon. Július 23-án kihirdették az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így véglegessé vált, hogy hány jelentkező kezdheti meg tanulmányait a magyarországi felsőoktatási intézményekben, köztük a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A Pázmány idén is kiemelkedő felvételi létszámot ért el, immár 2. éve haladja meg a felvettek száma a 3000-es határt, 2026-ban pedig már a 4000 főt közelítette. A 26-27-es tanévben összesen 3994 hallgató kezdheti meg tanulmányait alap, mester és osztatlan képzésben. Ez 442 fővel, vagyis mintegy 12%-kal több a tavalyi eredménynél, és közel 35%-os növekedést jelent a 2024-es adatokhoz viszonyítva. A jelenlegi létszám még nem tartalmazza a hitéleti képzésekre felvételt nyerő hallgatókat, valamint a hamarosan induló pótfelvételi eljárás eredményeit, így a végleges összlétszám várhatóan ennél is magasabb lesz. 300 fiatal vehetett részt az örökségünk táborokban ebben az évben is. Folytatódik a nagy sikerű program. 2026-ban is megszervezi 6 napos táborait a tiszántúli református egyházkerület. Ezúttal Tivadarban és Berekfürdőn üdülhetnek a gyerekek. Elkezdődtek az egyházkerület idei örökségünk táborai. A program keretében a nyári szünidő alatt 2 helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi és természeti értékeket. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatja az egyházközségek, az intézmények vezetőségét és partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és augusztus 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel, az első munkanap az országos irodán augusztus 17-e hétfő lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma hétfőn a felhők felett több órára kisüt a nap, néhol eshet eső, nyugatira fordul a szél, 27-33 fokunk van. Kedden napos időre számíthatunk felhőkkel. Az északnyugati szél több felé élénk lesz, és 24-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozatban, a Kulcsár Tibort hallják, és őszintén remélem, hogy akik itt vannak velünk időről időre, hétről hétre, azok tudják, hogy amikor nehéz esetekről beszélünk, akkor valóban arra szeretnénk koncentrálni, hogy bizonyos nehéz körülményeket hogy használ Isten. Nagyon sokszor Isten munkája nem azért folyik, hanem annak ellenére folyik, hogyha tetszenek érteni, mire gondolok. És ez azért nagyon fontos, mert mi szívesen vennénk, ha ideális körülmények között kellene, vagy lehetne dolgozni. És sokszor elfelejtjük azt, hogy Istennek van hatalma nem ideális körülmények között egészen új helyzeteket, egészen új lehetőségeket teremteni, létrehozni, és esetleg még az is bebizonyosodhat a misszió munkánk során, hogy bizony az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, ezt mondja az Úr, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Lehet-e kvázi tragédiából áldás? Ugye ez alapvetően úgy tűnik, hogy ez a kérdés is, hát tulajdonképpen egy picit, hát hogy mondjam,

tudnánk példákat mondani, de a Szentírás tanúság tétele akár az Ó, akár az Új Szövetségben számos ilyen élethelyzetről beszél. Ma olyan emberekről szeretnénk beszélni, akik menekültként jelennek meg a Szentírásban, üldözöttként, kitaszítottként, mint akik nagyon-nagyon sok mindent egy csapásra elvesztettek. Na de, hogy ne beszéljek rébuszokba, hadd kérjek mindenkit, hogy az Apostolok Cselekedetei 18. fejezeténél nyissuk ki a Szentírást, és ahogy ezt az elmúlt alkalommal is tettük, több helyen bekapcsolódunk majd a Szentírás bizonyságtétele vizsgálatába, már csak azért is, mert a mai nyomon követett házas párunkat Akvillának és Priscillának hívják, és nagyon fontosnak tartom, hogy azt, amit a Szentírás velük kapcsolatban feljegyzett, azt alaposan végig gondoljuk, még akár a saját életünkre is megpróbáljuk alkalmazni. Tehát Apostolok Cselekedetei 18. fejezet első verstől így találjuk Isten igéjét. Ezek után Pál eltávozott Athénból és Korintusba ment, és ott találkozott egy Akvilla nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük, ők ugyanis sátor készítő mesterek voltak. Hát ezer kérdés van, amit gyorsan föl kéne vetni ezzel az igével kapcsolatban. Először is ez egy különös találkozás. Miért is került Athénba Pál apostol? Ugye ez a második misszió úton fordult vele elő, és hát tulajdonképpen a testvére kimenekítették, mert hogy a macedón városokban, egyikben is, másikban is, a harmadikban is előbb-utóbb üldözés támadt. Ugye Filippibe bebörtönözték jogtalanul, egy alapos verés után, Isten megengedte, hogy kiszabaduljon. Aztán Tesszalonikába, aztán Béreába ment. De mindegyik helyen nagyon nagy felfordulás támadt, és hát tulajdonképpen Pál apostolnak tovább kellett menekülni. Aztán Athénba került, ahol meg a vallási rögtön ítélő bíróság előtt kellett számot adnia a tanításáról, ugye ott hangzott el az a bizonyos híres areopágoszi beszéd, de az a bíróság nem hozott ellene döntést, amely egyúttal azt is jelentette, hogy Pál apostol szabadon prédikálhatott Athénban, létre is jött egy kis közösség, egy kis gyülekezet, még areopágita tagja is lett, hiszen egy ilyen bíró is megtért, de aztán tovább indult. És Korintusba azért mégis nem úgy érkezett, mint minden szempontból teljesen megbékélt ember, hiszen nagyon sok szenvedés és nagyon sok nyomorúság érte, és nagyon komolyan mérlegre kellett tennie rengeteg kérdést. Például azt, hogy ha annak idején egy látomásban hívta őt Isten a macedón területre, akkor ez a macedón szolgálat, ez vajon miért volt ennyi szenvedéssel, üldözéssel, nyomorúsággal, börtönnel, mindenfélével terhes? Ne tessenek azt gondolni, hogy Pál apostolnak nem voltak vajudni valói. Azért, hogyha a leveleit alaposan végigolvassuk, akkor számos esetben kiderül, hogy bizony neki is meg kellett harcolnia sok mindent, és amikor Korintusba kerül, akkor összetalálkozik egy zsidó származású házaspárral, akik pedig egy császári rendelet miatt el kellett, hogy hagyják Rómát. Mi volt a bűnük? Zsidók. Azt hiszem, hogy a történelem ezerszer fölvetette már azt a kérdést, talán ezt túlzás nélkül lehet mondani, hogy gondolkozzunk erről a népről. Nagyon-nagyon sok olyan uralkodó, császár, a fáraótól kezdődően mindenféle ilyen-olyan magas pozíciójú ember volt, aki elhatározta, hogy ezt a kérdést véglegesen lezárja. Ez egy borzasztó dolog. Iszonytató arra gondolni, hogy a 20. század is milyen mélységeket élt meg ezzel kapcsolatban. És attól tartok, hogyha azt mondanám, hogy ez egyszer és mindenkorra lezárult, ez bizonyára nem lenne igaz, hiszen most is tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok helyen sokan szenvednek az antiszemita érzület, támadások és sok minden miatt, amikor semmi más ok nincs, csak hogy ehhez a néphez tartozik valaki arra, hogy üldözzék, megvessék, kirekesszék, a társadalom peremére szorítsák. Ez egy borzasztó dolog. Akvilla és Priscilla nyilván
nagyon

0: nagy veszteséggel kellett, hogy megélje ezt a Rómából való eltávozást. Először is egészen bizonyosan ők ott, mint ahogy egyébként általában a sátorkészítők, Rómában a katonaságnak termeltek elsősorban. Hiszen a legnagyobb vevő a hadiipar volt már akkor is ezekre a dolgokra, és természetes, hogy nagyon-nagyon sokan használták abban az időben a különböző sátrakat, a sátorvásznakat, nem csak sátrakat fontak ezek a sátorkészítők, hanem vitorlavászon készítéssel is foglalkoztak, de ez most messzire menne, de a lényeg az, hogy életteret vesztettek. Valami miatt ott kellett hagyni az otthonukat, azt nem hozhatták magukkal, és nyilván egyébként is minden üldözés nélkül is, én még gyerekkoromban tanultam meg azt a csodálatos mondatot, hogy minden költözés egy leégés, és azt hiszem, hogy ők aztán végképp rá kellett, hogy döbbenjenek, hogy hát igazából minden eltűnt, ami eddig az élet természetes része volt. És ebben a helyzetben összetalálkoznak a Tarsuszi Pállal. Nagyon sokan nem tudják, pedig ez egy nagyon fontos információ, hogy minden rabbinak, minden magasan képzett zsidó teológusnak kötelezően kellett, hogy legyen egy egyszerű polgári foglalkozása. Ennek az volt az oka, hogy úgy gondolták a héber családok, hogy egy dolog, hogy valaki tanítja Isten igéjét, de hogyha megszorul az életben bármiért, akkor a két kezével fönn kell, hogy tudja tartani magát. És nagyon megdöbbentő az, hogy az evangélium egyébként áldott hirdetőjét egyik pillanattól a másikra most ott látjuk a szövőszék mellett, és kiderül, hogy bekapcsolódik Aquila és Priscilla mellé, és a vetélő jár a kezében, és dolgozik naphosszat, valahol később azt fogja mondani, éppen a miléteszi búcsú beszédben mondja majd az efézusi véneknek, hogy ti azt nagyon jól tudjátok, hogy ezek a kezek mennyit dolgoztak, hogy ne csak önmagának az eltartásáról, hanem meg a velem levőkről is ezek a kezek gondoskodtak, ami nyilván nem egy nagyképű hőzöngés volt, hiszen azonnal tiltakozhattak volna az efézusi atyánk fiai, de nem tették, mert Pál apostol valóban a tanítói munkája mellett kőkeményen dolgozott. De ez egy másik vetülete ennek az igének, mert hogy a vetélő az nem volt annyira hangos abban az időben, még nem gőzzel, meg benzinnel, meg árammal, meg egyéb ilyen csodákkal hajtották ezeket a masinákat, és a vetélő repkedhetett a fonalak között és alatt és fölött, de közben lehetett beszélgetni. Miről beszélgettek? Hát egészen biztosan ez a házaspár megértette, megtanulta, átlátta, hogy mit is jelent a Krisztus követés. Ez azért nagyon fontos, mert sokan vitatkoznak azon, hogy már ők Rómában találkoztak az igével, és megtértek korábban, és már úgy értek oda, vagy Pálnak a bizonyságtételére tértek meg. Én azt gondolom, hogy ez teljesen közömbös. Mert ott Pál apostolnak a munkája nyomán, a lelki munkája nyomán, az együtt való munkálkodás közben, kétkezi munka közben is, ők egy teológiai egyetemre jártak Pál mellett, aki az Ószövetséget összevetette a Krisztusról szóló evangélium információival, és egészen biztos vagyok benne, hogy Aquila és Priscilla olyan magas szintű képzést kapott, hogy ennél magasabbat kereszténységből abban az időben nem lehet kapni. Nem tudom, észre tetszettek venni, hogy egyszer sem mondtam azt, hogy Aquila, és egyszer sem mondtam azt, hogy Priscilla, csak együtt mondtam a kettőt. Ők az a házaspár, akit soha nem említ a Szentírás külön. És hogy ez mekkora áldás volt ennek a házaspárnak, és az összes gyülekezetnek, az mindjárt a következő rájuk nagyon különös fényt vető történetből világossá válik. Ugyanis, amikor úgy döntött Pál évvel vagy évekkel később, hogy tovább indul Korintusból, akkor Aquila és Priscilla úgy döntött, hogy vele mennek. Tessék csak nézni, mit mond a 18. fejezet 18. verstől. Pál még jó néhány napig ott maradt, aztán elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott, Priscillával és Aquillával együtt, előbb azonban megnyiratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. Efézusba érve elvált tőlük. Úgy tűnik, hogy ez a házas pár valami miatt eredetileg úgy tervezhette, hogy talán tesz egy kirándulást az ősök földjére, de mire Efézusba értek, valami miatt nekik maradniuk kellett. Ez az elvált tőlük, ez nem valami kapcsolat megszakadást jelentett. Egyszerűen csak annyit, hogy Akvila és Priscilla úgy értette meg, ők maradnak Efézusban, Pál pedig tovább utazik majd Szíriába, onnan Jeruzsálembe, aztán visszamegy majd Antiochiába, onnan indul majd a harmadik misszió útra, és egy hosszú-hosszú-hosszú utazás végén Efézusba fog majd érkezni, ahol újra találkoznak, de Isten az ő drága lelke által egy rendkívüli feladatot bízott erre a házaspárra. Tessenek csak figyelni, a 24. verstől olvasom, ugyanebből a fejezetből. Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló, és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket. De csak János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is, amikor meghallgatta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban elmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek biztatták, írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. És amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek, mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bebizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Ugye észre tetszettek venni, hogy egy kicsit bővebben olvastam. Ennek egyszerű oka van. Itt van ez a házas pár, meghallgatják ezt az alexandriai származású ékes szóló, ami azt jelenti, hogy retorikában nagyon magasan képzett. Egyébként Alexandria akkor a kultúra fellegvára volt, hatalmas könyvtárral és mindenféle csodálatos kulturális dolgokkal és egy óriási zsidó közösséggel, és ez az alexandriai ember így érkezik, Apollós. Kiváló nyelvismerettel, kiváló szónoki képességgel, és még az Úr útját is helyesen tanítja, ez nagyon fontos, hogy hangsúlyozza a Szentírás nekünk, és Akvila és Priscilla veszi a bátorságot, a végén megszólítják, magukhoz hívják, és azt mondják ennek a tudós koponyának, hogy kiváló, ennél már csak sokkal jobb lehet. És elkezdik neki elmondani, hogy hogy lesz ebből sokkal jobb. Nem tudom, hogy hányan tudnánk elképzelni, hogy egy teológiában jártas, ékes szóló embert, miután elmondta az ige hirdetését, úgy várjunk az ajtóban, hogy szeretnénk segíteni, hogy még jobb legyen. Nem tudom, hogy ezt általában ki hogy szokta venni, de nagy valószínűséggel hát lehetne találkozni a mai kornak a szellemisége alapján, merem ezt mondani, óriási sértődéssel, hatalmas nagy vitával, kikérem magamnak érzésekkel. Ehelyett Apollós odaül emellé az egyszerű sátorkészítő házaspár asztala mellé, és végighallgatja a tarzuszi Pált. Most lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy hát ez nyelvbotlás. Nem. Kitől tanult Akvila és Priscilla? A tarzuszi Páltól. Kitől tanulták meg bizonyítani az ószövetségi iratok alapján, hogy Jézus a Krisztus? A tarzuszi Páltól. És az az alexandriai tudós koponya, aki úgy érkezett, hogy már tudta, hogy Jézus a Mesiás, tudta, hogy majd ő rá kell figyelni, fölvérteződik az Isten igéjéből ennek a házaspárnak a munkája nyomán arra, hogy Korintusban egyszerűen ellenállhatatlanul bizonyítsa a zsidókkal szemben az írások alapján, hogy igenis Jézus a Krisztus. Micsoda áldott szolgálat! Ha semmit nem tudnánk erről a házaspárról többet, elveszítenénk őket szem elől, csak azt tudnánk, hogy ennek az Apollósnak a teológiai megalapozása, a Krisztusról szóló, hiteles, írásokon nyugvó és teljes értékű bizonyságtételre való kiképzése az ő munkájuk, akkor azt mondanánk, hogy hát ennél nagyobb nem kell. Arról már nem is beszélve, hogy tessenek arra gondolni, hogy éppen a nyelvi hatalmas kiválóság miatt sokan úgy gondolják, hogy a zsidókhoz írt levél az ennek az Apollósnak lehet a kezemunkája, hiszen a páli levelekhez képest óriási különbség van a nyelvhasználatban. Roppant egyszerű, Pál apostol mindenütt a piaci görögöt használja, a zsidókhoz írt levél pedig Homérosznak a magaslataiban íródott, és ezért gondolja mindenki, aki ebben egy kicsit jártas, hogy nem valószínű, hogy ezt a tarzuszi Pál írta volna mondjuk börtönben meggondolva magát. Itt valaki olyannak kellett kézbe fogni az író szerszámot, aki erre a legmagasabb iskolázottsággal rendelkezett. De ez nem annyira lényeges nekünk, mint az, hogy erre a házaspára figyeljünk. Mert hogy egyébként ők nem csak Apollósra koncentráltak. Van nekünk egy széljegyzetünk. Tessenek csak arra gondolni, hogy amikor a korintusi első levelet írja Pál, és ugye Pál nem minden levelét börtönből írta, ez egy valami miatt szálló igévé vált, hogy Pál apostol levelei a börtönben születtek, igen, voltak olyan levelek is, de például a korintusi első levelet Efézusból írta, és azt írja a végén a 16. fejezet 19. versében, köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei, sokszor köszönt titeket az Úrban Aquila és Priszka a házuknál levő gyülekezettel együtt. Tetszett hallani? Itt két dolgot kellett meghallani. Az egyik, ami mindnyájunknak rendkívül fontos, hogy a házuknál levő gyülekezet. Mit is jelent ez? Hogy nem csak egy takácsműhely működött Aquila és Priscilla otthonában, hanem otthont adtak a gyülekezetnek. Ugye abban az időben nem voltak templomok, nem voltak imaházak. Hogy tudtak összejönni a testvérek? Hát úgy, hogy valakik, akiknek erre volt mondjuk, kinyitották az otthonukat és fölajánlották Krisztusnak. Én azt gondolom, hogy jöhet még olyan idő, amikor ez egyre hangsúlyosabbá válik újra a keresztények között, hogy nyitottak-e az otthonaink arra, hogy ott elhangozzon az ige, hogy ott hangozzék a bizonyságtétel, hogy ott mások is felüdülésre találjanak, és itt nem arra gondolok, hogy kapjanak egy pohár innivalót, meg kapjanak egy szelet kenyeret, ez is hozzátartozik a vendégszeretethez természetesen, de hogy lelki otthonává váljék valakinek. Hogy ez mennyire gyakorlatukká vált, arra bizonyíték a római levél. De még mielőtt ezt elmondanám, az előbb azt mondtam, hogy két dologra kell figyelni, és itt hirtelen majdnem elfelejtettem a másikat. Tessenek megnézni, Priscilla neve csak Priska rövidülésben hangzik, és innentől kezdve, történelmi szempontból innentől, időben innentől kezdve, Pál ezt a nőtestvérünket csak ezzel a becéző kedvességgel fogja említeni. Ez azt jelenti, hogy Pál és ez a házas pár rendkívüli kapcsolatba kellett, hogy kerüljön. Itt semmiféle félreértést nem szeretném, hogyha bárki is mögé sejtene, mert nincs. Ez csak azt jelenti, amit a római levélben is, és később más levelekben is látunk, hogy rendkívül közel van Pál szívéhez. De ha már a római levelet ennyiszer említettem, nézzük meg a 16. fejezet 3. versét. Látszólag csak egy búcsú a római levél végén. Köszöntsétek Priskát és Aquillát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Na de ezt Rómába írta Pál. Akkor írta Rómába, amikor úgy gondolta még, hogy onnan majd Hispánia területére tovább megy evangelizálni. Ekkor már túl volt a 3. misszió úton, már elköszönt Efézusból, de még nem ment vissza Jeruzsálembe, és tervezte útközben, hogy hogy is fogja folytatni a szolgálatát. És közben Aquila és Priscilla már visszaköltözött Rómába, és nem hagyták a kereszténységüket Efézusban. Sőt, hálából Istennek úgy tűnik, hogy újra ott lehetnek. Nekik az volt az otthon, ezt ne tessenek elfelejteni, onnan kellett menekülniük korábban Claudius miatt. Újra otthon lehetnek, a legtermészetesebb volt a számukra, hogy az otthonuk a gyülekezet otthona is. És munkatársak maradtak. De hát 1000 kilométerek választották el őket Páltól. A munkatársi állapot nem a kilométerek által meghatározott. Természetesen, ha két kovácsmester egymás mellett dolgozik az üllőn, akkor nem árt, ha közel vannak egymáshoz. De egyébként a munkatársi állapot, a kollegális állapot, az egy szívbeli elkötelezettség, és lehet köztünk sok-sok 100 kilométer, vagy több 1000 kilométer, hogyha megtapasztaltuk, hogy Isten áldása nyugszik a közös munkán, akkor ez nem lehet kérdés. És ez még akkor is így van, amikor Pál már a második fogságát éli Rómában. Az elsőnél ugye fölmentették, de a másodiknál, ami nagyon hamar bekövetkezett, az első után halálos ítélet van, és azt írja Timóteusnak a síralomházból, a Timóteushoz írt második levél 4. fejezetében, a 19. versben, köszönsd Priszkát és Akvillát. Ami azt jelenti, hogy egészen bizonyos volt Pál, hogy nem változtak meg ezek a munkatársak. És ha Timóteus Rómába ér, ugye néhány verszakkal korábban azt írja, hogy igyekez hozzám jönni, amilyen hamar csak lehet, még bizonyos dolgokat is kér, hogy hozzon magával, mert Pál ekkor már csak Lukácsnak a társaságát élvezi, nagyon magányos, de azt írja, hogy köszönsd Akvillát és Priscillát, akik biztos, hogy segítségére vannak Timóteusnak is. Sokszor gondolkozom, kedves hallgatóim, azon, hogy vajon a mi életünk után mi marad. Mert Akvilla és Priscilla már 2000 éve nincs az élők sorában. De az a munka, amit ők megértettek és elvégeztek az Úrban, máig hat, ránk is kihat, és velünk van, mert az Úr megáldotta őket. És ennek egyszerű oka van. Oda tették magukat Isten kezébe. Lehet, hogy nekünk is ezt kell tennünk, bár csak tennénk mielőbb. Amen.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera 1428 Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

Dénes Ferenc, ami megmarad. És elmúlik minden, mit önző szíveddel itt lenn, megszerettél és megcsodáltál. Régi életed zilált kerete, tüskés bozótja, csalfa remény, fájó szerelme, ábrándos álma, s a féktelen, ifjú tombolások. Tavaszok, nyarak, bánatos őszök, mind-mind elmúlnak. Sárguló lombok zizegve hullnak lábaid elé, megadva maguk. Elhagy a barát, és ellenség is elhagy. Az élet minden édes melege megfagy. Elszáll a nap, röppennek az évek, elnémul ajkadon az örömének, virágillattal együtt száll el a gyermekcipős, gondtalan élet. Ifjú álmok mézédes nedűje, s a férfikor dele, fénye, ereje, temérdek terve elmúlik mind. Ruhád kopik, az arcod ráncos lesz, sima homlokod gondok, félelmek, könnyek, fájdalmak ekéje szántja. Görnyed a hátad, és vézna lesz a tested, nehézzé válik durva nagy kereszted, s ha leroskodtál kereszted alatt, mentőkezek éretted nem nyúlnak. S mikor mindezek végképp elmúlnak, közeleg a leszámolás napja. Akkor majd úgy látod, semmit sincs. Mit viszel magaddal? Ha minden elmúlik, mi marad neked? Megmaradt könnyed, mit másokért sírtál. Sóhajod, mit zokogva égbe bocsátottál betegek, bénák kórházágya mellől. Megmaradnak az égő hő imák. Simogató, könyvtörlő kezed elfelejtett jó téteményei. Megmaradnak vigasz szavai, lelkedben a lángoló szent hit, sebkötözésed, önfeláldozásod, alamizsnát nyújtó forró szívjóságod, és lelkedben az igaz szeretet, az marad meg, amivé Krisztusban lettél. Az marad meg, amit Krisztusért tettél.

0: Egészségpercek.
1: Ha a szex és a vírus szavakat halljuk, általában korunk rettegett betegség az AIDS jut mindannyiunknak eszébe. Pedig nem csak az AIDS vírus terjed szexuális úton. Az úgynevezett humán papillomavírus sok fiatal nő életét nehezíti meg. A külső nemi szervek mellett a méhnyakat is megtámadja, és később súlyos elváltozásokhoz, akár daganatos betegséghez is vezetnek. Kimutatták, ha valaki minél korábban kezdi a nemi életet, minél gyakrabban váltogatja a partnereit, és minél fiatalabb, annál nagyobb az esélye a vírussal való megfertőződésre. Ráadásul a szexuálisan aktív lányok kevesebb, mint a fele jár rendszeres ellenőrzésre, így a későbbi komplikációk lényegesen gyakoribbak. Mindenképpen fontos lenne a korai nemi élet veszélyére figyelmeztetni a sertülőket, illetve a szexuális szabadosság helyett erkölcsi támogatást és útmutatást nyújtani számukra, amely túlmutat a fizikai ártalmak megelőzésén.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 140. rész. Segítségkérés a rágalmazókkal szemben. A karmesternek, Dávid Zsoltára. Ments meg, Uram, a gonosz emberektől, oltalmazd meg az erőszakos emberektől, akik rosszat terveznek szívükben, minden nap háborúságot szítanak. Nyelvük éles, mint a kígyóé, vipera méreg van ajkukon. Szela. Őrizd meg, Uram, a bűnösök hatalmától, oltalmazd meg az erőszakos emberektől, akik jártomban el akarnak gáncsolni. Tört vetettek nekem a gőgös emberek, köteleket és hálót feszítettek ki, az út mentén csapdát állítottak nekem. Szela. Te vagy Istenem, mondom az Úrnak, figyelj hát, Uram, könyörgő szavamra. Én, Uram, Uram, hatalmas szabadítóm, te védett fejemet a küzdelem napján. Ne teljesítsd, Uram, a bűnös kívánságát, ne engedj sikerülni terveit, ne fuvalkodhasson fel. Szela. A körülötte múlálkodók fejére zúduljon az a nyomorúság, amit ajkuk felidéz. Hújon rájuk tüzes parázs, taszítsd őket vizes gödrökbe, hogy föl ne kelhessenek. Ne maradjon meg a rágalmazó a földön, az erőszakos embert üldözze gonossága, míg össze nem roskad. Tudom, hogy az Úr felkarolja a nincstelenek ügyét, a szegények jogát. Csak az igazak magasztalják nevedet, a becsületesek maradnak meg színed előtt.
0: Olvassuk együtt a Bibliát.
2: Mai szakasz 140. Zsoltár. Hová, kihez fordulunk, amikor komoly, akár életbevágó nehézségekkel találjuk szembe magunkat? Legyünk őszinték. Sokszor nem az az első reakciónk, hogy megváltónkhoz szóljunk. A munkahelyi, otthoni vagy gyülekezeti nehézségeket próbáljuk a saját bölcsességünk és tapasztalataink alapján megoldani. Általában akkor reagálunk a problémákra, amikor fölmerülnek, ahelyett, hogy a megelőzésre gondolva imádkoznánk Istenhez a szabadulásért, még mielőtt szükségünk lenne rá. Ebből a Zsoltárból egy sor fontos, az életünkben alkalmazandó gyakorlatot tanulhatunk a Zsoltár írótól. Az író sehol sem panaszkodik Istenre, amiért megengedte, hogy a gonoszok szenvedést okozzanak neki. Mi pedig milyen könnyen panaszkodunk, amikor a dolgok nem mennek jól. Kérjük az Urat, segítsen, hogy ne panaszkodjunk. A zsoltáros hite és Istenbe vetett bizalma erősebb hitre ösztönöz. Istenem vagy te, kiált föl a 7. versben. Drága Jézus, te segítettél minket, és óvtál mindig a múltban, és te újra meg tudod ezt tenni. A 3. versben említett szavak jelentőségét emeljük még ki. A szavakat pusztító és romboló fegyverként is lehet használni. Kérjük hát, hogy olyan szavakat szólhassunk, amelyek életet adnak és gyógyulást hoznak. A Zsoltár azzal a szép bizonyossággal zárul, amely a Jelenések könyve 22. fejezetének 2.-3. versében is visszhangzik. Hála néked, hogy az igazságosak örökké az orcád előtt lakoznak majd, és téged szolgálnak, Istenünk, a mennyben.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ittak a lelki kősziklából, amely követte őket. E kőszikla pedig a Krisztus volt. Krisztus volt az, aki szava hatalmával üdítő forrást fakasztott Izrael népe számára. Ő volt a testi-lelki áldások kútforrása. Krisztus a kőszikla, velük volt minden útjukon. Nem szomjaznak, bárha pusztaságon vezeti is őket. Kősziklából vizet fakaszt nékik. Meghasítja a sziklát, és víz ömöl belőle. Megnyitotta a kősziklát, és víz zúdult ki. Folyóként futott a sivatagon. A megütött szikla Krisztus jelképe volt, és ez a szimbólum a legértékesebb igazságokra tanít. Ahogyan az életadó víz áradt a megütött sziklából, úgy árad az üdvösség folyama az elveszett emberiség számára Krisztustól, aki verettetett és kínosztatott, aki megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Amiképpen a sziklát egyszer ütötték meg, úgy az üdvözítő is egyszer áldoztatott meg, sokak bűneinek eltörlése végett. Megváltónknak nem kell másodszor megáldoztatnia, és azoknak, akik kegyelmének áldásait keresik, csak kérniük kell az Atyát Jézus nevében, bűnbánó imádságban öntve ki szívük kívánságát. Az ilyen könyörgés Jézus sebeit hozza a seregek ura elé, és akkor életet adó friss vér folyik elő, amelyet az Izrael számára kiömlő élővíz jelképezett.

0: Isten fiai és leányai. Emeljük magasra Isten tanításait.
1: A mai ige, Ézsaiás 62:10. Menjetek át a kapukon, készítsétek a nép útját, töltsétek föl az utat, dobjátok félre a köveket, emeljetek zászlót a népnek. Gondolatok az ígéről. A tanácstalanság egyre nagyobb lesz, de mi, mint Isten hívő népe, bátorítsuk egymást. Ne eresszük lejjebb a mércét, hanem emeljük a magasba, s közben tekintsünk hitünk szerzőjére és bevégzőjére. Mindannyiunknak nagyobb keresztény bátorságra van szükségünk, hogy felemelhessük a lobogót, amelyre fel vannak írva Isten parancsolatai és Jézus hite. Nem köthetünk kompromisszumot a lázadás vezetőivel. Határozottan törekednünk kell arra, hogy minden időben és minden helyen az Úr akaratát cselekedjük. Fogadd szívélyesen a jelen való igazságot, s ezt tedd jellemed alapjává. Ez céltudatossá tesz, hogy élvezetek csábításai, a divat személyei, a világ szeretete, de még saját szíved képzését követelő megnyilvánulásai sem befolyásolhatnak. A szilárd, vallásos elv erejének szemléletes példái állnak rendelkezésünkre, a szomjúságtól az ájulás szélén álló Dávidot még a halál félelem sem tudta rávenni arra, hogy igyon Betlehem vizéből, amelyért vitéz férfiak kockáztatták az életüket. Dánielt az oroszlánok verme sem tudta visszatartani a mindennapi imától. Sidrákot és társait a tüzes kemencével sem kényszeríthették arra, hogy letérdeljenek a bálvány előtt, amelyet a király állíttatott fel. Az az ifjú, akinek megingathatatlanok az elvei, inkább lemond az élvezetekről. Dacol a fájdalommal, mintsem, hogy hűtlen legyen Istenhez, és bátor marad, még az oroszlánok barlangjában, a tüzes kemencében is. Legyen lelkiismeretünkbe írva, mintha vas tollal sziklába vésték volna, hogy akár ebben, akár az eljövendő életben igaz sikert csak akkor érhetünk el, ha hűségesen ragaszkodunk az örökkévaló helyes elvekhez.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: A vezetés lényege. Keljetek át harcra készen testvéreitek élén. Józsué könyve első fejezet 14. vers. Ahhoz, hogy méltó légy a követésre, több kell, mint tehetség és titulus. A vezetés lényege két fontos lépés megtételében rejlik. Elsőként. Menj elsőként. Keljetek át harcra készen testvéreitek élén. Ha vezetőnek hívott el Isten, akkor neked kell először hitben kilépned és elindulnod, ez pedig megkívánja, hogy higgy önmagadban és a küldetésedben. Az eredményességhez nem elegendő keményen dolgozni. Az is szükséges, hogy az ember a megfelelő dolgokban higgyen. Józsuénak ezt mondta Isten: légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Józsué könyve első fejezet 9. vers. Nem kell előre tudnod minden választ. Az is magabiztossá tehet, ha tudod, hogy Isten veled van és előtted jár. Második. Vigyél magaddal másokat is. Keljetek át testvéreitek élén, és segítsétek őket. Józsué könyve első fejezet 14. vers. Meddig kell még időt és energiát fektetnem ezekbe az emberekbe? Így tűnődsz talán, a válasz pedig az, hogy amíg birtokba nem veszik ők is azt a földet, amelyet nekik ad Istenetek az Úr. Józsué könyve első fejezet 15. vers. Sokan szolgálnak, amikor kénytelenek, egyesek pedig válságos időkben, de ha szolgáló szíved van, önként nyújtod ki a kezed mások felé. Meglátod a szükséget, megragadod a lehetőséget, és mivel tudod, hogy Isten megjutalmaz majd érte, örömmel szolgálsz. Csak akkor válsz jogosultá arra, hogy élvezd a vezetők előjogait, ha hajlandó vagy elsőként elindulni, és másokat is magaddal vinni. De itt még nincs vége a történetnek. Isten ezt mondta: azután visszatérhettek birtokul kapott földetekre, hogy birtokba vegyétek azt. Józsué könyve első fejezet 15. vers.

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 16. szakasza. Miután egy újabb bulla jelent meg, amely kimondta, hogy Luther végleg különvált a római egyháztól, és a menny átkozottjának bélyegezte őt, és mindazokat, akik tanait elfogadják, a nagy küzdelem akkor kezdődött el igazán. Mindazok, akiket Isten a koruknak különösképpen szóló igazságok hirdetésével bíz meg, támadások célpontjává lesznek. Luther korában is volt jelen való igazság, amely ebben az időben különösen fontos volt. Az egyháznak ma is megvan a jelen való igazsága. Istennek, aki mindent szándéka szerint cselekszik, tetszett, hogy embereket különböző körülmények közé helyezzen, és koruk sajátosságainak megfelelő feladatokkal bízzon meg. Az igazság nagyobb távlatai tárulkoznak fel előttük, ha értékelik a kapott világosságot. A többségben azonban ma sincs nagyobb vágy az igazság után, mint annak idején a Lutherral ellenkező katolikusokban. Az emberi elméleteknek és hagyományoknak Isten igéjével szemben ma is épp oly keletje van, mint a korábbi századokban. Ne számítson a jelen való igazság hirdetője arra, hogy kedvezőbb fogadtatásban részesül, mint a korábbi reformátorok. A nagy küzdelem, amely Krisztus és Sátán, az igazság és tévejgés között folyik, a világtörténelem végéig egyre hevesebb lesz. Jézus így szólt tanítványaihoz: ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek meg a ma beszédekről, amelyeket én mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. Az Úr azonban ezt is világosan kijelentette: jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek, mert éppen így cselekedtek a hamis prófétákkal az ő atyáik. A világ lelkülete ma sem egyezik meg jobban Krisztus lelkületével, mint régebben, és azokat, akik Isten igéjét tisztán prédikálják, ma sem fogadják szívesebben, mint annak idején. Az igazság megtámadásának formái változhatnak. Lehet, hogy a gyűlölet kevésbé nyílt, mert ravaszabb, de ugyanazok az ellentétek ma is megvannak, és meg fognak mutatkozni az idők végéig.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáita címe több, mint puszta szó. A mai ige apostolok cselekedetein 13. fejezet 34. verse. Nektek adom meg a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket. Gondolatok az igéről. Az embereknél semmi sem biztos, Istennél viszont minden az. Ez kiváltképpen vonatkozik a szövetségre, melyet Isten velünk kötött, amint Dávid mondja. Örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Biztosak vagyunk abban, hogy az Úr komolyan veszi kegyelmét. Az ő ígérete nem puszta szó, hanem igazság és hatalom. Kegyelme valóságos kegyelem. Még ha úgy látszik is, mintha a halál meghiúsítaná beteljesedését, akkor is megáll, mert Urunk beváltja szabát. Biztosak lehetünk abban, hogy az Úr megadja a szövetséges népének a megígért áldásokat. Választottai sorra rendre mind részesülnek benne. Valamennyi gyermeke a legkisebbtől a legnagyobbig számíthat erre. Biztosak lehetünk abban is, hogy az Úr ezután is megadja kegyelme ajándékát népének. Nem azért ad, hogy visszavegyen. Amit idáig kaptunk tőle, csak záloga mindannak, amit még ezután fogunk megkapni. Amit pedig még nem kaptunk meg, az épp oly biztosan a miénk lesz, mint amit már megkaptunk. Ezért csendesedjünk el, és várjuk az Urat. Nincs okunk a legkisebb kételkedésre sem. Isten szeretete, igéje és hűsége biztos. Sok bizonytalan dolog van, de ez biztos. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek és kultúrának. A Tourcy Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják majd az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Marton Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plévános az egyéni szentségimádásról fog tanítani. Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10.30-kor kezdődő Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete. Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különösen figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma a hétfőn a felhők felett több órára kisüt a nap, néhol eshet eső, nyugatira fordul a szél, 27-33 fokunk van. Kedden napos időre számíthatunk felhőkkel. Az északnyugati szél több felé élénk lesz, és 24-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Bibliai Szabad Egyetem. A mai előadásunk címe Mózes első könyve. Előadó dr. Szigeti Jenő.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Mai alkalommal elkezdjük a Biblia tanulmányozását könyvről könyvre, ahogy ígértük. Az elmúlt alkalommal szó volt arról, hogy a Biblia két nagy egységből, az Ó és az Új Szövetségből áll. Az Ószövetség az a héber irodalomnak, vallásos irodalomnak az összefoglalása, még az Új Szövetség a kereszténység indulásáról dokumentum. Az Új Szövetség mintegy 50 éven keresztül készült, az Ószövetség hosszú-hosszú évszázadokon keresztül. A mai alkalommal Mózes első könyvét fogjuk tanulmányozni, amit a zsidók a Tóra első könyvének tartanak, és a héber neve szerint, ez Böréshitnek az első szaváról nevezték el, ami azt jelenti, hogy kezdetben így jelölik ezt a könyvet. Ha most képzeletben elmegyünk, és bejárunk egy régi-régi zsinagógát, amikor Jézus élt, akkor azt látjuk, hogy a zsinagógában a Tóra szekrény az egy kiemelt helyen volt, ebben Mózes öt könyvét tartották, és ez a Mózes öt könyve volt az alapja az egész ószövetségi vallásosságnak, és az Új Szövetség is nagyon sokszor idézi Mózes öt könyvét, és így a keresztény Bibliának is része lett Mózes öt könyve. Miről is van ebben a könyvben szó? A Tóra szó az azt jelenti, hogy tanács, útmutatás. Nem egyszerűen törvényt. Nagyon sokszor úgy szokták mondani, hogy Mózes öt könyve az a törvényekről szól. Ebben van némi igazság, mert Mózes öt könyvének egy része tényleg törvényekkel foglalkozik. Itt találjuk a 10 parancsolatot, itt találjuk a vallásos életre vonatkozó olyan törvényeket, amik meghatározzák az Ószövetségi istentiszteletet. Azután itt találunk sok-sok más polgári életre, egészséges életmódra vonatkozó törvényeket. Viszont Mózes öt könyve ezen túl nagyon sok mindent tartalmaz. Ennek a hatalmas palotának, mert így lehetne talán érzékeltetni Mózes öt könyvét, az alapköve, az alaptéglája Mózes első könyve. Mózes első könyve lényegében a következőkkel foglalkozik. Van egy őstörténeti rész, az első 11 fejezet, ami a kezdetről szól. Nem véletlenül lett a héber címe ennek a könyvnek, hogy kezdetben Böréshit. A másik része pedig a négy alapvető pátriárkával, ősatyával foglalkozik, az ő történetükkel. Mind a két része Mózes első könyvének nagyon fontos alap. Ezért mondtam, hogy az Ószövetség fundamentumának ez az első könyv az alapja. Miért? Ha most megnézzük Mózes első könyvének az első nagy egységét, az tulajdonképpen műfajilag így jellemezhető, hogy látomás Mózes első könyvének első 11 fejezete, látomás a múltról. Azt próbálja megmondani, hogy honnan jöttünk, hogy vagyunk, miért vagyunk, és milyen nagy erkölcsi törvényszerűségek mozognak a mi életünkben, és mindezt nagyon érdekes módon történetekben mondja el. Elie Wiesel, a Nobel-díjas zsidó író, az egyik könyvében azt írja, hogy az a szerencsénk, hogy Isten szereti a történeteket. Valóban úgy van, hogy a Biblia abban tér el más világvallások szent könyveitől, hogy a Biblia történetek sorában mondja el mindazt, ami a mi életünk szempontjából fontos. Ezek a történetek olyanok, mint a matematikában a megoldó képletek. Egy-egy történet nagyon röviden, nagyon tömören, nagyon célratörően fogalmazott történet, és ezekben a történetekben lényegében arról van szó, hogy mi hogyan lehetünk igazán emberek, hogyan lehetünk igazán azok, akiknek az Isten teremtett bennünket. És ha már kimondtam ezt a szót, hogy teremtés, akkor nézzük meg, hogy ez az őstörténet, ahogyan hívjuk Mózes első könyvének első 11 fejezetét, mit tartalmaz. Négy fontos alapvető történetet. Az első éppen az, ami az ember teremtésének a története. A második az ember bűnbeesésének a történetéről szól, a harmadik egység az a vízözönről szól, a bűn következményéről, és a negyedik egy nagyon érdekes dologról, a Bábel tornyának az épületéről.

az ókori ember világképének a segítségével, hogy hogyan jött létre ez az egész teremtett világ, a kozmosz rendje. A második teremtés történet a Mózes első könyve második fejezetének a negyedik versének a közepén kezdődik, pedig azt mondja el, hogy az emberből hogyan lett ember, Isten képe és hasonlatossága, és az ember szempontjából mondja el a teremtés történetét. Nem két teremtés történetről van itt szó tulajdonképpen, hanem a teremtés történetének két metszetéről. Ahogyha egy házat tervez valaki, akkor nem csak homlokzati rajzot, hanem alaprajzot is tervez. Ugyanígy van ez Mózes első könyve első két fejezetében a teremtés történetével. Az első teremtés történet 6 napban mondja el azt, hogy hogyan jött létre a világ. Ennek a 6 napnak a története nagyon érdekes rendben van, és ezt a rendet kell ismerni ahhoz, hogy lássuk, hogy ez nagyon logikus volt az ókori ember számára, ahogy Isten ezt képekben elmondta. Nem azt mondja el a teremtés történet, hogy hogyan teremtette Isten a világot, ezt úgyse értenénk meg. A teremtés történetnek a lényege az az, hogy Isten szól, és a szónak az a következménye, hogy lesz valami, meglett. Ő szólt, és meglett, parancsolt, és előállt, ahogyan a Biblia mondja ezt egy másik bibliai könyvben. Az Isten szava nyomán egy rend bontakozódik ki. Azt mondja a Biblia a második verse rögtön, nem csak az, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, hanem a Biblia második verse azt mondja, hogy a föld az kietlen és puszta volt. Ezt a kietlent és pusztát úgy mondjuk héber nyelven, hogy tohu vabohu. Ezt régen még mondták, hogy nagy tohu vabohu van valahol, ez azt jelentette, hogy nagy összevisszaság van valahol. A tohu és a bohu az valamit jelent. A tohu az azt jelenti, hogy össze-vissza van valami, össze van keverve. Hogyha összekeverünk árpát, búzát és mindenféle szemes terményt, akkor ezt szét kell válogatni. Azt mondja a Biblia teremtéstörténet, hogy a világ ilyen tohu volt, összevisszaságban élő valami volt. A világ ilyen nagy-nagy összevisszaság volt, és ebben a nagy összevisszaságban Isten először rendet kellett, hogy teremtse. A va az egy kötőszó, ami két egyenrangú tagot, szót kapcsol össze, és ugyanakkor a következő szó a bohu, az pedig azt jelenti, hogy üres, valami hiányos, valami hiányzik valamiből. Tehát a második része a teremtés történetek pedig azt fogja elmondani, hogy Isten ezt a világot hogyan népesítette be. Igen ám, csak milyen rendben. Nagyon sok ember megakad azon, hogy első nap ugye elválaszt a világosságot a sötétségtől Isten, és csak a negyedik nap teremt világító testeket. Hát ez hogy lehet, teszik fel a kérdést. Természetesen a teremtésről szóló történet az egy képsor. Ez egy képsor, ami értelmezi Isten munkáját, illetve érzékelteti Isten munkáját. A képeken tilos a valóságot számon kérni úgy, olyan materiális formában, hogy hogy lehet az. Meg szoktam kérdezni a diákjaimtól, hogy a mese az igaz? És akkor mindig én bizonytalan válaszokat kapok. Van, amelyik azt mondja, hogy a mese, hát az nem igaz. Mondom, tényleg nem igaz? Hát akkor miért szeretjük a mesét? Aztán elkezdenek gondolkodni, és azt mondják, hát valahogy azért igaz. Na mondom, akkor nézzünk egy példát. A róka, a holló és a sajt. Ez egy ősi-ősi régi Ezopusz által feljegyzett mese még az ókorból. Igaz az a mese, vagy ne? Ha materiális oldalról nézzük, akkor nézzük csak, hogy miről van szó. Milyen nyelven beszélhetett vajon a róka meg a holló? Róka tudott hollul, vagy a holló tudott rókául? Értelmetlen kérdés. Na meg aztán itt van a sajt kérdés. Hát miért kellett a hollónak a szájából kiénekeltetni a sajtot a rókának? Hiszen a róka soha az életben nem eszi meg a sajtot. Ezt az ókori ember is tudta. Hát akkor mi ennek a mesének az igazi tartalma? Mert ez egy igazság, ez a mese. Az, hogyha én behelyettesítem magam ebbe a képletbe, akkor rájövök arra, hogy én is voltam néha róka, néha voltam holló is, meg talán még sajt is. Tehát egy képlet valamit elmond. Ugyanilyen a teremtés történet is. Isten valójában 6 nap alatt megteremtette a világot, és ezt nem értenénk meg sehogy sem. És ezt el kellett valahogy mondani.

0: Mert ugye a Bibliának az a titka, hogy a végtelen Isten, aki mindenható, örökké való, stb. És egy csopó ilyen végtelen tulajdonságot tudunk mondani, amit mi nem tudunk elképzelni. Ezeket a végtelen tulajdonságokat csak képletekben tudjuk megérteni. Csak képekben. És a kinyilatkoztatása az Istennek nem más, mint az, hogy ő belép a téri idői világunkba, tehát abba a korlátozott világba, amiben mi élünk, ez le van korlátozva időileg és térileg, és ebben a téri idői világban elkezd az Isten valamit mondani. Méghozzá a mi anyanyelvünkhöz. Nem csak a mi szavainkkal, tehát nem csak nyelvileg az anyanyelvünkhöz, hanem a kulturális anyanyelvünkön is. És hogyha így nézzük ezt a teremtés történetet, akkor rögtön egy érdekes dologhoz jutunk. Ez pedig az, hogy az ókori keleti ember a világban három elemet ismert. Nem négyet, a negyediket Demokritosz a görögöknél tette hozzá, ez a tűz volt. Mi volt ez a négy, vagy ez a három elem? A három elem ugye elsősorban a fény volt. A folyammenti társadalmakban, ahol ugye a folyammentén először alakultak olyan kultúrák, amik öntözéssel több terményt tudott létrehozni, mint amit egy ember megeszik, és ezért kiépülhetett egy differenciált, magasrendű kultúra. Az első volt a fény. Ha nem sütött a nap, nem nőtt a búza, nem nőtt az árpa, nem rőtt a rozs. Tehát elsősorban fényre volt szükség. Ez az egyik alap. De hiába van fény, ha a második alap nincsen, és ez a második alap, ez a víz volt. Ezért a második elemet a babiloniai irodalom is a víznek tulajdonítja. A harmadik ilyen elem pedig a szárazföld, a termőtalaj volt. Éppen ezért most Isten a teremtés történetét úgy mondja el, hogy először is rendet csinál a földön, milyen sorrendben. Amilyen sorrendben az ókori ember elképzelte a világ elemeit. Elsősorban a fényt teszi rendbe, úgyhogy a sötétséget a világosságtól elválaszza. A második nap, amikor látta Isten, hogy minden igen jó, az történt, hogy Isten elválaszza a vizeket. Hiszen vannak fenti vizek, ugye ahonnan esik az eső, az ókori ember így gondolkodik, most egy kicsit bele kell bújni az ókori ember gondolkodási módjába, és van itt a tenger, a folyók, a tavak, a földi vizek. A fenti vizeket elválasztotta a lenti vizektől. És a harmadik nap, hát a vizektől el kellett választani a szárazföldet. Az első három nap tehát a rendcsinálásnak az ideje. Ahogy említettem az előbb, a második három nap pedig ennek a benépesítési ideje. Elsősorban mi ez a benépesítési idő? Első helyen ugye a fény megfelelő hordozóit kellett megteremteni, a napot, holdat, a csillagokat. Ez a negyedik nap dolga. Az ötödik nap a vizeknek a benépesítése. Ezért a halakat, vízi állatokat teremti meg az Isten, és a madarakat, mert az ókori ember úgy gondolta, hogy a madarak azok a fenti világhoz, a fenti égbolthoz, ahonnan az eső esik, oda tartoznak, és azoknak az élők körébe, világába tartoznak. És a hatodik nap pedig a szárazföldet kellett benépesíteni mindenféle állattal, és rajta az emberrel is. A hetedik nap, az tulajdonképpen a teremtés ünnepe, azt is lehet mondani, hogy az ember számára egy nagyon fontos dolog, egy olyan fontos dolog, ami nem más, mint az, hogy az ember átélje pszichésen is a teremtés csodáját. Úgy lehetne ezt mondani, hogy az ember számára tervszerű megelőző karbantartás napja. Az ember nem csak elszenvedője a világnak, nem csak ösztöneinkkel vagyunk beprogramozva ebbe a világba, hanem az ember az a különleges teremtett lény, aki, és ez egy nagyon fontos dolog, az a különleges teremtett lény, aki átéli ezt a világot, tudatosan dönt. Azt lehet mondani, az ösztöneink és a szürke állományunkon keresztül működnek. Éppen ezért Isten ad egy hetedik napot, amit megáld és megszentel, kiveszi az idő egy részét, és ezzel megajándékozza az embert. Ezen a napon megpihen az ember, összekapcsolódik Istennel az ember, későbbiekben ugye szó lesz arról majd, hogy ez a szent gyülekezés napja, és ez a pihenésnek a napja is. De nem csupán pihenés, hanem lelki feltöltekezés napja, így lehetne mondani. A második teremtés történet, ami ezután következik, az nem más, mint egy nagyon érdekes esemény. Ez pedig az, hogy most más szempontból mondja el az ember megteremtését az Isten. Veszi az ember testi világát a föld porából, és mindegy szobrászművész megalkotja, ezzel a képpel mondja el a Biblia, azután az orrába leheli az életnek leheletét. Ezért van az, hogy a Bibliában az élet az soha nem az ember tulajdona, nem az élővilág tulajdona, hanem ez Istennek a tulajdona, amit újra és újra megoszt az emberrel és minden élőlénnyel. És utána következik az, hogy az embert megbízza az Isten a következőkkel. Olyan kapcsolatokat létesít, amiben az ember igazán ember lehet. Egyrészt odafordítja az embert a teremtett világ felé, és azt mondja, hogy művelni és őrizni kell azt a kertet, amit ő megalkotott, amiben belehelyezte az embert. Ez az Éden kertje. Ugyanakkor társat rendel mellé az Isten. Ez is nagyon érdekes, mert ugye megállapítja az Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És az ember elkezdi keresni a társát, megnevez minden állatot, birtokba veszi az egész földet, és rájön arra, hogy egyik se alkalmas társnak. És akkor az Isten nem a fejéből és nem a sarkából, nem azért, hogy okoskodjon, vagy pedig rajta taposson, hanem az oldalából, az oldalbordájából, így mondja, hogy a Biblia, vagy szó szerint fordítom a héber szöveget, hogy épít egy embert. Ez az asszony ember. Így tehát a szociális kapcsolata is rendben jön az emberrel. A hetedik nap pedig az Istennel való kapcsolatnak a napja. És így lesz az ember tulajdonképpen az, aki. Ezért az embert a Biblia ebben a négyes kapcsolatban látja mindig Istennel, a másik emberrel, a világgal és önmagával való harmóniában lehet megérteni az embert. A második nagy egysége ennek az őstörténetnek, ez a bűneset történet. Ez is nagyon érdekes. Isten egy törvényszerűséget mond az embernek, és ez a törvényszerűség azért van, mert az ember tudatos lény. Tehát tudnia kell, nem csak ösztöneivel jó vagy rossz az ember, hanem tudnia kell, hogy mit tesz, mit csinál. Ezért az Isten egy nagyon érdekes törvényt mond. Mózes első könyvének második fejezetében, amikor megteremti Isten az Édenkertjét, és a munkát elrendeli az embernek, akkor így kezdődik a szöveg Károli fordítása szerint, hogy parancsol az Úristen az embernek mondván. Ugye ez egy parancsolat. És jön egy három tagú parancsolat. A kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert nap egy napon eszel, arról bizony meghalsz. Mi van ebben a három parancsban? Egy. Isten először is ad. Isten minden törvénye elsősorban ajándék. Nem egyszerűen követelés, hanem ajándék. Azt mondja el benne az Isten, és ez minden törvénynek, minden bibliai törvénynek a lényege, hogy Isten mit biztosít nekem ahhoz, hogy én ember legyek. Azt mondja, hogy a kert minden fája bátran a tied. Igen ám, de szükség van feltételre. Miért van szükség feltételre? Azért, mert az ember úgy ember igazán, hogy dönt. Dönteni pedig egyesélyes döntés nincsen. Ha én csak egyesélyt látok magam előtt, akkor nincs döntési lehetőségem. Ha nem mehetek jobbra és balra, hanem csak egyenesen, akkor nincs döntési lehetőségem. A döntési lehetőséget az Isten azért biztosította, mert szabadnak teremtette az embert. A szabadság az a Bibliának az egyik alapfogalma. Szabadoknak kell lennünk. Hogy így biztosítja ezt az Isten? Azt mondja, de egy fát magamnak visszakérek. A jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél. Nem azért kéri ezt az Isten vissza, mert ez a fa nagyon kellett neki, hanem azért kéri vissza Isten ezt az egy fát, mert ennek az egy fának a tiszteletben tartásával mondjuk el azt, hogy mi hálásan fogadjuk el azt a kertet, amit ő alkotott nekünk. Igen ám, de dönteni csak úgy lehet, hogyha a következményt is ismerem. Ezért a harmadik tag, ami azt mondja, amely napon eszel, arról bizony meghalsz, az elmondja a következményt, a törvény áthágásának a következményét. Ez az első törvény, ami a Bibliában van. Na most jön a kísértő. A kísértő mit akar? A kísértés az nem más, mint egy értékcsere. Mi ennek az értékcserének a lényege? Az értékcsere lényege abban áll, hogy amit az Isten ad, azt megpróbálja eltakarni. Nagyon cselesen próbálja ezt a kígyó képében a kísértő megtenni. Ugye nyilvánvalóan ez is egy kép, meg szokták sokan kérdezni, hogy hogy lehet, hogy beszélt a kígyó, mikor nincs is állkapcsa. De ez egy nagyon buta kérdés, legalább olyan, hogy hát miért énekeltette ki a holló szájából a sajtot a róka, hogyha nem is szereti a sajtot. Ez éppen olyan értelmetlen kérdés. De a kígyó jön, és nagyon cselesen kérdez. Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek? A héberben is nagyon közel van a két mondat, de hogyha azt kérdezte volna ugye magyar nyelven a kígyó, hogy csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról ne egyetek, akkor igazat kérdezett volna. De mi ennek a csúsztatott kérdésnek, hamis kérdésnek a lényege? Ennek a csúsztatásnak a lényege az, hogy az emberben azt az érzést keltse, és ez a kísértés első lépése mindig, hogy Isten semmit nem adott, egy fáról se egyetek. Az Isten egy önző lény, az nem adott neked semmit, csak elvár, csak követel. Éva még ezt a kísértést visszaveri. És elmagyarázza, hogy Isten azt mondta, hogy van egy fa, amiről nem ehetünk. Igaz, hogy az Éva is a kísértőnek bedül, mert másik oldalra elkezd túlozni. Azt is mondja, hogy ne is érintsétek. Erről nem volt szó az első törvényben, csak a túlzás az mindig a kísértésnek a másik lépése. Úgy látom, hogy amit az Isten adott, az semmi, amit az Isten követel, azt én eltúlzom, és akkor már közel van az, hogy egy értékcsere létrejöjjön, mert ez a kísértés lényege. A kígyó elmagyarázza, idézőjelben magyarázza az embernek, hogy hát ha annak az egy fának a gyümölcséről leszel, akkor olyan leszel, mint az Isten jó és gonosz tudója. És az ember méltán szeretne fejlődni, hiszen Ádám és Éva nem tökéletes volt, hanem a gyermeki ártatlanság állapotában volt. Tökéletesé úgy lehetett volna, hogy a szabadságával újra és újra él, helyesen dönt, és akkor előre és előre halad. Ez az erkölcs útja mindig. Erkölcsös az ember nem úgy lesz, hogy egyszer jól dönt, hanem úgy, hogy lépésről lépésre a szabadság útján helyesen dönt. És akkor jön a kísértésnek a megfogamzása. Úgy mondja a Biblia, hogy látta Éva, hogy jó az a fa Eledenre, és szakított belőle, és adott a vele lévő férjének is. A kísértés megfogamzása az ott van, hogy látta. Más látott Éva jónak, mint amit az Isten jónak mondott. Minden bűnnek ebben van a lényege, azóta is. Ez a történet tulajdonképpen nem más, mint minden bűnnek, minden kísértésnek a megoldó képlete. De tovább is van ez a történet, nem itt a vége. Nem az történik, hogy rögtön meghal az ember, hanem az történik, hogy az ember elkezdi érezni, hogy valami nincs rendben. Elkezd rejtőzködni az Isten elől. Elkezd bujkálni. Csinál szép divatos körülkötőket fügefalevélből, azután elkezdi azt keresni, hogy hol lehet elbújni az Isten elől, és az Isten közelít. Mert itt születik a bűnnel párhuzamosan a kegyelem. Isten szólítja az embert, hol vagy Ádám? És ez a szólítás, hogy hol vagy Ádám, ez ma is hangzik. Ha elkövetem a bűnt, lelkiismeretemen keresztül megszólal ez a hol vagy Ádám. És akkor az ember elkezd magyarázkodni. Elrejtőztem, mert úgy éreztem, hogy mezítelen vagyok. Nagyon érdekes a védekezés. Nem azt mondja el, hogy elkövettem a bűnt, tehát más láttam jónak, mint amit te mondtál, és szakítottam arról a fáról, amiről azt mondtad, hogy ne szakítsak, hanem a következményeket kezdi mondani. És akkor Isten megpróbálja rövidre zárni ezt a beszélgetést. Azt mondja, talán ettél arról a fáról, amiről azt mondtam, hogy ne egyél? És nagyon érdekes megint Ádám védekezése. Nem azt mondja, hogy igen, ettem, mert ez lenne az egyenes válasz, hanem azt mondja, hogy hát igen, az asszony adta, akit te teremtettél. Végső soron te vagy a hibás azért, hogy ebbe a helyzetbe jutottam. És akkor Isten kihirdeti a bűnnek a következményét. Ez nem büntetés, először a kígyóhoz beszél. És elmondja, hogy ellenségeskedést szerzek közötted, természetesen nem az állat között, hanem az állatban megszólaló sátán, és az asszony magva között. És az asszony magva a fejedre fog taposni, te pedig a sarkát mardosod. Azután a férfihez szól, és elmondja azt, hogy a munka, amire születtél, ami az életed értelme, az fáradtságos lesz. És az asszonyhoz fordul, hogy az utódok megszülése, ami a te életednek az igazi célja, az fájdalommal teli lesz. És ennek az a következménye, hogy az embernek és a világnak az a harmonikus kapcsolata, ami korábban volt az Édenkertben, az megszakad, kiüzetik a paradicsomból az első emberpár. Merre tovább? Ezt mondja el Kain és Ábel története. Ugye Kain és Ábel áldozatot mutat be. Az egyiket elfogadja az Isten, a másikat nem. Miért? És ez a nagy kérdés nem abba oldódik meg, hogy milyen volt az oltár, vagy mit áldozott Kain és Ábel. Mind a kettő hálaáldozatot hozott az Ószövetség szerint. Hálaáldozatot a terményből épp úgy hozni kellett, mint a jók első fajzásából. A megoldás Kainban és Ábelben van. Kain el van foglalva, hogy Ábel milyen kapcsolatban van az Istennel, miért szereti jobban Isten Ábelt, mint őt, és ott van az indulat a szívében. Indulattal nem lehet áldozatot hozni. A másik ember ellen nem lehet vallásosnak lenni. Ezt meg kellene tanulni, ma sem nagyon tanuljuk meg. És akkor bekövetkezik a tragédia, a maga térfelére csalja Kain Ábelt, és agyonüti. És akkor Isten számon kéri a vért. Azt mondja, hogy égre kiált ez a vér. És tovább űzi az embert a bűn, nem Isten. Az Édenen kívüli szántóföldről, az Adamáról, az Erecre, a puszta földre kell elmenekülni Kainnak. És Kain azt mondja, hogy ez nagyobb büntetés, mint hogy elviselném. És ezért Isten ad egy jelet a homlokára, egy bélyeget a homlokára azért, hogy ez megmentse a vérbosszútól. Egy védjegyet ad a homlokára. Nagyon érdekes, hogy az ókori keleti kultúrákban, elsősorban a kerámiákon látjuk az első védjegyeket, és mindig a homlokára tették, az edény homlokára, így mondták, tették a védjegyet. Kainig visszautaló, nagyon régi, ősi hagyomány ez.
1: Kontaktrádió, az evangélium hangja. Rövid zene után folytatjuk műsorunkat.

0: Ez itt a Kontakt Rádió. Folytatjuk műsorunkat.
1: De vajon ezzel a kegyelemmel, hogy egy védjegy van rajtam, hogy döntetek jobban, mert a kegyelem az az új kezdés lehetősége. Döntetek jobban, élek, ha én vagy nem? Sajnos azt kell mondani, hogy nem. Igaz, hogy elindul egy másik vonal sétvonala, akik segítségül kezdik először hívni az Urat, de Kain leszármazottai egyre mélyebben és mélyebben az Isten elleni lázadás, a másik ember elleni lázadás, a természettel való harmónia megszegése mellett vannak, és ezért nagyon hamar eljut a világ oda, hogy fenntarthatatlan lesz a világ. A bűn az tönkreteszi a kapcsolatrendszert Istennel, a másik emberrel, a teremtett világgal, és végső soron önmagunkkal is. És ekkor következik be a vízözön története. A vízözön története előtt 120 évig Noé prédikál. És ennek a prédikálásnak lényegében nem sok eredménye van. Noé megépíti a bárkát, mindenki látja, ez az illusztrációja ennek a prédikációnak. Igaz, hogy ez nem valami szép Titanic vagy valami luxusjáró hajó, hanem csak azt mondja a Biblia róla, hogy ez egy láda volt, tényleg olyan is volt a leírása. Éppen elég volt ahhoz, hogy meneküljön Noé és családja, és a teremtett világnak a kiválasztott része. És akkor újra kezdődik a történet. Noé fiai elszaporodnak, és az emberek mit sem tanulnak. Úgy gondolják, hogy a következményt kell elhárítani. Ahogy Ádám és Éva körülkötőket készített, és összkomfortos bokrot keresett, ahol el lehet bújni az Isten elől. Lényegében miről van szó utána? Az emberek azt mondják, hát ha lesz még egyszer vízözön. Hiába ígérte meg Isten, a szivárvány jelével is illusztrálta ezt, hogy vízözön többet nem lesz. Hiába ígérte ezt Isten. Az ember azt mondja, hát azért biztos, ami biztos, építsünk egy tornyot. Fel egészen az Istenig. És kezdenek építeni, kitalálják azt, hogy sártéglákat csinálnak, szurokkal összeragasszák. És épül a torony, már-már a felhőket érő, hatalmas felhőkarcolót építenek. És akkor megtörténik valami. Kiderül, hogy a tornyot azt lehet építeni nagyon magasra. De miközben épül a Bábel torony, ember emberrel nem ért szót. Úgy mondja ezt a Biblia, hogy összezavarodott a nyelvük. Ez egy nagyon mai történet. Mi is nagyon sokszor úgy szeretnénk, úgy akarnánk az Istennel kapcsolatba jutni, hogy tornyokat építünk. Úgy magunkban. És elmondjuk, hogy mivel büszkélkedhetünk. Hogy épül a torony. És közben az ember a legalapvetőbb kapcsolati rendszerét veszíti el. Ember és ember között. Ember és világ között. Ember és Isten között. És ezért nagyon sokszor az ember önmagával is szembefordul. Íme az ős történet. Ha megnézzük ezt a négy történetet, teremtés, bűneset, vízözön, bábeli torony, azt lehet látni, hogy újra és újra látjuk ennek a teljesedését. Ezek a képek olyanok, mint a megoldó képlet, a bűnnek, a megváltásnak az alapvető törvényszerűségei belerejtve itt vannak. Mózes első könyvének a második szakasza viszont négy pátriárkával, ősatyával foglalkozik. Ez a négy ősatya Ábrahám, Izsák, Jákob és József. Ha megnézzük ezt a négy ősatyát, a négy ősatya történetét, nagyon ajánlom, hogy olvassák el az egész történetet, most nem fogom elmondani, csak néhány jellemző mozzanatot, akkor azt látjuk, hogy négy alapvető lelki tulajdonságnak az illusztrálására való ez a négy ősatya történet. Azt is elmondom előre, hogy mi ez a négy alapvető tulajdonság. Az első Ábrahám. Az Új Szövetség már azt mondja, hogy ő a hívők atya. Ő a hitnek a bizonyítéka. A második Ábrahám fia Izsák. Majd erről rögtön beszélek egy kicsit részletesebben. Ő az engedelmességnek a példája. A harmadik Jákob, aki egy nagyon görbe utat járt végig, és a neve is azt jelenti, hogy gáncsoló, csaló, ez pedig a megtérésnek a példája. és végül József a hűségnek a példája. Lényegében ez az a négy pillér, amin minden ember, hívő embernek az élete felépül. A hit, az engedelmesség, a megtérés és a hűség. Ezt a négy pátriárka története igazolja. Kezdjük az elején. Urkazdinban vagyunk, ami az ókori világnak az egyik legnagyszerűbb városa. Urkazdin Volé nevezetű, nagyon híres régész az 1920-as években kiásta ezt a várost, és a British Múzeumnak az első emeletén egy egész szoba foglalkozik a Volé-i ásatásoknál kimentett nagyszerűségekkel, aranyhárfától kezdve, gyönyörű szobrokon keresztül, igen, márkás kerámiákig, merem mondani, így látunk ebből a városból. És hogyha még a tetejében a régészek megállapítását is nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy összkomfortos város volt. Ebben a városban él Ábrám és családja. És egyszer csak az Úr szól, és azt mondja, eredj ki a te földedből. És menj el Palesztinába. Az arab sivatagon keresztül nem vezetett út, ezért Ábrahámnak a termékeny félhold útját kellett végigjárni. El kellett menni északra egészen Háránig, ott egy kicsit megpihentek, itt Táré, Ábrahám édesapja meghal, és onnan le délre el kell jönni Palesztináig. Ez egy hosszú-hosszú út volt. Az engedelmesség próbája. Bizonyára Ábrahámnál nagyon sokszor felmerült ez a kérdés, hát érdemes? Hát az Isten miért nem tud itt megáldani? Olyan jó, összkomfortosan élek. Miért kell vállalni azt az életformát, amit úgy mondunk, hogy hapirú életforma? Megérkezik Palesztinába. Ott rögtön éhség fogadja. El kell menekülni Egyiptomba. És úgy tűnik, hogy már-már elfogy a hite. Hiszen amikor Egyiptomba menekül, unokatestvére a felesége, akkor megállapodnak abban, hogy letagadja a feleségét, és azt mondja, húgom ő. És ebből majdnem feszültség lesz, illetve feszültség lesz, és majdnem baj lesz. Istennek kell közbelépni, hogy Sárát megmentse. És akkor visszatérnek gazdag ajándékkal, mert Isten még erről is gondoskodott, Palesztina földjére. Igen, ám, de a gazdagság is próba. Vele jön Lót is, aki unokaöccse, és Lót pásztorai és Ábrám pásztorai ebben a hapíró életformában, egy kis állattenyésztő, legeltető életforma, kevés füvet találnak, elkezdenek veszekedni, el kell válni egymástól, és Ábrám nagylelkűen rábízza a döntést Lótra, Lót lenyúlja a jobbik részt. Mind-mind tragédia. És Ábrahámnak újra és újra próbálja az Isten a hitét. De a legnagyobb próba az, hogy nem születik utód. Azt mondja az Isten ígéret, hogy a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetsége, és nem születik az utód. Mi lesz az ígérettel? Aztán jön Lót tragédiája. Bekövetkezik az a tragédia, aminek következtében Sodoma és Gomora elpusztul, ez a mai Holttengernek a beszakadásával kapcsolatos történet. Elsivatakosodik ez a gyönyörű vidék, Lótnak menekülni kell. És akkor Ábrahám úgy érezheti, hogy hát igen, azért mégiscsak jobb volt az Istennek engedelmeskedni, de mi lesz az ígérettel? Azt mondja, hogy a házam szolgaszülöttére hagyom az egész vagyonomat. És itt Istennek kell közbeszólni, hogy nézd meg a csillagos eget. Annyi lesz a te utódod. De hogyan? A hogyanra nem akar jönni a válasz. Telnek az évek. És Ábrám úgy gondolja, hogy be kell segíteni az Istennek. Ez a hívő ember életében az örök nagy próba. Hiszen Isten cselekvő életet vár tőlünk. Na de ő azt akarja, hogy ő cselekedjen a mi cselekedeteinken keresztül. Ábrahámot itt megkísérte az, hogy hát, ha segíteni kell az Istennek. És akkor az ókori törvények ismeretében, a Hammurapi kódexben ezt látjuk, ilyenkor meg lehet azt tenni, hogy a feleség szolgájától született gyereket úgy szüli meg a szolgáló, hogy a feleség, tehát Sára térdén szüli, és akkor az ő fiának számít. Ezt a megoldást alkalmazzák, és megszületik Iszmáel. És az Úr hallgat. Nincs semmi visszajelzés. De nagyon hamar kiderül a feszültség. Sára és a szolgáló leánya között óriási nagy harcok indulnak. Elvész a béke. És Ábrahámnak dönteni kell. Hágárt és Iszmáelt el kell űzni otthonról. De mi lesz az ígérettel? És már-már 100 éves Ábrahám. Amikor egyszer jönnek, éppen Sodoma és Gomora története kapcsán, jön 3 mennyei küldött. Azt mondják, esztendőre fiat fog születni. Ezt a hallgatózó Sára is még kineveti. És ez a csoda bekövetkezik. Megszületik Izsák. Nagy az öröm. Végre teljesült az ígéret. De ugyanakkor ebben az örömben ott van a próba is ismét. A próba pedig az, hogy amikor felserdül Izsák, az Úr szól megint Ábrahámnak. Eredj, áldozd meg a te fiadat a Mória hegyén. 3 napi járóföld. Elindulnak. Akkor odaérnek, ott hagyják a szolgákat, Izsák és Ábrahám mennek fel a hegyre. Viszik a fát a hátukon, viszik a tüzet cserépkorsóba, és Izsák megkérdezi, hol van az áldoznivaló. Óriási drámai pillanat. És itt jön a hit igazi próbája. Ki kell Ábrahámnak mondani, majd az Úr gondoskodik róla. És megint ki kell várni. Megépül az oltár, ráhelyezik a fát, megfogja Izsákot, aki engedelmesen odahajtja a nyakát, felemeli Ábrahám a kést. Akkor szól csak az Úr hangja. És akkor veszik észre, hogy van egy kos, amelyik megadta a szarvánál fogva a bokorba. Ez lesz az áldoznivaló. És Izsák egész élete az engedelmesség példája. Ábrahám nyomába lépve engedelmeskedni, tovább vinni az ígéretet. A 3. pátriárka Jákob. A Jákob történet az egy óriási dráma. Csalással szerzi meg az elsőszülöttségi jogot. Ezért menekülnie kell. Nem mondom el az egész történetet, regényírók leírták nagyon sokszor, de a Biblia a legjobb regény. Úgyhogy olvassuk el ezt a történetet is. Elkerül idegen földre. És a csalót az Isten úgy tanítja meg az igazságra, hogy a csalót megcsalják. 7 évig szolgál Ráhelért, szíve választottjáért, és Leát, a másik testvért adják helyette, félrevezetve őt. Ismét 7 évig szolgál. És eljön a pillanat, amikor visszaindulnak az ígéret földjére. Eljön a Jabbók révi nagy találkozás. Mit fog szólni Ézsau, a megcsalt testvér? És Isten gondoskodik arról, hogy ebben a nagy-nagy küzdelemben Jákob önmagán győzzön. Ő tud megalázkodni. És a harcból, mert harcosokkal jöttek mind a két oldalon, egy testvéri találkozó lesz, egymás nyakába borulva sírnak. És Jákobnak tovább kell a próbákat élni. 12 fia van. A kedvenc Ráheltől József. Ő lesz az elkényeztetett, a cifra köpenye. És ezért a testvérek újra és újra lázonganak ellene. Végül elhatározzák, hogy leszámolnak vele, először meg akarják ölni, aztán eladják rabszolgának. Elkerül Egyiptomba rabszolgának, és kiderül, hogy az embernek az 1000 és 1000 rossz indulatú cselekedete az valahol mindig tud pozitívra fordulni. Egyiptomba kerül József. Nagyon hamar felismerik erényeit. Egy főembernek, Potifárnak a házába kerül. Potifár egész vagyonának a felügyelője lesz. Ez az ember bízik benne. De ez a bizalom, ez mindig újabb és újabb kísértéseket hoz az ember életében. A kísértés most Potifárné lesz. Potifárné szeretne szerelmi viszonyt létesíteni Józseffel. De József az Istenre néz, és azt mondta, hogy tehetném meg ezt. Mert az Istennel hűséges ember, az csak becsületes ember lehet. Mert ha nem vagyok becsületes, akkor az Istennel való hűségem csak képmutatás. És a sértett asszony bevádolja a férjénél, és azt a látszatot kelti, minthogyha József lett volna az erőszakos. Börtönbe kerül. És a börtönben sem azt mondja József, hogy hát igen, ide kerültem, minden jót tett, elnyeri méltó büntetését, hogy szoktuk mondani. Hanem azt keresi, ami Ábrahám történetében, Jákob történetében, vagy Izsák történetében is a nagy tanulság, hogy ha valami történik én velem, miért van ez? Mire jó ez? Mire akar ezen keresztül az Isten megtanítani? Hogyan akar engem Isten ezeken keresztül vezetni? Isten vezetésének a tudatában kell élni az életünket. És kiderül, hogy a börtönben is szolgál, bekerül oda két főember. És itt kiderül, hogy az Istennel kapcsolatban lévő József az álmomban küldött üzeneteket is meg tudja fejteni. És az üzenet beteljesedik. És amikor az egyik főember szabadul, az következik, ami nagyon sokszor a mi életünkben is. Jó tettekről el szoktunk felejtkezni. És marad József a börtönbe. Telnek a napok, a hetek, talán az évek is. És úgy gondolhatja József, hogy hát ez a végső sorsom. De Istennek más a terve. A fáraó is lát egy álmot. A 7 kövér tehénről és a 7 sovány tehénről. És nem tudja az álom értelmét. Keresi az álomfejtőket. Az álomfejtők nem tudnak érthető magyarázatot adni. És akkor ennek a főembernek eszébe jut, ó igen, a börtönben nekem egyszer egyik álmom kapcsán olyan magyarázatot adott, ami beteljesedett, és ezért szabadultam meg. És akkor előhozzák Józsefet. És Józsefnek az Isten megmutatja a szabadulás útját. A fáraó hisz benne, bízik benne. József szorgos munkához lát. 7 bőséges esztendő termését összegyűjti magtárokba, mert tudja azt, hogy Isten igazat mond, következik 7 szűk esztendő. És bekövetkezik a 7 szűk esztendő. József igazságosan ossza a terményt, és így az éhséget megelőzik. De Palesztinában is tart ez az éhség. És Jákob családjának, testvéreinek, akik eladták őt, olyan helyzetük támad, hogy el kell menni Egyiptomba gabonáért. Találkoznak Józseffel, de József nem rejti el, nem fejti meg önmagát, elrejti önmagát előttük. Kétszeres próbán esnek át. Ez a történet egy óriási dráma. Vajon ezek a testvérek rádöbbentek arra, hogy mit tettek? Hiszen a bűnünket nem lehet szőnyeg alá seperni. Mózes első könyvének a bűnnel kapcsolatban ez a nagy tanulsága. Hanem a bűneinkkel valahol szembe kell fordulni. Nem lehet elrejtőzködni az Isten elől, az éden bokrai között. Nem elég az, hogy Istennek van egy védjegy, egy kaimbélyeg a homlokunkon, ami a kegyelem lehetősége, hanem ezzel a kegyelemmel élni kell. És nem az a bűn megoldása, hogy Bábel tornyot építek, nem az a megoldása a bűnnek, hogy én kicsit letagadom, egy kicsit félrebeszélek, egy kicsit besegítek az Istennek, Ábrahám történetére gondoljunk. Sem az, hogy Jákob csalással próbálta megszerezni az elsőszülöttségi jogot. Istennek nem ez az útja. Istennek az az útja, hogyha szembefordulok a bűnnel, akkor szívet szívvel összekapcsol. Embert emberrel összekapcsol. És egy ember és ember között egy híd épül. Úgy lehet ezt mondani, hogyha az Istennel helyreáll a közösségem, akkor ez a közösség helyreáll a másik emberrel is, megtalálom a helyemet a világban is, és békében élek önmagammal is. Ez következik be. Amikor József felfedi magát a testvérei elől, egy nehéz próbával, mert Benyámint, Ráhelnek a legkisebb gyermekét, József öccsét kell elhozniuk. És Jákob szíve szinte összetörik, hogy jaj, mi lesz ezzel a gyermekkel. Akkor kiderül, hogy a testvérek nem is olyan gonoszak, mint ami ennek látszanak. Önmagukat is készek feláldozni. És ez az a pont, amikor összeborul a család ismét, Jákobot elhozzák Egyiptomba, és az ősatya népe Egyiptomban 400 esztendőn keresztül tud növekedni. Ez a történet Mózes első könyvének rövid foglalata. A negyedét sem mondtam el, nem a felét, negyedét sem mondtam el ezeknek a történeteknek. Én csak biztatni, bátorítani szeretnék mindenkit arra, hogy ennek a történetnek az élése, ennek a történetnek az újra és újra alkalmazása a 21. századi ember számára is ad sok-sok fogódzót. Mert egyrészt egyik oldalon az őstörténet 4 drámai jelenete, ami újra és újra játszódik a mi életünkben. Másrészt a 4 ősatya története, ami a hitnek, az engedelmességnek, a megtérésnek és a hűségnek a példája. Ez összefoglalja mindazt, ami a mai embernek szükséges. Nem így mondom, hogy a kereszténységnek, mert ez a kereszténység alapja. Inkább úgy mondom, hogy az élő hitű embernek a sajátossága. És ezért ez a nagyon ősi írat, ami alapja az egész Bibliának, azt lehet mondani, összefoglalja az egész Szentírást. És ez egy nagyon érdekes valami. A Szentírás egy könyvgyűjtemény, 66 könyvből áll. Az elején van ez az őstörténet 11 fejezete, ami egy látomás a múltról. A végén a Jelenések könyve, majd a negyedik negyedben eljutunk idáig, az pedig a látomás a jövőről. Eközött a két látomás között feszül az egész Szentírás. De mind a két látomásban, majd a Jelenések könyvénél is látják, és Mózes első könyvének első 11. fejezetében is látták. Tulajdonképpen miről van szó? A kapcsolatról. Kapcsolat Istennel, emberrel, világgal és önmagunkkal. És a 21. századi embernek a legnagyobb problémája az, hogy David Riesmannak a híres könyvét idézzem, a magányos tömeg századában élünk, hogy a kapcsolatok mentek tönkre. Ezért hát nem csak irodalmi csemege megismerni Mózes első könyvét, hiszen a világirodalom rengeteg alkotása, nagyszerű remek művei épülnek ezen, a zenetörténet remek művei épülnek ezen, hanem ez a könyv valóban eligazít, utat mutat. Ezért hát én csak biztatni tudom önöket, vegyék elő a Bibliájukat, olvassák el ezeket a történeteket. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak, és várjuk szeretettel önöket a további előadásokra is.
0: Bibliai Szabad Egyetem című műsorunkat hallották. Szól a rádió. vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A 10 nap alatt 4000 program várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye Fesztiválon. Kapolcson, Vigánt, Petenden és Talián Dörögdön augusztus 2-ától augusztus 22-éig tart a Művészetek Völgye Fesztivál. A programkínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyermekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. A fesztivál pénteki megnyitóján Rost Andrea, magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos hangsúlyozta. A fesztivál arra hív mindenkit, hogy adjon időt annak, amit hall és lát. Hozzátette, ha a művész és a néző újra egymásra talál, élő marad a művészet. Kiemelte, az ismert művészek jelenléte rangot ad a fesztiválnak, de emellett fontos, hogy azok is lehetőséget kapjanak, akik a következő időszak művészetét alakítják. Felújították a Kántor tanítói házat a lélegzett, református udvarnak helyet adó Talián Dörögdön. Befejezték az idei Művészetek Völgye Fesztivál kezdetére a lélegzett református udvarnak otthont adó épület együtteshez tartozó Kántor tanítói ház felújítását. Az épület már régóta rossz állapotban volt, most viszont megújulva, de hagyományos formájából a lehető legtöbbet megőrizve várja a látogatókat. A felújításról Zilla Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője beszélt. Aki járt már a lélegzett református udvarban, az emlékezhet, hogy a Kántor tanítói ház hosszú évek óta rossz állapotban volt, már a reformáció emlékévének idején is szóba került a felújítása, de csak most sikerült rá a szükséges forrásokat előteremteni. Az ügyvezető megosztotta, hogy nem csak a Művészetek Völgye miatt volt szükség a felújításra. A településen van egy kis református közösség, melynek tagjai nagyon örülnek, hogy közösségi térként tudják majd használni a kis házat. Egy hét imádság, már lehet jelentkezni. A Református Egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházok minden gyülekezetét október 5 és 11 között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyerekek számára, illetve több kiállítást és zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. A gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőséget a szünidőben. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma hétfőn a felhők felett több órára kisüt a nap, néhol eshet eső, nyugatira fordul a szél, 27-33 fokunk van. Kedden napos időre számíthatunk felhőkkel. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, és 24-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you.
0: Krisztussal a mindennapokban.

0: Jobb, mint egy testépítő.
1: Mert ki tesz téged különbé? Mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Korintusbeliekhez írott első levél, 4. fejezet, 7. vers.

Próbáld újra, Bogi! Ez az! Natália odaállt a startvonalra, majd a képzeletbeli pisztoly eldördülése után nyílsebesen szaladni kezdett. Üvöltve rohant el Bogi mellett, majd mielőtt visszafordult, még átugrott három akadályt. Én erre nem vagyok képes, panaszkodott Bogi. Te olyan vagy, mint egy gazella, vagy nem tudom, valami ehhez hasonló. Még hogy gazella? A gazellák büdösek. Ráadásul folyton üldözik és felfalják őket a ragadozók. De köszönöm a bókot, te is elég jól teljesítesz. Távolról sem tiltakozott Bogi, majd gondolkozott pár pillanatig. Nati, ide figyelj! Szólni akarok az edzőnek, hogy helyettem téged nevezzen ki csapatkapitánynak. Sokkal jobb vagy nálam. Sőt, jobb, mint bárki más az országban. Sosem kritizálod a társaidat, mindenkit meghallgatsz, és kiválóan értesz az emberek bátorításához. Mielőtt ide jöttél, Nati, annyira frusztrált a gyengeségem, hogy képes lettem volna valakinek a fejéhez verni egy akadályt. Örülök, hogy segíthettem, mondta Nati. Szívesen támogatom az embereket, viszont nekem Isten segít gyorsabban szaladnom. Túlságosan nagy fontosságot tulajdonítasz a személyemnek.

Honnan kaptad az ajándékaidat? Meghívod magadhoz a barátnődet. Illetlenség lenne a részedről, ha egyrészt berángatnád az ajtón csak azért, hogy minél előbb megnézze az általad valaha kapott legjobb dolgozatjegyet, amelyekről édesanyád fényképeket készített, majd kiállított a hűtőszekrény ajtajára. Vagy illetlenség lenne, ha addig birkóztok, amíg el nem szakad a vállizma. Esetleg irgalmatlanul elveredőt videójátékban, vagy a fentiek közül mindhármat megteszed. A túlbuzgó tanulók általában okosak is. A testépítők jól néznek ki. A milliómosok csodálnivalók. Ám de minden ismeretünk, minden erőnk és az összes pénzünk és mindaz, amit birtoklunk, egyetlen forrásból ered, Istentől.

0: amikor úgy érzed, hogy dicsőítő éneket kell énekelned, ne magadról szóljon a dal. Énekelj Istenről, akinek jósága, igazsága és tisztessége tökéletes. Hűsége égigérő akadályokat képes ledönteni, ragyogása betölti az egész földet. Lehet, hogy fontos ember vagy, de Isten sokkal fontosabb, még nálad is.
1: Közreműködött.

0: Jótra való fiataloknak.
1: Pörőj, kard, és éles nyíl az olyan ember, aki hamisan tanúskodik embertársa ellen. Példabeszédek könyve 25. fejezet, 18. vers.

Tudod-e, mi a pörőly? A kovácsok által használt súlyos ütőszerszám. Fanyele van, és a feje vas. A mérete és a súlya miatt két kézzel fogják, úgy dolgoznak vele. Az üllőre helyezett, izzó vasat alakítják vele. Az igében szereplő pörőly szót más fordítás buzogányként adja vissza, aminek az ókorig nyúlik vissza a használata, és az első olyan zúzó fegyverek közé tartozik, amit emberek ellen fejlesztettek ki. A kardról és a nyílról azt hiszem nem kell különösebben szólnom. Figyeld meg, mit mond Salamon a hamis tanúskodásról. Azt, hogy nagyon veszélyes, nagy sebet lehet vele ütni a másikon, és akár ölni is képes, mint a fegyver. Isten nem véletlenül vette bele a 10 parancsolat pontjai közé, mint 9. parancsolatot. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen.

0: Volt már olyan eset az életedben, hogy arra próbáltak rávenni, mondj a másikról olyat, ami nem igaz, vagy tanúskodj ellene egy olyan dologban, amiben nem vétkes. Csak azért, hogy aki ezt kérte, elterelje magáról a figyelmet. Próbáltad már bűnbaknak beállítani a másikat, csak hogy ne te vidd el a balhét? Esetleg szó nélkül hagytad, ha valakit bemártottak, pedig tudtad, hogy nem is ő a hibás. Ez nem egyszerűen csak hazug dolog, hanem Isten parancsának a semmibe vétele, tehát bűn. Ne tedd!
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Jónás próféta veszélyes hajóútja után 700 esztendővel Pál apostol is átélt hasonlót a tengeren. Erről az apostolok cselekedetei 27. fejezete 20-tól 26-ig tartó verseiben olvashatunk. Erről szól Cseli Kálmán 2008 őszén elhangzott igemagyarázatának részlete, amelyben a két főszereplő viselkedésének hasonlóságait és különbözőségeit foglalja üzenetté.
2: Sok hasonlóság és sok lényeges különbség van Jónás és Pál apostol útja között. És éppen ezek a különbségek lehetnek ma számunkra üzenetté. Mi volt a hasonlóság? Mindketten Isten emberként szálltak hajóra. Mindketten Istentől kaptak feladatot. Mindkét hajó viharba került. Mindkét hajó rakományát beleszólták a tengerbe, hogy könnyítsenek magukon, és ettől is reméljék, hogy megmenekülnek.

0: mellett, a formai hasonlóságok mellett azonban lényeges különbségek vannak a két ember magatartása, lelkülete között. Jónás szabad elhatározásából szállt hajóra. Pál apostolt fogolyként vitték. Jónásról azt olvastuk, hogy aludt a hajó alján. Pálról megtudjuk ebből a fejezetből, hogy éberen ölködött a fedélzeten. Jónás azt mondta, hogy dobjatok engem a vízbe. Pál pedig mindent elkövetett, hogy kimentse a vízből azokat, akikkel együtt utazott. Jónás megfizette ennek az útnak az árát. Pál ingyen utazott, igaz, fogolyként. Jónásról azt olvastuk, hogy csak akkor vallotta meg ki az ő istene, amikor rákényszerítették. Pál magától beszél arról a hatalmas Istenről, akinek ő nem csak szolgál, hanem akinek ő a tulajdona. Jónás nem érdekelte az, hogy mi történik utitársaival. Pál mindent megtett társai érdekében. Jónás gyűlölte azokat, akikhez Isten küldte. Pál mérhetetlenül szerette őket. Köztük még a császárt is, akinek a színe elé vitték. Jónás megpróbált elbújni az emberek elől, Pál pedig akaratlanul is végül az események irányítójává válik. Jónás szabad emberként is rab volt, a gyűlöletének, a bosszú vágyának a rabja, Pál pedig megbilincselve is teljesen szabad volt. Szabad minden félelemtől, és szabad arra, hogy mindent megtegyen másokért. Akik Jónással utaztak, azok kis híján neki köszönhették, hogy elvesznek. Akik Pállal utaztak, azok neki köszönhették az életüket. Jónás csak teher volt azon a hajón, Pál pedig maga lett a mentőcsónak a többiek számára a nagy viharban. Mi volt ennek a sok és nagy különbségnek az oka? Az, hogy Jónás háttalált Istennek, Pál pedig a hajón is, viharban is, életveszélyben is, megbilincselve is, Isten színe előtt élt, vele szoros közösségben. Jónás makacsul ragaszkodott a saját akaratához, és engedte, hogy elragadják a saját indulatai, Pál pedig következetesen, eltökélten Isten akaratát akarta cselekedni, pontosabban mindent megtett azért, hogy Isten rajta keresztül elvégezze azt, amit ott akar. Ezért szüntelenül figyelt Istenre, ezért volt mindig vevőképes, hallotta, amit Isten mondott neki még ilyen kétségbejtő helyzetben is, vállalta azt, amit Isten igéjeként megértett, tovább mondta a többieknek, megvallotta, nem félt attól, hogy mit szólnak ehhez a pogányok, nem szégyelte a Krisztus evangéliumát, eltökélt Krisztus tanítványként utazott ott a hajón, ő ott is szolgálatban volt, küldetését teljesítette, egyértelmű, határozott önazonosság tudata volt, tudta, hogy ki küldi, kikhez küldi, miért küldi, ez csak látszat, hogy a rómaiak taszigálják őt megbilincselve, és majd oda viszik a császárhoz, azért viszik oda, mert Isten előre megmondta neki, hogy királyok és császárok előtt is bizonyságot teszel rólam. Itt Isten akarata teljesedik, ezek az emberek csak statiszták ebben a nagy drámában, ő azonban ismeri a rendezőt, ő ránéz, és amit Isten mond, az neki szentírás, arra ráépíti az életét, ha Isten azt mondta, hogy mindnyájan megmenekültök, akkor nem kell tovább félni. Nem fél, és ez a bizonyosság kiárad belőle másokra is. Ebben a reménytelen, kétségbeejtő helyzetben ott van egy stabil ember, aki nem csak a láthatókat érzékeli, hanem a láthatatlanokat is, és így lesz áldássá mások számára. Jézus Krisztus ilyenekké akar formálni minket. Mindnyájan onnan indulunk, ahol Jónás volt. Mindnyájan úgy jövünk a világra, hogy nincs kapcsolatunk Istennel. Hogy nem értjük őt. Hogy addig, amíg meg nem könyörül rajtunk, addig képtelenek vagyunk az ő akaratát cselekedni. Sőt, ha vallásossá lesz valaki, Istent is arra akarja felhasználni, hogy a maga saját akarata megvalósulását segítse. Addig mindig mi tűzzük ki a célokat. Addig az ember nem hallja, hogy mit mond Isten, és nem élt egyet vele. És éppen ezért a saját erejére és a saját értelmére kell hagyatkoznia. Jézus Krisztus azért jött, hogy megismertesse velünk ezt az igazi, ahogy ő mondta, ezt a valóban létező Istent, azt az Istent, aki csak ugyanolyan, amilyennek Jónás fölháborodva jellemezte őt, hogy te irgalmas és könyörülő vagy, és a gonosz miatt is bánkódsz. Ő valóban bánkódik a gonosz miatt. Azért küldte utánunk az ő egyszülött fiát. Ennek a hatalmas és kegyelmes Istennek a mentő szeretete éppen Jézus személyében jött egészen közel hozzánk. Azért, hogy kiszabadítson ebből a lelki süketségből, az Isten akarata cselekvésére való képtelenségből, hogy kiszabadítson a magányból, a reménytelenségből, a hitetlenségből, az értelmetlen létből, és felszabadítson bennünket arra, hogy tudjunk Isten dicsőítve és egymás javára élni. Egy picit nézzük meg közelebből is, hogy milyen volt az a lelkület, amit már Jézus munkált ki Pálban. Mert ő sem így indult, csak gondoljunk arra, hogy milyen céllal ment Damaszkuszba. Hogy lesz valaki ilyenné? Jónási lelkületből ilyen Pálra jellemző Jézusi lelkületet. Hogy kaphatunk minnyájan? Mert ezt minnyájunknak ígéri Isten. Pál útja úgy kezdődött, hogy ott a damaszkuszi úton átgondoltan és komolyan föltette ezt a kérdést életében először Jézusnak: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És komolyan vette, amit mondott. Azt is, hogy Jézust, mint urat szólítja meg, és mostantól fogva kész neki engedni, mint az ő szolgája, és egy vágya maradt: mit akar, hogy ő cselekedjék? Akkor lesz értelmes az élete, akkor végzi el azt, ami véget Isten őt teremtette, ha ez az akarat valósul meg az életében. Aztán ettől kezdve ehhez szabta magát. Ezért vállalta azt a Jézust, akinek elkezdett engedelmeskedni, ő miatta került halálos veszedelembe, Jézus miatt tartóztatták le, de vállalta a szenvedést is, azt viszont nem, hogy olcsó prédaképpen rövid úton kivégezzék. A Krisztusnak engedelmes hívő nem múja, nem bamba, nem veti magát oda olcsó prédául az ellenségnek. Jézusért mindent vállal, de a rendelkezésére álló tiszta eszközökkel él. Ezért fellebbezett Pál a császárhoz. Ezek után már nem oldhatták ki az életét otthoni ellenségei. Aztán, mikor már a hajón van, kamatoztatja a tapasztalatait. Ő nagyon sokat utazott, s figyelmezteti a hajósokat, hogy ilyenkor már nem kellene elindulni ilyen hosszú útra, mert rövid időn belül megérkeznek a minden évben megérkező nagy viharok. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem veszel közületek, csak a hajó. Honnan veszi ezt ez a furcsa ember? Megmondja, hogy honnan. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, akinek szolgálok, és ezt mondta: ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy minden úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell majd kivetődnünk. Amikor már mindenki a halálát várja, és csak egyetlen kérdés van, hogy mikor következik az be, mert ezek után, ebben a helyzetben csak ez jöhet, akkor megszólal egy ember, és azt mondja, hogy föl a fejjel, emberek, nincs vége semminek. A múltkor nem hallgattatok rám, de én most újra azt tanácsolom nektek, mert az Isten, akit én ismerek, azt mondta, hogy nekem a császár elé kell állnom. És mind a 276-an, akik a hajón vagyunk, meg fogunk menekülni. Ez egészen bizonyos, mert én hiszek az Istennek, hogy minden úgy lesz, ahogyan ő megmondta nekem. Ebben a néhány mondatban egész sor tény jelenik meg előttünk. Mindenekelőtt az, hogy lehet így élni, mindenféle helyzetben, ilyen helyzetben is, bilincsekkel a kezén, hogy szoros kapcsolatban marad Isten gyermeke az élő Istennel. Beszédes viszonyban marad, bármikor megszólítható, és természetesen ő is bármikor megszólíthatja, mint gyermek az atyát. Kész meghallani, halló távon belül van mindig, akárhova viszik is. És amit Isten mondott, azt komolyan veszi. Hiszek az Istennek, hogy amit megmondott, az pontosan úgy beteljesedik. Egy szigetre kell kivetődnünk. Hány sziget van a földközi tengerben? Nagyon kevés. Isten azonban megmondta, akkor ez így lesz. Hogyan történik ez meg? Azt Isten tudja. Mikor történik meg? Azt is ő tudja. Hát akkor mi mit tudunk? Azt, hogy ő igazat mondott. És ettől kezdve szent kíváncsisággal várjuk, hogy hogyan teljesedik be az ő ígérete. És Pál ezt nem szégyelte megvallani a nyilvánosság előtt, mert tisztelte azt az Istent, akit ismert, s akiben hitt, és mert nagyon szerette azokat, akik közé Isten őt akkor ott elhelyezte. Nem ő választotta ezt a társaságot, nem ő jelentkezett, hogy bilincseljék meg, de mindezt elfogadta Istentől, és ott is az ő küldetésében volt. Hogy szerethette azokat, akik nem sokkal előtte lesöpörték, elnémították, a jó tanácsa nem hallgattak, akik megbilincselték, akik fogolyként cipelik magukkal a legszörnyűbb helyre, az oroszlán szájába, Rómába, a császár elé. Úgyhogy az Isten szeretete kitöltetik azoknak a szívébe, akik az ő szent lelkét kapták az újjászületésben.
1: Mi is onnan indulunk, ahonnan Jónás, hallottuk Cseri Kálmán ige magyarázatában. De Jézus Krisztus azért jött, hogy megismertesse velünk az igazi Istent, és képessé tegyen arra, hogy Isten dicsőítve és egymás javára éljünk. Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket, áldott szép hetet kívánunk Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszonthallásra!

0: talán úgy tudnám a legjobban megfogalmazni, hogy azt mondja az Isten, hogy figyelj, ezen az úton egyszerűen én összenövesztelek benneteket, és azt veszitek észre, hogy egyek vagytok.
1: Kocur Tibor és Kocur Mária házassága szétszillált, halálra ítélt kapcsolattól a szoros házastársi elköteleződésig jutott el. Felelősséget éreznek az irányban, hogy minél többekkel osszák meg történetüket, amelynek főszereplője a kegyelmes, szabadító Isten. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok, és velük fogok beszélgetni a Magyar Evangélikus Rádió Misszió lélekhangoló műsorában.

0: A kutúrházas párral beszélgetek, Máriával és Tiborral, akik a Váci Adullám kávézó tulajdonosai, működtetői. Azzal kezdeném a beszélgetésünket, hogy hogyan léptetek ti a házasságotokba, mi volt a fejetekben arról, hogy mi lesz az erőforrása, az alapja a ti házastársi hűségeteknek?
1: Én úgy 70-80-as években nőttem föl gyerekként, amikor a szüleim a párt tagjai voltak, és ez meghatározta a hithez való viszonyunkat is. Teljesen hit ellenesek voltak. Én ilyen neveltetést kaptam, és ennek révén, amikor a házasságot kötöttük, ugye vidéki házasságról beszélünk, ott szokás volt egy feliratot föltenni a kapu félfához, hogy Isten hozta, kedves vendég, és azt én levetettem, mert mondtam, hogy hát akkor, ha ez fönnmarad, akkor meg nincsen esküvő. Ebből következik az, hogy egy templomi esküvő és Isten előtti esküvőnk nem volt, és hát mi így éltük az életünket, egészen addig, míg az Isten ránk nem talált. Én nem ismertem a hit tanait, a 10 parancsolatot, meg egyéb dolgot, semmit, és én nagyon ellene is voltam ennek, tehát nálunk így kezdődött a házasság, és így is éltünk viszonylag sokáig. És ebből jöttek a különböző problémák, hogy a parancsolatok nem megtartása ugye bűn, és ennek a bűnnek a hatására egészen jutottunk a válás széléig.
0: Valami emberi jóindulat, vagy próbálkozás, vagy terv azért volt a fejetekben, gondolom, arról, hogy hogyan tartsatok ki egymás mellett, tehát azért komolyan gondoltátok ott a tanácsi esküvőn is, hogy holtomiglan, holtáiglan, nem?
2: Ez nagyon érdekes, mert diákszerelemként indult, tehát mi tulajdonképpen a középiskola első osztályától egy 5 éven keresztül elköteleződtünk akkor egymás mellett. Tehát ez egy hosszú együttjárás volt, de mégsem azok a szempontok voltak előttünk, ami azt gondolom most így utólag, hogy meghatározó egy elköteleződésnél. Tehát, hogy nem voltak olyan biztos elvárásaink egymással szemben, hanem azt kell mondjam, hogy úgy voltunk, és nagyon jó volt, és így külsőségileg nekem nagyon vonzó volt a Tibinek a zenei adottsága, nagyon vonzó volt az, hogy például ő nagyon szépen beszél. Külsőségekre épült az egész. És még ez is nagyon fontos, hogy a családunkban, egyik családunkban sem volt egy olyan minta, és nem őket bántva, ami így jó tanácsként lett volna, hogy ez fontos azért egy élethosszig tartó kapcsolatnál. Nagyon szerettük volna összekötni az életünket, hiszen össze is kötöttük. De hogy az Isten az ott nem volt képbe, az én részemről, tehát én evangélikus gyülekezetbe jártam, konfirmáltam, megkereszteltek, ifire jártam, de mégis amikor ő jött, ez a szerelem, ez így kiragadt ebből az egész Istenhez való ragaszkodásomból. Házasságkötésünk előtt is arra készültünk, hiszen megvettük a telket, amire majd építkezni fogunk. Szóval azt mondom, hogy ilyen testi szükségletek megvoltak, vagy a testi előkészület, de maga a lelki az abszolút nem.
0: Ennek akkor mikor láttátok meg a hiányát, vagy mikor értettétek meg, amikor már kezdett úgy recsegni, ropogni a házasságotok? Te hogy láttad, Tibor?
1: Én ugye Istennel nem foglalkoztam mindaddig, amíg ugye van ez a bicska elv, hogy amíg a zsebünkben van a bicska, addig észre se vesszük, hogy ott van, de mihez is nincs ott, akkor nagy a hiány. És amikor a házasságunk eljutott arra a szintre, hogy a válás felé terelődik az én hibámból, akkor én jól kitaláltam, hogy egy nőnek a lelkére kell hatni. És a feleségem akkor egy ilyen asszonykörbe járt, ami az egyházon belüli szerveződés volt. Elmentem a lelkészhez, és feltettem a kérdést, hogy hát tudom, hogy asszonykör, de ezen férfi is részt vehet. És mondom, hogy én csak úgy be akarok ülni. Mert én nagyon ügyesen kitaláltam, hogy hát eljátszom, hogy én nagy hívő lettem, akkor a feleségem szeretni fog, és akkor minden rendben is van. Hát csak azzal nem számoltam, ugye hitetlen emberként, hogy a harmadik, negyedik alkalommal úgy rám nehezettek az igék, a hallott dolgok, mert én nem szólaltam meg, én csak hallgattam. Hogy amikor vége volt, akkor mondtam a lelkésznek, hogy hát itt valami nagy baj van, valamit csináljunk, mert én ezt már nem bírom. És akkor volt emberem, ahogy a Biblia is mondja, volt emberem, aki segített rajtam, mert este 10-kor fölvette a Luther kabátot, és a lelkészi konyhában, a kis Sámlin, ott úgy megtértem. Tehát akkor úrvacsora, ugye a bűnvallás. Szóval nekem ez volt az a pillanat, ami megváltoztatta az életemet. És akkor, hogy folytassam még ugyanezt a gondolatot, ez egy ilyen karácsony előtti ünnepkör volt. Ügyesen kitaláltam, hogy nem volt templomi esküvünk, hát akkor legyen, hogy akkor még ez is segítsen a hit útján való járásban, mert akkor én már a hit útjára léptem ugye abban a pillanatban. És megszerveztem azt, hogy a lelkész egy ilyen karácsonyi alkalom után, amikor már nem volt senki a templomba, akkor minket összeadott. Az egyik tanú az ő felesége volt, én nekem volt egy másik tanúm, és akkor ott megtörtént a házasságkötés, tehát ott sem a teátrális dolgok voltak, hanem a lelki, ami azt jelenti, hogy egy letérdeléssel fölírva az akkor ismert bűneim megvallása megtörtént, és bocsánatkérés, és úgy egy házassági kérdés. És megkaptam a választ, hogy igen, de nem nekem mond igent, hanem az Istennek.

0: gondolkodtam, hogy lehet, hogy valóban szükséges lenne kicsit jobban tisztázni az embernek magát és Istennel való kapcsolatát, vagy a korábbi életét, mielőtt házasságba lép, és valaki mellett el tud köteleződni?
1: Én nem feltétlenül erre gondolok, mert mi sok mindent eldöntünk, talán esküdözünk a mindennapokban, és hogy ehhez majd tartjuk magunkat. De a közös életünk az olyan nem várt események elé állít, amit egyszerűen két ember önerőből nem tud megoldani. Egyszerűen külső segítségre van szüksége. És lehet emberi külső segítség ideig, óráig, bizonyos helyzetekben, de igazi, mélyreható segítséget egyedül az Isten tud adni. És visszalépve, 10 év volt az, amikor azt mondtuk, hogy na itt a holtodiglan halál vár ránk. Ez valami borzasztó volt. Szembesülni, hogy élsz, de halott vagy. Nincs semmi benned, ami egyáltalán az életben járásban segítene, vagy erőt adna. És én azt gondolom, hogy az, hogy konfirmáltam, és hogy megkereszteltek, vagy hogy egyáltalán jártam az ifjúságban addig, amíg a Tibi képbe nem került, és az a szerelem így el nem hozta elém a rózsaszín lufikat, hatással voltak rám, ott voltak valahol jó elrejtve, és próbáltam takargatni mindenféle mással a közös dolgainkkal. És akkor, amikor már ezek a problémák előjöttek, nem volt kihez futnom, egyszerűen csak az Istenhez. És elkezdtem őt megszólítani, hogy most akkor hogyan, mi legyen. Akkor az Isten így kezdte hevíteni az én szívemet, hogy keressem őt. És nagyon sok álmatlan éjszaka, nagyon sok sírás, amit el sem mersz mondani másnak. Szóval én bennem még az is megfordult, hogy én nem akarok élni. És nem volt öngyilkossági szándékom, vagy bármilyen, de hogy nem akartam élni, és az ember nem látja, hogy hogyan tovább. Ez egy olyan krízis helyzet Isten nélkül, amit az ember nem tud megoldani saját magától.
0: Amikor eszedbe jutott Isten, akkor mit tudtál tenni?
1: Nem úgy volt ott, hogy hú, most akkor itt vagyok, és semmi gond, menjünk tovább, hanem hallottam, hogy Biatorbágyon van egy Istenháza szolgáló közösség, az akkori lelkészünk több mindenkit irányított oda, egy hetes női hét volt, és én oda menekültem. És amikor én ott meghallottam, hogy megtérés, meg az Istennel lehet újat kezdeni, és hogy ő vár, szóval az egy olyan egy hetes, intenzív, elkülönített Istennel való közösség volt, ahol én igent mondtam az Istennek, hogy Uram, én döntök melletted, vagy döntök veled, és akkor még nem az volt, hogy itt a házasságunk majd valami, nem tudom milyen győzelmi menet lesz, hanem egyszerűen, hogy megértettem azt, hogy mit tett értem, azt az áldozatot, és azt kell mondjam, hogy innen elkezdődött egy új út, és a változásnak nagy ára van. Onnan is nagy ára van, és ezt életemben akkor először éreztem meg, hogy Jézus mit tett értem. Tehát ezt a szívemben éreztem meg azt az áldozatot, mert tudtam, meg hallottam, meg beszéltem is róla, már mint konfirmáción, de ez a szívemben nem volt meg.
0: Igen, tehát az téged ott térdre is kényszerített, hogy Jézus és az Úr, tényleg Isten hogyan kötelezte el magát mégis melletted?
1: Teljesen térdre. Én egész héten sírtam, és akkor úgy kezdődött, hogy ott térdre rogytam, és azt mondtam, Uram, én te veled szeretném folytatni az életemet. A Tibi jött értem, és én elmondtam, hogy figyelj, van újrakezdés a kapcsolatunkban. És akkor ő még azt gondolta, hogy én egy kicsit bekattantam. Akkor ez most egy ilyen újabb menekülési irány, de onnan 2 évig hozzám meg imatársakat rendelt az Isten, akiknek nyöszörögtem a bajomról, és hogy nem untak rám, ez maga is egy csoda. Nem mondták azt, hogy figyelj, Marcsikám, valahogy lépjél már túl ezen. Szóval minden sebem, bajom, nyűgömet ott ontottam rájuk, de közben imádkoztunk ezért. Tehát nálunk az imádság az meghatározó az életünkben.
0: Tibor, te is imádkoztál akkor már? Elfogadtad akkor azért ezt a megtérését Marcsinak?
2: Hát akkor nem nagyon fogadtam el, mint az előbb ő is elmondta, hogy én azt gondoltam, hogy most valami agyi probléma lépett föl nála. Gondoltam, hogy majd elmúlik. Hát aztán nem múlt el, és ezek után jött az én megtérésem, és én is eljutottam Biatorbágyra, és elkísért az a férfi engem, aki a tanúm volt az esküvőn, és ez a hét, ez annyira belém ivódott, hogy egy idő után elmentem vissza a szolgálónak. Egy hétig javítottam ott a szolgálatnak a traktorát. De ugyanúgy részt vettünk a reggeli, meg az esti imádságban áhítaton. Amiről nem esett szó, hogy akkor már volt egy gyermekünk, akiért küzdöttünk majdnem 6 évig, hogy megszülessen. És miután megtértünk és rendbe tettük az életünket, illetve próbáltuk rendbe tenni, egyszer csak született egy lányunk. És ezt mi úgy fogjuk föl, hogy ajándék lett arra, hogy mi akarva akartuk, hogy rendbe tegyük az életünket, mert ez mind a kettőnek akarni kell.
0: Igen, ezen elgondolkodtam, hogy vajon melyikőtök akarta először, vagy jobban helyrehozni a házasságot. Honnan fakad ez a küzdelemre való készség az emberekben? Mit tapasztaltatok arról, hogy ez mennyire emberi, mennyire isteni, mennyire egyik vagy másik félen múlik, mennyire működhet, ha csak az egyikük akarja?
1: A Tibi megtérése és az én megtérésem között 2 év van. Én jutottam el először Biatorbágyra, és én úgy jöttem el onnan, hogy én küzdök a házasságunkért. És nekem meg is adta ezt a iszonyatos nagy motivációt a szívembe az Úr. Tehát az ima társaimmal való közös imádságok, azok azért is szóltak, hogy a férjem megtérjen. 2 év olyan kemény időszak hitben, lélekben, amit egyszerűen azt mondom, hogy ez nem a saját motivációm, hanem ez az Istennek a motivációja. És amikor 2 év után nem látsz változást, látszólag az elkeserített, és azt mondod, hogy huha, nem jutottunk semmire. De Isten engem ebben a 2 évben annyira megerősített, hogy az, akivel a hűtlenséget elkövette, ahhoz én elmentem bocsánatot kérni. Tehát megsértettem, mert azt mondtam, hogy ha találkozunk, akkor lehet, hogy megtépném őt. És akkor, ahogy ezt így kimondtam, egyszerűen elkezdtem sírni, hogy Uram, nem, ez tudom, hogy nem te vagy, és visszamentem bocsánatot kérni. Én úgy gondolom, hogy ez olyan meghatározó történés volt. És akkor hadd mondjam, hogy amikor a Tibi előkészítette ezt, tehát, hogy van a házasságkötés, meg van a szövetségkötés. Tehát akkor nekünk egy szövetségkötés lett. Ez egy szent dolog. Ott azért nem az van, hogy most én neked mondok valamit, és aztán vagy megtartom, vagy nem. De ott az élő Isten színe előtt, és engem az Isten egy kész tények elé állított. Tehát én nem gondoltam, hogy ennek itt van az ideje. Az Istennek mondtam igent. Neki mondtam, mondom, Uram, én most itt mindenkinek hazudhatnék, hogy fú, hát itt minden mennyire mesébe illő, de neked nem hazudhatok. Tehát te látod a szívemet, hogy én nem ott tartok, majd ott fogsz tartani. Nem is ez volt a lényeg, hogy én hol tartok, hanem az, hogy Istent egyszerűen külsőségileg is az életünkbe hívjuk. Én megtértem, Tibi megtért, és most jön az, hogy együtt is kérjük az Istent, hogy gyere, Uram, közénk ebbe a szövetségbe. És nem volt könnyű. Ma, amikor egy olyan közegben élünk, hogy minden instant, nálunk azért 6 év telt el, még azt mondom, hogy úgy összecsiszolódtunk. Vagy egyáltalán, hogy ez a szövetség, ez elkezdett bennünk tudatosodni, hogy akkor ez miről is szól? Mit jelent a hűség? Hogy jutunk az egymáshoz, ragaszkodáshoz? Nem éreztem azt a biztonságot az elején, amikor azt mondja, hogy és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy. Tehát ezt a ragaszkodást sosem éreztem, mert mindig egy bizonytalanság volt ott. Most eltelt a megtérésünk óta 20 jó néhány év, és tanítja az Isten nap mint nap, és időről időre, hogy hogyan lehet kedves előtte a mi közös életünk.

0: evangélikus műsorunkban vendégünk ma Kocur Tibor és Kocur Mária. Tibor, benned mi változott akkor, amikor Isten előtt ezt az említett szövetséget megkötöttétek, az új házasságkötés megtörtént? Ugye hallottuk, hogy nem egyik pillanatról a másikra történt valami nagy változás. Mi volt a szívedben más Isten által, vagy hogyan élted a hétköznapokat másképp Marcsival?
1: Ez annyira változtatott meg, hogy lett egy mottóm, vagy egy célom, inkább azt mondanám, hogy még egyszer mondja nekem a feleségem azt, hogy szeret, és hogy bízzon bennem. És mindez mellé, hogy az ember küzd a mindennapokban, jönnek a kísértések. Ugyanis én taxis voltam abban az időben, ami azt jelentett, hogy éjszaka is dolgoztam. És amikor hitre jutottam, egy héten belül megtörtént, hogy két olyan hölgyet kellett szállítani egymás utáni fuvarokban, aki nem tudott volna fizetni, és felajánlották, hogy természetben. Én visszautasítottam, és akkor megkérdezte az a bizonyos hölgy, hogy te hülye vagy? Így szó szerint, hogy hát, hogy nem álltam kötélnek. És akkor jó volt kimondani, hogy jó hülyének lenni. De egy idő után beláttam, hogy ez nem egy olyan szakma, ami mellett nagy bizalmat lehet építeni. Én azt mondtam, hogy azt szeretném elérni, mert a Bibliában is le van írva, hogy ha én 100 kilométerről azt mondom valamire neki, hogy nem, akkor ő bizonyos legyen abban, hogy az nem. És ezt elértük nagy küzdelmekkel, félreértésekkel, az ördög csapdájával, egyetembe, tehát ezek mindig megvoltak. És nehéz volt, mert hátráltattak. Egy mondattal el lehetett rontani, és kezdhettük előről. Viszont a végeredmény az, hogy mi kaptunk erre egy kislányt ajándékba, ez egy bizonyosság, ha ránézzünk, sokáig hívtuk őt ajándéknak.
0: Van már számotokra egy olyan alap, ami által nem tudtok egy bizonyos szint alá visszacsúszni?
2: Határozottan van, és csak az van. Csak Krisztusban megerősített alap van. Még visszatérve egy picit a Tibinek a dolgaihoz, hogy amikor azt látod az életedben, hogy minden káosz és minden zűrzavaros, és még az az időszak is, amikor az újrakezdés van, és ott is vannak bukások, sérelmek, előjönnek olyan képek a sebeinkről, ami hát halált okozó seb, akkor azt nem tudjuk egyik napról a másikra kitörölni, hogy Isten itt van az életünkben, tehát mi enélkül nem működnénk. Én biztos nem. És a bizalmat visszaépíteni Isten nélkül nem lehet. Lépésről lépésre cövekelte le mellénk, vagy körénk, hogy figyelj, na, ebben ne nagyon lengjél ki, mert ez nem jó. És nem csak a hűtlenség, hanem a mindennapokban való együttélés. És ebben az, hogy ragaszkodik feleségéhez, talán úgy tudnám a legjobban megfogalmazni, hogy azt mondja az Isten, hogy figyelj, ezen az úton egyszerűen én összenövesztelek benneteket. És azt veszitek észre, hogy egyek vagytok. És nagyon jó. Azt kell mondjam, nagyon jó. És az Istennek az a kérés az, hogy figyelj, én szeretném a ti házasságotokon keresztül megmutatni, hogy létezik ilyen. Bizonyságaim legyetek, hogy van ilyen. Tehát mi azt mondjuk, hogy van ilyen, és nagyon jó, hogy van ilyen, mert nélküle nem lenne

0: Tibor, neked mostanában is számos beszélgetésed van, mert te sem rejted véka alá a hitedet. Mi az, amivel bíztatnál a hitedből fakadóan házaspárokat arra, hogy tartsák meg ezt a ragaszkodást, hogy küzdjenek egymásért?
1: Célzott beszélgetéseim nincsenek, inkább ezek spontán jönnek, mert valamiért megkérdezik az emberek, hogy hogy élek, vagy mi változott meg, mert nem ilyennek ismertek mondjuk 20-30 éve. És én azt mondom, hogy az én életemet a hitrejutás változtatta meg. És én azt mondom az embereknek, hogy ez emberileg úgy változtatott meg, hogy a fizikumom ugyanaz maradt. Itt nem a testi dolgok változnak, hanem itt fönt az ember gondolkodása és az ebből való cselekvése változik meg, aminek hatása például az, hogy bízik bennem a feleségem. Tehát a bizalom és a munkám. Például úgy dolgozunk most is, hogy amit megcsinálunk, azt úgy csináljuk meg, hogy többet ne kelljen hozzányúlni. Ezt mondom világilag. De azt mondom, hogy úgy csináljuk meg, hogy az Istennek is tetszen. Tehát amit nekem adott talentumot valamikor tanultam, meg egyéb dolgok, azt most tudja alkalmassá tenni a munkámmal. És én azt tudom mondani, hogy a legfontosabb, hogy visszakanyarodunk, hogy a bizalom. Én nagyon sok barátnővel voltam. Érdekes módon, tehát rosszul hangzik ez most, hogy én mindig szerettem a feleségemet. Én sosem akartam együtt élni ezekkel a partnerekkel, nem akartam közös családot, nem akartam közös lakást, semmit nem akartam. Sokan megkérdezik, hogy miért tettem. Nem tudok rá olyan választ adni, ami emberileg is elfogadható. Én azt mondom, hogy az Isten engedte valamiért addig. Talán azért, hogy a mélyből kiáltsak hozzá. A legmélyebb mélyből, mert utána már az lett volna, hogy öngyilkossági gondolatok, meg életvége. A legmélyebb mélyből kiáltottam és elfogadta. És hogy ne akarjanak oda lemenni, mert nagyon nehéz újraépíteni az emberi kapcsolatokat. Ha ezt hitre jutván teszi meg újból és újból, az Istent is el fogja veszíteni. Én csak óva tudom inteni, el tudom mondani. És nyilván, aki az Istenhez akar közeledni, annak ott lesz a kísértés nagy erővel. Az Isten azonban erősebb. Benne bízzon.
2: Tehát, hogy az Isten szabadítása az tökéletes. És nagyon fontos, hogy a mi kapcsolatunk az meghatározó a családban, a munkahelyen, a baráti körben, mindenhol. És az, hogy ezen az úton körülöttünk az emberek kikké válnak, az is a felelősségünk. Tehát az, hogy a munkatársam kivé válik, lehet, hogy csak ideig, óráig lesz nálunk, de az, hogy amikor te megkértél engem, hogy erre az interjúra, akkor a Tibi későn jött haza. És azt mondja, képzeld el, itt volt a volt munkatársunk, és elmondta neki, hogy bajban a házasság. Ők valamit levettek, ha mondtuk, ha nem mondtuk, de valamit az Isten megjelenített magából általunk. Ez egy nagyon nagy felelősség, én úgy gondolom. És még egy, a családi életben fontos a humor, és ez a férjemnél nagy pozitívum. Ez, amikor ilyen nagy, nehéz helyzet van, akkor az nagyon jól jön. Én egy ilyen bemerevedős, egy ilyen nagyon szélsőséges alkat vagyok. És ez egy akkora oldás, és így végszóként talán. Az elején azt mondtam, hogy az imádság az meghatározó, és ha valakinek üzenni tudom, az imádság az nagyon jó alap.
0: A Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora a Lélekhangoló szól, amelyben vendégeink Kocur Mária és Tibor voltak, akik házasságuk küzdelmei nyomán jutottak Jézus Krisztusban való hitre. Vallják, hogy Isten gyógyította meg a kapcsolatukat és állította helyre közöttük a bizalmat és a kötődést. Második gyermeküket is ajándékul kapták, és szintén új életük gyümölcse Vácon működő, keresztény szolgálatoknak is helyet adó Adullám kávézójuk. A velük való beszélgetés újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu webcímen a rádió menü alatt. Szeretettel ajánljuk a honlapon a többi interjúnkat és hallgatni és olvasni valókat, emellett megtalálható a Lélekhangoló a Spotify-on is, és követhetik az Evangélikus Missziói Központot YouTube-on is. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheraum.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős a vár a mi Isten!

0: Hír összeállításunk következik.
1: A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Július elejétől látogatható a megújult esztergomi keresztény múzeum. Megújult belső terekkel, átrendezett állandó kiállítással és újra gondolt koncepcióval várja a közönséget az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye, az esztergomi keresztény múzeum, amely idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Méltóság teljes az esztergomi Mindszenty téren álló keresztény múzeum neoreneszánsz épülete, hát még a mögötte felsejlő látkép. A házak felett magasodó domb tetején a vár rusztikus tömbje trónol, mögötte a bazilika kupolájának monumentális félgömbje, amely egyszerre szimbolizálja a kereszténység megtartó erejét és ad történelmi romantikát a városképnek. Mindez a múzeumi már megújult enteriőrjében sétálva is élvezhető, a második emeleti termek ablakából ugyanis fenséges kiállítás nyílik a történelmi város részre, mintha csak díszletként szolgálna az új koncepcióban megálmodott állandó tárlatnak. Szent Vér. A keresztény múzeumot érintő beruházás az esztergomi budapesti főegyházmegye 300 millió forintos támogatásából valósult meg. A műemléki védettségű épületben két emeleten 1000 négyzetméter újult meg, ennek során eltüntették a korábbi, elavult belső építészeti és műszaki beavatkozások nyomait, miközben az örökségvédelmi szempontokat szem előtt tartva megőrizték az épület neoreneszánsz jellegét. Felfrissült az enteriőr, ám a másfél évszázaddal ezelőtti korszak atmoszférája megőrződött. A megújult terekben azonban még régebbi korok szépségei vonulnak fel. A középkori alkotásokon az arany háttérben ábrándos tekintetű proféták, imádságban elmerült mezitlábas szentek sorakoznak, arcukon a túlvilági ígéret derűjével. Megérkezett a Plantáj konferencia 2026 programja. Idén a felülről témája köré gyűlnek össze, mert hiszik, hogy minden új gyülekezet születése Isten csodája. Az összejövetelen lesznek dicsőítés, igehirdetés, talkshow a missziók együttműködéséről, gyakorlati szemináriumok a plántálás különböző területeiről, valódi történetek a gyülekezet plántálás frontvonaláról, majd közös ima és bátorítás. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel mottóval. Aki gyülekezett plántáló, vagy egy plántálásban szolgál és érdekli a misszió, vagy egyszerűen szeretné jobban megérteni, hogyan születnek új gyülekezetek, azokat szeretettel várják. A helyszín a Montás Központ, az időpont október 3-a. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma hétfőn a felhők felett több órára kisüt a nap, néhol eshet eső, nyugatira fordul a szél, 27-33 fokunk van. Kedden napos időre számíthatunk felhőkkel. Az északnyugati szél több felé élénk lesz, és 24-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez év március 20-án Fekete Dániel az Agapé kerekasztal műsorában látta vendégül Dani Eszter református lelkipásztort és Stankó Attila katolikus papot. Beszélgetésük témája: hogyan jelenik meg Isten irgalma a Szentírásban? És ez milyen módon vezethet, segíthet minket a megbocsátás útján? Mai műsorunkban ezt a beszélgetést hallhatják.
1: Hogyan jelenik meg Isten irgalma a Szentírásban, és ez milyen módon vezethet, segíthet minket a megbocsátás útján? Az Agapé Plus Podcast mai részében erre keressük a választ vendégeinkkel, Dani Eszter református lelkipásztorral és Stankó Attila katolikus pappal. Én Fekete Dániel vagyok, köszöntöm a hallgatókat és a vendégeket is itt a stúdióban. Isten hozott benneteket.
2: Köszönjük.
1: Köszönöm, hogy tegeződve beszélgethetünk. Ha azt mondom, hogy megbocsátás, akkor az embernek sokszor görcsbe rándul a gyomra. Úgy tűnik, hogy mindannyian valamilyen módon érintettek vagyunk. Hogyan látjátok?
2: Igen. Részemről úgy mondanám, hogy kétféleképpen, vagy megbocsátani valakinek, amikor személyes sérelem ér engem, és nekem kell megbocsátanom, és ez egy érzelmi töltetű valami, illetve amikor nekem kell bocsánatot kérnem, bármilyen ügynél fogva. Tehát most azt mondom, hogy vezető pozícióban vagyok, és például ha tévedek vezetőként, mennyivel nehezebb nekem bocsánatot kérni, vagy például egy pozícióból. Például én vagyok a pap, és tőlem elvárnak egy valamilyen erkölcsi tekintély legyek. És például tévedek valamiben, vagy nem helyesen cselekszem, akkor bizony magam előtt állott, hogy nekem bocsánatot kell is kérnem, tehát nem csak egy személyes benső indítatás ez az egész, nem csak magából a keresztény életből származó indítatás, az Istene való kiengesztelődés és a másikkal való kiengesztelődés indítatása, hanem bizony még hozzájárul magának a szerepnek is a kívánalma. És ezért nagyon-nagyon érdekes megfigyelni önmagamat is ebben a szerepben, mint ember, meg mint egy szerephordozó, de illetve azt is látni, hogy amikor más emberekkel való viszonyban vagyok, hogy ez hogy mutatkozik meg, illetve látom, amikor ugyanígy szerephordozókkal találkozom, akkor az hogyan zajlik. Például ott van a Bibliából, nézzük a Dávid király és Nátán próféta találkozása. Ott is milyen nehezen indul el ez a bocsánat kérés Dávidnál.
3: Igen, úgy gondolom, hogy ez a bocsánat egy kulcs ahhoz, hogy mi szabad és boldog életet tudjunk élni, hogy békességünk legyen, és mind a két irányban. Tehát, hogyha az Isten bocsánatát nem tapasztalom meg, akkor nagyon sokféleképpen küzdök azokkal a terhekkel, ami miatt egyébként bűntudatom van, amit elnyomok, megmagyarázok, másra hárítok, de mindenképpen dolgom van vele. És amikor átélem az Isten bocsánatát, és azt, hogy az ő számára annyira fontos vagyok, hogy megbocsát és újat kezdhetek, az egy hihetetlen nagy belső szabadsághoz vezet, hogyha Dávidhoz térünk vissza, milyen gyönyörű zsoltárt ír arról, hogy boldog az az ember, akinek Isten megbocsátott, és nem tulajdonítja az ő vétkét. De hogy ugyanez van az emberek közötti kapcsolatunkban is, hogy azok a fájdalmak, amik érnek bennünket, azok meg is kötöznek. És tulajdonképpen a viselkedésünk sokszor a fájdalmaink, a sebeink lenyomatát hordozzák. És szeretnénk kiteljesedni, szeretnénk szabadok lenni, szeretnénk másképp működni, mint ahogy esetleg a szüleink működtek, akik megsebeztek bennünket, de hogy ennek a titka pontosan a megbocsátás, mert amíg nem tudok megbocsátani, addig nem engedem el azt a szálat, amivel a meg nem bocsátáson keresztül kötődöm hozzájuk, és vagy pont ugyanúgy viselkedem, vagy nagyon is arra fókuszál, hogy ne úgy viselkedjek. Viselkedem az ellenkező végletben, de hogy mindenképpen azok a sérelmek, amiket hordozok a szívembe, azok hatással vannak rám, és azok valamilyen módon torzítanak. És ugye a megbocsátás által leszek szabad, de a megbocsátás után kezdődik a gyógyulás, hogy a lelkünk kiteljesedjen, és tényleg szabadon tudjunk élni. Úgyhogy a megbocsátás az a keresztény létünknek egy központi témája, de ma már a szekuláris pszichológiának is egy nagyon központi témája, és a terápiák is igyekeznek a klienseket elvinni a megbocsátásig.
4: Ha megbocsátásról beszélünk, akkor, hogyha haragszunk valakire is, nagyon sokan ezt egy életen át hordozzák akár ezt a terhet. Miért olyan nehéz megbocsátanunk?
2: És itt rólunk szól, többnyire az a tapasztalatom, hogy miért nem beszélnék önmagamról is, de hát ugye ilyen értelemben

0: szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatja az egyházközségek, az intézmények vezetőségét és partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és augusztus 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel, az első munkanap az országos irodán augusztus 17-e hétfő lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Most tetőzik a hőmérséklet, de jön a frissülés. Ma a hétfőn a felhők felett több órára kisüt a nap, néhol eshet eső, nyugatira fordul a szél, 27-33 fokunk van. Kedden napos időre számíthatunk felhőkkel. Az északnyugati szél több felé élénk lesz, és 24-31 fok valószínű. A hét második felében újabb felmelegedés kezdődik, egyre több felé emelkedik 35 fok fölé a maximum. Az éjszakák azonban hoznak némi felfrissülést.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Mendelssohn E-moll hegedű versenyét.

elhangzott Mendelssohn é-moll hegedű versenye. Befejezésül hallgassák meg Mendelssohn Hebridák nyitányát és a Dalnak lenge szárnyán című művét.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, elhangzott Mendelssohn E-moll hegedű versenye, valamint a Hebridák nyitány és a Dalnak lenge szárnyán című mű. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Nagy érdeklődés övezi a Károli képzéseit. Több mint 3000 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein szeptembertől. Magyarország 6. legnépszerűbb felsőoktatási intézménye évről évre vonzó választásnak bizonyul a továbbtanulók körében. Az egyetem fennállása óta a legmagasabb felvett tanulói létszámot érték el. Az állam és jogtudományi karon csak nem 400 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a jogász osztatlan mesterképzési szakon. A bölcsészet és társadalomtudományi karra több mint 1600 diák nyert felvételt. Az alapképzési szakok közül idén is a pszichológia, a kommunikáció és médiatudomány, a keleti nyelvek és kultúrák bizonyultak a legnépszerűbbeknek. Töretlen érdeklődés mutatkozik a gazdaságtudományi, egészségtudományi és szociális kar képzései iránt is. A pedagógiai kar továbbra is 3 képzési helyszínen, Nagykörösön, Budapesten és Kecskeméten várja újonnan felvett hallgatóit. Közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Pázmányon. Július 23-án kihirdették az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így véglegessé vált, hogy hány jelentkező kezdheti meg tanulmányait a magyarországi felsőoktatási intézményekben, köztük a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A Pázmány idén is kiemelkedő felvételi létszámot ért el. Immár 2. éve haladja meg a felvettek száma a 3000-es határt, 2026-ban pedig már a 4000 főt közelítette. A 26-27-es tanévben összesen 3994 hallgató kezdheti meg tanulmányait alap, mester és osztatlan képzésben. Ez 442 fővel, vagyis mintegy 12%-kal több a tavalyi eredménynél, és közel 35%-os növekedést jelent a 2024-es adatokhoz viszonyítva. A jelenlegi létszám még nem tartalmazza a hitéleti képzésekre felvételt nyerő hallgatókat, valamint a hamarosan induló pótfelvételi eljárás eredményeit, így a végleges összlétszám várhatóan ennél is magasabb lesz. 300 fiatal vehetett részt az örökségünk táborokban ebben az évben is. Folytatódik a nagy sikerű program. 2026-ban is megszervezi 6 napos táborait a tiszántúli református egyházkerület. Ezúttal Tivadarban és Berekfürdőn üdülhetnek a gyerekek. Elkezdődtek az egyházkerület idei örökségünk táborai. A program keretében a nyári szünidő alatt 2 helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi és természeti értékeket. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatja az egyházközségek, az intézmények vezetőségét és partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és augusztus 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel, az első munkanap az országos irodán augusztus 17-e hétfő lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma hétfőn a felhők felett több órára kisüt a nap, néhol eshet eső, nyugatira fordul a szél, 27-33 fokunk van. Kedden napos időre számíthatunk felhőkkel. Az északnyugati szél több felé élénk lesz, és 24-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntjük a rádió hallgatóit, és mindazokat, akik a média segítségével kísérik figyelemmel Biblia tanulmányozásunkat. Egy igét szeretnék felolvasni a Szentírásból, amely a Korintusbeliekhez írott második levél, 4. fejezet 6. versében található. Így szól. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Imádkozzunk! Mennyei jó atyánk, hálás szívvel köszönjük meg neked, hogy Jézus Krisztus eljött erre a földre, és megváltott bennünket. Arra kérünk téged, hogy áldjál meg bennünket, ahogy így tanulmányozzuk az ígét, és mindezokat, akik hallgatják, és figyelemmel kísérik Biblia tanulmányozásunkat. Kérünk, Urunk, hogy adj értelmet, bölcsességet számunkra, és vezesd életünket, legyél a betegekkel, és mindazokkal, akik hozzád kiáltanak. Jézus nevében kértük mindezeket. Amen. A 13 részből álló Biblia tanulmányozásunk, amelynek a címe az oktatás, most az 5. részéhez érkeztünk el, amelyet dr. Tokics Imre vezetésével veszünk át, és itt van közöttünk dr. Kormos Erik, tanár úr is, őt is szeretettel köszöntjük.
1: Én is sok szeretettel köszöntelek egyrészt benneteket, másrészt a kedves hallgatókat. Jézus a mesteri tanító. És nagyon érdekes, hogy itt a mesteri az egy melléknevet jelent, és a tanító nagy tével van írva. Ugyanakkor, ha azt mondjuk, hogy mester, mester tanító, akkor már is mi Erikkel érezzük azt, hogy ez egy milyen fontos dolog a mai oktatási rendszerben. És másrészt a Károli tudatosan a rabbit mindig mesternek fordítja, és a rabbi azért egy nagyon-nagyon nagy tanító képességgel megáldott valaki volt, aki összefogta, aki továbbadta azt a hagyományt, azt a tradíciót, azt az ismeretet. És amikor azt mondjuk, hogy Jézus mesteri tanító, akkor egyrészt gondolunk arra, hogy a tanítványaival milyen mesterien bánt, bár úgy nézett ki, hogy 3,5 éven keresztül ezek a talmudimok, ezek a tanítványok, ezek meg fognak bukni. Az áróvizsgán meg fognak bukni, kellett nekik egy 10 napos felkészülési idő, kellett nekik a Szentlélek, amely megváltoztatja Jézushoz, a világhoz, Istenhez, és főként egymáshoz való viszonyukat, és végül azt tudjuk látni, hogy az áruló kivételével azért mind átment a záróvizsgán, és mind a bizonyságtevés és a misszió területén csodálatos tapasztalatokat gyűjtöttek. A zsidókhoz írt levél első fejezet, első 4 verse az atya bemutatásával hozható kapcsolatba. Mit mond számunkra ez az ige?
0: Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk.
1: Nagyon szép ez a zsidókhoz írt levél részlete, hogy bevezeti, számomra egy kicsit János prológusához hasonlít.
2: Hát és legyünk őszinték, hogy roppantó kényes téma. Zsidóságnak írni arról utólagosan, hogy ki volt Jézus Krisztus,
3: meg
2: hiszen
3: fiú,
2: ugye, halála
3: meg az
2: után.
3: Ő kisugárzása.
2: Igen. Tehát azon gondolkodtam most is közben, míg Marika olvasta, hogy annyira disztingváltan szépen fogalmaz, körülírja kisugárzás. Képmás, az különösen nagyon jó, hogy az eikon görögbe. Ádámra mondja a görög fordítása az Ószövetségnek, hogy ikon, és Jézusra, de az Új Szövetségben mindig csak Jézus Krisztus az ikon. Amúgy Ádám lenne az ikon. Aztán körülírja, hogy...
3: Az első Ádám, meg második Ádám.
2: Azt igen, aztán használja is Pál apostol ezt a kifejezést, de szóval szabályszerűen körülírja, és azért, ha egy kicsit a egyház történelembe szétnézünk, azért nagyon sokat vitatkoztak ám azon, hogy hogy van ez akkor, hogy Jézus földi, de mennyei, de isteni, okay, de emberi, de hogy...
3: Milyen szinten van Istenhez képest, meg mikor alakult, meg mikor született, meg igen, egy lényegű, meg nem azonos lényegű, meg
2: így van,
3: isteni természet, vagy...
2: És valahogy, ha ma belenyúlnánk ebbe a témába, még mindig ugyanolyan darásfészek lenne, ugye felekezetek között, pedig inkább azt látni, hogy inkább az érdektelenség szintjére kell süllyedni a kicsoda Jézus kérdés, nem?
1: Igen, pontosan így van. Ma minden az érdektelenség szintjére

0: embertiszteletből jön el. Nem azért, mert a világ egyszerűen visszautasítja, talán az a legjobb kifejezés, amit előbb említettél, Erik testvérem, hogy közönyössé vált. Közönyössé vált. De nagy kérdés, hogy vajon nem a mi keresztény közösségünk közönyössége halmozódik-e fel a világban? Ha látnák a keresztények közönytől való mentes életüket, hogy nem közönyösek, akkor lehet, hogy a világ is egy picit másképp látna bennünket.
1: Én tanultam a gyakorlatban valamit erről, nincs benne a Bibliában így megfogalmazva, hogy elmondom, de sugallja ezt a Szentírás, ezt a tanítást, hogy a minőség mennyiséget hoz. Tehát, hogy minőségi keresztény életet mutatunk be, akkor az az érdeklődést fel fogja kelteni, és mennyiségileg is embereket fog hozni. Ha viszont mi is közönyössé válunk, és azt mondom, hogy az egész világ ilyen, akkor miért erőltessem meg magam, akkor miért várom azt, hogy a kereszténységünk jobb legyen?
0: Nagyon jó tudjuk, a kereszténység az akkor vált igazán gyengévé, amikor óriási tömegeket beengedett, és a keresztény mennyiség fontosabb volt, mint a minőség is. És ez egy nagyon fontos kérdés ma is, mennyiség vagy minőség? Hogy látod, Marika?
2: Nagyon fontos a minőség, úgy gondolom, és a tanulmányunk megemlíti a Billy Grahamet, a világhírű evangélizátort, aki tényleg nagyon sok embert segített ahhoz, hogy keresztényé váljon.
0: Gyorsan elmondjuk, hogy a magyar koronát az ő segítségével kapta vissza hazánk, és ez egy elévülhetetlen, ennek a baptista lelkipásztornak a közbenjárására.
2: Igen, és a tanulmányunk azt mondja, hogy Billy Graham egyszer elmesélte azt, hogy valamikor ellátogatott a katonai kórházba, ahová elkísérte az egység tábornoka. Volt ott egy fiatal katona, aki olyan súlyosan megsérült, hogy hason kellett feküdnie neki egy vászon és egy acél szerkezeten. Az orvos odasukta Billy Grahamnek, nem hiszem, hogy valaha lábra tud még állni a katona. És a katona pedig megszólította a tábornokot, és azt mondta neki: Uram, én magáért harcoltam, de még sohasem láttam az arcát. Láthatnám most? A tábornok erre leereszkedett, bebújt a vászon és az acél alkotmány alá, hogy elbeszélgessen vele. Közben Billy Graham észrevette, hogy az arcára hullott a fiúnak a könnye, a katonának a könnye. Megrázó történet.
0: Igen, mindenféleképpen. És én azt hiszem, hogy ez egy picikét jelképezi az egész megváltást, és ha mi is látnánk a mi tábornokunk arcát, ha Jézus arcát sűrűbben látnánk, akkor sokkal kevesebb problémánk lenne az életben. Mert úgy vagyunk, hogy csak akkor megyünk Jézushoz, ha már nincs más útunk. Ha már minden próbálkozásunk zsákutcába került, akkor végül azért itt van Jézus. Mennyivel szebb lenne, ha rögtön a problémák elején tudnánk menni?
1: Olyan, mint a vakember ott Jerikónál, nem, hogy Jézus könyörül rajtam, akkor, mikor már nagy baj van. Amúgy meg, mintha nem is vennénk róla tudomást.
0: Így van. Menjünk tovább, van egy szép szigeti idézetünk megint.
2: Igen, ez az idézet Jézus megy velünk az úton című könyvéből található, illetve abban található. Jézus embersége az evangélium igazi titka. Ő magát emberfiának nevezte, mely kortársai előtt Dániel könyvéből jól ismert profétai kép volt, de Ezékielt, a profétát is így szólította meg Isten. A megváltott embernek, aki a bűn fogságából megszabadult, újra és újra emberré kell válni világunk mindennapi embertelenségei között is. A szívünk mélyén őrizzük az emberré levés vágyát.
0: Nagyon fontos,

0: én azt hiszem, hogy ez a Biblia szöveg ismét elgondolkoztat bennünket, és én azt hiszem, hogy nagyon sokszor nekünk nem csupán hívőknek kell lenni, nem csupán keresztényeknek kell lenni, hanem a szó igazi értelmében emberekké kell válni. És ezt az emberré válást megtapasztalja a környezetünk, akkor talán valamilyen módon érdeklődés nyújt azok iránt, a dolgok iránt, amelyet szeretnénk megismertetni velük. Hogy látod, Erik?
1: Sőt, én azt hiszem, hogy ha megragadhatom azt, amit mondtál, hogy keresztényé kell lenni, hívővé kell lenni, tehát én nem tudok kell lenni. Direkt hangsúlyozom helytelenül a mondatot. Tehát vagy válok valamivé, valaminek a hatására, vagy valakinek a hatására, vagy pedig ilyen görcsös merevséggel próbálok ragaszkodni valamihez. És hát bocsánat, én egy olyan háttérből származtam, hogy nem itt nőttem föl kiskoromba, gyerekkoromba az egyházon belül, és nagyon sokszor más keresztények, sőt saját berkeinken belül is nyugodtan mondhatom, egyes keresztények életében ezt a görcsösséget láttam, erre neveltek, ezt kell csinálnom. Most ne gondolja senki, hogy ez bárkit vonz. Na most mit csinált Jézus? A gyereköves, nem? És nem tartott arról óriási erkölcsi prédikációkat, hogy mi a helyes, vagy mi a helytelen, hanem megmutatta. És akkor utána kérdezték, válaszolt, abból lett a hegyi beszéd, abból lettek olyan nagy tanítások, amik fel vannak jegyezve az evangéliumokban, teljesen más is ez a mintakövetés. Tegyük csak föl magunknak a kérdést, hogy fiataljaink ma milyen mintát követhetnek? Ki lesz a példakép? Hol találunk olyan hiteles személyeket, akire azt mondom, na fiam, tessék, ő egy olyan ember, akinek az élet története követendő. Alig van.
0: Sőt, a mai generációnak már nem nagyon van példaképe, vagy ha van, az sem példakép, csak valamiért kitűnik a tömegből, és akkor fél szemmel rájuk tekintenek, szóval ez az igazi példakép, mint ami még a korábbi generációknál megvolt, az valahogy eltűnőben van. De hogy látod, Marika?
2: Igen, viszont eszembe jut most egy adventista lelkésznek a gondolata, aki találkozott valakivel, és megkérdezték tőle, hogy fogalmazza meg nekik, hogy mit jelent az, hogy hetednapi adventistának lenni, és ő csak két szót mondott, Krisztus követése. Tehát, hogyha valaki Krisztust követi, tudjuk, hogy van Kempis Tamásnak is egy ilyen kis könyve, amit érdemes olvasni.
0: Krisztus Imitáció követése.
2: Igen. Fontos, hogy legyen példaképünk, és elsősorban Jézus legyen a példaképünk.
0: És ez nem valami erőltetett példakép, hanem egyszerűen ösztönös példakép. Nem az állandó ráhivatkozással válik Jézus példaképé, hanem abban a szerénységben, abban az egyszerűségben és a gondolatainak, a jellemének az átvételében, amelyben ő élt.
1: És egyébként hihetetlenül fontos a követhetőség. Tehát akármennyire próbálunk itt individuum, tehát egyéniség lenni, nem valljuk be, de szükségünk van a példákra. Különösen a fiatalabb korosztálynál észre se veszi és sodródik. Miért ne csinálná rosszat, ha mindenki csinálja, és mindenki azt mondja, hogy jó, nem? Krisztus pedig egyértelmű tudott lenni, tehát nem voltak olyan cselekedetei, ami ellentmondásba hozta volna önmagát a korábbiakkal, vagy ellentmondásba került volna akár a tanítványokkal. Ha ilyen volt, akkor gondoljunk Júdás esetére, akkor ugye nem Jézus volt a kezdeményező.
0: Ez így van. A következő gondolatsor, bemutatni az atyát, ennek a második része, vagyis a hétfői gondolatnál vagyunk. János 1.19. Mit mond?
2: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hová megy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre azt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nékünk az atyát?
0: Itt azt hiszem, hogy Jézus, mint igazi rabbit ismerjük meg, aki a tanítványait már akkor is tanítja, amikor még nem is fogadta őket tanítványá. Hiszen abban az időben minden híres rabbinak volt néhány tanítványa. 5-10-15, de nem százak. És ez a szűk tanítványi kör, ez életvitelszerűen együtt éltek. Együtt aludtak, együtt meneteltek, együtt mentek el a piacra, együtt futottak, együtt pihentek, együtt menekültek az emberek elől. Még talán azt
2: és
0: is
2: együtt étkeztek.
0: Még talán azt is mondanám, hogy ha valaki nem érti félre, akkor együtt kódultak, mert Jézusnak nem volt bevétele, tehát ő nem kapta meg havonta az átutalást a kedves papától a jeruzsálemi számlájára. Ha ez nem is olyan volt, mint a mostani kódulás, de rá volt utalva azoknak az embereknek a jó indulatára, amely falvakban ők településeken átmentek. Az egyik adott egy vekni kenyeret, a másik adott egy gyümölcsöt, a harmadik adott valami mást, és az emberek jó indulatára voltak hagyatkozva, és a tanítványokat tanítja, de ezek a tanítványok valahogy az első időben nagyon nem akartak tanulni. Ezek a tanítványok akarták tanítani Jézust. Majd mi elmondjuk neked, hogy milyen az Isten országa, majd mi elmondjuk, hogy a messiásnak milyennek kell lenni, majd mi elmondjuk, hogy a rómaiakat innen ki kell paterolni. És egyszerűen nem értik a tanítványok, nem értik Jézus tanítását, és nem látják meg Jézusban az atyát.
1: Bocsánat, egy kicsit itt a teológiai oktatáshoz hozok egy párhuzamot, de úgyis ugye arról igen. beszélünk, hogy az ember annak idején, és gondolok a saját példámra, beül az első teológiai órára, akkor valami olyan dolgot gondol, hogy most valami óriási nagy titkot fognak itt megosztani valakiről, valamiről, és helyette tanuljunk például Izrael történelmét, nem? Évszámok, királyok, események, háborúk, átülünk egy másik órára, ja, ott meg tanulunk nyelvet, hébert, görögöt, száraz, unalmas, úgy tűnik akkor, és eltelik 2-3 év, és még mindig nem volt szó a titokról, amire az ember odament. De most úgy gondolom, hogy a tanítványoknak is valami ilyesmit vártak, hogy fú, itt egy nagyon nagy dolog fog történni, és tulajdonképpen történt, nem?
0: Mert csak nem az, amit őt vártak.
1: Mert betegek gyógyultak meg, halottat is támasztottak fel, megváltozott minden, de nem úgy, ahogy az ember elképzeli. És utólag, ha visszatekintünk 20-30 pár év távlatába, akkor azt mondom, hogy milyen jó, hogy nem úgy lett, ahogy én akartam, ugye? Hanem ahogyan az Isten akarta. És mekkora felelősség az, amikor azt mondja Jézus, hogy engem kövess. És majd én megmutatom neked nem mást, mint a mennyei atyát, hogy milyen óriási nagy felelősség.
0: Úgy gondolom, igen, Marika?
2: Azt látjuk a Bibliából, hogy Jézus csodálatosan bemutatta a tanítványoknak az atyát, és János evangéliuma tényleg magával ragadó bevezetőjében az apostol úgy mutatja be Istent, mint az örök ige, az állandó, aki nem változik.
0: Menjünk tovább, a következő gondolat, a mesteri tanító gondolatai, és a Filippi beliekhez írt levél második fejezet, és ott viszonylag egy hosszabb ige szakasz, az első 11 vers jön.
2: Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó, figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú, dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Senki a maga hasznát ne nézze. Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Úgy gondolom, hogy ez a Biblia vers visszautal az Ézsaiás 53. fejezetébenre, illetve vannak részletek belőle. Hogy látjátok?
1: Hát a új szövetségi részét egyértelműen, ha csak a Filippi szakaszt olvassuk, ugye ez egy szép Krisztus himnusz, így szokták hívni azt a részt, ami úgy kezdődik, hogy annak okáért, vagy károliul az az indulat legyen bennetek újrafordítás szerint, ami összefoglalja visszamenőlegesen, hogy mit tanít nekünk Krisztus testélétele, alázata, engedelmessége, majd utána a feltámadása. Ugye ez a három sík fontos, tanít az is, hogy testélet valamit Istenről, aztán tanít valamit arról, hogy hogy engedelmeskedett a keresztfának haláláig, hogy az ige mondja, és egy harmadik dolog megint, amit tanít, hogy mi jelent a föltámadás utáni Krisztus, és azt hiszem az Ézsaiás 53-mal ott a kapcsolat az alázatos Ebed Jahve, az alázatos szolga,
0: aki
1: nem nyitja meg száját, aláveti magát Isten rendeletének, ugye ezt hangsúlyozza az a középső része a himnusznak.
0: És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ha jól tudom, akkor ez nem páli gondolat, legalábbis a Krisztus himnusz, hanem ez egy viszonylag idegen test a Filippi ebben a fejezetében. Valószínűleg, hogy ez egy olyan hitvallás volt, amit a keresztények, az őskeresztények már szájhagyomány formájában továbbadták, ez egy krédó volt, és milyen jó lenne, ha ezt mi is tovább tudnánk adni a mi gyerekeinknek, a mi unokáinknak, mert egy-egy ilyen Biblia versnek a megtanulása az azt jelenti, hogy később hatással van, mert amikor megtanulja az 5-10 éves gyerek, akkor még csak úgy kívülről tudja, de amikor az élet éles helyzetébe kerül, akkor viszont fog rá emlékezni. És azt hiszem, hogy az új szövetség egyik legszebb, ez a Krisztus himnusz, a új szövetség legszebb gondolata ez a Krisztus himnusz.
1: És hát az egyik legtömörebb is. Igen. Tehát van is olyan egyházi dogmatikai tanítás, ami ennek a szakasznak egy bizonyos szavára épül csak, a megüresítés. Hogy mit jelent az, hogy Isten a földre jön, megüresíti magát, és nyilván a dogmatikában itt nem megyünk bele, de annyit feltétlenül el kell mondani, hogy a legnagyobb titok, hogy a halhatatlan Isten hogy tud meghalni az emberért. Mert ha csak emberként hal meg, akkor az kevés a megváltáshoz. De ahhoz, hogy Istenként meg tudjon halni, mégiscsak halandóvá kell neki.
0: Hogyan hal meg az Isten?
1: Így van. Tehát ott van ez a dilemma, amit az egyház próbál szabályozni mindenféle dogmatikai tanításokkal, de valójában a megérthetetlent akarjuk megmagyarázni. Tehát egyszerűbb, ha követjük Krisztust.
0: Így van. Szóval Krisztus is csodálatosan be tudja mutatni az Atyát. Ha nem azt keressük Krisztusban, az Atyát, hanem a saját elvárásunkat és gondolatunkat vetítjük rá, akkor annak nem fog megfelelni. Akkor kritikát fogunk mondani, mint a tanítványok. De ha minden elvárás nélkül csak az elveket, csak az életszentséget, az Istennel való kapcsolatát szemléljük, és nem nézzük, szemléljük, tanulmányozzuk, akkor ez óriási hatást és óriási erőt jelenthet egy-egy megfáradt ember életében, egy-egy útkereső, vagy utat tévesztett ember, vagy megbotlott ember életében. Úgy tudom, hogy a következő gondolat a mester és a békéltetésnél van egy néhány soros idézeted megint.
2: Igen, Szigeti Jenő könyvéből van egy rövid idézet. A könyvnek az a címe: Istennél nincs elfeledett bűn. Mi nem egy feledékeny, hanem egy megbocsátó Istenben hiszünk, akinek bűnbocsánata az új kezdet lehetősége. A bűnvilágában indít el a szeretet útján. Ezért sokszor nem értjük az útját, mert a bűn eltakarja előlünk kegyelmes arcát. Nem értjük meg, hogy ítélete is a szeretetének része, hiszen ő nem felejt el bennünket, bűnünket sem. Ő megbocsát, ami az új élet lehetőségét jelenti. Ez lesz életünk igazi célja. Életünkben a jó, meg a rossz is értelmet fog kapni.
0: Mester is a békéltetés, ennél a gondolatsornál vagyunk. És nyilván mi a békéltetést 21. századi füllel halljuk. De azért ne felejtsük el, hogy a shalom, az a héber gondolkodásnak, a héber kultúrának, ha lehet ilyet mondani, héber teológiának, azért az egyik legfontosabb alappillére volt. És ez egy eszményi ideális állapot volt, ugye a béke. Mert mit csinált a bűn? Az valamit elszakított, ugye? Az eiréné, az a békesség, innen van az irén kifejezésünk, és az azt jelenti, hogy ismét az elszakított dolgokat egymás mellé helyezzük. Tehát a mester, a messiás békét teremt, de nem úgy, hogy erővel, nem úgy, hogy hatalommal, mert azt mondja Zakariás, nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkem által. Szóval van egy béke, vagy egy békesség, ami túllép az emberi békesség határain, ami az Istentől jövő csendesség, az Istentől jövő elfogadás, nem a bűnben való belenyugvás, hanem az Isten akaratának megismerése, és ebbe való belesímulást jelenti. Hogy látod?
1: Azt gondolom, hogy a sálom fogalmát nem nagyon érti a mai nyugati ember, de menjünk Jézushoz oda-vissza a hegyi beszédéhez, ahol meghirdeti a programját, messiási vagy profétikus programját, és ugye van ez a mondat, hogy boldogok a békességre törekvők vagy igyekvők. Azért mondom kétféleképp, mert a szó lefordítva se nem ez, se nem az, hanem békecsinálók.
3: Maker.
1: És ugye ezt a békecsinálók, ezt nem is lehetne így visszaadni, mert nevetségessé válna a Biblia fordítás, de akkor állítsuk szembe egy olyan kifejezéssel, amit mindenki nagyon jól ismer, bajkeverő.
3: Igen, azt, ugye? Azt már értjük.
1: A bajkeverő egy olyan ember, hogy megjelenik, nem csinál semmit, lehet, hogy még nem is szól, de képes úgy összekeverni az emberi szálakat, hogy nagyon ne érezd jól magad érzelmileg, vagy mentálisan, mert teljesen bele rondít ebbe az egészbe. Na most ezt fordítsuk meg, erről beszél Jézus, hogy legyél olyan, aki megjelenik, és a másiknak sálomja van tőled. Hát ugye ezt nagyon meg kéne tanulni, hogy én hogy tudok sálom lenni, hogyha hiányzok valahonnan, akkor azt mondják, hogy mikor jön már megint, mert olyan jó vele lenni. Nem tudom, hogy valaha is el tudjuk-e érni ezt az állapotot még a mostani földi életben, de Jézus ezt a programot hirdette.
0: Igen, a sálom az valahogy több, mint a háború nélküliség. A sálom az az Isten akaratának a megismerése, elcsendesülés, az Isten akarata előtt való meghajlás, a sálomban benne van a jellem átformálódása, a belső nyugalom egy stabilitással, nem csak egy pillanatnyi nyugalom, hanem egy ilyen stabilitással, és nézzük meg, hogy a modern ember mennyire nem rendelkezik a sálom stabilitásával, olyan hamar ki tud borulni, elég egy közlekedési szituáció, elég egy olyan dolog, hogy nem ér valahova oda, és már kora reggel a maga feszültségével, nem véletlen, hogy olyan stresszesek az állapotunk, és én azt hiszem, hogy a sálom az egy ilyen stresszoldó, tehát egy stresszűző, tehát aki a sálomot megérzi az életében, az nem fog nyugtatókon élni, és nyilván most nem akarom a nyugtatókon élőket bántani, tehát nem ez a cél, tehát senki félre ne értse, mert a 21. században már egy olyan őrült világban élünk, hogy már mindenki nyugtatókon alszik, mindenki altatókkal alszik, nyugtatókat, szinte mindenki, nem tudom, a gyógyszeripar bevételének a 75%-a az a nyugtatók és az altatókból jön ki. Tehát mennyivel csodálatosabb az Istenre ráhangolódni? Mennyire csodálatos, hogyha a mester és a békéltetés? És figyeljük meg, hogy a tanítványok, hát ugye ott voltak a tanítványok a mennydörgésnek a fiai. És akkor bementek egy településre, egy faluba, és nem fogadták el. És akkor azt mondták, tűz szálljon alá, pusztítsa el az Isten ezt a falut, a hitetleneknél is rosszabbak. És akkor Jézus oda megy, megveregeti a vállukat, és azt mondja, hát nem tudjátok, mi némű lélek van bennetek.
1: Magyarul nem ismered saját magadat sem. Nem. És ugye itt a probléma forrás, hogy azért nincs bennem sálom, mert a másikban látom azt a hibát, ami bennem van.
3: Így van.
1: És innen indul el a probléma.
3: Projektálom. Aztán,
1: kiprojektálom a másikra.
0: Van egy nagyon szép bibliaszöveg a Korintusi 2. levél 5. fejezet 16. versétől.
2: Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk tesz szerint. Ha ismertük Krisztust tesz szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy, hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk, ő benne.
0: Gyorsan hozzátettem, hogy bűnné tette érettünk, és nem bűnössé. Mert nagyon sokszor a gondolatunkban a bűn az egyenlő a bűnössel, bűnné tette, tehát halandóvá tette, ráakasztotta a mi bűneinket, ráterhelte a mi bűneinket, de olyan csodálatos mindig, amikor ezt olvasom, hogy tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. És ez valami csodálatos dolog, mert a világ nem akar kibékülni Istennel. Mert a világ hozzászokott a háborúhoz, az emberek hozzászoktak a feszültséghez, az emberek hozzászoktak, hogy mindig valakivel szemben kell állni, ellenzékké kell viselkedni az egyházban, a családban, a munkahelyen, a templomban, és valami másról szól az Isten békéltetése, hogy valahogy másképpen lássuk helyünket a világban. Nekünk nem valami ellen, hanem valami mellett kell érvelnünk. És itt nem arról van szó, hogy akkor minden igazságtalanság előtt be kell hunyjuk a szemünket, és azt kell mondani ájtatosan, hogy hát mi jó keresztények vagyunk, csak imádkozzatok testvérek. Nem, nem. de nem kell a világnak minden nyomorúságát a vállunkra akasztani. Nem kell nekünk minden békétlenségbe oda menni és elsőként véleményt mondani. Krisztusért kérünk, akinek követségében járunk, béküljünk meg az Istennel. És ha az Istennel békességben vagyunk, akkor talán egymással is másképpen tudunk párbeszédet folytatni.
1: És igen, és ennek az alapja az, hogy hogyan látjuk a másikat. Ugye van ez a elég száraz és nehezen érthető kifejezés, nekem mindig bajom volt ez, hogy test szerint. Uh-huh. Biztos emlékszel, kedves Imre, amikor a Galata levelet fordítottam, hogy én ezt teljesen megváltoztattam, igen, hogy húsvér ember szerint. Igen. Mert tulajdonképp azt jelenti, amit a mi gondolkodásunkban mondunk, hogy hát amaz is csak egy húsvér ember, hogy ezzel mindjárt letoljuk arra a szintre, hogy alapjába véve kódolva van, hogy vétkezik, hogy rossz, hogy vitatkoznom kell vele, mert nem értek egyet. És itt azzal kezdi, hogy tulajdonképpen Pál azt a életprogramot folytatja, amit Jézus meghirdetett a hegyi beszédben. Azt mondja, hogy békéltetés igéje. De mi az a békéltetés igéje? Hát először nem húsvér embernek látom a másikat, hanem többnek, megváltottnak látom. És innentől kezdve, hogy rövidre zárjam, egy nagyon jó meghatározást hallottam, hogy a bajkeverés logikája, hogy a barátaidból mindenáron ellenséget csinálsz, a békéltetés és a misszió logikája pedig, hogy a potenciális ellenségeidből barátot, testvért csinálsz így. De rossz oldal csinálni, mert nyilván nem én teszem, hanem Isten teszi, de ez a egymással két szembeállított fél mondat, vagy mondat nagyon jó kifejezi az egésznek a lényegét.
0: Nagyon érdekes, a teremtés történetben ott van az asszá kifejezés, ami csinálni jelent, de nagyon érdekes, amikor ezt az Isten végzi, akkor mindig teremteni igével. Tehát mit tudunk csinálni, mi nem teretünk. De amikor az Isten csinál valamit, az már teremtés. Úgyhogy nagyon érdekes, így van, nagyon érdekes. A következő a Kolossé 1.15-20.
2: Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.
0: Nagyon szép ez a kolossi gondolat, és azt látjuk benne, hogy ott beszél ezekről a fejedelmességekről, ezekről a hatalmakról, ezekről az uralmakról, és utána végül is eljut oda, hogy békességet szerzett a keresztfán. Szóval ez azért már egy kemény logikai teológia, amit Pál itt a kolosséiaknak elmond. Hogy látod?
1: És hát ugye ez is az a disztingvált fogalmazás, ami a zsidókhoz írt levél. Ugye ott mondtam ezt a ikont, hát pontosan ez az az ige, ahol elmondja a láthatatlan Isten képe, ikonja, ami minden teremtmény előtt született, tehát megint körülír valamit, ami nem körülírható. És hát most hogy magyarázzal egy kolosséi keresztény gyülekezetnek, ahol vannak olyan mozgalmak, akik angyalokat tisztelnek, ráadásul bukott angyalokat, tehát volt egy ilyen angeológia abban a kultúrában.
3: Ez már demológia.
1: Igen, tehát démonológia, igen, tehát tudunk róla erről a háttérről, hogy most mondja azt Jézusról, hogy hasonló, mint az angyal, ugye ezzel kezdi a zsidókhoz írt levél, hogy nagyobb, de hasonló, nem, itt most elmond valamit, minden teljesség benne van, és nagyon jól teszik a Biblia fordítók, hogy nagybetűvel írják ezt a teljességet, mert mi olyan, mintha Isten fogalmának a megnevezése lenne egy másik nyelven, azt akarja vele kifejezni. De a teljességnél nincs több. Tehát ahhoz már nem lehet hozzátenni semmit. És ugye ez mind benne van Jézus Krisztusban. Tehát mit követünk? Itt követünk, a teljességet követjük.
0: Nézzük csak, hogy mit is jelent első tanítványnak lenni. És ezzel kapcsolatban Lukács evangélium a 2. fejezet 8. versétől a 18. verséig nézzük meg egy viszonylag hosszabb szakaszt.
2: Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, mi ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik.
0: A mai világban már nem értjük ennek a szónak a negatív, pejoratív átvitelét vagy hangzását, amit a pásztorok jelentettek. A pásztorok az erőszakos, verekedő, kegyetlen embereket személyisé tették meg abban a világban, akik nem féltek sem a medvétől, sem a vadállattól, akik olyan bátrak voltak, hogy puszta ököllel elzavarták a vadállatokat a rájuk bízott nyáj megmentése érdekében, de akik ugyanilyen kemények voltak az élet más helyzetében is. Úgyhogy a pásztoroktól az emberek a lehető leggyorsabban elmentek, és az angyal kinek jelent meg? Az Úr milyen tanítványokat hívott? Ilyen kemény, hát majdnem úgy mondhatni, hogy ilyen kegyetlenül kemény embereket, és figyeljük meg, hogy amikor az angyal eltűnt, akkor azt mondták a pásztorok, hogy menjünk el Betlehembe.
1: Sőt, ugye én hallottam egyik tudományos konferencián erről egy előadást, hogy ez a pásztorok, ez ilyen nagyon, úgy mondjuk, hogy eufémizmus, tehát megszépíti. Igen. A képet. Valójában nyugodtan odaolvashatjuk, hogy rablók. Igen. Tehát az a fajta durva, martalóc, természetű emberekről van szó, és a angyal jelenlétében minden megváltozik. Tehát innen kezdődik az evangélium, arra hozta példának az előadó, hogy nem tudni, hogy honnan kezdjük a történetet, ő innen kezdte, és ezért. És az arra használt, hogy példagyanánt, hogy bármilyen emberek lehetünk, ha belép az életünkbe Jézus Krisztus által Isten, akkor mi is meg tudunk változni.
0: És ezek az emberek tényleg tanítványokká lettek, ott vannak valahol Betlehem határába, és ha behunyom a szemem, akkor eszembe jut az utóbbi betlehemi látogatásunk néhány évvel ezelőtt. Van egy kilátó, és a kilátó előtt egy ilyen nagyon szép völgy, ma is gyönyörű pázsit fű van benne, és hát ott legelnek a bárányok. A betlehemiek azóta sem engedték, hogy ezt a területet, ahol az angyal megjelent, hogy azt beépítsék, hogy a modern város arra terjeszkedjen. És egyszerűen onnan följöttek, az egy nagyon kemény, hát nem azt mondom, hogy olyan, mint a Gellért hegy, de itt-ott azért nagyon meredek hegyoldalon kellett felmenni a városba, és megkeresték, nem tudom, hogy hogy keresték, bezörgettek, stb. Megtalálják a jászolban lévő újszülöttet, és felismerik az újszülöttben. Miért? Mert hát ők a mesternek az első tanítványai. Az angyal az adott annyi információt, hogy fel tudták ismerni. És figyelitek, azt mondja a Biblia szöveg, és elmondták mindazt, amit az angyal mondott, az ott álló embereknek, és nyilván Máriának is, és Józsefnek is. Mária és József azért már tudott, hogy itt valami rendkívüli dolog van, de hogy már jönnek idegenek is, és már azok is ezt mondják, hát épp, hogy megszületett a gyerek, és már is jönnek ezek a pásztorok, és elmondják a mennyei jelenést. Marika, látom, gondolat van?
2: Igen, arra gondoltam, hogy mi ma élő keresztények is csatlakozhatunk a pásztorokhoz, a bölcsekhez, és azokhoz, akik imádják Jézus Krisztust. Tegyük meg ezt ma, mert ez a legfontosabb az életünkben, hogy Jézust kövessük.
0: Akkor rögtön kérlek a Máté Evangélium második fejezet első két versét olvast föl.
2: Ez így hangzik, amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született, mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.
0: A bölcsek. És itten gyorsan időhiányában csak annyit mondanék, hogy itt azért egy olyan jó 1500 kilométeres kirándulásról van szó, szóval nehogy arra gondoljunk, hogy eljöttek hát néhány napi távolságra. Itt nagyon-nagyon komoly időket kellett eltöltetni azzal, hogy ezek tevékkel... Igen, az Eufrátesztől szépen, nem tudom én, ott Hárán mellett lekanyarodjanak Jeruzsálembe, és ők komolyan vették. Miért? Mert ők is tanítványokká váltak. Az Úrnak a tanítványaivá váltak, a Mester tanítványaivá váltak. És az összefoglalást szeretnénk hallani.
2: Igen, ezt Ellen White-tól egy idézetet szeretnék felolvasni, aki... világhírű amerikai írónő, nagyon sok könyve jelent meg, és az adventista egyházban mi ezt nagyon sokat használjuk. Ő így szól most hozzánk. Kedves tanító, a munkádra való legfőbb felkészítésként emlékeztetlek téged a tanítók fejedelmének szavaira, életére és módszereire. Azt tanácsolom, hogy állandóan szemléld őt. Ő a te igazi eszményképed, időz nála mindaddig, amíg az isteni tanító birtokába nem veszi szívedet és életedet.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Az Úr áldja meg az elhangzott gondolatokat a mi szíveinkben. Amen, és egy imádságra hajtsuk meg fejünket. Erik, imádkozzunk veled.
1: Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked most újra, hogy fiadban, Jézus Krisztusban olyan sokféleképpen nyilatkoztattad ki magad, és többé nem vagy titok, hanem felfedted mindazt, amit belőled, rólad tudnunk kell ahhoz, hogy békében lehessünk veled, világgal és önmagunkkal. Ezt szeretnénk most neked megköszönni és könyörögni azért, hogy mindazok, akik hallották, látták most ezt a programot, szintén elgondolkodhassanak ezen, megtalálhassanak téged, és követhessenek fiad Jézus Krisztus kegyelméért. Amen.
0: Amen. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mint testetek, mint lelketek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáita címe több, mint puszta szó. A mai ige apostolok cselekedetei 13. fejezet 34. verse. Nektek adom meg a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket. Gondolatok az igéről. Az embereknél semmi sem biztos, Istennél viszont minden az. Ez kiváltképpen vonatkozik a szövetségre, melyet Isten velünk kötött, amint Dávid mondja. Örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Biztosak vagyunk abban, hogy az Úr komolyan veszi kegyelmét. Az ő ígérete nem puszta szó, hanem igazság és hatalom. Kegyelme valóságos kegyelem. Még ha úgy látszik is, mintha a halál meghiúsítaná beteljesedését, akkor is megáll, mert Urunk beváltja szabát. Biztosak lehetünk abban, hogy az Úr megadja a szövetséges népének a megígért áldásokat. Választottai sorra rendre mind részesülnek benne. Valamennyi gyermeke a legkisebbtől a legnagyobbig számíthat erre. Biztosak lehetünk abban is, hogy az Úr ezután is megadja kegyelme ajándékát népének. Nem azért ad, hogy visszavegyen. Amit idáig kaptunk tőle, csak záloga mindannak, amit még ezután fogunk megkapni. Amit pedig még nem kaptunk meg, az épp oly biztosan a miénk lesz, mint amit már megkaptunk. Ezért csendesedjünk el, és várjuk az Urat. Nincs okunk a legkisebb kételkedésre sem. Isten szeretete, igéje és hűsége biztos. Sok bizonytalan dolog van, de ez biztos. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek és kultúrának. A Tourcy Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják majd az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szentmise fő celebránsa Marton Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz, Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plévános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10.30-kor kezdődő Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete. Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különösen figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma hétfőn a felhők felett több órára kisüt a nap, néhol eshet eső, nyugatira fordul a szél, 27-33 fokunk van. Kedden napos időre számíthatunk felhőkkel. Az északnyugati szél több felé élénk lesz, és 24-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egy falat kenyér, egy darabka szeretet. A magányt, kétségbeesést és reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Sokan vannak a világban, akik egy darabka kenyérre éheznek, de még többen olyanok, akik csak egy kis szeretetre. Teréz anya.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Szilvai Gergely.
2: Én pedig Szönnyi László Gyula.

0: Magyar menyegző, KL Csaba 2025. Akkor is egymásba lehet szeretni, ha névházasságra választ ki bennünket a gondviselés. Egy erdélyi lakodalom, magyar menyegző, kiváló alkalom, mind a földbolygó egyik népzenei csúcspontjának számító kalotaszegi kultúra, mind pedig az 1972-ben Budapesten alapított táncház mozgalom előtti tiszteletadásra.
1: Akkor én folytatom, mert Gergő általánosabban fogja majd kifejezni. A pesti Jupi ahhoz, hogy megszerezhesse álmai gitárját, Romániába, Erdélybe utazik, hogy ott ikonokat csempészen, egy lányt feleségül vegyen, de a Ceausescu-féle totális diktatúra nem engedi sem egyiket, sem másikat.
2: A tánc egyszerre szabadság és kötöttség, extázis és józanság.
1: Miért beszélünk erről a filmről? Biztos, hogy nagy viták fognak köztünk kirobbanni. Vannak a nagyon nagy filmek, a nagy filmek, meg amiket a Szabinak meg kellett néznie, csak hogy rossz májú legyek, de hogy ez egy nagyon vitatott film, sokan szeretik és sokan bírálják. Van ennek politikai és egyéb okai is.
0: Igen, az annyira szerintem nem vitatott film, tehát a kritikák 80%-a az dicsérő, és a közönség pedig egyértelmű sikerként könyvelte.
1: Én más dolgokat
0: az első
1: olvastam.
0: Héten rögtön vezette a nézettségi listán. Okay. Berobbant.
1: Jó, én kritikus tömegem most ott 3,1-en van, lehet, hogy ez följebb fog menni. Úgyis majd, ha megnézzük a filmnek a pozitívumait, meg negatívumait, akkor valamit összerakunk, mivel folytassuk.
0: Hát a kulcskérdés az mindig a műfajnak a meghatározása, onnan érthető meg egy film, tehát ha rosszul lövöd be a műfajt, akkor hülye kritikákat fogsz írni, és semmit nem fogsz érteni a filmből, és egyáltalán nem fogod élvezni. Ha pedig megtalálod, hogy ez mondjuk romantikus komédia, vagy tiszteletadás a táncházmozgalom előtt, akkor hirtelen föltárulnak a filmnek a szépségei és a mélységei.
1: Jó, én azért egy olyan megjegyzéssel kezdeném, hogy nyilván sok bírálat amiatt érte a filmet, mert hogy KL Csaba rendezte, aki ugye a magyar filmnek a kormánybiztosa volt egy, nem tudom, 6-8 éven keresztül, Endi Vajna után. Most nem megyünk abba bele, hogy milyen nagy remek művek készültek az elmúlt 6 évben, de hogy tényleg itt van valami
0: össze... Nemzetközi díjak sokaságával.
1: Mire gondolsz elmúlt 6 évben? Most az Andy Vajna korszakában tényleg készültek nagy filmek, de az elmúlt 6-8 film évben nem annyira. Viszont, tehát, hogy tényleg van egy ilyen probléma ezzel, számomra legalábbis, hogyha én a Magyar Labdarúgó Szövetségnek vagyok az elnöke, akkor nem bajos, hogyha beállok csatárként focizni. Mert ha én felrúgok valakit, vagy védőként focizni, ha én felrúgok valakit, hát ki az a bíró, aki majd engem kimer állítani? Szóval, hogy itt van azért egy kemény összeférhet, meg nyilván csomó emberben harag van, akik nem készíthettek filmet az elmúlt x évben.
2: Ezek mind a filmen kívüli szempontok.
0: Így van.
1: Igen, de egy filmnél fontos a kontextus. Tehát egy Casablancánál nem tehetjük meg, hogy nem beszélünk a második világháborúról, az is egy filmen kívüli, és mégis azért része a történetnek.
2: Nézd, ezeket értem, de mégiscsak kinek jutott eszébe filmet csinálni a táncházmozgalomról, meg egyáltalán a néptáncról, KL Csabának. Nem jutott eszébe senkinek.
1: Na ez a filmnek ugye, az egyik fő erénye, hogy...
2: Mondhatnánk Szomjas Györgyöt, de azok ugye dokumentum filmek voltak, aki rengeteg
1: Ez azért kapcsolnék annyit, hogy Lajta László, akinek a nevét muszáj elmondani a Magyar Néptánc mozgalom kapcsán, meg az egész népzenei gyűjtések kapcsán, ő egy kiváló magyar zeneszerző is volt, és 1945 tavaszán, amikor ő lett az újjászerveződő rádiónak a zeneigazgatója, akkor azt mondta, hogy saját műveit nem lehet játszani, mert hogy ez nem fér össze. Na, szóval ezt akarom jelezni, hogy ez így is lehet.
0: Egyrészt a magyar filmkritika rettenetesen síralmas állapotát mutatja, hogy ritka olyan kritikát olvasni, ami a filmről beszél, így ahogy Gergely mondta, nekem is ez a véleményem, tehát művészeti, hanem elkezdenek hadoválni a saját politikai érdekkötöttségeikről, meg begyepesedettségeiről, és ha már kontextus, tehát ha véletlenül jönne egy kormányváltás Magyarországon, és hoppá, jött egy, akkor minden teljesen más kontextusba kerül, és akkor fordul a kocka, más lesz a, nem tudom, szabadsághőzés, hős, és más lesz az elnyomó. Ezek
1: ez most itt nem tudom,
0: a 20-as, 30-as, 40-es, 50-es években ki emlékszik már, hogy ki volt a miniszter, meg mit tudom én, a filmnek kell jót állnia magáért.
1: Jó, de szerintem ez nem baj, ha ezért jó, ha ezt tisztázzuk, hogyha 30 év

0: látszik még egy kicsit ma is, ugyanis ugye a kommunizmus az ugye hát a tűrt kategóriába helyeztem, és sokat küzdöttek ott a táncmozgalom tagjai, hogy engedélyezzék. Romániában még nehezebb volt a dolog, nekem mesélt olyat erdély néptáncos, hogy lekapcsoltak, illetve tényleg egyáltalán nem ott világítás esténként, mit tudom én, Székelyföldön, meg Romániában gyakran nem volt, és akkor odálltak a Trabanttal a műfász végére, és az ablakon bevilágítottak, mert nem tudom, Ollin üveg volt vagy teljesen üveg volt az egyik
1: na fa. Ez például ez a jelenet, ez megjelenhetett volna a filmben.
0: Igen, tehát volna, igen, de csak azt akarom mondani, hogy én azt hittem egy jó idő után, hogy mint a táncszázról, meg időnként író ember, meg hobbi néptáncos, hogy ez a vált, hogy a néptánc az nacionalista, az így mondjuk így 90 vagy mit tudom én, legkésőbb 2000 környékén így kihalt a magyar közélést, nem, mert hallottam olyat táncszázas intézmény sajtósától, hogy baloldali lapnak a kritikusa azért nem hajlandó írni valamiről, mert a néptánc nacionalista, és így, de hát a néptánc regionális, a néptánc
2: globális.
0: Nemzetek között is, tehát hogy igen. Jobban összekötni,
1: mint amilyen szétválaszt. De nem globális, mert inkább a regionális, mondanám.
0: Inkább regionális és lokális, igen, de hogy, és akkor vannak a világzenések, akik liberálisok, nem tudom, milyen, de egyébként a táncmozgalomnak a szociológiai, a politikai összetétele az teljesen vegyes, tehát hogy
1: nekem nagyon sok ilyen ismerősöm van, aki a táncház mozgalomba belemélyedve, azért ez fontos, hogy egészen más, amikor én Budapesten járom a táncházakat, mondjuk Csángó táncházat éveken keresztül, vagy, és akkor én ezt úgy is értelmezhetem, hogy itt ősmagyar zenékre, ősmagyar táncokra jár.
0: Van, aki így értelmezik. Igen.
1: És egészen más, amikor elmegyek Moldvába utána, és szembesülök azzal, hogy ezek az én kedvenc ősmagyar csángóim, ezek félig románul beszélnek, és hogy ezek félig meddig romános dallamok, és ilyen közép-európai ruhákba járnak, ha még azokba járnak.
2: Ez de jól mondott, tehát a zene, és Bartóknál ezt láttuk, tehát ez nemzetközi, igen, meg közép-európai.
0: Meg Moldva nagyon más, ugye ott egy középkori helyzet maradt meg, körülbelül ilyen táncokat táncolt a Nagy Lajos udvarában, meg Franciaország, mit tudom én. Meg az egész csángóságnak a nagyon nyomasztó, voltam kétszer kint, nem olyan régen, még ma is a maga a története, hogy ki, mikor, hogy cseszett ki velük, először még az egyház is az, hogy nem küldött papot, mert a periférián voltak utána, akkor létezett a román állam, akkor ugye ők nem voltak se románok, se ortodoxok, akkor a katolikus egyház felkarolt őket, viszont kompenzálni akart, ezért románosítani akart, akkor jöttek a kommunisták, akkor ott kaptak magyar tanítókat, de azok már kommunisták voltak, és a katolikus csángoknak nem kellettek a kommunista magyar tanítók. Hát valamelyik fele mindig hibázott a dolognak, és a végén bedarálták őket, de ugye itt Kalotaszegről beszélünk, ami teljesen más vidék, Moldva az kívül van Erdélyen.
1: Eleve a film értelmezését és szeretetét befolyásolja, hogy hát itt két dolog, hogy mi közünk van Erdélyhez, van-e hozzá közünk, szerelmesek vagyunk esetleg bele, B-verzió erdélyek vagyunk, és a harmadik szempont pedig az, hogy a táncházhoz, a magyar népzenéhez, magyar néptáncokhoz mi a viszonyunk.
2: Jó, értem, amit mondasz, nem nagyon értek egyet, világpolgárként, szabad elvű emberként megadom a film nézésének a kulcsát, és ez a kulturális antropológia. Így kell nézni ezt a filmet. A nacionalizmus vád az azonnali, mint a pára itt szerte foszlik. Tehát vajon egy afrikai törzsnek a táncait úgy nézed-e, hogy ezek milyen fasiszták, meg az eszkimóknak a halevési szokásait úgy nézed-e, hogy már megint itten náciskodnak?
1: Jó, de most mit? Okay.
2: Abszolút nem. Tehát vagy, a tisztelet. Ugye van egy aforizmám, az igazi konzervatív nem csak a saját hagyományát őrzi. A kulturális antropológiában tisztelettel nézünk, akkor is, ha mi nem néptáncolunk, akkor is, ha sosem jártunk Erdélyben, akkor is, ha más zenét hallgatunk, tisztelettel viszonyulunk, és innentől teljesen más a film kérdése. Jó. Az a kérdés, hogy hiteles-e az a zenei és táncos világ, ami megjelenik, röviden igen, és a másik filmes kérdés, hogy sikerül-e ezt műfajilag érdekesen vagy filmesen ábrázolni. Ez a két kérdés.
0: Egyébként meg azt mondjam el, hogy a kalotaszegi táncrendben, mint egyébként Csomásban van, ugye a kalotaszegi invertita, mondjuk, hogy román, a vége meg a román csárdás, és tehát itt mindenféle táncfejlődési problémákkal, nem problémákkal, hanem történeti dolgok állunk szemben, hogy a legősibb rétegeket, ugye minél szegényebb egy társadalmi réteg, annál ősibb a népi kultúrája. Tehát a

0: Csibéreteket a cigányok őrizték meg, utána a románok, ezeket a reneszánsz, aszimmetrikus, nagyon nehéz táncokat, és a csárdás divat 18. században az a, elsősorban a magyarok élet, de egyébként, ha remész, vagy lementél, ma már kevésbé, de mondjuk abban a 200 évben egy faluba, akkor ott mindenki táncolta mindenki táncát, a zenész húzza mindenkit, aki amit kér, azt húzza. Hát azért cigányzenész, ugye, mert finom újak kellenek, és ha vagy földet művelsz, vagy pedig zenész. Ezért, ezért cigány dinasztiák.
1: Ez jó, azt nem tudtam.
0: A Kalotszege, meg más is cigány dinasztiák a zenészek, mert a földművő kifizetik őt terménye meg mindennel, de ha egész nap földet művelsz, akkor nem fogsz tudni úgy játszani. Hmm. De hogy magában a táncban keverednek úgymond a nemzetiségi ezért, tehát a románok is táncolják a magyarokét, a magyarok is a románokét, mondok egy példát, Bonci da Invertita, ez egy nagyon egyik kedvencem, annak van egy rövid felvétele, 6 perces a YouTube-on, igazából az agyűjtés, amiről tanuljuk a Bonci da Invertitát, az a 6 perc, azon a egyik pár, aki ott táncol, az a román feleségével táncol, de a magyar, a másik meg de fordítva, tehát hogy ezek lokális dolgok, és egy faluban a román meg a magyar meg a cigány tánca közel van egymáshoz, mint az ország másik végében lévő azonos nemzetiségűhöz.
1: Jó, először Szabira reagálnék, itt hangsúlyozta a kulturális antropológiát meg a tiszteletet. Szerintem a kulturális antropológiának a hitelesség az legalább olyan fontos.
2: Igen.
1: És ezeknek a... Nekem úgy tűnt, majd erről Gergő, te jobban beszélsz, hogy tehát a zenei anyag, a táncok és a viselet az nekem hitelesnek tűnt.
2: Abszolút.
1: Az az életvitel vagy életmód, ami viszont emögött vagy ezelőtt felbukkan, azért nekem az kevésbé volt az. Tehát,
2: a két kulcs szó a romantikus vígjáték és a ballada. Tehát az történet egyszerűsítve, az... kerekítve van, hihetetlen, valószínűleg erre célzol, tehát nem így viselkedik a szekuritátés, meg nem engedi el a bűncselekményeket, hogyha a fiához hozzámegy a lány, ezek balladai elemek. A romantikus komédia meg ezeket a hát ilyen álfeszülőket adja, ezeknek tehát a népiséghez nem sok köze van, ezek filmes hagyományok.
0: Te a háttér életmódra gondolsz, amit
1: hát nem, hát hogy gyakorlatilag azt tudjuk meg, ezek
2: látunk,
1: azt tudjuk meg, hogy piálnak reggel, délben, este.
2: Jó, de ez egy menyegző, tehát ez tök fontos. Itt azért választják ki, ez nem a hétköznap, ez az ünnep. Tehát a hétköznapjukból semmit nem látunk. Ez a legénybúcsú, a templomi esküvő, és utána a lakodalom. És ez azért van kiválasztva, mert egyébként olyan ruhába járnak, mint te vagy én. A ünnepen veszik föl a viseletet. Igen. Még ebben is hiteles a film, hogy a férfiak jobban ki vannak vetközve, tehát több közülük az, aki ilyen zakóba van, és nem a viseletében, mert a férfiak igen, mindig előbb vetköznek ki, mint a nő.
0: Két művel. De egyébként ez a piálás, én is gondolkodtam, hogy ez most ilyen sztereotipikus vagy nem, de az a helyzet, hogy ilyen rengeteget jártam Erdélybe a Covidig, azóta kevesebbet, de tánctáborba, stb. Meg lakodalomban is voltam egyébként, egy magyarországi, meg egy erdélyi zenésznek a lakodalom, és az a helyzet, hogy a lakodalomban, meg ezeken az ünnepi alkalmakon tényleg így működik a piálás, ahogy ott látszik.
2: De van egy nem csak Erdélyben.
0: Nem csak Erdélyben.
2: Ez lehet, hogy Zalaegerszegen is ugye
0: egyébként, ami hitelességet fel lehet vetni, hitelességi kérdést egyébként, de van egy ilyen Facebook oldal, hogy a Kalotaszegi Vándor, egy valószínűleg néprajzos csinálja, aki a kortárs kalotaszegi kutatást, meg egyebeket ekézi folyamatosan, de ez egy a néprajzosok, meg a néptáncosok körök kérdése, hogy mennyire alkalmazkodnak a helyiek, főleg Kalotaszegen, ami már a dualizmus óta egy ilyen kiemelt eleme a magyar, tehát ilyen szimbolikusan megjeleníti az egész magyar néphagyományt, mondjuk így, holott csak egy régió. Hát ugye magyar menyegző a film címe, de Székelyföldön nem így néz ki a menyegző, meg Széken se. Ugye lehetne szék is egyébként akkor már a széki lakodalom, de valóban a kalotaszegi viselet a legdíszesebb, az ottani zene az egyik legkiműveltebb, de azok az
1: viseletek
0: Csehországból importálták a dualizmus meg a két világháború között a bizonyos díszeket, meg ilyenek.
1: Ez egyik legpolgárosultabb erdélyi vidék tájegység. Ezt mindenképpen az Erdély kapcsán akartam volna mondani, hogy azért nagyon sok tájegység van, nagyon sok különböző hagyománnyal. Lehet, hogy nem jó helyen vágtam a szavadba. Van egy ilyen jelenet, ahol a főhős srác aki azt se tudja, hogy mi az a kalotaszeg, az egyszer csak ott lenyom egy legényest. Én jártam legényes tanfolyamra.
2: Jó, de ő tánc, tehát egy keretes a történet, ugye a legvégén egy tiszteletadás a tánc, és ő táncházba járt. Tehát nem csak rockzenekara van, hanem ő Budapesten ezeket a táncokat valamilyen szinten, néhány hónapja, esetleg egy éve tanulgatja.
1: Ja. Én tanulgattam kalotaszegi legényest.
0: Egy hat év kell hozzá.
2: Igen, a színészek is tanulgatták egyébként.
0: Igen. Én egyébként ugye a Tamás, mivel az én szempontom a hobbi néptáncosé, aki ismeri a szereplők felét legalább, a Szalonnától a Berec Pityúig, de az Állami Nép Együttes felét is ismerem személyesen.
2: És a Magyar Nemzeti Tánc Együttes.
0: Ott onnan is ismerek sokakat, meg jártam ezekbe a falvakba, meg ugyanazon az úton, amin lerobbannak, szoktunk meg, ugye ez a középerdélyi út. Hát a Nagyvárad-Kolozsvár.
1: Nagyvárad-Kolozsvár, nem is tudom, néztem, hogy ott robbannak el.
0: Miért a Magyar Vista, ezeket a falvakat mind végigjártuk.
2: És válaszút ezeken a helyeken válaszút, forgatják. Stb. Érdekes, hogy a Szentendre is Skanzenben is, ami megint igen. Még egy szintet
1: az. Jó, de válaszút az nem kapcsolódik.
0: Igen, az mezőség, de sőt érdekesség,
2: de
0: hogy,
2: ott is forgatnak.
0: Hogy egy taxis, aki vitt akkoriban valahová, épp késtem ezért rendeltem egy taxit, mondta, hogy ja, mi már találkoztunk, és igen, már éppen szóval beszélgettünk, és hogy eredetileg kolozsvári, csak átjöttek nagyon régen, és igazából a nem a stafilunk, hanem a tiszta szoba, vagy tehát az a díszes szoba, ami megjelenik a filmben, azt a feleségétől bérelték ki konkrétan, és majdnem egy interjút csináltam vele, csak nem hívott utána vissza, lehet, hogy majd még nem megkeresem, de egyébként a viseletek, azért van egy archaikusabb viselet Kalotaszegen, ami kevésbé díszes, de ez már a néprajzász a problémája, hogy mivel olyan régóta figyelem középpontjában van Kalotaszeg, amit a dualizmus ideje óta, hogy mennyire a helyiek ilyenkor mennyire próbálnak alkalmazkodni a általuk projektált külső igényekhez, tehát ilyen, tudom, a saját fogrólyukat kicsit átalakítják, úgy látják, hogy erre meg arra van igény. Ez egy örök probléma egyébként a néprajzban. Ezzel együtt azért nagy rét, hiteles a film zeneileg, meg a viseletekbe is. Egyébként ez, nyilván ezek a viseletekbe az is lehet járni hétköznap a nőiekbe, mert iszonyatos súlyuk van, tehát a kalotaszegi viseletnek. De...
2: Nekem érdekes szempont még tehát ez a nosztalgia kérdése. Igen. 2025-ben, hát egyrészt a 70-es évek, másrészt pedig a több évszázados kalotaszegi hagyományok, de ez a törés, ez magában a táncházmozgalomban is megjelenik, ami végül is egy ilyen fura módon tartja rajta kezét a kor ütőerén, mert amint vetkőznek ki, és ezt most nagyon tágan értem, nem csak a viseletre, hanem a zenére is és a táncra is az emberek, a modernizációval, korszerűsödéssel, akár városiasodással, világméretűvé válással, globalizációval, tehát ez mind a hagyományok tartása ellen van, akkor Magyarország egyetlen világvárosában, metropoliszában, Budapesten föltűnik egy táncházmozgalom, ami ilyen forrásként jár ki Erdélybe, hitelességet tanul, és aztán azt elhozza a város közepébe. Ez például nagyon jól ábrázolt a film, hogy egy kis rock and roll, Farmer Baát, de előtte még egy kis néptánc.
0: Sőt, nagyon sok faluban visszatanítja annak a falunak a táncot a helyieknek az előző évtizedekben, vagy azért, mert megszokott, vagy azért, mert a helyi ugye van ez az effektus, van egy másik filmben van erről szó, hogy azt hiszik, hogy ciki, de igazából amikor rájönnek, hogy a városiaknak tetszik, akkor már nem ciki a sajátjuk, például és erre már a 30-as években is elsegített a Gyöngyös Bokréta mozgalom, amit ma szakmailag nem tekintenek annyira jónak, viszont anélkül nem lenne táncázatban.
2: Ez a film egyik üzenet, ez a nem ciki, szerintem ez az egyik üzenet, mert 2025-ben sem ciki, sőt.
1: Nekem Moldvában volt ilyen élményem, hogy szereztünk moldvai menyegzőkre ottani ruhát, és így nem tudták a helyiek, akár a szomszéd falvakban, hogy mi most viccelünk, vagy ez most komoly. És amikor látták, hogy mi ezt nagyon nagy becsben tartjuk, akkor egyrészt elkezdtek jönni oda hozzánk, hogy de nekik is van, meg nekik is. Többen mondták, hogy éppen most égették el tavaly. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes ez a kivetkőzés, ez már régóta zajlik is, hogy például a moldvai csángók számára az az érték, mondjuk lakásként nem a koszos, egeres, száz éves vályokház, hanem a undorító, számunkra undorító bákói panel.
0: Én nekem is volt olyan élményem pont Mérán, hogy mentünk nézelődni, akkor épp nem sokat maradtunk, de benéztünk, és akkor így az egyik ilyen régi, valóban régi házra ott kinnült a néni, és mondtuk, hogy milyen szép ház van, és mondta, hogy nem szép, ez már régi rossz, azért le kellene bontni, és újat kéne csinálni, és tudom édesanyámtól másoktól, hogy van, hogy van ez a típusú hagyományos mentalitás, ami pont, hogy nem. Tehát az újat becsülöm, meg a régi.
1: Az új, az egészséges, a szép számára.
0: Igen.
1: És a régihez bármi a mi szemszögünkből szép is, ő azt hozza az egészségtelent az, és a csúnyát.
0: Meg az a jelkép, hogy neki nincs pénze új házat építeni.
1: És a szégyen az egyik ilyen alapélmény a régi értékekkel kapcsolatosan. Én mindenképpen a film kapcsán pozitívumot is mondanék, ne csak ti mondjatok jót. Tehát, hogy ez tényleg, hogy Erdély. Erdélyen nem tud a magyar film nagyon mit kezdeni. A Sós Ágnesnek volt, vagy nagyrészt Székelyföldön készített dokumentumfilmje, és ugye Erdélyben játszódik, nem csak, hogy ott vették fel, hanem ott is játszódik. És ez azért mégiscsak, aki volt már ott, az gondolja, hogy ez a másik haza. Szépek a faluképek, drónfelvételekkel is, ahogy ránézünk ezekre a már külsőre is, domborzatilag is másképp kinéző településekre. És
2: Lajos település. Tamás az operatőr.
1: Igen. Aztán nagyon örültünk,
0: A táncokat gyönyörűen veszi.
1: A zenészek, én mindenképpen a filmhez közelítve egyébként még a jelmezeket, a színészeket, tehát hogy van egy olyan új filmes színész nemzedék, legyen ez akár a Ida regényéből számunkra megismert, na mondjátok már a neveket, segítsetek. Várjunk, a Rohonyi Barnabást ismertük meg Gyuriként az Ida regényéből, akiről hallottuk, hogy ő tényleg fölmászik egy állványzaton, hogyha ezt kívánja a szerep meg a helyzet, ugye, akkor
2: hát nem megtanul is, táncolni, ha addig nem tudod.
1: Aztán a Kovács Tamás is szerintem nagyon erő, szóval jó, teljesen hitelesen nyomja ezt a figurát, a Kövesi Zsombor is, mint rossz fiú, hiteles, és a Törőcsik Franciskában sokan szerepel.
0: Kovács Tamás még egy fél évvel bemutatta előtt, vagy nem is tudom, mikor egy baráti összevetelen a néptáncos társaságoknak a tagja lett egyébként ezáltal, de tehát jó. Hogy így bemozódott, ugye őt tanították, és így egy a Berespityújék meg mások megtanították kalota szegizni, és így mondta, hogy fú, hát azért megtanulni ilyen tempóba, na csak ugye legényesedre visszakapcsolódva, ilyen tempóba erre a filmre megtanulni a táncot, azért az kemény dolog, bár egy színésznek erre nyilván elvileg külön
1: arra próba folyamatról megnéznék egy külön verkfilmet.
0: Szerintem a Beresz Pityu meg a Kovács Tamás meg a többiek szívesen beszélnek róla. A Törőcsik Mari föltett több ilyen videót, amin ilyen verkfilm volt. De lehet, hogy az már rendezett verk volt.
1: Menj ki a Törőcsiki?
0: Törőcsik Franciska, igen, bocsánat.
2: A film nem táncfilm, rengeteg tánc van benne, ahhoz, hogy valami táncfilm legyen, ahhoz az kell, hogy a táncban mesélődjék tovább a történet. Itt a legtöbbször...
0: Nem táncelőadás, igen.
2: Ilyen, hát a táncelőadás van, igen, annyira szorosan nem tartozik a történet, ez azért van egy-két kivétel, a film egyik legszebb jelenete az egyben egy filmes tiszteletadás is, ez amikor így egymásba szeretnek, tehát előtte ők már beszéltek, meg már tervezgetik is a látszat esküvőjüket, de ott, amikor a két fiatal táncol, akkor basszus, mi is beléjük szeretünk, meg mi is egymásba szeretünk, meg mi is beleszeretünk ebbe a világba. A Körhinta jelenetre Fábri Zoltán 1956 utal filmes eszközökkel, ahol egy hasonló táncjelenetet látunk, és akkor a Lajos Tamásnak a kamerája elkezd velük együtt forogni. És az egész világ is. Én ott elsírtam magam meghatottságtól, amellett, hogy szerelmesdettem.
0: Nagyon találóan adja vissza a táncélményt, azt, hogy mi van, amikor te vagy benne, és forogsz a másikkal, így, de közben, ugye egyrészt, amikor elkezdesz táncolni, meg kell tanulni nem szédülni, ugye erre milyen technikáid vannak, de ez igazából gyakorlásra elmúlik, másrészt nem menj neki másnak, vagy a csaj haja ne így csapogassa a többi táncost, meg ilyen gyakorlati kérdések, de tényleg egy ilyen nagyon érdekes feszült, kontrollált extázis a néptánc, és főleg a forgás állapota, és szerintem akkor érzi meg valaki, hogy nem ciki, amikor meg lehet egy ilyet, de nekem sokan tapasztalatom van budapesti táncházakból, vagy folkkocsmákból, ugye, ahol már nincs íróskönyvnek tanítás, csak zenélnek is egy kocsmában, és megy a zene, hogy lejönnek a külföldi turisták, mondjuk ez jellemzően általában hogy a közmondásos brit britek, de brit tudósok, igen, de franciák is találkoztak, így néznek, hogy mi ez, hogy itt élő zene megy, amire táncolnak emberek, teljesen ledöbbenek, és elmondod neki, hogy így Transylvanian Hungarian Folk Music, és akkor így, de hát Transylvanian nem is létezik, mondja nekem, mert csak Dracula. Mondom, check out the Wikipedia, meg mit tudom, és akkor így egy ilyen párbeszél, és ledöbbennek. Vagy New Yorkban, amikor néptáncot tanítottam, három sorkra van a Magyar Háza a Metropolitan Múzeumtól, és akkor bizonyos napokon tartottunk flashmobot, ilyen ünnepeken, és mindenki megállt, mondjuk a szűsületben volt, mindenki megállt nézni. Tehát, hogy iszonyatos.
1: És hogy ez nem egy Rocky-nak a, mit tudom én, vagy Jive-nak a hat mozdulata, hanem itt ez sokkal több, és tánconként mennyi figura van, ez elképzelhető.
0: Hát jó, legalább egy év megtanulni, évezetesen kalatszegizni. Igen.
2: Azon gondolkodtam, és ez lehet, hogy kritika a filmmel, de mondjátok el véleményeket, hogy erdélyi színészek nem nagyon vannak benne. Tehát, hogy ez vajon egy ilyen anyaországi atyáskodás, ez egyik kérdésem, hogy nem csak a budapestieket, hanem az erdélyeket is magyarországi színészek játsszák. Illetve B kérdés, hogy azért a szokása az angolszász világban, hogy megtanulod azt a dialektust, és a lehető legnagyobb színészek is, mit tudom, skótul megtanultak, skót dialektust, tehát, hogy esetleg budapesti színészeket érdemes lett volna, de ez nem szokás a magyar filmben. A magyar filmben ez a gagyi népiség van, hogy ihaj, csuha, és akkor te már úgy ejtetted ki, de lehet, hogy hiteles, ahogy a táncot megtanulták, lehet, hogy a kiejtést is
0: megtanulták. Az általatok többször, vagy legalábbis kétszer biztos behívott a Gocs Gergely. Igen. Szokta szidni ezt a gagyi népiséget egyébként, nem csak a ti műsorotokban, meg hogy ennek azt hiszem, a kommunista veszti vissza, de hogy máshol ez nincs.
2: De itt nincs gagyi népiség, itt maradnak a anyaországi dialektus, a magyar.
1: Lehet, hogy, jó, lehet, hogy rosszul állt volna nekik.
0: Amúgy hogyha... pont az Agós Gergő szokta mondani a népmesel tanfolyamon, amit én elvégeztem, hogy nem kötelező dialektusban mondani, ha neked nem az a nyelv, az a dialektus, akkor lehet, hogy jobb is, ha nem mondod, hanem akkor mond budapestül, vagy úgy ami a te anyanyelved a magyaron belül, mert különben gagyul foghatni, nem? Tehát, hogy nem kell direkt megváltoztatni. De egyébként jó szempont. Az én kritikám a film felé igazából egy kicsit más. Néptáncosként nekem nagyon tetszik, meg remélem, hogy van ilyen missziós hatása is, bár nem, nyilván nem ez az elsődleges, hogy ez misszió legyen.
2: Biztos, hogy van, aki emiatt kezd el néptáncolni.
0: Igen, de hogy a sztori valahogy így nem testméltet tudom megfogalmazva, miért, de hogy azért itt ott kicsit döcög, és gondolkodtam, hogy nem fért volna ma, amikor nagyon hosszú filmeket adnak a mozikba, hogy nem lehetett volna adni akkor neki 2 órát, és akkor kicsit jobban kiművelni.
1: Hát, itt van ez a román rendőr, ugye ez a Pavelő zárójel, az nomenák mekkorát fut, hogy megváltozott a karaktere, ha megáll az idő óta. Ugye ő alakítja, de hogy egyetlen románt látunk, ez a rendőr, aki nem túl pozitív.
2: De hát akkor nyilván a fia is román.
1: Akkor a fia is román, és akkor innentől kezdve nem tényleg annyira tudja, tudom, hogy most egy ellet mondok annak, amit mondtál, Gergő, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ő ebben a buliban így lenne, és így táncolna, de oké. De az a közöttük levő szerelmi történet, az szintén nem teljesen világos. Mit keres akkor a Péter, alias Kovács Tamás ebben az egész sztoriban? Tehát, hogy itt mit tudtunk meg a régi szerelemről?
0: Van egy régi szerelem, hogy ez egy volt szerelem, és szakította.
2: Igen, de a fiú erőszakoskodott, a román fiú akár megerőszakolta, de minimum zaklatta, tehát ott van egy párbeszéd, ami erre utal, és utána meg nem csak zaklatja, hanem meg akarja gyilkolni, tehát együtt a kocsival lehajtani a szakadékból, öngyilkosság plusz gyilkosság. Ez a fiú, ez semmiképp sem a javát akarja ennek a lánynak, és ez az oka annak, mert ez is így homályban maradt, hogy elhagyja a szülőföldjét ez a lány. Tehát ez el akarja hagyni, ő Magyarországra akar költözni, mind a kettő kommunista állam, de azért más hangulat itt magyarnak lenni, meg egyébként is a Kádár rendszer ebben a korszakban már más. Ezért akarja elhagyni,
0: mert ide jön, és a fivetkőzve visszamegy táncházba.
2: És ráadásul az apja, igen, igen, de hogy a, tehát az apja az hozzá akarja adni a román fiúhoz, mert van egy stiklije, egy családi stikli, tehát ezt a lányt a szülei is elárulják, úgyhogy ő a szüleitől is menekül. Egy ilyen erőszakolós házasságból akar kimenekülni.
0: Igen, ami egyébként Galatasaraygan, nem tudom pontosan, de a világháború utánig talán, van egyes vidékeken még a 60-as évekig is, ugye a széken még tovább az, hogy a szülők döntötték, hogy kihez mész, ez volt a rend. Azért a 80-as évek alatt összegen szerintem már nem. Vagy,
2: azért
0: vagy
2: jobb így... esetben a lányjavát is nézték, igen, igen, nem igen. Csak a saját anyagi
0: dolgait. De ezt nem azért mondom, hogy ez egy jó dolog, csak hogy meg vannak a beágyazottságai.
1: Én két művet, két művet hoznék be. Egyrészt 1972 Mennyegző, Angel Vajda. Az nem egy könnyű film, tehát nem mondom, hogy olyat kellett volna forgatni, azért az eléggé, szerintem a mai lengyeleket is meg...
2: Ott ugye a lengyel történelemnek kulcs alakjai és kulcs mozzanatai tűnnek föl, ebben a mi filmünkben semmi.
1: Igen, tehát én ott döbbentem rá, hogy ennek a lengyelségnek milyen mély, nem csak történelmi, hanem spirituális rétegei is vannak, és nagyon szeretnék egy magyar filmet, ami pont egy mennyegzőn keresztül bemutatja ezt, és pont Erdélyben ezt be is lehet mutatni. Nagyon érdekes, hogy egy népnek is vannak rétegei, de egy Erdély adná magát, hogy annak is, külön az erdélyi tájnak is vannak rétegei, a természeti, meg a történelmi, meg a kulturális, meg a spirituális, meg szerintem ezért megyünk Erdélyben, mert mi ezt a spirituális eszmei mély réteget
0: vannak is megkapjuk. Egyébként Kalotaszegről vannak is írások, hogy mi Kalotaszeg lelke, meg mi köze van Kalotaszeg lelkének a tájhoz, hogy ott ilyen teraszos gazdálkodást folytattak ezeken a csupasz dombokon, uh-huh. És nagyon-nagyon nehéz volt kihozni bármit, de vannak erről értekezések egyébként.
2: De szerintem az pont előnye a filmnek, hogy ezt a rengeteg sok tragédiát, most Trianon még nem említettük, akkor megemlítjük, tehát ami ezt a magyarnak lenni Erdélyországban, ezt így körülveszi, pláne kommunizmusban, meg kisebbségi lét, stb., ezt mind csak egy háttértörténetnek adja, mert előtérbe az örömöt, igen, a mennyegzőt, igen. A lakodalmat, a kultúrát, tehát ezt a gyönyörű táncos és zenei kultúrát teszi, és akkor a film így teljesen át fordul. Ezek ilyen háttérbe szorulnak ezek a bajok, mert egy sokkal fontosabb, több évszázados öröm és cizelláltság van itt velünk.
1: Igen, de szerintem nagyon fontos, hogyha valaki most nézi ezt meg szűz néptáncosként, vagy érdeklődőként, akkor utána menjen is Erdélybe, ezen falvakba. Egy másik művet is behoznék, az a Brassói pályaudvar, Diószegi László, nem tudom, mennyire ismerős. Nem, akkor most meg képzeljétek el, 2001-ben fogta magát ez a Diószegi László, hát egy nagyon fontos tagja ennek a magyar...
0: A Brassói pályaudvart ismerem, de ezt a filmet...
1: És nem az volt a lényeg, ez nem film eredendően, hanem ez egy előadás, amit a Kelenföldi pályaudvaron rendeztek meg. Ott mind a váróteremben, ami még áll, nem tudjuk meddig, mind a vonatokon, és akkor gyakorlatilag egy ilyen Brassói pályaudvar az lehetőséget ad arra, hogy az összes átutazó közösséget és népnek a táncát megnézzük, a gyimesiek, székelyek, uh-huh. Szászok, cigányok, románok, stb. Erről készült egy 39 perces dokumentumfilm is 2003-ban, ugyanezen címen, érdemes megnézni, de hogy ott nagyon megkapjuk ezt a sokféleségét is Erdélynek, ami sajnos így azért kiveszőben van.
0: Érdekes pont ilyen a tematikája a Fitos Dezső társulat egyik előadásának, most nem fog eszembe jutni a címe, de elő lehet keresni, hogy vonat, és megy át a tájegységeken, és akkor mindig azt a tájegységet adják elő. És egyébként itt is jelzem, hogy a magyar táncmozgalma meg ezekben az előadásokban, és egyébként román cigány táncok mindig ott vannak. Időnként még a német, vagy tehát sváb száz táncok is, csak ugye azok azért kevésbé, mert azok már polgári táncok, nem pedig népiek.
2: A zárójelenet is nagyon fontos nekem. ezt az ilyen magyarkodásos hülyeséget, ezt egy életre el kéne felejteni. Ugye a táncházmozgalmat 2011-ben az UNESCO a világörökség részévé nyilvánítja, tehát így vagyunk világpolgárok, így vagyunk globálisak, így vagyunk európaiak, hogyha ezt kulturális antropológiai szempontból nézzük, és a záró jelenetben ezek a nagy alakok, és Sebő Ferenc, aki pont idén hagyott itt bennünket,
1: látszik már, ő feltűnik. Itt már nagyon beteg.
2: Igen, de ott van Sebestyén Márta, Sipos Mihály, muzsikás együttesből, Pál István Szalonna.
0: Hát ezzel a fiatalkorukat, ugye?
2: Amikor... És ezzel visszatérünk a realitásba, igen, tudnék arra, hogy ez nem csak egy mese, meg nem csak egy ilyen shakespeare-i romantikus vígjáték, meg komédia, meg nem csak a régmúlt, hogy nem valahol zárvány falun, hanem ez egy folk revival, és tehát ez ma is élhető dolog, és ez ma is a kultúránk része lehet. Az is egy csúcspont. Érdemes ott maradni, mert sokan kijönnek.
1: Abszolút,
2: már a stáblistánál.
1: Én voltam az utolsó, aki bemaradtam, és tehát meglepően hamar fölpattantak az emberek a moziban, amikor mentek ott a feliratok.
2: Miközben az még egy állítás. Igen. Ilyenkor.
0: Igen.
2: Magyar menyegző, KL Csaba 2025. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
0: Szilvai Gergely.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: És most szakértőnk válaszol. Következik Életképek tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: És nagyon örülök, hogy ma is ketten érkeztetek. Jánosi Teodóra, lányod, újra itt a stúdióban. Szia, Teodóra.
3: Köszöntöm én is kedves hallgatókat.
1: Mert múlt héten megígértük a hallgatóknak, hogy ugyanott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Feri, 25 éve tartasz előadásokat fiataloknak országszerte. Önismeret, szerhasználat, önbizalom hiány, sok mindenben segíted őket, és egy jó ideje most már Teodóra is, te mint kortárs segítő apával együtt vagy, és a kapcsolatokról beszéltünk az elmúlt adásban, a fiatalok kapcsolatrendszeréről van szó. Nagyon jó, Teodóra, hogy ma is itt vagy, mert szerelmi ügyekről is szó lesz, és biztos vagyok benne, hogy el tudod mondani, hogy a fiatalok sok mindenben hogyan gondolkodnak, és ott fejeztük be, hogy szoktuk mondani, főleg egy fiatal esetében, de ez felnőtt esetében is előfordul, hogy nem is a párjába szerelmes, hanem a szerelembe szerelmes. Honnan tudjuk ezt felismerni?
2: Gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy egy kémiai vegyület, a fenilatilamin nevű vegyületnek a megjelenése az agyunkban, és bizonyos hormonális dolog a szerelem. Gondolkodhatunk úgy is a szerelemről, mint a költők, hogy ámor nyíla eltalált, és nem tehetek róla, ha meglőtek, szerelmes vagyok. Vagy gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy igazából a másikat én használni akarom, mint a kisgyerek mondja, hogy megfojtod azt a kacsát, nem baj, én a döglöttet is szeretem. Tehát amikor a szeretet érzésünkben, a görög nyelv három szót használ a szeretetre, és az egyik az az erosz, amiben az erotika szavunk is van, ez egy folytó szeretet. Ez birtokolni akar, ez bekebelezni akarja a másikat, hogy teljes az enyém vagy. Jó, hogyha van egy védőburka ennek a szeretetnek, ez a fileó, amikor barátommá válsz, és te a társam vagy, a barátom vagy, de a legjobb az, hogyha ezt egy külső szeretet héj befedezi, ez pedig az agapé szeretet, hogy elfogadlak, és szeretlek úgy, ahogy vagy. És a szerelemben azt szokta mondani a gyerekeknek, hogy nem mindegy, hogy melyikre célozunk. Hogy csak ez az eroszt és a hormonális dolgokat akarjuk föltuningolni magunkban, és nem tudjuk megfékezni, mint egy Ferrari a 400 lóerővel, és fölkenődünk a fára, vagy az oszlopra, vagy pedig megtanulom, hogy a szívem, azt mondja a Biblia, a családabb a szív mindennél, ki ismerheti ki, de megtanulom kordába tartani a vágyaimat, az ösztöneimet, és ez a szerelemben ezt a fajta felelősséget sehol nem tanítjuk.
1: De mégis, hogyha röviden kéne megfogalmaznod, akkor mit mondanál akár a fiataloknak, miről lehet felismerni azt, hogy valaki a szerelembe szerelmes, és nem a párjába?
2: Nagyon sokszor, hogy arról az érzésről beszélek, arról a rózsaszín ködről beszélek, arról az általam nem valós elképzelésről beszélek, hogy minden csupa jó és minden. Az igazi párkapcsolatban az is benne van, hogy a másik horkol, vagy a másiknak vannak olyan tulajdonságai, amit annyira nem kedvelek. Én azt szoktam mondani, hogy ma az a probléma, hogy a szerelem az nem döntésre épül, nem elköteleződésre épül, nem arra, hogy felelősséget vállalok érted, hanem csak szerelmes vagyok, ameddig jó lesik, ameddig nekem jó. És azt halljuk, hogy 2 év, és szétmentek. Még olyan párok is, akiről mindenki fölnézett, hogy ők mennyire szeretik egymást.
1: Igen, de ezt az ember nem vallja be magának. Tehát amikor benne van, akkor nem mondja azt, hogy... Tehát akkor azt mondja, hogy ó, hát persze, hogy én szerelmes vagyok.
2: Igen, csak az a kérdésem, hogy amikor nehézségek jönnek, a Biblia használ egy képet, hogy a bölcs ember az olyan, mint aki a házát a kősziklára építette, és amikor jött a vihar, akkor megmaradt az ő háza, míg a másik ház, ami homokra épült, az összeomlott. És vajon a párkapcsolatunkat ilyen homokra, hogy néz ki a másik, mit ad a másik, ilyen dolgokra építjük, vagy maradandó értékekre?
1: Teodóra, te hogy tapasztalod, 18 éves vagy a fiatalok körében? Keresik az igazit? Az igazit keresik? Főleg a lányoknál szokott ez talán téma lenni, hogy majd az igazi, ha eljön, vagy párkapcsolatot keresnek?
3: attól függ, melyik fiatalnál nézem. Van olyan fiatal, akinek olyan párkapcsolata van, ami már évek óta tart, és tényleg lehet látni, hogy elköteleződtek egymás iránt. Még van olyan fiatal a közvetlen ismerettségembe, hogy konkrétan havonta cseréli az úgynevezett paliait, és az exeit, és az exeiből van egy ilyen hosszú listája. Szóval nagyon sokan nem az igazit keresik, nagyon sokan úgy vannak, hogy párkapcsolatban vagyok, azért, mert jól esik. Nem azért, mert én valamit szeretnék ettől az embertől, vagy nem azért, mert én ezt azt szeretném, hogy házasság, gyerekek és együtt megöregedni.
2: Amikor megkérdezem a fiataloktól, hogy mekkora legyen a nászágyad, akkor az egy olyan kérdés, ami kiveri a biztosítékot, hogy micsoda?
1: Igen, ezt most én sem értem. Mit értesz ez alatt?
2: Hát, hogy az összes eddigi kapcsolatodat viszed magaddal a nászágyba. Annak minden betegségével, minden nyavajájával,
1: minden emlékével,
2: minden emlékképével, minden esetleg, amikor az orvos azt mondja, van egy pozitív hírem, ön HIV pozitív, az nem a legpozitívabb. Tehát amikor nemi betegségekről és mindenféléről beszélgettünk fiatalokkal, hogy a párkapcsolatban nem csak örömöket lehet szerezni, hanem sérüléseket, vagy nem kíván gyermekeket, vagy amikor egy 16 éves azt mondja, hogy második abortuszon vagyok túl, akkor azt mondom, hogy itt valami olyan dolog van, amivel nem játszunk. Úgy akarunk felnőttek játékát játszani, hogy 0% felelősséggel, és azt mondja a srác, hogy azt tudjam meg, hogy terhes vagy, jó, megrugdoslak, és akkor elvetélsz. Megkérdeztem tőled, de mi lett volna édesapád így reagál, amikor anyukád bejelenti, hogy veled terhes. Ma a média szexualitást annyira nyomja, hogy semmi más nincs, ami mi van helyette, vagy mi van még mellette, és boldogan éltek, míg meg nem haltak, de azt nem láttuk, hogy hogyan éltek boldogan, ami után vége a mesének.
3: Én csatlakoznék ez a gondolathoz, nagyon sok helyen, még akár nagyon fiatalok is hozzájuthatnak könyvekben is, mert egyre jobban elterjedt az úgynevezett spicy romance könyvek. És
1: ez mit jelent, kérlek, ezt magyarázd meg
3: ez
1: nekünk.
3: Ez az, hogy erotikus jeleneteket ír le nagyon részletesen, és nem is sejtené se a szülő, néha még a gyerek sem, és csak kíváncsiságból, vagy látja TikTokon, például nagyon elterjedtek az ilyen könyvek az úgynevezett booktokon, ami az olvasóknak, akik szeretnek olvasni, azoknak van, és észre se veszik, hogy miket engednek be, és annyira sokat olvasnak erről, hogy semmi más nem látnak egy párkapcsolatban, mert úgy vannak vele, hogyha nem fekszünk le, akkor mi ez a párkapcsolat?
2: Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy a szülő fölmeri tenni a kérdést a gyerekének, hogy most akivel találkozgatsz, ő kicsoda neked? Ő most a barátod, az udvarlód, ne talántán a lendőbeli jegyesed, vagy a vőlegényed, vagy a mennyasszonyod lesz, vagy csak úgy járunk. Ma ez az úgy csak úgy járunk, minden belefér. És a Biblia pedig azt mondja, hogy mi módon őrizheti meg az ifjú tisztán az ő útját, hanem az Istennek a beszédenek a megtartása által. És a Biblia a szexualitás területén nem prűd. Rengeteg mindent találunk a Bibliában, a házasságra vonatkozólag is azt mondja, hogy elhagyja ezért a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és ketten egy testé lesznek. Az egy testé létebben benne tartozik a fizikai együttlét is, férfi és feleség között. De például én szoktam ilyet rajzolni, hogy mikor menjen a szexmozdony. És akkor így mondják, Feribá, az milyen? Hát mondom, itt vagy te, itt van a partnered, és van köztetek egy nagy szakadék. De hát a szexmozdony itt be van fűtve, az már nagyon szeretne menni, de nem tud átmenni, mert köztetek szakadék van. Mit kell csinálni? Hidat építünk. Jó, ez a híd lesz a kapcsolat. De a hídra teszünk sineked, ez lesz az elkötelezettség és a felelősségvállalás. Elkötelezettséget vállalok feléd, hogy nem mindenki felé adom a szerelmemet, nem mindenki felé teszem a szépet, hanem csak feléd, és felelősséget vállalok, hogy érted az utódomért, tehát a kapcsolatomért, az, hogy hogy alakul, az, hogy mi történik velünk, akkor is, hogyha véget ér ez a kapcsolat, le tudjuk-e úgy zárni, hogy nyugodtan mondom azt, hogy na, ez még a másé, ez még nem az enyém. Gyerekeimnek is arról beszélek, hogy azt adod a magadból, amit tudod, hogy ez az övé. De vannak olyan dolgok, ami még nem az övé, amit Isten a házasságra tartogat. És ebben, ahogy mikor menjen a szexmozdony, mikor már fölépül a híd, akkor Isten azt mondja, hogy beteszek egy védő pillért, és ez a házasság. És akkor meg szokták kérdezni a tizenévesek. Feri bá, ma még van olyan, hogy valaki szüzen megy be a kapcsolatba, vagy tisztán akarja élni az életét, és mondom, hogy van, de van egy második esély is. Bármikor eldöntheted, hogy az eddigi kapcsolatodra bocsátott kész a jó Istentől, esetleg attól a partnertől, akivel együtt voltál, és azt mondod, hogy én innen szeretném megvárni az igazit. Meg szoktam tőlük mondani nekik, hogy ha állandóan csak csokolozgattok, akkor mikor van időtök beszélgetni. Kettő együtt nem megy. Sőt, fiúknak el szoktam azt is mondani, hogy ne akkor döntsd el, hogy hol állunk meg, amikor már mindenhol vér túláramlás történik, mert biológiai lények is vagyunk, azon kívül, hogy lelki. És a másik meg, hogy a hit életünk az nem független az Istentől, és a párkapcsolatunk sem legyen független az Istentől. Éljük meg tisztán a párkapcsolatunkat, úgy, hogy az Isten és az emberek előtt kedvesek maradjunk.
1: Köszönöm, hogy ma is együtt jöttetek ennél a témánál.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A 10 nap alatt 4000 program várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye Fesztiválon. Kapolcson, Vigánt, Petenden és Talián Dörögdön augusztus 2-ától augusztus 22-éig tart a Művészetek Völgye Fesztivál. A programkínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyermekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. A fesztivál pénteki megnyitóján Rost Andrea magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos hangsúlyozta. A fesztivál arra hív mindenkit, hogy adjon időt annak, amit hall és lát. Hozzátette, ha a művész és a néző újra egymásra talál, élő marad a művészet. Kiemelte, az ismert művészek jelenléte rangot ad a fesztiválnak, de emellett fontos, hogy azok is lehetőséget kapjanak, akik a következő időszak művészetét alakítják. Felújították a Kántor tanítói házat a lélegzett, református udvarnak helyet adó Talián Dörögdön. Befejezték az idei Művészetek Völgye Fesztivál kezdetére a lélegzett református udvarnak otthont adó épület együtteshez tartozó Kántor tanítói ház felújítását. Az épület már régóta rossz állapotban volt, most viszont megújulva, de hagyományos formájából a lehető legtöbbet megőrizve várja a látogatókat. A felújításról Zilla Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője beszélt. Aki járt már a lélegzett református udvarban, az emlékezhet, hogy a Kántor tanítói ház hosszú évek óta rossz állapotban volt, már a reformáció emlékévének idején is szóba került a felújítása, de csak most sikerült rá a szükséges forrásokat előteremteni. Az ügyvezető megosztotta, hogy nem csak a Művészetek Völgye miatt volt szükség a felújításra. A településen van egy kis református közösség, melynek tagjai nagyon örülnek, hogy közösségi térként tudják majd használni a kis házat. Egy hét imádság, már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházok minden gyülekezetét október 5 és 11 között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyerekek számára, illetve több kiállítást és zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. A gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőséget a szünidőben. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma hétfőn a felhők felett több órára kisüt a nap, néhol eshet eső, nyugatira fordul a szél, 27-33 fokunk van. Kedden napos időre számíthatunk felhőkkel. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, és 24-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

Száz kérdés Jézusról. Hogyan viszonyult Jézus Júdáshoz? Jézus magatartását vizsgáljuk tanítványaival kapcsolatosan, és beszéltünk már Fülöp apostollal és János apostollal való viszonyáról. Nyilván nem lehet ezt megtenni minden egyes tanítvánnyal kapcsolatosan, hiszen jószerével csak 5-6 tanítványáról beszél részletesebben a Szentírás. Még hátra van, hogy mi is beszéljünk Péterrel, Tamással, Mátéval való kapcsolatáról. Vegyük azonban előre annak a tanítványnak az esetét, akinek az eltorzulása és tragédiája, hiszen tragikusnak kell neveznünk felakasztását, tehát öngyilkosságát, már évszázadok óta foglalkoztatja az embereket, művészetekben is, az irodalomban is például nagyon sok művet hoztak létre, így a magyar irodalomban is, Kodolányának a Jehuda bár Simon, vagyis később Én vagyok címmel megjelent Jézus Júdás regényétől Ördög Szilveszternek a Koponyák hegyén át, Keresztúri Dezső kérdésfeltevéseig, amelyeket a Változatok az ember fiáról című ciklusában tett fel. De nem is ízelítőnek is kevés ennyit említenem, nem szeretnék belemenni a témának a kultúr és művészet történeti vonatkozásaiba. Számunkra most az lenne a fontos, hogy tisztázzuk, hogy mi is történt Júdással. Miért lett az egyik tanítványból áruló? Hogyan jutott el erre az elhatározásra? Mikor érlelődött meg benne először, és hogyan izmosodott meg ez az elhatározás, hogy végül is Jézust kézre fogja adni, és hát eljut odáig, hogy a tanítványból áruló lesz. Azt kell, hogy mondjuk, hogy aki komolyan olvassa a Szentírást, csak egyetlen egy evangéliumot kell nagyon komolyan fejezetről fejezetre áttanulmányozni, illetve egészen pontosan csak János evangélium a 6., 12., 13., 18. fejezetét, és ehhez kapcsolva Máté evangélium a 27. és az apostolok cselekedetei első fejezetét társítani, tehát összesen egy 6-7 bibliai fejezetből kiolvasható az az út, amelyet Júdás megtett. A Biblia itt sem hagy bennünket tanástalanul, itt sem enged meg hiába való feltételezéseket, itt sem lök ki bennünket a pszichológia vagy mély pszichológia vizeire, hogy most mi magunk majd okoskodjunk, hogy mi is történt, mi nem történt. A Biblia itt is jót áll önmagáért, és itt is pontosan lépésről lépésre nyomon követi azt az utat, amelyen Júdás elindult. Honnan indult el ez az út? Mikor fogalmazódott meg Júdásban az árulás gondolata? Erre a kérdésre maradéktalan választ ad János evangélium a 6. fejezete. Miről van ebben a hosszú fejezetben szó? Jézus egyik legkülönösebb csodájáról, a kenyérszaporításról, két ilyen csodát említ a Szentírás, ez a második kenyérszaporítás esete az 5000-ek megvendégelésével. Galileában történik ez, nem sokkal húsvét előtt, és egy év áll még előttünk az utolsó húsvétig, 31 húsvétjáig, amikor az árulás, a tárgyalások és a keresztre feszítés végül is bekövetkezik. 30 húsvét előestéjén vagyunk, és Galilea népe egyöntetű lelkesedéssel szeretné királlyá koronázni, királlyá megtenni Jézust a csodálatos kenyérszaporítás története után. János evangélium a 6. fejezetének 14.-15. verse lakonikus rövidséggel adja tudtul azonban, hogy amikor a nép szerette volna Jézus királlyá megtenni, akkor Jézus nemet mond a népnek, elvonul maga egy magányos helyre, sőt még a tanítványait is leválasztja a nép lelkesedésről, és azt kéri tőlük, hogy evezzenek be a genezáreti tóvizére. Mi történik itt, és miért mond nemet Jézus arra,
hogy ő legyen a zsidók királya, amivel később aztán vádolni is fogják. Jézus világossá tette egész küldetése során, hogy ő nem politikusként, nem hatalmi emberként érkezik erre a világra. Világossá tette Jézus azt, hogy hatalmi eszközökkel nem orvosolhatók sem az ember, sem az emberiség bajai. Egyértelművé tette ezt már akkor, amikor Keresztelő Jánost börtönbe vetették, és bizonyos fajta izgatottság hullámzott végig a déli országrészen. Máté evangélium a 4. fejezet 12. verse adja hírül, hogy Jézus akkor a tevékenysége súlypontját az északi országrészbe, Galileába helyezte. Jézus tehát ügyelt arra, hogy mozgalmához ne keveredjenek politikai váradalmak, ne fűződjenek olyan remények, hogy ő majd megdönti az államrendet, vagy valami jobb társadalmi rendet állít fel. Nem, Jézus világosan hirdette, hogy az én országom nem e világból való. Mihez hasonlítsam a mennyek országát? Milyen példázattal példázom azt? Szinte minden tanítását ezzel kezdte. Ez félreérthetetlen tehát, hogy Jézus világosan hirdette, hogy csak az egyes ember megváltoztatható. Az is nagy dolog, ha egy ember megváltozik, és önző emberből önzetlen emberé válik. A társadalmak, az országok, az egész világ nem változtatható, meg még úgy sem, ha Isten itt jár ezen a földön, mert Isten nem a kényszer és nem a hatalom istene. Hogyha valaki nem akar megváltozni, ha valaki nem akarja a másik emberben meglátni önmagát, és ha valaki nem fogadja el az arany szabályt, Máté 7.12, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt úgy cselekedjétek azokkal, akkor tulajdonképpen nem lehet megváltozni sem egy kis közösségnek, sem nagyobb közösségeknek. Jézus tanítványai közül azonban egy valaki ezt nem akart elfogadni. Ez a bizonyos galileai válság, amikor Jézus királlyá akarták tenni, és ő ezt nem engedte, és elvonult, és az emberek ettől fogva elhagyják Jézust. Ez a galileai válság, ez Júdástól indult el. Júdás volt a tanítványok közül az egyetlen egy értelmiségi. Ő nem galileai volt, nem Bétszájdából való Fülöp, András és Péter, nem a genezáreti tó körüli Tibériásból, vagy más városokból való tanítvány, mint Máté, vagy János, vagy Jakab, hanem Júdás a déli vidékről származott. Ezért is mondjuk Iskariótésznek, mert az is héberül férfit jelent, és Keriót vagy Kariót városa a délvidéken van. Ez pedig Jeruzsálemtől délre kb. 40-45 kilométerre fekvő település. Júdás tehát az ország központ,

befolyásolni a pénzszeretetét, hogy talán, hogyha rábízzák a tanítványok a pénzüket, amit mások javára gyűjtöttek, és álltak fenn ebből a pénzösszegből, akkor talán Júdás is változtat a gondolkodás módján. De sajnos Júdásban megmaradt ez a vonás is. Egy ambíciózus, pénzszerető, hatalomvágyó, a tanítványok között az előrejutás lehetőségét mérlegelő ember volt Júdás, aki úgy gondolta, hogy Jézus nagyon szépen tanít. Nagyon megdöbbentőek a csodái, a betegség gyógyításai, a halott feltámasztásai, de Júdás úgy gondolkodott, hogy van Jézusban egy hiányosság, és ez pedig az, hogy túl szerény, nem akar pénzt, nem akar hatalmat magához venni, pedig ezen a világon mire jutnánk pénz és hatalom nélkül? Hát semmit se tudunk tenni pénz és hatalom nélkül, és úgy gondolta Júdás, hogy ha itt nem engedi Galilea népe között a királlyá választását, akkor ő majd időnek idejével olyan lehetőséget teremt, olyan helyzetet teremt, amelyből Jézusnak majd erővel és hatalommal kell kivágnia magát. Tehát az árulás gondolata már itt megfogalmazódott Júdás lelkében. Ezt nem én látom bele a történetbe, és nem én mondom, és nem emberek mondják János evangélium a 6. fejezete végén, amikor Jézus fölteszi a kérdést a 12-nek, hogy ti is el akartok-e menni, és Péter gyönyörű vallomást tesz, hogy Uram, kihez mehetnénk, örök élet beszéde van te nálad, és kifejezi szándékukat, hogy ők Jézussal együtt maradnak akkor is, amikor a nagy tömeg elpártolt már tőle, akkor mondja János apostol, hogy Jézus azt a kijelentést tette, hogy nem én választottalak titeket a 12-t, de egy közületek ördög.

nem nevezi meg Jézus, hogy ki az, aki az ördöggel kezd most cimborálni. János teszi hozzá később, amikor evangéliumát megírta, hogy értette pedig ezen Júdás Iskariótészt, noha egy volt a 12 közül, aki elárulta őt. Jézus tehát pontosan olvasott Júdás szívében. Látta az első nagy torzulást, az ambíciózus embernek a megrökönyödését, annak az embernek a visszahőkölését, aki valamit szeretne ezen a világon, valamire tör, valamit szeretne elidézni, de látja, hogy kőkemény falakba ütközik. Látja, hogy Jézus nem akar hatalmi tényező lenni. Hallhatta Jézus tanításait, hogy Jézus egyszerű szántóvetőként határozta meg magát. Kiment a magvető vetni, mondta Jézus. Jézus nem hadvezérként, vagy nem államfőként állította magát az emberek elé. Egyszerű parasztemberként kiment a magvető vetni. És ezt bízza majd tanítványaira is, hogy menjetek el széles e világra, és tegyetek tanítványokká minden népet, és tanítsátok meg mindazokra, amiket én tanítottam néktek, és kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. És akkor, ha ezt teszitek, akkor veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, ahogy Máté evangéliuma utolsó soraiban befejeződik. Ezt azonban Júdás nem akarta elfogadni, és várta az alkalmat, hogy mikor jön el, amikor egy olyan helyzetbe állíthatja Jézust, amiből ő biztos, hogy hatalommal ki fogja verekedni magát. És a jeruzsálemi bevonulás után eljött ez az alkalom, a betániai vacsorának az alkalma, amikor Júdás személyiségének másik fogyatékosságára is fény derült. Az ambíciózusság, a büszkeség, amivel fölébe kerekedett Jézusnak, és mint egy Jézusra akarta bizonyítani, hogy egy valamiben téved, és ezt én, Júdás, korrigálnom kell, és ezt meg is fogom javítani. Most a betániai vacsorán egy másik személyiség, egy a sértődés, hogy amikor Mária Magdolna megkente Jézus testét az illatos nárdus kenettel, megint csak Júdástól indult ki az izgatás, hogy mire való ez a tékozás. Hát el lehetett volna osztani ezt a kenetet és a szegényeknek adni, és a tanítványok kórusban mondják utána, mire való ez a tékozás, és Jézus azt látja, hogy a tanítványai jobban hisznek Júdásnak, mint ő neki, legalábbis ebben a kérdésben. És ott áll megszégyenítve Mária Magdolna, és Jézus rögtön a védelmére kér. Miért bántjátok ezt az asszonyt? Szegények mindenkor lesznek veletek, én nem mindenkor leszek veletek, ő az én temetésemre kente meg a testemet. Jézus nem bírálta név szerint Júdást. Nagyon általánosan mondta, hogy miért bántjátok ezt az asszonyt. Mondhatta is, mert Júdás mellé állt a tanítványi csapat, de Júdás magára vette ezt a bírálatot, és akkor fölállt, és megbeszélte a jeruzsálemi vallási vezetőkkel, hogy el fogja árulni Jézust 30 ezüstpénzért, kézre fogja keríteni, hiszen Júdás ismerte, hogy Jézus hol tölti az éjszakákat a Getsemáné kert, milyen részében, oda majd elvezeti a csapatokat. Tehát az ambíciózosság után a sértődékenység, a sértődés, az indulatosságnak ez a jól palástolt formája, hogy nem káromkodik valaki, nem odavág, nem hőzöng, hanem magába folytva adja meg a maga részéről a választ annak, aki nem engedelmeskedik az akaratának. És a sértettség után jön a másik vacsora, az utolsó vacsora története, amelyben Júdás harmadik személyiség jegyére is fény derül, az ambíciózusság és a sértettség után a megbánni nem tudás. A megbánni nem tudás, amely ma is oly sok embert fékez a lelki fejlődésében, oly sok ember nem tudja azt mondani, hogy tévedtem, vagy bocsánat, vagy bocsáss meg. Jézus letérdel az utolsó vacsorán, és mossa a tanítványok lábait. Miért? Mert a tanítványok elsőségért vetekednek, még akkor is, amikor megérkeznek az utolsó vacsora termébe, az a nagy téma közöttük, hogy ki tekinthető nagyobbnak. Jézus oly sokat beszélt már erről életében.
hogy emberek közül nagyobbnak. Hát az emberek, mi mind kicsinyebbek vagyunk, és annál nagyobb valaki mind kisebbé teszi magát. Isten országában az a nagy, aki kicsi. Az a nagy, aki olyan, mint a gyermek. De erről már nem beszél Jézus, ezt már olyan sokszor kifejtette. Most már hangtalanul egy cselekményt állít középpontba, leveti a felső ruháját a tálba, vizet helyez, és megmossa szótlanul a tanítványok lábait. Amikor Péterhez ér, Péter kikéri magának, az én lábamat meg nem mosod soha, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám, mondja neki Jézus. És beszélget vele nagyon részletesen, nagyon alaposan, Péterben megszólalt a lelkiismeret, Júdásban azonban nem. Júdás lelkének húrja szinte érintetlen, nem ad hangot, látja a maga előtt letérdelő megváltót, látja, hogy fölajánlja neki a megbocsátást, látja, hogy mint egyik készteti arra, hogy tudom, hogy mi van a szívedben, mire készülsz, de bánd meg, fordulj szembe magaddal, én nem fogok elfogadni hatalmat. Én nem azért jöttem a világra, hogy az emberiséget a hatalom és a pénz eszközeivel váltsam meg, így megválthatatlan az emberiség. És Júdás leül az asztalhoz, és Jézus érzi, hogy ha most nem következik be változás, és Júdás most nem tesz neki vallomást, és nem tér vissza hozzá, akkor a kocka el van vetve. Ezért ad jelzéseket, hogy akivel együtt mártom be a falatomat, ugye a húsvéti bárányt a keserű füvekkel, amelyeket ilyen lébe, ilyen ecetes vagy más egyéb lébe mártottak be, a kovásztalan kenyérrel együtt is, hiszen ezek önmagukban száraz ételek voltak, hát innen veszi az okát az, hogy Jézus milyen figyelmeztető jelzéseket küld Júdás felé, de Júdás életében beállt az éjszaka, lelke elsötétedett, és amikor Jézus mondja, hogy amit akarsz cselekedni, hamar cselekedjed, tanítványok még itt is félreértik, vagyis hát úgy értik, hogy úgy gondolják, hogy Júdásnak azt a feladatot osztotta Jézus, hogy hát ossza szét még a húsvéti ünnepek előtt a tanítványok vagyonának egy részét a szegényeknek, vagy vásároljon be, hiszen hétnapos ünnep következik. Senki nem gondol arra, hogy Júdásból áruló lesz, hiszen köztiszteletben áll, hiszen értelmiség, hiszen megbíznak benne, hiszen belelóvalta őket Betániában is a Jézussal való szembefordulásba. Júdás föláll, elmegy, és a tanítványok sem most, sem a Getsemánékben nem is értik, hogy miről van szó, csak akkor, amikor Júdás felakasztja magát, akkor emlékeznek meg majd Jézus szavairól, hogy Jézus ezt látta előre, de Jézus nem leleplezni akarta Júdást. Jézus mindent megtett azért, hogy Júdásból ne legyen áruló. Mindent megtett azért, amit meg lehet tenni egy emberért, hiszen ha egy ember nem akar valamit, az akaratát kényszerrel megtörni nem lehet. Jézus azonban mindent megtett azért, hogy Júdásban megváltozzék a gondolkodás. Júdásban azonban nem változott meg a gondolkodás. A büszke, az ambíciózus Júdás, a sértődékeny Júdás elutasította önmagától Jézusnak a megbocsátásra hívó szózatát. És amikor elhangzott a kifejezés, Jézus részéről Júdás fölállt, és valóban lőn pedig éjszaka. Éjszakára járt már az idő, amikor elment a papokhoz, és megjelentette, hogy Jézus most hova fog kimenni a Getsemánékert, melyik részébe. És éjszaka volt Júdás lelkében is, mert a megkeményedés beállt. Ezek után Júdásnak már nem volt visszafordulási lehetősége. Élt még, de már megváltozni nem tudott. Ezért a János 18. fejezetében a megdöbbentő kijelentés, hogy amikor Jézus felé közeledik, hiszen megbeszéli a csapatokkal, hogy az árulás jele a csók lesz, megdöbbentő, hogy a szeretet gesztusa, mint az árulás jele, és akkor még elhangzik Jézus részéről, hogy barátom, miért jöttél, még mindig barátjának nevezi Júdást, és utána, miután megcsókolja, hogy Júdás, csókkal árulod el az embernek fiát, még mindig figyelmezteti, de Júdás lelkében már éjszaka honol. Már nem tud visszafordulni.
Már amikor mindannyian a földre estek, és harcképtelenné vált az egész elfogó hadsereg, Júdás nem esik a földre, hanem az általa megírt szerepet végig akarja játszani, és kitárt karokkal közeledik Jézushoz, és hiába már Jézusnak két szeretetteljes mondata is, Júdásból sajnos végérvényesen a kárhozat fia lesz, a veszedelem fia, hogy János evangélium a 17. fejezete mondja, és ahogy olvassuk ezt Pál apostol második tesszalonikai levele második fejezetében, hogy a veszedelem fia, ez a kifejezés jelképpé is válik, mert Júdás jelképévé válik mindazoknak, akik egykor Jézus tanítványai voltak, és a tanítványságot fölcserélték az ellenség mezével. A kereszténység történelmében is bekövetkezett ez a nagy változás. A 4. században következett be ez a júdási fordulat, amikor megjelenik a törvénytaposó, a veszedelemnek fia, aki fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Igen, bekövetkezett a kereszténység történelmében is a júdási árulás, a hiteadás, az aposztázia, amikor a jézusi tanítások helyett a világgal való barátkozás, a világi hatalommal való szövetségkötés lépett érvénybe, és ez tart a kereszténység történelmében 1700 éve már, a hatalmi kereszténység kialakulása, és vele szemben az igazi krisztusi kereszténység egymásnak feszülése adja a kereszténység történelmének az utóbbi másfélnál is több évezredét. Döbbenetes dolog Júdásnak az árulása, hogy Jézus közvetlen közelében hogyan lett olyanná, amin maga Jézus sem tudott segíteni. Mintha Sátán árulását látnánk, aki a mennyben szembefordul az Úrral, és hiába küldi Jézust vele szemben, hogy győzze meg, Sátánt nem lehetett meggyőzni, mint hogy Júdás sem lehetett meggyőzni, és mint hogy nem lehet meggyőzni sem egyes embereket, sem intézményeket, hogy ne lépjenek az Istennel szembeni útra, vagy ne menjenek olyan messzire, hanem térjenek meg. Sajnos a júdási életsors intézményesen folytatódik. De a vég is ugyanolyan szomorú lesz, mert Júdás, amikor látja, hogy Jézus nem vágja ki erőnek erejével magát a szorításból, amikor látja, hogy Jézus hagyja magát a kihallgatáson elítélni, amikor a vállára teszik a keresztet, és Júdás látja, hogy nem igazolódik be a terve, Jézus nem nyúl hatalomhoz, akkor elmegy és fölakasztja magát a vérmezőn, amelynek árát a 30 ezüstpénz előtte visszavitt a főpapoknak azt mondván, hogy vétkeztem, elárultam az ártatlan vért. De ez nem az igazi megbánás hangja volt, ez csak a büntetéstől való félelem hangja volt. Júdás kárhozott személy lett, akiért Isten hiába halt meg, hiába tett meg mindent, elveszett ő a veszedelemnek fia, örök tanulságul mindazoknak, akik ilyen útra lépni akarnak, hogy ne lépjenek erre az útra.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: Győzelem a harag felett. Hangos könyv, harmadik rész.
1: A 24 órás szabály. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. verse azt mondja: áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amikor kritika ér, akkor természetes emberi reakció, hogy vissza akarsz vágni, de ha veszed a fáradtságot és megpróbálod megérteni az embereket, akkor könnyebb megbocsátani nekik. Például a kritizáló embereknek gyakran A. nincsenek meghitt, bensőséges kapcsolataik. Tartják a 3 lépés távolságot, ritkán osztják meg érzéseiket, és kényelmetlenül érzik magukat azok társaságában, akik ezt teszik. B. Hiányzik belőlük az együttérzés. Könnyebb számukra az ítélkezés, mint az elfogadás. Merev nézeteik és előítéleteik miatt rugalmatlanok. C. Félnek attól, amit nem értenek. Saul üldözte a keresztjéneket, mert félt növekvő népszerűségüktől. D. Nem tudnak mit kezdeni a szabadsággal. Szabályokra van szükségük, hogy korlátozzák választási lehetőségeiket, és csak saját határaik között érzik magukat biztonságban. Abraham Lincoln zseniálisan fogalmazta meg, hogyan viszonyult az őt támadó kritikákhoz. Ha megpróbálnék válaszolni minden engemért támadásra, akár be is zárhatnám a boltot, egyéb ügyre nem tellene. Végzem a munkám a tőlem telhető legjobban, és szándékomban áll ezt folytatni. Ha a végeredmény engem igazol, akkor már nem fog számítani, mit mondtak. Ha a végeredmény meghazudtol engem, akkor az sem számítana, ha 10 angyal jelentené ki, hogy igazam volt. Tehát mit kell tenned, ha kritizálnak? Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik rossz indulatúan bánnak veletek. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. vers. Don Shula, a Miami Delfinek amerikai futballcsapatának edzője, bevezette a csapatban a 24 órás szabályt. 24 órát adott nekik, hogy megünnepeljenek egy győzelmet, vagy hogy duzzogjanak egy vereség miatt, aztán maguk mögött kellett hagyniuk a dolgot. Neked is e szabály szerint kellene élned.

Harag és neheztelés. Ellenségünk egyik legnagyobb fegyvere és az egyik legnagyobb akadály, amit le kell küzdenünk, a félelem. Kimerítő és gyötrő megszállottsággá válhat, amely beárnyékolja az értelmet és az érzelmeket is. A félelem fagyasztja meg a hitet, ez betegíti meg a testet és a lelket a küszöbön álló katasztrófa miatt. A legrosszabbra gondolunk, mivel láttunk és éltünk már át kudarcokat saját hitetlenségünknek köszönhetően. Ám Isten így vigasztal minket az Ézsaiás 41:13-ban. Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítlek. Keresztényként egyedül hitáltal vagyunk képesek szembenézni egy rémítő veszteség lehetőségével. A hit az igazságba vetett bizalom eredménye. A hit akkor termi meg gyümölcsét, amikor elérkezünk ahhoz a pillanathoz, ahonnan már nincs visszaút, a 23. óra 59. percében, amikor Isten közbelép. Ezért annyira fontos, hogy soha ne adjuk fel. Bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy feltétel nélkül higgyünk, de Isten végtelenül szeretné, hogy eljussunk idáig, hogy elérjük ezt a pontot életünk során. Ezért lehet, hogy éppen ő maga visz oda, és amikor a fájdalom a legnagyobb, a kín a leghatalmasabb, fenséges békét ad, amely átjár bennünket. Akkor saját terveink talán zátonyra futnak, de ez nem számít, hiszen minden ügyünk az ő kezében van. Ezért szólt így Jób a körülmények ellenére is. Ha megöl is, benne bízom. Jób könyve 13. fejezet 15. vers. Jób akkor érte el ezt a pontot, mikor szenvedések és csapások közepette megértette, hogy Isten mindent irányítása alatt tart. Ugyanez az Isten munkálkodik ma értünk is. A Zsoltárok 46:2 szerint Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Mitől kellene hát félnünk, ha csak nem a saját hitetlenségünktől és az Isten iránti bizalmatlanságunktól? Ha így áll a dolog, akkor tényleg van félnivalunk, mert így senki és semmi a világon nem hozhat nekünk reményt és segítséget. Ő azonban jóságos és nagylelkű azokhoz, akik megbánják bűneiket és hozzá kiáltanak a nyomorúság idején. Ha gyásszal, pusztulással, egy kapcsolat megszakadásával vagy éppen magával a halállal kell szembenéznünk, semmi sem választhat el az ő szeretetétől, csak is a saját hitetlenségünk. Ha hozzáfordulunk, meg fogjuk látni, hogyan bátorít, és hogy az ő ígéretei igazak és megbízhatóak. Így győzelmesen csatlakozhatunk a bizonyságtevők sorához, és erősebbek leszünk, mint valaha. Végül álljanak itt Ézsaiás bíztató szavai, amelyekkel erősíthetjük lelkünket, ha a sátán hazugságai betöltik a gondolatainkat. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet 2. vers. Hidd el ezt, és ami drága megváltunk, közben fog járni az atyánál szabadításért.

Pál efézusbeliekhez írott levele, 2. fejezet, 4.-től az 5. versig azt mondja, de Isten minket is életre keltett. Semmi sincs, ami be tudná tölteni az emberi szívben tátongó ürességet, csak Isten. Nincs más megoldás a háborúkra, előítéletekre és igazságtalanságokra, csak Isten. Nincs semmilyen kielégülés, amely csillapítani tudná az emberi test csóvárgását, csak Isten. Nem ad igazi gyógyulást a megtört szívűeknek, a magányosaknak és kétségbe esetteknek, csak Isten. Nincs más fordulópont, amely kiszabadíthatná az ember züllöttségéből, csak Isten. Nincs más szabadulás függőségből és bánatból, csak Isten. De Isten, ez az a tényező, amely megtör minden generációs átkot, mely Ádám bűnén keresztül rád is hat. A görög lélek szó egyik jelentése levegő. Amikor halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Pál efézusbeliekhez írott levele, 2. fejezet, 1. vers. Az Úr isteni levegőt lehelt belétek. Pál azt mondja, de Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett. Pál efézusbeliekhez írott levele, 2. fejezet, 4.-től az 5. versig. Az igazság az, hogy nem is éltél igazán, amíg nem találkoztál az Úrral. A de Isten tényező az, ami a tragédiából diadalt kovácsol. Az életed történetének fordulópontja. A pokolban ördögi örömtüzek égnének, de Isten úgy döntött, hogy elhalmoz irgalmával és kegyelmével. Hallgass csak! Gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 8. fejezet, 9. vers. Gazdagodjatok bölcsességben, gazdagodjatok eredményekben, gazdagodjatok kapcsolatokban, gazdagodjatok mindenekben. A sátán minden elpusztításodra, elgyengítésedre, becsmérlésedre és elbátortalanításodra irányuló próbálkozása ellenére Isten egyetlen egyszer sem vette le óvó kezét életedről. Ő megbékéltetett Jézussal, aki urad és megmentőd, és most felemel, hogy beteljesítsd szándékait. Nem számít, milyen rosszul áll a színád, emelkedj fel és jelensd ki, de Isten! Imádkozz így! Köszönöm Istenem, hogy személyes kapcsolatom lehet veled. Köszönöm, hogy a világ mindenség teremtőihez mehetek imádságban, és hogy mélyíthetem a veled való kapcsolatomat. Köszönöm, hogy veled felülkerekedhetek életem problémáin. Segíts, hogy tisztán halljam a te halk és szelíd hangodat, és hogy szent lelked erejével járhassak minden napon. Ámen.

Háborús üzemmódban élni. Pál rómabeliekhez írott levele, 7. fejezet 25. verse azt mondja, értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Mikor kezdődik a harc? Abban a pillanatban, amint lábad földet ér. Pál azt írja, miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok. Pál rómabeliekhez írott levele, 7. fejezet, 21-től a 23. versig. Mi is történik? A tested harcban áll a lelkeddel, és arra csábít, hogy lazíts a védelmeden. És abban a pillanatban, ahogy megteszed, lecsap rád. Így fog suttogni. Gyerünk, tedd csak! Nem nagy ügy, mindenki csinálja. Amúgy is ki fogja megtudni. Tanuld meg felismerni ezt a hangot, mielőtt elkalandozó gondolattá, megtett cselekedetté, kialakult szokássá és megromlott jellemmé válik. Az újjászületés nem semmisíti meg a régi természeted, csak éles ellentétbe állítja az újjal. Lehet, hogy meg vagy váltva, de attól még mindig testben élsz. Ha testi erővel próbálod legyőzni a testet, végül saját magad ellen fogsz harcolni. Mi a válasz? A lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Pál galáciabeliekhez írott levele, 5. fejezet 16. vers. Hogyan valósíthatod meg ezt? Úgy, hogy Isten szavának engedelmeskedsz ahelyett, hogy azt tennéd, ami magától jön. Ha időnként el is szúrod, ne keseredj el. Születésed óta úgy vagy beprogramozva, hogy testben járj. Most tanulod, hogyan jár lélekben, új értékrenddel, új társakkal, új fontossági sorrenddel, új erőforrással, új vezetéssel. Az újjászületésed új csatát indított el. Ha meg akarod nyerni, tanulj meg háborús üzemmódban élni.

Mire képes a szeretet? Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet 4. verse azt mondja, a szeretet. Ha szeretsz, amikor semmi kedved hozzá, és amikor legkevésbé érdemlik meg, akkor szeretsz úgy, mint Isten. Ez a fajta szeretet tud átformálni másokat úgy, ahogyan Krisztus szeretete formál minket. Mire képes a szeretet? Mindenre. Figyelj csak! A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet, 4-től a 7. versig. Az olvasottak alapján értékelt ki a szereteted minőségét. A. Türelmes vagy, amikor nehéz elviselni másokat. B. Kedves vagy akkor is, ha ők nem. C. Ellenállsz annak, hogy irigyeld őket, vagy bármit az életükben. D. Hangsúlyt fektetsz arra, hogy megdicsérd őket. E. Ellenállsz a gorombaság kísértésének. F. Ellenállsz annak, hogy a saját elképzelésed érvényesítsd. G. Tartózkodsz a fenyegetőzéstől, és megfékezed haragodat. H. Nem örülsz annak, ha valami rossz történik velük. I. Megmondod nekik az igazat akkor is, ha nehéz. J. Könyörületes vagy, bármi is történik. K. Akkor is hiszel bennük, ha ők maguk sem hisznek magukban. L. Feltétel nélkül szereted őket. Nos, hogy ment? Imádkozz így. Szeretni azon a szinten, ahogyan te tervezted, Uram, nagyon nehéz nekem, de meg akarom próbálni. Míg ha a múltam alapján keserű életet kellene is élnem, én ma a szerető életformát választom. Segíts megértenem az irántam való szeretetedet, hogy jobban kifejezhessem a te szereteted a körülöttem élő embereknek. Jézus nevében. Ámen.

Tedd túl magad rajta. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet 18-tól a 19. versig azt mondja: Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Amikor Éva életében először kinyitotta a szemét a Föld nevű bolygón, már házas volt. Képzeld el, hogy egy olyan ember mellett ébredsz fel, akit még sohasem láttál. Ez végeredményben egy megszoksz vagy megszöksz helyzet volt. Éva úgy lett teremtve, hogy nem volt gyerekkora. Sosem tapasztalta meg, mi az, hogy felnőni. Egyből belecsöppent a feleség, majd az anya szerepébe. Veled is ez történt? Sokan abban a helyzetben találjuk magunkat, hogy szülőkké kell válnunk, mielőtt még esélyünk lett volna gyereknek lenni, vagy tudni, mit jelent az ártatlanság, a bizalom, az őszinte szeretetben való részesülés. Ha ez a te történeted, akkor Isten ezt mondja neked. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Ne okold többé a múltadat a jelened miatt, vagy a jövődet is tönkre fogja tenni. Nem mehetsz vissza, hogy megváltoztasd a dolgokat. Ma már nem az a személy vagy, aki akkor voltál, és soha nem is leszel többé az. Nem élheted újra az első házasságod, vagy a kisgyermekkorodat. Fogadd el, engedd el azt, ami volt, és lépj tovább. Sokszor azért ragaszkodunk a múlthoz, mert van ott valami, amiről úgy gondoljuk, még szükségünk van rá. Belekapaszkodunk dolgokba, mert attól félünk, hogy nem leszünk képesek pótolni őket. Nem tudod, hogy Isten sokkal többet tartogat számodra? Ha benne bízol a jövődet illetően, akkor a legjobb napjaid még előtted állnak. Több van előtted, mint mögötted. Tehát állj fel, tedd túl magad rajta, és lépj tovább.

Csalódás. Pál Galácia beliekhez írott levele, 4. fejezet 19. verse azt mondja, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. John Ortberg írja az Élet, amit mindig is akartál című könyvében. Csalódott vagyok, mivel még mindig olyan kevéssé szeretem Istent, és a bűnt olyan nagyon. Képes vagyok döbbenetesen féltékeny lenni, ha valaki látványosabb sikert ér el, mint én. Csalódást okoz, hogy nem tudok kicsi és jelentéktelen lenni. Nem tudok hosszan imádkozni anélkül, hogy a gondolataim el ne kalandoznának, elképzelve egy dühös bosszút valamilyen múltbeli sérelem miatt, amiről azt hittem, hogy már régen megbocsátottam. Vagy azon képzelegve, hogy valami nagyszabású dolgot viszek véghez. Meg tudom győzni az embereket arról, hogy elfoglalt és termékeny vagyok, pedig rengeteg időt vesztegetek el tévézéssel. Habár tudatában vagyok annak, mennyire nem ütöm meg a mércét, néha nem is zavar. Csalódott vagyok a csalódottságom hiánya miatt. Honnan származik ez a csalódottság? Abból, hogy eltávolítottuk Istent abból a központi szerepből, amit az életünkben játszani szeretne, és magunkat helyezzük az ő helyére. Erre gondolt Pál, amikor azt mondta, vajúdok, amikor kiformálódik bennetek a Krisztus. Pál Galácia beliekhez írott levele, 4. fejezet 19. vers. Michelangelo egyik remek műve a Piéta, egy Máriát ábrázoló márványszobor, aki a megfeszített Krisztus holttestét tartja karjaiban. Néhány éve egy fanatikus kalapácsot ragadott, és elkezdte szétzúzni a szobrot. Annak ellenére, hogy jelentős kárt okozott, a vatikáni mestereknek sikerült majdnem tökéletes állapotba visszaállítaniuk. Tudod mit? Isten elhatározta, hogy legyőzi az ő képmásának elcsúfítását bennünk. Nem az a terve, hogy kijavítsa a hibáinkat, hanem hogy új teremtéssé tegyen. Talán ez segít megérteni, hogy miért tár fel, távolít el és állít helyre bizonyos dolgokat az életedben. Imádkozz így. Uram, segíts elhinnem, hogy új teremtés vagyok, hogyha hiszek Jézusban, ez a nagyszerű lehetőség nyílik meg az életemben. Segíts benned bíznom, hogy a szavaim életet hordozzanak. Segíts úgy élnem, hogy az első dolog, ami kijön a számon, többé ne az legyen, képtelen vagyok, hanem ez, képes vagyok rá Krisztusban. Ámen.

0: Szavak, szavak, szavak. Ézsaiás próféta könyve 50. fejezet 4. verse azt mondja, az én uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni. A szavaid olyanok, mint a nitroglicerin. Hidakat tudnak robbantani, vagy szíveket gyógyítani. Többet megtudsz valakiről abból, ahogyan másokról beszél, mint abból, amit mások mondanak róla. Sose a kipufogó füstje alapján ítéld meg valaki lóerejét. A tudatlanság mindig beszédkényszerrel jár. A bölcsesség az diktálja, hogy olyankor legjobb tartani a szád, mikor úgy érzed, mondanom kell valamit. Egyesek tapasztalatból beszélnek, mások tapasztalatból nem beszélnek. Azért, mert ők jobban megtanulták a leckét. Jézus azt mondja, hogy a szavaid meghatározzák a sorsodat. Figyelj csak! Mert szavaid alapján mentenek fel, vagy ítélnek el téged. Máté evangéliuma 12. fejezet 37. vers. Salamon szerint élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Példabeszédek könyve 18. fejezet 21. vers. Ne feledd, hogy a szavaid jóra és rosszra is képesek, vagy sebet ejtenek, vagy gyógyítanak. Ha létezik olyan terület, ahol mindannyiunknak több fegyelemre van szükségünk, akkor az a szavak részlege. Ézsaiás mondja, az én uram az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként, az én uram az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Ézsaiás próféta könyve 50. fejezet, 4-től a 7. versig. Amikor nem tudod, hogy mit mondj, ne mondj semmit. Csak hallgass, figyelj és engedd, hogy Isten vezessen. Végül is, amíg beszélsz, addig általában nem tanulsz. Ma próbálj meg visszatartani minden bántó megjegyzést, és csak olyasmit mondj, ami bátorító és áldás mások számára. Az eredményen el fogsz csodálkozni.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Győzelem a harag felett című hangoskönyv 3. részét hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Július elejétől látogatható a megújult esztergomi keresztény múzeum. Megújult belső terekkel, átrendezett állandó kiállítással és újra gondolt koncepcióval várja a közönséget az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye, az esztergomi keresztény múzeum, amely idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Méltóság teljes az esztergomi Mindszenty téren álló keresztény múzeum neoreneszánsz épülete, hát még a mögötte felsejlő látkép. A házak felett magasodó domb tetején a vár rusztikus tömbje trónol, mögötte a bazilika kupolájának monumentális félgömbje, amely egyszerre szimbolizálja a kereszténység megtartó erejét és ad történelmi romantikát a városképnek. Mindez a múzeumi már megújult enteriőrjében sétálva is élvezhető, a második emeleti termek ablakából ugyanis fenséges kiállítás nyílik a történelmi város részre, mintha csak díszletként szolgálna az új koncepcióban megálmodott állandó tárlatnak. Szent Vér. A keresztény múzeumot érintő beruházás az esztergomi budapesti főegyházmegye 300 millió forintos támogatásából valósult meg. A műemléki védettségű épületben két emeleten 1000 négyzetméter újult meg, ennek során eltüntették a korábbi, elavult belső építészeti és műszaki beavatkozások nyomait, miközben az örökségvédelmi szempontokat szem előtt tartva megőrizték az épület neoreneszánsz jellegét. Felfrissült az enteriőr, ám a másfél évszázaddal ezelőtti korszak atmoszférája megőrződött. A megújult terekben azonban még régebbi korok szépségei vonulnak fel. A középkori alkotásokon az arany háttérben ábrándos tekintetű proféták, imádságban elmerült mezitlábas szentek sorakoznak, arcukon a túlvilági ígéret derűjével. Megérkezett a Plantáj konferencia 2026 programja. Idén a felülről témája köré gyűlnek össze, mert hiszik, hogy minden új gyülekezet születése Isten csodája. Az összejövetelen lesznek dicsőítés, igehirdetés, talkshow a missziók együttműködéséről, gyakorlati szemináriumok a plántálás különböző területeiről, valódi történetek a gyülekezet plántálás frontvonaláról, majd közös ima és bátorítás. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mottóval. Aki gyülekezett plántáló, vagy egy plántálásban szolgál és érdekli a misszió, vagy egyszerűen szeretné jobban megérteni, hogyan születnek új gyülekezetek, azokat szeretettel várják. A helyszín a Montás Központ, az időpont október 3-a. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma hétfőn a felhők felett több órára kisüt a nap, néhol eshet eső, nyugatira fordul a szél, 27-33 fokunk van. Kedden napos időre számíthatunk felhőkkel. Az északnyugati szél több felé élénk lesz, és 24-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Tisztelettel köszöntöm a hallgatóinkat. Ebben a műsorban a világegyetem és az emberiség eredetével foglalkozunk. Az eltelt években sok emberrel beszélgettem, és az eredet kérdés több oldalról körbejártuk, és megállapítottuk, hogy a teremtés tudományosan alátámasztott logikus tény. A teremtésnek nincs alternatívája. A mai beszélgető partnerem Drábik László, akivel olyan kérdésekről beszélgetünk, amiben nem a természettudomány az illetékes, a teremtőről fogunk beszélgetni. Szó lesz a Szent Háromságról, a teremtőről, a Szent Szellemről, Szent Lélekről, a Szent Szellem, Szent Lélek feladatáról. A keresztény felekezetek között ezek a témák gyakran háborúságot, finomabban szólva ütközéseket váltanak ki, ezért kérek mindenkit, hogy türelemmel hallgassanak minket. A bevezetőt László András paradoxonjának az első felével indítanám. Ő azt mondja, hogy csak az utasíthat el valamit megalapozottan, aki teljes mértékben meg is tudja védeni azt. Ennek a mondatnak számomra az az értelme, hogy ismerjük meg a másiknak a véleményét, világnézetét, évrendszerét, és így ki tud alakulni egy párbeszéd. És Drábik László, ő egy könyvíró. Ő írt egy nagyon-nagyon jó könyvet, aminek az a címe, hogy a Szent Lélekről. Mindenkinek tudom ajánlani ezt a könyvet. Én teológus vagyok, és nagyon nagy öröm volt forgatni ezt a könyvet. Ez a rendszeres teológiához tartozik ez a könyv, bár olyan személy írta, aki önmaga nem teológus, hanem a Biblia tanulmányozásból született ez a könyv. De kérem, László, hogy beszéljen először egy kicsit arról, hogy hogyan született ez a könyv.
1: A könyv elsősorban a rendszeres Biblia olvasásból keletkezett. Én egy nagyon hívő családba születtem, gyerekkoromtól kezdve rendszeresen elvittek az adventista gyülekezetbe, szüleim adventisták voltak, és ráneveltek arra, hogy belső ösztönzésből, ha lehet, olvassam. Soha nem kényszerítettek semmire, de mindig ajánlották, hogy olvassam a Szentírást, és valahogy ez a tulajdonság életem során végig megmaradt. Különösebben maga a Szentléleknek a témája nem foglalkoztatott. Ellenben körülbelül másfél évtizeddel ezelőtt hallottam egy prédikációt, amiben többek között elhangzott az a mondat, hogy a Szent Háromság nagy ismeretlenje a Szentlélek, és megvizsgálták a prédikációk témáját hosszabb időre áttekintve, és megállapították, hogy a Szent Háromság másik két személyével, az Atyával és a Fiúval nagyon sokat foglalkoztak prédikációk keretében, ellenben ezekhez viszonyítva a Szentlélekről sokkal kevesebbet. Ez elég régen volt, és tulajdonképpen én ezt el is felejtettem. De 1910-ben elmentem nyugdíjba, 66 évesen.
0: 2010-ben? Vagy 2010-ben?
1: 2010-ben. 66 éves voltam 2010-ben. Akkor elmentem nyugdíjba, és még akkor sem jutott eszembe a téma, de néhány évvel ezelőtt valahogy eszembe ötlött, gondolom nem magamtól, hanem Istennek, a Szentléleknek a sugalmazására, hogy mi lenne, ha ezzel foglalkoznék. Fogalmam sem volt, hogy tulajdonképpen hogy kezdjek a témához. Nem is az volt a szándék, hogy akkor én most leülök és írok valamit. viszont ösztönzött valami arra, hogy próbáljam kigyűjteni a Szentírásból, hogy melyek azok a kijelentései, amelyek szállóigévé váltak. Elég sok minden összejött, és ezek között volt néhány, ami utalt a Szentlélekre is, és akkor ezt követően egy nagyon jó segédeszköz igénybevételével, a Baranyi József féle konkordancia segítségével elkezdtem kigyűjteni azokat a bibliai igehelyeket, amelyekben valamilyen formában a Szentlélek előfordul. És tulajdonképpen ez volt a zsinórmérték, mert ahogy kiírtam ezeket a szövegeket és elolvastam, mindig kiderült, hogy a Szentlélek mely arcáról, mely megjelenési formájáról, vagy mely tevékenységével függ össze. Tehát különösebben nem is kellett törnöm a fejemet, igazából végén csak rendszerezni kellett, hogy egységesen összeálljon a kép. Úgyhogy tulajdonképpen így indult el ennek a könyvnek a megírása, és hálás köszönettel tartozom a Szentléleknek azért, hogy a bibliai igehelyek olvasásával maga vezetett arra, hogy hogyan épüljön is fel ez a könyv, és írás közben adta meg a gondolatokat.
0: Köszönöm szépen! Több dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a rendszeres bibliaolvasásból most így született a könyv. Tehát a rendszeres bibliaolvasás az mennyire fantasztikus, mennyire jó dolog. És nem csak azért, mert születik egy könyv, hanem azért, mert beépül a szívünkbe, személyiségünkbe, az életünkbe az Istennek az igéje. A rendszeres teológiáról van itt szó, hogy összefüggésében lássuk a dolgokat, és ne csak egy-egy részét a dolognak, mert az ige beszél arról is, hogy a bennünk lévő világosság sötétség lehet. Igen, ez így van. Mikor válik az ige a bennünk lévő ige sötétségé? Úgy, hogyha nem a teljes összefüggésében nézzük a Bibliát. És ezt gyakran látjuk így, hogy hívővel összeveszik, méghozzá azért, mert egyik igazsághoz, másik igazsághoz ragaszkodik, egyik a Bibliának az egyik versét akarja hangsúlyozni, a másikat, és nem nézik az összefüggésében, hogy Isten a szeretet és a békesség Istene, és a felülről való békesség, a felülről való bölcsesség az békességet eredményez. Szó volt arról, hogy ahogy tanulmányoztam a Bibliát, ja, és használt hozzá konkordanciát. Ezt is ajánlom a minden kedves hallgatónak, hogy használjon egy-egy jó fajta konkordanciát. Tehát nem csak olyat, ami rész Bibliákat tartalmaz, hanem ami a teljes Bibliát

0: hogy a Szent Szellemet fogom mondani, de a beszélgető partnerem, Drábik László úr, testvérem, Szent Léleket fog mondani, és szeretnénk bemutatni azt is, hogy nem egy-egy bibliai igazsághoz való ragaszkodásnál fontosabb az, hogy szeretet és a tisztelet, hogy tiszteljük egymást. Ez egy olyan kérdés, ami megosztja a felekezeteket, de lehet úgy is hozzáállni a kérdéshez, hogy tisztellek téged, testvérem, és tisztelem a te álláspontodat. Jó, beszéljünk akkor a könyvről. A könyvben 18 féle téma van, és melyikkel kezdjük? Kezdjük a Szent Háromsággal?
1: Hát természetesen kezdhetjük, de kezdhetjük magával a Szentlélekkel is, ugyanis előbb-utóbb úgyis bele kell bocsátkoznunk a Szent Háromság kérdésébe is.
0: Rendben, akkor választhatsz melyiket, tessék választani, hogy melyik legyen a kettő közül.
1: A Szentlélek az tulajdonképpen összekötő kapocs Isten természet fölötti világa és az ember között. Ez egy vertikális viszony. Ugyanakkor a Szentlélek nem csak ebben a vertikális viszonyban játszik szerepet, hanem az emberek egymás közötti viszonylatában is. Ez egy horizontális viszony, ugyanis a Szentlélek az valójában Isten lelke, aki által mi élünk, létezünk, ő éltet bennünket, nélküle semmink volnánk. Viszont ha azonosítjuk Istent az ő lelkével, és a Szent Háromság keretében nem is tehetünk mást, mert tök tökéletesen egyek, és Istent azonosítjuk a szeretettel, hiszen maga a Biblia mondja, hogy Isten szeretet, akkor a Szentlélek által létrehozott vertikális és horizontális kapcsolatban egyáltalán egyaránt Isten szeretetének kell megnyilvánulnia. Tehát embertársaink felé is csak szeretetben tudunk közeledni, és ha ezt a szeretetet Istennel szemben nem éljük át, akkor tulajdonképpen nem tudjuk az isteni szeretetet embertársaink felé továbbítani. Tehát azért fontos a Szentlélekről tudni, tanulmányozni, mert nélküle sem az Istennel, sem az embertársainkkal való kapcsolatainkat nem tudjuk biblikus értelemben kialakítani és fenntartani.
0: Köszönöm szépen. Összefoglalva, amiről most szó volt, a Róma 5:5, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatot nekünk. Tehát itt arról beszél az ige, a Biblia, hogy Isten szeretete, szerelme az a szívünkbe adatot, de nem valamilyen légüres téren keresztül, hanem Isten szelleme által. Beszéljünk egy kicsit a Szent Háromságról. Tudnélik, a tudomány alapján nem az a kérdés, hogy van-e teremtő Isten, vagy nincs teremtő Isten, hanem a tudomány alapján az a kérdés, hogy ki az Isten, és erre nem a tudomány ad választ, hanem a Biblia. És a Biblia beszél egy titokról, egy olyan Istenről, aki egy személy, de mégis három. És ez az Isten teremtette az embert. És hogyan lehet megragadni a Szent Háromságot? Ez is egy ütköző zóna a felekezetek között, illetve a sok hívő is elbizonytalanodik emiatt.
1: Azt le kell mindjárt szögezni, hogy a keresztények egy Istent vallanak, egy Istenben hisznek. Tehát a keresztény vallás az monoteista vallás, nem több Isten

0: hívő vallás. A problémát azt szokta okozni, hogy ugyanakkor mégis úgy beszélünk erről az egy Istenről, mintha hárman lennének. Köztudott dolog, hogy akár kereszteléskor, akár áldásosztáskor mindig Atyát, Fiút és Szentlelket említünk. Ugye az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelük, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében osztják az áldást. Ez a kívülálló számára úgy tűnhet, hogy három szeméről van szó, ami ütközne azzal, amivel indítottam, hogy a monoteizmus keretében mi egy Istent hiszünk. Akkor mégis hogyan lehet az, hogy külön-külön említjük meg őket? Úgy, hogy az Isten az ezerféle alakban jelenhet meg előttünk, a megjelenéseinek a számát nem lehet korlátozni, és mindig azt a megjelenési formáját választja, ami az ember számára a leginkább felfoghatóvá teszi őt. Amikor atyaként emlékezünk meg róla, akkor be tudjuk helyettesíteni a családi képbe, mert azonnal megjelenik előttünk az ő gondviselése, szeretete, amit minden atya kifejt a családja, a gyermekei iránt. Ugye mi Isten gyermekei vagyunk a teremtményénél fogva, ebből következően, amikor atyaként jelenik meg számára, akkor mindig gondviselői mi voltában mutatkozik meg. Amikor fiúként említjük, akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy ő az a valaki, aki megígérte, hogy minden napon velünk lesz a világ végezetéig. Tehát amikor Jézus Krisztus velünk járásáról beszélünk, akkor valójában Isten jár velünk, csak ezt fiúként teszi meg. Amikor problémáink vannak, megterheltettünk, elfáradtunk, vigasztalásra van szükségünk, akkor Isten úgy jelenik meg számunkra, mint egy pártfogó, mint egy vigasztaló, tehát tulajdonképpen a lelke által emel saját magához. Ebből nem következik az, hogy az Isten megháromszorozná magát, vagy megtöbbszörözné magát, mert az égvilágon semmi szüksége nincs, eltekintve attól, hogy ennek nem is lenne értelme. Ha Istent azonosítjuk a végtelennel, és ezt minden további nélkül megtehetjük, mert a tulajdonságainak a száma végtelen, a megjelenési formáinak a száma végtelen, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy a végtelen az nem többször összető. Hiába, ha azt mondjuk, hogy Isten mindenható, akkor hiába többszörözné meg magát, a mindenhatósága akkor se válna többé. Ha azt mondjuk, hogy minden tudó, akkor hiába többszörözné meg magát, nem lenne értelme, mert akkor se tudna többet. Tehát egy Isten van, aki nem többszörözi meg magát, de a megjelenéseinek számában végtelen, viszont a mi felfoghatóságunk szempontjából leginkább, mint atya, mint fiú, mint Szentlélek jelenik meg.
1: Köszönöm szépen, ezek nagyon-nagyon hasznos, fontos alapigasságok. Tehát a bibliai kereszténységhez ezek alapigasságok, és megdöbbennénk, hogyha tudnánk, hogy hány ember küzd ezzel a problémával, hogy imádkozunk. Tehát az Atyához imádkozunk Jézus nevében, a Szent Szellem által például, és ez is egy nagyon nagy kérdés, hogy ez hogyan van. De visszatérve arra, amiket mondott, hogy egy Isten van, és ennek az egy Istennek nagyon sok megnyilvánulási formája. Például az, hogy atya. És az a gondviseléssel kapcsolatos. Vagy az, hogy megváltó. Az a világos, hogy a megváltással, a gyógyítással, a szabadítással, a lelkünk és a szellemünk és a testünk megnyerésével, visszaszerzésével való isteni feladatot mutatja be legjobban. Illetve amikor arról van szó, hogy pártfogó, akkor pedig Istennek a segítő kezét látjuk. Az egyik ige, ami eszembe jutott, a 2 Korintus 1-ben, a 3. verstől, hogy áldott az Isten és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya és minden végasztalásnak Istene, aki megvégasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvégasztalhassuk bármely nyomorúságba esetteket azzal a végasztalással, amellyel Isten végasztal minket. Ez egy nagyon szép, nagyon gyönyörű kép azzal kapcsolatban, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasság atya, a minden végasztalásnak Istene ő. És ő a pártfogó által végasztal meg minket. Milyen képek szoktak előfordulni a Szent Háromsággal kapcsolatban? Van, aki azt mondja, hogy atya a mágja, fiú a fákja, a Szent Szellem pedig az a tűzfolyam, amely beborít minket, amely lángba borít minket. Van, aki azt mondja, hogy a naphoz hasonlítható ez a Szent Háromság, és ahogyan a nap az egy, de mégis háromféle formában látjuk, tehát van a nap, mint égitest, amely távol van, megközelíthetetlen fényben, hőben van. A fiú hasonlít a fényhez, a világossághoz, amely itt beborítja az egész földet, a Szent Szellem pedig hasonlít a meleghez, amely felmelegít minket. Pedig ugyanarról a napról van szó. Ön milyen hasonlatokat szokott használni a Szent Háromsággal, vagy hogyan szokott erről beszélni? Hogyan szokt?
0: Én különösebben ezzel nem szoktam gondolkodni, amit felvetettél, de azt elmondhatom, hogy nagyon fontosnak tartom annak világossá tételét, hogy a Szent Háromságként emlegetett három idézőjelben személynek a feladata az elkülönül egymástól. Tehát konkrétan a Szentlélekre vonatkoztatva a Szentlélek feladatai és tevékenységei eltérnek az atyájétől és a fiújétől, de mindezek ellenére a személyi egységük végig megmarad. Tehát nem válnak három személyé akkor, amikor működnek, hanem személyi egységben külön-külön feladatokat látnak el, ugyanúgy, mint például a testünknek a különböző részei. Más feladatot lát el a kezünk, mást a lábunk, mást a szemünk, mást az elménk, de végig ezek a testrészeink tökéletes egységben maradnak, hiszen ha nem így lenne, akkor tulajdonképpen nem mi lennénk. És ez azért nagyon lényeges, mert ha szabad utalnom arra, én 1968-ban negyedéves joghallgatóként részt vettem egy bemutató boncoláson, ahol a bemutatást vezető orvos azzal kezdte a bemutatót, hogy itt nem egy ember fekszik, ezért nem egy embert fogunk boncolni, hanem itt egy test fekszik, és a boncolás tárgya anyag.
1: Elnézést, lejárt a műsoridőnk, és mindjárt akkor folytatjuk a következő részben, mert ez egy rendkívül érdekes kérdés. Várom Önöket!

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Drábik László testvérünkkel a beszélgetést, és ott tartottunk, hogy a boncolásnál, és hogy anyag.
1: Igen, említettem, hogy 1968-ban negyedéves joghallgatóként részt vettem egy boncoláson, ahol a bemutatást vezető orvos arról beszélt, hogy nem egy embert fogunk boncolni, nem egy ember fekszik itt a boncasztalon, hanem egy test, és a boncolás tárgya az nem az ember, hanem anyag. Én akkor ezzel különösebben nem foglalkoztam, de később nagyon sokszor eszembe jutott, és azt kellett mondanom, hogy nagyon-nagyon igaza volt ennek az orvosnak, mert hiszen lélek nélkül az ember nem ember. És attól, hogy lelke van, válik emberré, de ezt a lelket Istentől kaptuk. Hát ha elővesszük a Genezis, a teremtésnek a könyvét, ugye már ott lehet látni, hogy Isten lelke részt vett a teremtésben, hiszen azt mondja mindjárt a Biblia első fejezete, hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött, és az ember teremtésénél pedig arról beszél, hogy lehelle belé a lelkét, és így lőn az ember élő lélekké. Tehát tulajdonképpen az embert Isten lelke élteti, általa vagyunk emberek, és ezért nyugodtan elmondhatjuk, hogy mivel mink is Isten lelke által élünk, az ő teremtményei vagyunk.
0: Teljesen egyetértek ezzel, és valóban a Szent Szellem az a Biblia első lapjától az utolsó lapjáig mindenhol megtalálható. Tehát, hogyha kivennénk a Szent Szellemről szóló részeket a Bibliából, akkor az egy harmadával kevesebb lenne a Biblia. Tehát ez lehetetlen.
1: Nem csak az a probléma, hogy kevesebb lenne a Biblia, hanem egyszerűen érthetetlenné válna a Biblia, hiszen Isten egyes cselekedetei a lelkének a működése nélkül értelmezhetetlenek. Mert Isten cselekedeteit az ő lelke által teszi érthetővé számunkra. Ugye Isten soha nem cselekszik úgy, hogy a cselekvését előzetesen benne jelentené. Számos módja van annak, hogy az Isten szóljon az embernek, ilyen többek között a kinyilatkoztatás, amiről beszélünk, hiszen a Szentírás maga az Isten kinyilatkoztatása, legalábbis az én számomra. Na de a kinyilatkoztatásban szereplő szövegek, azok nem emberi termékek, nem az emberi elme szüleményei, hiszen maga Péter apostol mondja azt, hogy a Szentlélektől indítatva szólottak Istennek szent emberei. Tehát amikor a Szentírást olvassuk, akkor tulajdonképpen a Szentlélek indítatását, a Szentlélek által közölt isteni kinyilatkoztatásokat olvassuk. Tehát visszatérve a kiinduló ponthoz, nem csak kevesebb lenne a Szentírás, ha kihagynánk a Szentlélekre vonatkozó bibliai igehelyeket, hanem egyszerűen érthetetlenné válna maga a szöveg.
0: Teljesen egyetértünk, hogyha elolvassuk a János 16. fejezetét, akkor ezt még jobban megértjük, és még jobban kibomlik előttünk a dolog. Most én csak annyit szeretnék mondani, hogy a 7. verstől Jézus mondja, jobb nektek, hogy én elmegyek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. Amikor eljön, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Utána arról beszél Jézus, hogy 13-os vers, de amikor eljön, amaz, az igazságnak szelleme elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Ő engem dicsőít majd, mert ő az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből vesz és megjelenti nektek. Ez egy olyan rész, ahol együtt látjuk Istennek az egységét, amiről már tetszett beszélni, hogy mennyire egyek, egységben vannak, mint ahogy a nap is nem egy külön világosságot hoz létre, hanem azt a világosság, ami benne van, azt sugározza felénk. Ez a, és látjuk Jézust, mint világosság, és be is mutatja magát, hogy ő a világ világossága. És a Szent Szellem pedig az, aki betölt minket, a fagyott szíveket betölti az Isten szeretetével, betölti az űrt. És nagyon sokszor látjuk, akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben, hogy Isten hogyan szól emberen keresztül. Vegyük például az Abcsel 28-25-öt. Azt mondja a Biblia: jól szólott a Szent Szellem Ézsaiás próféta által. És nagyon sokszor találunk Abcsel 1:16, amit megmondott a Szent Szellem Dávid szája által. És ez mind-mind az Atya akaratának a kifejeződése. Tehát teljesen egyetértünk ezekben a kérdésekben.
1: Amikor az Atya akaratáról beszélünk, akkor abban benne van a Fiú, Jézus Krisztus akarata is, meg a Szentléleknek az akarata is. Nincs külön akarata egyiknek se. Istennek egy akarata van, amely megjelenhet ezekben a formákban, de a mi számunkra igazából az a lényeges, hogy akár az Atya, akár a Fiú, akár a lélek akarataként jelenik meg, hiszen amikor a lélek indít bennünket valamire, akkor abban akarati tevékenység is megnyilvánul. Tehát akár melyiknél jelenik is meg ez az akarat, ez mindig egységes, mindig egy cél felé irányul, és ez a cél nem más, mint az ember üdvözíteni akarása. Sem a Fiú nem akar mást, mint az Atya, és a Szentlélek sem akar mást, mint az Atya és a Fiú. De mind a hárman egységesen üdvözíteni akar, nem véletlenül mondja a Tituszhoz írt levél, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, hogy minden embert üdvözítsen, és ezt kell látni az ő tevékenységük során is. Ezért halt meg a Fiú, ez célozta a megváltást, ezért hozta meg értünk ezt az áldozatot, és a Szentlélek azon munkálkodik, hogy ez az értünk hozott megváltói áldozat ne hulljon a semmibe, hanem mindenkinél valóra válhasson.
0: Igen, köszönjük szépen. Menjünk tovább a könyvnek a fejezeteiben, mert 18 fejezetet tetszett megírni, és mindegyik nagyon jó. Most csak átfutva a negyedik fejezetet, a név, hogy hány néven nevezik a Szent Szellemet, Isten lelk, a Károlyi Biblia Isten lelkének, Szent Léleknek, Szentség lelkének, Úrnak lelke, Atyátoknak lelke, a lélek, igazságnak lelke, kegyelem lelke, fiúságnak lelke, vigasztaló, Jézus Krisztusban való élet lelke. Tehát a Szent Szellemről a Károly is nagyon sok, tehát a Biblia nagyon sok néven illeti. Melyik legyen a következő téma, amiről beszéljünk?
1: Egy nagyon fontos gondolatot szeretnék megemlíteni, hogyha lehet. A Szentlélek sokféle elnevezése az tulajdonképpen tükrözi a Bibliában használt isteni elnevezéseket. Jól lehet, Istennek több megnevezése található a Szentírásban, mint ahány névvel illetik a Szent Lelket. Fölvetődhet az, hogy mi lehet ennek az értelme? Miért kell ilyen sok név mögé bújni? Ugye a köznapi életben azt tapasztalunk, hogy ugyanaz a személy akkor szokott többféle elnevezést vagy megnevezést használni, ha el akar rejtőzni, el akar bújni, azt akarja, hogy ne találják meg. Na most, hogyha ezt Istenre vonatkoztatjuk, akkor úgy tűnhet, hogy a sokféle megnevezés mögött, és ez most akár az Istenre, akár a Szentlélekre vonatkozhatjuk, azt szolgálja, hogy rejtőzködjön. És nagyon érdekes, hogy az Ószövetségben, az Ézsaiás könyvben található egy félmondat arról, hogy te rejtőzködő Isten vagy. De miért akarna az Isten elrejtőzni előttünk, amikor pont azért adta a kinyilatkoztatást, hogy közel férkőzhessünk hozzá? És én úgy gondolom, hogy a sokféle elnevezés mögött nem rejtőzködés húzódik meg, hanem az, hogy a különböző elnevezésekkel Isten vagy a Szentlélek más-más oldalát, más-más tulajdonságát ismerjük meg. Ugye másként beszélünk a Szentlélekről, hogyha úgy gondolunk rá, vagy vigasztaló, más jelent az, hogy pártfogó, és lehetne sorolni, tehát a különféle nevek mögött azt kell látni, hogy ezek más-más formában akarnak közeledni hozzánk. Ugyanis Isten mindig keresi azt a módot, hogy hogyan tud a lelkünkhöz közel férkülni. És a sok név mögött, hogyha felismerjük őt, és más-más oldalát tükrözteti felünk, akkor jobban ismerjük, meg jobban megszeretjük, és jobban inkább kívánunk a társaságában lenni, vele együtt lenni, vele együtt élni.
0: Teljes mértékben egyetértek, az Isten ismeretnek ez a lényege, hogy Istent megismerni egyre jobban, egyre mélyebben, és Isten nem akar elrejtőzni, hát ő teremtett minket, nem akarja, hogy távol legyen, sőt, a kereszten, amikor Jézus Krisztus meghalt, mielőtt meghalt volna, azt mondta, hogy elvégeztetett. Károly így fordítja ezt a kifejezést, hogy elvégeztetett, ami valami olyasmit jelent, hogy teljesen kész, tökéletesen tökéletes, teljesen befejezett. Ezután Jézus kiadta a szellemét, és elment az Atyához a szelleme. Ezután a lényeg, amit szeretnék mondani, kihangsúlyozni, hogy a kárpit fölülről ketté hasadt. Tehát Isten kiszabadult, mondjuk így annak a templomnak az elzártságából, és most már épp az a lényege a Szent Szellem korszakának, hogy minél több ember minél mélyebb kapcsolatba kerüljön Istennel. Hogy ne egy elméleti tudás legyen, hanem egy átélt gyakorlati valóság, hogy jé, Isten az én végasztalom. Mert az nagyon szép, hogy a Bibliában le van írva, hogy Jézus Krisztus a kőszikla, de az még csak a Bibliában van leírva, de mikor lesz valóság, és hogyan lesz valóság az, hogy Jézus Krisztus a szívemnek a kősziklája. Na és ehhez kell, hogy Isten szelleme betöltsön minket. Amit az előző adásban felolvastam a Róma 5-öt, hogy Isten szelleme kitöltetettem, Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Nos, visszatérve erre a kérdésre, így egyre jobban megismerjük Istent a nevek által, és azáltal, hogy leírjuk, le van írva ide több dolga, mert hát egy görög dinnyét sem lehet elsőre megenni, hanem a görög dinnyét is falatonként kell megenni, és a Bibliával is ilyen példát lehet mondani, hogy a Bibliát is falatonként, versenként lehet befogadni. Istent is lépésről lépésre lehet megismerni, és a lépésről lépésre való megismerés azt jelenti, hogy folyamatosan, ahogy példát tetszik adni, hogy olvasni a Bibliát minden nap, és utána rendszerezetten gondolkodni egy-egy témáról, és egyre jobban megismerjük a Bibliát. És a Biblia azért különleges könyv, mert a szerzője az mindig ott van, amikor olvassuk. Mindig jelen van, és ő pedig elvezet minket minden igazságra. Tehát én is azon vagyok, hogy Isten nem rejtőzködik a nevek és a különböző feladatai által, hanem egyre jobban megosztja magát, és ez egy nagyon-nagyon szent és mély folyamat. Ha most azt mondom, hogy a kedves hallgató riport, a hallgatók, azok egy műsorvezetőt hallanak most, meg egy embert, aki beszél. De az ismeretnek van mélyebb szintje. Az, hogy megismerik Drábik Lászlót például. És utána megismerik őt barátként, van, akik megismerték őt férjé mi voltában, van, aki más mi voltjában, és egyre jobban meg lehet ismerni Drábik Lászlót. És ugyanígy vagyunk Istennel is, mivel ő is személy, egyre jobban, mélyebben meg lehet ismerni, és miközben őt megismerjük, a békességünk is egyre nagyobb lesz. A biztonság érzetünk is egyre nagyobb lesz. A szeretetünk is, és egyre jobban tudjuk értékelni magunkat, és a teremtett világot, és a másik embert, akit szintén Isten teremtett. Jó, nézzük akkor tovább a könyvnek a fejezeteit. Egy kis, melyik legyen? Hát nem is tudom. Közreműködés a teremtésben, erről már volt szó. Amúgy ez a rész, ez mindent érint. Az ember teremtése, az befolyásolja az egész bibliai antropológiát, tehát embertant, pszichológiát, a pásztorlást, a lelki gondozást, mindent áthat ez a dolog, hogy az ember csak anyag, vagy test és lélek, vagy pedig a templommodell, hogy az ember anyag, lélek és szellem. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos és alapvető kérdésekről.
1: Hogy mi az ember, igaz, hogy a könyvnek abban a részében, amit fölütött, erről én viszonylag keveset mondok, de a többi részében azért elég sokat foglalkozok vele. Ugye, hogy az ember nem csak test, hanem lélek is, az közhely számba megy, mint ahogy az is, hogy keresztény ember számára evidencia, hogy őt az Isten lelke élteti. De azért a Biblia a testet ennél többféle képpen használja. A test fogalmával nagyon sok más dolgot is szemléltett. Ugye köztudott dolog, hogy konkrétan az emberre vonatkoztatva azt mondja, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Tehát képletesen értve a mi testünkben Isten lakozik. Ugyanis, ha a Szent Háromságot egységnek tekintjük, ami szétválaszthatatlan, és a testünkben a Szentlélek lakik, akkor valójában a Szent Háromság, vagyis Isten lakik bennünk. Tehát ezáltal a testünk Istennek a temploma. Jézus Krisztus teste valóságosan is a templom volt, hiszen ugye amikor beszélt a farizeusokkal, és vitába keveredett velük, akkor azt mondta, hogy roncsátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. És akkor megmosolyogták erre a farizeusok, hogy 42 évig épült ez a templom, ő pedig 3 nap alatt újjá akarja építeni. Holott, és most jön a lényeg, Jézus Krisztus a saját templomának templomáról beszélt. Vagyis Jézus Krisztus teste nem csak képletesen, hanem valóságosan is templom volt, míg a mi testünk, a mi emberi testünk, azok jelképesen a Szentlélek temploma. És hogyan válhat a testünk a Szentlélek templomává? Úgy, hogy Isten bennünk lakozik. Ugyanis, ahol Isten lakozik, ott van az ő temploma, és ha bennünk lakozik, akkor ezáltal a mi testünk is az ő lakozásának templomává válik. Most arról nem beszéltem, hogy egy szélesebb vonatkozása is van a testnek, mert az egyházat is Krisztus testével azonosítja.
0: Nagyon köszönöm. Ezek rendkívül fontos és viszonylag ritkán említett igazságok, de valami fantasztikus dolog, hogy Isten már nem az ószövetségi sátorban, Mózes sátorában, vagy Dávid sátorában, nem Salamon, vagy a második templomban lakozik, hanem minden hívőnek a testében szeretne lakozást venni. Ehhez azért fel kell készülnünk. Ez azért nem úgy megy, hogy a Szent Istent csak úgy félvárról vesszük. Amúgy, amiről most beszélünk, ez egy nagyon nagy ütköző zóna a világban, és az, hogy az emberről három modell létezik, hogy mi az ember. Az egyik modell, az ateisták arról beszélnek, hogy az ember csak anyag. A második modell, a számítógép modell, ami azt mondja, hogy az ember, ahogyan a számítógép áll hardwareből és szoftverből, úgy áll az ember testből, látható részből, kemény részből és lágy részből, tehát a testből és a lélekből, és van a templom modell, amely azt mondja, hogy az ember test, lélek és szellem, és ahogyan az ószövetségi templom, vagy a sátor, az felépült ugyebár a templomból, és két részből, a szentek szentjéből, és a szentélyből, ugyanígy van az embernek is a lelke és a szelleme, és ahogyan a szentek szentjében ott volt a frigyláda, és abban benne volt a törvénytábla, ugyanígy írja be Isten a szívünkbe az ő törvényét, és erre nagyon sok igehely van, Jeremiástól Ezékielig, a zsidó levél, zsidó 8-10, mert az Úr az elménkbe és a szívünkbe írja az ő törvényét, és lesz nekünk Istenünk, mi pedig leszünk az ő népe. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kép, hogy hogyan gondolkozunk magunkról, és ahogyan gondolkozik magáról az ember, az meghatározza az egész napjait. És az a dolog, hogy az ember csak anyag, ez az 1953-as Miller-féle kísérletek is azt bizonyítják, hogy az, hogy az ember csak anyag, ez nem működik. Köszönjük szépen a tudósoknak, hogy több évtizedes, fáradtságos és kemény munkával bebizonyították azt, hogy az élettelen ilyen körülmények között nem lesz élő. Pasteur kísérlete óta gyakorlatilag minden ilyen életelőállítós kísérlet azt mutatja, hogy kell egy természet fölötti személynek lenni, aki életet adta az embernek. Most így a műsor végén nem akarok annyira belemenni, hogy az emberen túli mozgalom és a emmi mozgalom az arról beszél, hogy az ember csak egy kód, hanem inkább arról szeretnék beszélni így lezárásképpen, hogy a testünk az az Isten szellemének a temploma. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk voltak. Drábik László, köszönöm szépen a beszélgetést, és kedves hallgatóink, mindenkinek ajánlom Drábik László a Szent Lélekről című könyvét. Viszont hallásra!

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolúcionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Kádár Miklós.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Nagy érdeklődés övezi a Károli képzéseit. Több mint 3000 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein szeptembertől. Magyarország 6. legnépszerűbb felsőoktatási intézménye évről évre vonzó választásnak bizonyul a továbbtanulók körében. Az egyetem fennállása óta a legmagasabb felvett tanulói létszámot érték el. Az állam és jogtudományi karon csak nem 400 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a jogász osztatlan mesterképzési szakon. A bölcsészet és társadalomtudományi karra több mint 1600 diák nyert felvételt. Az alapképzési szakok közül idén is a pszichológia, a kommunikáció és médiatudomány, a keleti nyelvek és kultúrák bizonyultak a legnépszerűbbeknek. Töretlen érdeklődés mutatkozik a gazdaságtudományi, egészségtudományi és szociális kar képzései iránt is. A pedagógiai kar továbbra is 3 képzési helyszínen, Nagykörösön, Budapesten és Kecskeméten várja újonnan felvett hallgatóit. Közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Pázmányon. Július 23-án kihirdették az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így véglegessé vált, hogy hány jelentkező kezdheti meg tanulmányait a magyarországi felsőoktatási intézményekben, köztük a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A Pázmány idén is kiemelkedő felvételi létszámot ért el. Immár 2. éve haladja meg a felvettek száma a 3000-es határt, 2026-ban pedig már a 4000 főt közelítette. A 26-27-es tanévben összesen 3994 hallgató kezdheti meg tanulmányait alap-, mester- és osztatlan képzésben. Ez 442 fővel, vagyis mintegy 12%-kal több a tavalyi eredménynél, és közel 35%-os növekedés jelent a 2024-es adatokhoz viszonyítva. A jelenlegi létszám még nem tartalmazza a hitéleti képzésekre felvételt nyerő hallgatókat, valamint a hamarosan induló pótfelvételi eljárás eredményeit, így a végleges összlétszám várhatóan ennél is magasabb lesz. 300 fiatal vehetett részt az örökségünk táborokban ebben az évben is. Folytatódik a nagy sikerű program. 2026-ban is megszervezi 6 napos táborait a tiszántúli református egyházkerület. Ezúttal Tivadarban és Berekfürdőn üdülhetnek a gyerekek. Elkezdődtek az egyházkerület idei örökségünk táborai. A program keretében a nyári szünidő alatt 2 helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi és természeti értékeket. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatja az egyházközségek, az intézmények vezetőségét és partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és augusztus 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel, az első munkanap az országos irodán augusztus 17-e hétfő lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma hétfőn a felhők felett több órára kisüt a nap, néhol eshet eső, nyugatira fordul a szél, 27-33 fokunk van. Kedden napos időre számíthatunk felhőkkel. Az északnyugati szél több felé élénk lesz, és 24-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Jellemünk a Biblia tükrében. Életünk legfontosabb kérdéséhez tartozik, hogy emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a jellemünk. Ez határozza meg örök sorsunkat, mert a jellemünk az egyetlen dolog, amit erről a földről a mennybe viszünk magunkkal. Erről szól Kárpáti Petronella Jellemünk a Biblia tükrében című sorozata.
1: A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
2: A lélek gyümölcse a mértékletesség, az önuralmat gyakorló szeretet. Napjainkban egyre többet hallunk századunk emberének minden eddigi kort messze meghaladó, önromboló életmódjáról. Környezetszennyeződés, alkoholizmus, dohányzás, kábítószer és túlzott gyógyszerfogyasztás. Így sorolhatnánk tovább, amelyek következménye ideg- és elmebetegség, öngyilkosság megnövekedése. A rohanó, időhiánnyal küszködő, különböző problémákkal megterhelt, idegnyugtatókon, fekete kávén, energiaitalon élő 21. századi nagy eredményeket elért ember megoldásért kiállt. Isten megszólítja az önpusztító életet folytató embert, és szeretettel tanácsolja, kivezető utat mutatva, amint Pál apostolnak a Tituszhoz írt levele második fejezetében olvashatjuk. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán, és szentül éljünk a jelen való világon, várván a ma boldog reménységet, és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól. Isten kegyelme megmentő, szabadító, gyógyító kegyelem, amely megtanítja az embert a jóra, a helyes, mértékletes, tiszta életre.

A mértékletesség fogalma csak az Új Szövetségben fordul elő. Két szót is találunk rá. Az egyik az enkrateia, amit önuralomnak, önmegtartóztatásnak, fegyelmezettségnek fordíthatunk. A másik görög szó a szófroszüné, ez higgadtságot, józan és mértékletes életmódot, erkölcsösséget, tisztaságot, önmegtagadást jelent az élet minden területén. A mértékletesség nem önsanyargatás, hanem olyan személynek az erkölcsi állapotát jelöli, aki szilárdan kézben tartja szenvedélyeinek, vágyainak, gondolatainak gyeplőjét, és nem ad azoknak több szabadságot, mint amennyit a józan ész megenged. Isten nem korlátozza senki szabadságát. Minden szabad nékem, de nem minden használ, figyelmeztet igéjében. Felelősséggel tartozunk néki, mert nem a magunkéjé vagyunk, hanem testünk és lelkünk a Szentlélek temploma. Az egészség áldás, de sajnos csak kevesen becsülik meg. Rossz szokásokkal, éjszakázással, egészségtelen táplálkozással aláássuk a betegségekkel szembeni ellenálló képességünket. A mozgás elhanyagolásával, túlfeszített szellemi és fizikai munkával zavart okozunk idegrendszerünkben. Nagyon fontos, hogy minden tevékenységünkben mértéket tartsunk. Étkezésben, munkában, tanulásban, kikapcsolódásban. Ellen White szerint, ha valaki olyan életmódot folytat, amely feleslegesen emészti erőit és gyengíti értelmét, vétkezik Isten és önmaga ellen. A fizikai törvény áthágása egyenlő az erkölcsi törvény áthágásával, mert Isten a fizikai törvények szerzője éppen úgy, mint az erkölcsi törvényé. Saját ujjával írta bele törvényét minden idegszálunkba, minden izmunkba és képességünkbe.

A régi görögök játékait, versenyfutását Pál apostol példaként állítja elénk a Korintusbeliekhez írt első levél 9. fejezetének a végén. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, minnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető. Azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy még másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Aki ezeken a játékokon részt vett, a legszigorúbb önmegtagadást gyakorolta. Mindent, ami testi erőiket gyengítette, eltiltottak a sportolóktól, hogy megőrizzék rugalmasságukat, bátorságukat. A legnagyobb kitüntetés volt számukra, ha megkaphatták az éljenző tömeg előtt a hervadó babérkoszorút. Ha mulandó koszorúért ilyen áldozatot hoznak a versenyzők, akkor mennyivel nagyobb áldozatot kell hoznunk, ha a hervadhatatlan koronáért, az örök életért küzdünk. Pál ismét a futóverseny példájával tanít a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért.

Önuralmat gyakorolni és mértékletességre eljutni nem lehet egy nap alatt. Hol győzünk, hol botladozunk, de nap mint nap próbálkozunk. Harcoljuk a hitnek szép harcát. Elmondhatjuk mi is Pál apostollal együtt, amit a Filippi beliekhez írt, levél 3. fejezetében írt. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Feltehetjük a kérdést, vajon áldozat, sanyargatás részünkről az, ha józanul, mértékletesen élünk? Semmiképpen sem, hanem éppen ez mondható értelmes életmódnak. A Szentírásban olvashatunk olyan emberekről, akik önuralmat tanúsítottak.

hatását. Találhattak volna jól hangzó mentséget szokásaik elhagyására, érvelhettek volna azzal, hogy a király jó indulatától függ a sorsuk. Hatalmában vannak, nincs más lehetőség, mint elfogyasztani az eléjük tett ételt és italt. Mondhatták volna, ha ellenkeznek az uralkodóval, életükbe kerül, elveszítik társadalmi állásukat. Isten jóváhagyása azonban drágább volt számukra, mint maga az élet vagy a király jó indulata. Önmegtagadó szokásaikhoz álhatatosság, céltudatosság, szorgalom járult. Fizikai erőben és szépségben, értelemben, műveltségben utolérhetetlenek voltak kortársaik között. Isten megjutalmazta őket hűségükért. Nagyon találóan jellemzi korunk emberét dr. Bágyoni Attila a Szenvedélyek rabságában című könyvében. Az emberek betegre eszik, betegre ülik, heverészik, autózzák magukat. Ok nélkül döbbenetes mennyiségű gyógyszert fogyasztanak. Dohányoznak, isznak. Az örökös időhiány, a dübörgő gépek, az érvényesülés hajszája közepette tudatosan rövidítik életüket, öncsonkító módon rongálják az egészségüket. A gondolkodásmód megváltoztatására volna szükség. A legtöbb ember akkor ébredt tudatára annak, hogy egészsége van, amikor azt elveszítette. A gondolkodásmód megváltoztatása nem kis feladat. Egyedül Isten lelke formálhatja át helytelen gondolkodásunkat, és teheti életünket tisztává, önuralmat gyakorlóvá. A világhírű orvos és tudós dr. Seje János Életünk és a stressz című közismert művében mai nyelven fogalmazza meg mindazt, amit a Bibliában olvasunk, mint jó tanácsokat a mértékletes életre vonatkozóan. Az embert saját stressz hormonjai megmérgezhetik. Ha az élet során a stresszt nem is lehet elkerülni, az igenis módunkban áll, hogy ártalmas hatását minimálisra csökkentsük. Különleges bankbetét az életerő, amit csak költeni lehet, növelni nem. Csak is úgy óvhatjuk meg a drága vagyont, ha vigyázunk a kivétekre. A megoldás nem az, hogy szüntessük meg a kivéteket, hiszen ez a halált jelenteni. Az sem, hogyha csak annyit veszünk ki, amennyi a puszta életben maradást biztosítja, hiszen ez nyomorúságos tengődés volna, tán a halálnál is rosszabb. A legokosabban azt cselekszik, aki bátran nyúl a tőkéhez, de óvatos a költésben. Az emberi életkor határát káprázatos mértékben lehetne tágítani, ha nagyobb harmóniában élnénk a természet törvényeivel. Van egyfajta nyugalom és lelki béke, amit csak a felsőbbrendűhöz való kapcsolódás nyújthat.

Jézus a barátunk és nagy orvosunk, aki mindannyiunkat hív, hogy nála rakjuk le életünk terheit. Megígérte, hogy segít az hordozni. Nyugalmat, békét és gyógyulást ad a hozzá folyamodók számára. Az a cél, amit kitűztünk magunk elé, szép és nemes, érdemes küzdeni érte. De ahhoz, hogy célba érhessünk, nekünk is tenni kell valamit. Legyünk mértékletesek, józanok, önuralmat gyakorolva munkánkban, pihenésünkben, evésünkben, ivásunkban, minden tevékenységünkben, és akkor már ezen a földön boldogok és egészségesek leszünk.

A mértékletesség ebben a mohó, tülekedő világban egészen kivételes érték és erény. Vajon felismerhető életünkben a léleknek gyümölcse? Nagyon fontos kérdés. Lehet-e szedni életünk fájáról ezeket a gyümölcsöket, amelyek a következők? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Ezek nem velünk született jellem tulajdonságok, hanem a Szentlélek Isten által teremnek életünkben.

Olvastam egy történetet valakiről, aki úgynevezett nagy természetű ember volt, hirtelen haragú, indulatos. Sokat szenvedett miatta a családja is, meg a munkatársai. Néha megbánta és felszínesen bocsánatot kért, de akkor a sebeket már kiosztotta és a kárt előidézte. Ez az ember időközben megismerte Jézus Krisztust, és napról napra tapasztalható volt a pozitív változás életében, mert megváltozott a jelleme. Egy alkalommal a munkahelyén viszonylag nagy nyilvánosság előtt megalázták, és mindenki úgy látta, igazságtalanul megszégyenítették, megsértették. Utána a munkatársaival beszélgetve, ki ilyen, ki olyan tanácsokat adott neki, hogyan kellene ezt megtorolni. Ő elkezdett csodálkozni, mert neki egyetlen dolog jutott eszébe, hogy az, aki őt a legdurvábban megrágalmazta mások füle hallatára, vajon miért kerülhetett ilyen lelki állapotba? Hogyan lehetne segíteni rajta? A többiek nem értették. Akkor döbbent rá arra, hogy ilyenkor már mindig az öklét rázta, üvöltözött, bosszút forralt, most meg másért, az ellenségéért aggódik. Ez végképp nem volt jellemző rá. Mivel már valamennyire ismerte a Bibliát, ezért eszébe jutottak a hallott és olvasott igék. Amikor ez történt, akkor realizálódott benne, hogy ő tényleg újjászületett, és áldotta Istent ezért a változásért. Ha egy önző, mindig önmaga körül forgó ember egyszer csak észre sem veszi, hogy mások erényeiről kezd beszélni, vagy védelmébe vesz olyanokat, akiket mások ítélgetnek, vagy a magát mindenkinél különbnek tartó ember elkezdi keresni másokban a jót, és azt teszi szóvá, nem a hibáit. Mindezt egészen természetesen, nem mesterkélten, hanem belülről fakadóan, ahogy a gyümölcs fakad belülről a fán, és ahogy növekszik, élvezhetővé válik. Ez a Szentlélek munkája. Salamon a Prédikátor könyve 3. fejezetében írja. Mindennek rendelt ideje van. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak. Ideje az ültetésnek, és ideje annak kiszaggatásának. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Gondolkoztunk már azon, hogy a mi életünkben minek van itt az ideje, és minek nincs? Miben kellene mértékletesebbnek, önuralmat gyakorlónak lennünk? Miből lenne kevesebb is elég? Kérjük Istent, hogy mutassa meg!

A mértékletesség és önfegyelem gondolatának fényében olvassuk el a Bibliából Sámson történetét, akinek élete komoly tanulsággal szolgál. Ellen White írja róla. A veszedelem idején Sámsonnak is rendelkezésére állt az erőforrás. Tetszése szerint választhatott jó és rossz között. Ám ahelyett, hogy belekapaszkodott volna Isten erejébe, teljesen kiszolgáltatta magát természete vagy szenvedélyének. Gondolkodásmódja elferdült, erkölcse megromlott. Isten olyan tisztségre hívta el, ami nagy felelősséggel, megbecsüléssel és hasznossággal járt. De először meg kellett volna tanulnia Isten törvényének engedelmeskedni. Sámson a kísértések között, amelyeket ő maga idézett elő, szabad folyást engedett szenvedélyének. Az ösvény, amire rálépett, szégyenbe, tragédiába és halálba vitte. Szomorú, hogy azt az embert, aki Istentől oly sok ajándékot és ígéretet kapott, milyen könnyű volt tévútra vezetni. Sámson bukása intő példaként álljon előttünk. Ügyeljünk mindig arra, hogy ne tegyük ki magunkat olyan helyzetnek, ahol gyengeségeink próbára vannak téve. A gonosznak még a látszatától is óvakodjunk. Vizsgáljuk meg, hogy életünk milyen területein hiányzik kiváltképpen az önfegyelem, és mi az, amin változtatnunk kell, hogy önuralmunk erősödjön. Fogadjuk meg Pál apostol tanácsát, amit a Római Levél 13. fejezetében ír, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Kérjük ehhez Isten lelkének erejét és segítségét.

Pál apostol, amikor a lélek gyümölcseit sorolja, utolsóként szerepel a mértékletesség. Más fordításban önmegtartóztatás, önfegyelem, önuralom. De semmiképpen nem azért, mert ez lenne a legjelentéktelenebb lelki gyümölcs. Mindegyikre szükség van. Egyik sem nélkülözhető és lebecsülendő, mert egyformán fontosak. A mértékletesség az a kötőanyag, ami egybefogja az összes tulajdonságot. Az önmegtartóztatás talán szigorúan hangzik, mégis a kegyelem szerves részét képezi. Ha nem tartóztatjuk meg magunkat, étvágyunkat, érzéseinket és ösztöneinket, akkor majd azok irányítanak bennünket. Választanunk kell. Mi uralkodunk magunk fölött a Szentlélek ereje és kegyelme által, vagy valaki, illetve valami más irányítása alá kerülünk. Végső soron erről mi döntünk? Állandóan küzdünk az énnel, a testtel, a világ dolgaival, hiába a szándék, ha nincs erő a véghez viteléhez. Nem az a kérdés, hogy mikor fogunk győzni, hanem hogyan. Ha meghajtjuk magunkat Isten előtt, eldöntjük, hogy a lélek szerint akarunk élni, belekapaszkodunk az ígéretekbe, akkor erőt nyerünk. Egyedül képtelenek lennénk rá. Tudatosan kell választanunk, hogy Isten nevében győzzünk. Két frontos harcot vívunk. Felfelé tekintve hitáltal Istenbe kapaszkodunk, a földön pedig a test követeléseivel küzdünk. Mindkettőre szükség van.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig, miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok ennek, a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsor vezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személyi életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten és miért. Amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. No, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását.

A Gedeon Társaság tanúságtevései. Kedves hallgatóim, bizonyára jól emlékeztek, hogy az előző adásunkban arra mutattunk példát, hogyan lehet napjainkban is találékonyan teljesíteni Jézusnak ezt az utasítását, amit Máté evangéliumának utolsó mondataként olvasunk. Menjetek el tehát! Tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ime, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nos, valljuk csak be a kor némi ismerete után, hogy ezzel a végrendeletnek is beillő utasítással azért, volt némi bibi az apostolok szívében is, de Isten mindenre képessé tette őket. És ez így van ma is. Ha valaki kinyitja a szívét Isten felé, akkor ő cselekszik. Ha arra hívja, hogy ő szolgáljon, akkor arra. Ha arra hívja, hogy ő fogadja be az igét, akkor arra. Ma ismét ezekből a történetekből merítünk Isten dicsőségére. Ime az első. Félsz a haláltól? Ezt a nehéz kérdést kellett föltenni egy norvég ápolónőnek. Aznap reggel az osztályos főnövér a folyosó végében található szobát rám bízta. Nem volt hálás feladat. A szobában egyetlen egy beteg volt, egy tüdőrákos férfi, aki az utolsó stádiumban volt. Ezzel az emberrel nagyon nehéz volt kijönni. Minden idegesítette. Ha valaki hozzászólt, azonnal összevonta a szemöldökét. Az ápolónő vette mély lélegzetet, és elindult a szoba felé. Elhatározta, hogy udvarias lesz, és a lehető legkevesebbet fog beszélni, hogy a beteg ne bosszankodjon. Amíg ápolta, a férfi hirtelen megragadta a kezét. Rémültnek látszott. Félsz? Kérdezte az ápolónő, és a férfi bólintott. A haláltól félsz? A férfi bólintott ismét. Eszébe jutott, hogy minden kórházi ágy mellett itt is van egy Gedeon Biblia. Udvariasan megkérdezte tőle, hogy fölolvashatna-e belőle néhány sort, és amikor a férfi beleegyezett, fölolvasta neki a János 3.16-ot, ami így szól. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Majd még egyszer fölolvasta, de már úgy, hogy beleolvasta beteg nevét is. Mert úgy szerette Isten, és itt jött az illető neve. Csak azért, hogy személyessé tegye. Aztán fölolvasta neki még a János 1.12-t is. Akik pedig befogadták, azokat fölhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Amikor az ápolónő megkérdezte tőle, hogy ő is be akarja fogadni Jézust a szívébe, ő azt válaszolta, hogy pontosan ezt akarja. Ezután elmondtak együtt egy rovidímát. Alig, hogy befejezték, a férfi előre bukott és meghalt. Az ápolónő elkezdett sírni, de nem a szomorúságtól. Az öröm és a hála könnyei voltak, mert tudta, hogy ennek a férfinek az utolsó órája a földön létfontosságú lett az örökké valóságban. Ime egy másik történet. Az egész egy üzleti utazással kezdődött. A férfinak fontos kérdést kellett eldöntenie, kit visz magával az üzleti útra, a feleségét vagy a barátnőjét? Feleség, barátnő?
Aztán úgy döntött, hogy a barátnőjét viszi. A szállodában, miután kicsomagolt, leült. Észrevett egy kis könyvet az asztalon, és fölvette. Egy Gedeon társaságféle új szövetség volt. Elkezdte olvasni, és amit ott olvasott, az pár perc alatt elítélte őt a bűnei miatt. Amikor bejött a barátnője, és kérte, hogy most már csak ráfigyeljen, ránézett, és ezt mondta: mi nem lehetünk itt. Ez a probléma. Amit teszünk, az nem helyes. A barátnő kifakadt, és ezt mondta: rendben, akkor hazamegyek. Becsomagolt, majd hívott egy taxit, és elment. A férfinak még maradnia kellett a megbeszélések miatt, de minden szabad idejét arra használta, hogy a Szentírást olvassa. Úgy ment haza, hogy magával vitte a könyvet is. Amint hazaért, sietett, hogy találjon egy keresztény lelkipásztort, aki az írásban szereplő Jézusról kérdezhet. Ma ez az ember és egész családja keresztény. A férfi pedig a Gedeon társaság tagja. És akkor ima a következő tanúságtevés. A Gedeon tagok Budapesten egy kórházban bibliákat osztottak. Egy 90 éves nő nagyon elcsodálkozott, hogy neki ajándékba adnak bibliát. Nagyon megköszönte, és elmondta, hogy ő még soha nem kapott, és nem is volt saját bibliája. Még nem olvasott belőle soha, pedig a gyülekezetben együtt imádkozták a rózsafűzért. Sírt, és nagyon megköszönte a Gedeon bibliát, hogy most már neki is van egy saját bibliája, amit olvashat. Aztán egy fiatal nő levelet írt Imrének, és nagyon megköszönte a Gedeon bibliát. Korábban szüleivel sokat járt gyülekezetbe, de később eltért Isten útjától. Nem akart bibliát olvasni, vagy gyülekezetbe járni, imádkozni. Nem akart Istenről tudomást venni. A saját útján akart járni, világi életet élni. Érezte azonban, hogy valami hiányzik az életéből. Csak azt nem tudta, hogy mi. Most nagyon megköszöni, hogy Isten újból megszólította és kezébe adta a Bibliát. Újból elkezdett gyülekezetbe járni, imádkozni és a Bibliát olvasni. Aztán egy másik történet. Egy iskolában osztottunk szentírásokat. A tanárok aggódtak egy fiú miatt, aki engedetlen, mozgékony, visszabeszélő gyerek volt. Féltek, hogy valami rosszat fog mondani, és ő biztos, hogy nem fogadja el a Bibliát. A fiú azonban csendben maradt, és ő is kért egy Gedeon Bibliát. Amikor az ebédhez mentek a gyerekek, akkor ez a fiú a kezében nyitva fogta a Bibliát, és olvasta. Megkérdezte a tanárnőt, hogy mit jelent az a rövidítés, hogy zsid. A tanárnő elmagyarázta neki, hogy ez a zsidókhoz írt levél, és azt, hogyan kell használni és olvasni a Bibliát. A gyerek megköszönte, de közölte, hogy ő nem hívő. De még lehetsz, válaszolta a tanárnő. A gyermek elcsodálkozott. Valóban, lehetek még hívő? Járhatok gyülekezetbe is? Ez nagyszerű, mondta a fiú, és tovább olvasta a Bibliát.

Egy nagy iskolában osztottuk a szentírásokat, és egy évvel később egy fiú a szünetben oda ment a tanárához. Megkérdezte őt. Tanár úr, most mit tegyek? Adjon nekem tanácsot. Már kiolvastam a Bibliát, amit kaptam a Gedeon társaságtól, most mi legyen? A tanár elcsodálkozott. Te valóban kiolvastad az egészet? Igen, válaszolta a fiú, mert akik osztották, azt mondták, hogy olvassuk lehetőleg naponta. Én megtettem, és elolvastam végig. Én nem tudom, hogy mit csinálj, de menj el a lelkipásztorhoz, mondta a tanár. Ő majd megmondja neked, járhatsz hittanra, templomba, konfirmálhatsz, ha szeretnél, válaszolt a tanár ismét. Köszönöm, akkor elmegyek a gyülekezetbe, mondta a fiú. Később megkérdeztem a tanárt, hogy tudod-e, mi lett ezzel a fiúval? Ó, igen, válaszolta a tanár. Elmentek a gyülekezetbe a szüleivel együtt, megtért az Úr Jézus Krisztushoz, és Isten úgy vezette, hogy teológiára kezdett járni, és lelkipásztor lett belőle. Aztán. Az egyik wellness szállóban történt, hogy egy fiatal lány lépett a recepciós pulthoz, és megkérdezte a recepcióst, hogy megtarthatná-e a nála lévő könyvet. Egy Gedeon Biblia volt a kezében. A recepciós megengedte, és beszélgetésbe elegyedtek. Kiderült, hogy a lány depressziós volt. Nem látta értelmét az életének. A szülei nem tudtak vele mit kezdeni. Próbálták vigasztani, bátorítani, de hiába. Az édesanyjának jutott eszébe, hogy elküldjék a lányukat egy wellness szállodába egy hétvégére, hát ha jót tenne neki. A lánynak öngyilkossági gondolatai voltak, és arra gondolt, hogy a szállóban meg is ölheti magát, ha nem lesz jobban. A szobájában talált rá a Gedeon Bibliára, és elkezdte olvasni. Az olvasás közben megtért, és ezért is akarta elvinni a Bibliát magával. Végre van értelme az életemnek, és ezt ennek a könyvnek köszönhetem. Isten szólított meg általa, mondtam. Ime. Az egészségügyben dolgoztam 32 évet. A mindennapos megfeszített életmentő munka, túlórák, ügyeletek kikezdték az egészségemet. Nagyon betegnek éreztem magam. Hosszas kivizsgálás után állapították meg a diagnózis, csontvelő rák, többszörös áttéttel. Tudtam, hogy életveszélyben vagyok. Befeküdtem a megyei kórházba, ahol a kórteremben én is megkaptam a Gedeon társaság ajándékát, egy új szövetséget. Olvasni kezdtem, és a reménység jó érzésre töltötte el a szívemet. A citosztatikus kezeléseket az ős sejt beültetés megpróbáltatásai követték. Egy hónapon keresztül voltam teljesen egyedül egy steril szobában. De a Biblia már velem volt. Isten igéjét olvasva egyre jobban éreztem az ő közelségét. Majd még tovább nehezedett a próbatétel. Férjem hirtelen megbetegedett és meghalt. A karantén miatt még a temetésén sem tudtam részt venni. A kezelések után hazakerültem. Hihetetlenül egyedül éreztem magam, szinte féltem az üres lakásban. A Biblia olvasása segített. Olyan jó volt megtapasztalnom Isten közelségét, keresni kezdtem hívő emberek barátságát. Így jutottam el a református gyülekezet egyik csendes hetére, ahol megtértem. Azóta lett teljes az életem, mert értelmet nyert Jézus Krisztusban. Hálás a szívem, hogy én is Isten gyermeke lehetek, és a hátralévő földi életemet Jézus Krisztussal való közösségben élhetem.
Aztán nézzünk egy másik történetet is. Az egyik amerikai gedeonita, Derek beszámolója a budapesti bibliaosztásról. Budapesten a belvárosban álltam társaimmal egy középiskola előtt. Mielőtt elkezdtük a bibliaosztást, azért imádkoztam, hogy Isten küldjön nekünk olyan embereket, akiket ez érdekel. Az egyik ilyen ember Balázs volt. Átnyújtottam neki egy Bibliát. Megmutattam neki a Biblia elején lévő címszavakat, majd az utolsó lapon a megváltás tervét. Elmagyaráztam neki, hogy a megváltás terve egy olyan tájékoztató, amelyet elolvasva megbizonyosodhat arról, hogy halála után a mennybe kerül-e. Ezután megkérdeztem tőle, hogy biztos-e abban, hogy a mennybe kerülne, ha most kéne meghalnia. Balázs azt felelte, hogy ő ebben nem biztos. Aztán megkérdeztem tőle, tudja-e, hogy mit mond a Biblia arról, hogy valaki hogyan kerül a mennybe. Ő azt felelte, hogy nem nagyon. Szeretné-e, ha elmagyaráznám, kérdeztem. Igen, szeretném tudni, válaszolta. És ekkor elmondtam neki az örömhírt. Aztán azt kérdeztem Balástól, hogy kívánja-e megkapni az üdvösség ingyen ajándékát, amely föl van neki kínálva, és hogy hajlandó-e átadni az életét Jézusnak, hogy az ő ura és megváltója legyen. Balázs mindkettőre igent mondott. A folytatáshoz három dolgot kértem tőle. Áldozzon időt minden nap a Biblia olvasására, keressen egy helyi Biblia hívő gyülekezetet, valamint keressen régebben hitben járó keresztény embereket abban a gyülekezetben. Végül gratuláltam Balázsnak, hogy meghozta élete legfontosabb döntését. Nos, kedves hallgatóim, bár sokszor igen szűkszavúak ezek a tanúságtételek, és nem is tudjuk meg igazán, hogy mi is játszódott le az emberi szívekben, a lelkekben, de egy valami nagyon is kirajzolódik ezek által. Az, hogy minden embernek szüksége van Jézus szeretetére, még azoknak is, akikről először vagy másodszor senki se gondolná. Mi csodálkozunk legjobban, hogy ezek a szívek mennyire megváltoznak, hogy a kőszívek helyét egy vadonatúj hús szív veszi át, melyet Jézus ad ajándékban mindenkinek, aki nyitott erre, és aztán tovább vezeti őt a Szentlélek. Adja az Úr, hogy minél több ilyen történetet hallhassunk.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk mára véget ért, szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30-kor, és az ismétlésben szerdán délután 15:45-kor. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáitat címe több, mint puszta szó. A mai ige apostolok cselekedetein 13. fejezet 34. verse. Nektek adom meg a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket. Gondolatok az igéről. Az embereknél semmi sem biztos, Istennél viszont minden az. Ez kiváltképpen vonatkozik a szövetségre, melyet Isten velünk kötött, amint Dávid mondja. Örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Biztosak vagyunk abban, hogy az Úr komolyan veszi kegyelmét. Az ő ígérete nem puszta szó, hanem igazság és hatalom. Kegyelme valóságos kegyelem. Még ha úgy látszik is, mintha a halál meghiúsítaná beteljesedését, akkor is megáll, mert Urunk beváltja szabát. Biztosak lehetünk abban, hogy az Úr megadja a szövetséges népének a megígért áldásokat. Választottai sorra rendre mind részesülnek benne. Valamennyi gyermeke a legkisebbtől a legnagyobbig számíthat erre. Biztosak lehetünk abban is, hogy az Úr ezután is megadja kegyelme ajándékát népének. Nem azért ad, hogy visszavegyen. Amit idáig kaptunk tőle, csak záloga mindannak, amit még ezután fogunk megkapni. Amit pedig még nem kaptunk meg, az épp oly biztosan a miénk lesz, mint amit már megkaptunk. Ezért csendesedjünk el, és várjuk az Urat. Nincs okunk a legkisebb kételkedésre sem. Isten szeretete, igéje és hűsége biztos. Sok bizonytalan dolog van, de ez biztos. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek és kultúrának. A Tourcy Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják majd az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Marton Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai Plévános az egyéni szentségimádásról fog tanítani. Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10.30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete. Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különösen figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Kedden napos időre számíthatunk felhőkkel. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, és 24-31 fok valószínű. Szerdán inkább derült napos időre van kilátás esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egy falat kenyér, egy darabka szeretet. A magányt, kétségbeesést és reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Sokan vannak a világban, akik egy darabka kenyérre éheznek, de még többen olyanok, akik csak egy kis szeretetre. Teréz anya.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Éted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb epizódunkban. Néhány résszel ezelőtt már találkoztunk Zolival, Takács Zoltánnal, barátommal. Azt hiszem legalább 20 éve ismerlek, és örülök annak, hogy ismerhetlek, megköszönöm az elmúlt beszélgetésünket. Akkor még az adás után beszélgettünk, és azt mondtuk, jól lenne ezt folytatni, és egy kicsit még beszélgessünk Izraelről. Most nem kimondottan a konfliktusról lehet néha apelálni fogunk rá, hanem erről a népről. Miért ilyen különleges? Mitől fókuszálódik ennyire rá a történelem, meg az egész világ? Mitől más ez a nép, mint minden más nép? Mitől kiválasztott nép? Ezekben a kérdéskörökben tudnánk beszélgetni, ezt megköszönnénk, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ismét itt vagy velünk.
3: Én köszönöm, és örömmel vagyok.
2: Úgyhogy váljunk is bele, Zoltán, ha mondanál néhány dolgot arról, hogy a zsidó nép miért egy különleges nép?
3: Nem olyan könnyű, ezt nagyon sokan kérdezik, nagyon sokan nem értik, nagyon sokan nem fogadják el, nagyon sokan irigykedve és állnak ehhez. Ezt a Biblia nélkül nem lehet megérteni. Ószövetségi iratok nélkül nem lehet megérteni. Nem sokára szeretnék majd egy pár ígét is elmondani, hogy milyen erőteljesen Isten kifejezi az elhívásának a megrendíthetetlenségét, a szeretetét ennek a nép iránt. De egyébként kötelem tanárként el tudom mondani, hogy ez a nép nem sokat tett. Volt egetverő hadseregük, se kultúrájuk, egy egyszerű pásztorkodó nép volt, semmi különleges. Sőt, fel is olvastam, mit mond az Isten, hogy nem azért választotta ki az Isten őket, hogy valamivel is különbek másnál. 5 Mózes 7-ben azt mondja, hiszen te Istenednek az Úrnak szent népe vagy, téged választott ki az Istened az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt is a legnagyobbok volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja az esküt, amelyet atyáitoknak tett, ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgasság házából Egyiptom királynak, a fáraónak kezéből. És egy másik is, mert a seregek ura Zakariás 2, aki a maga dicsősége küldött el engem, ezt mondja azokon a népekről, amelyeknek ti zsákmányul estetek, bizony, aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja, majd én fölemelem a kezemet ellenük, és saját szolgáik zsákmányává lesznek, akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem. És még egyet olvasnék fel. Igen, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és megmentett Izrael visszatérésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Isten jel, Isten szövetséget üt a zsidó néppel. Tudjuk, Ábrám a Közel-Kelet legrégebbi városába hívja ki, mindenit ott kellett hagyja. Családját, tehát országát, kultúráját egy többistenhitű, bálványimádó népből Isten elhívja, hogy sok népek atya legyen, és a zsidó nép, és egyben az arab nép ősatja is. És Isten itt világosan kimondja ezekben az igékben, hogy Isten jel lesz a világnak. Egy jel lesz, egy olyan valami, ami ő általuk mutatja meg a világnak az Isten a hűséget, a szeretetet, a rendíthetetlen ragaszkodását az ő népéhez. Annak ellenére, hogy a zsidó népről azért le van írva, hogy keményakú nép, hogy állandóan bosszantottak engem, megbántam, hogy kihoztam őket Egyiptomból, és felbúsulásomban neki megyek, vagy ellenük megyek. És tudják, mindig ez van, hogy amikor a zsidó nép elhagyja az Istent, akkor báványimádás jött, istentelenség, jöttek a büntetések. Isten mindig a környező népekkel, ammonitákkal, filiszteusokkal, edomitákkal, vagy bármelyik, vagy a babiloniakkal büntette őket, vagy a rómaiakkal, vagy Hitlerrel. És amikor meg jó ment dolgok, akkor áldások voltak, áldáshordozók voltak, Dávid király, a Salamon, a bölcsesség, a jeruzsálemi templom. Úgyhogy Isten azt akarja a zsidók által, én ezt úgy értettem meg, hogy bemutassa a világnak az ő szentségét, az ő erejét, és azért hívta ki, és azért nem szabad a zsidónak keverednie, nem volt szabad házasodniuk, nem volt szabad más népek kultúráit elfogadniuk, és ezért kellett kiirtani 31 királyt Kánaánba, hogy nehogy olyanokká legyenek, mint a többi nép.
2: Fertőződjenek.
3: Mert a zsidók, emlékezünk, hogy amikor a zsidók többször kijelentették, hogy miért, például Egyiptomba, hogy miért hozták ki, mentünk volna vissza, lettünk volna ott közöttük, ettünk volna húsos fazekakat, Isten nem tetszett az, hogy a világ népeivel azonos legyen. Ugye Hitler alsóbbrendűnek mondja, Isten pedig, bocsánat kifejezésre, majdnem azt mondja, hogy felsőbbrendű, kiválasztott vagy, és ennek megfelelően akarta, hogy éljenek. Csak Istentől kapott valamit, és fel kellett volna mutassa a világnak, hogy figyelj, itt a kincs, itt az érték, kövessetek, nálam van az örök élet, világosság legyen, és nem töltötték be azt a szerepet, ami kellett volna. És végzetül még egy gondolatot, hogy a legtöbbet ők adták a világnak, a zsidók, az egyisten hitet, a Tórát, a parancsolatokat, a 10 parancsolatot, és az Isten ismeretet. Úgyhogy ezért minden igaz keresztényben lakik egy zsidó is. Mert a kereszténységünk, a mi gyökerünk a zsidóságból ered, mert maga Jézus Krisztus is zsidó volt.

0: Ugorjunk egy kicsit, Zoltán, és amennyire lehet nagy léptékekkel, meg tudnád-e mutatni nekünk, vagy be tudnád-e mutatni ennek a Szentföldnek a történetét, az ókortól, középkoron át, egészen a napjainkig?
1: Tehát Isten kiválasztotta őket, ahogy létrejön a zsidóság, mint nép, már meg is jelenik az antiszemitizmus. A zsidóságnak az atya maga az Isten. Mert Ábrám is sára 100 éves, akkor szül, és az ő megfogantatásuk természet felett történik, úgy, mint a zsidó Jézusnak is. Ezért bennük van az örökkévalóság. Hordoznak valamit, amit örökkévaló, ami bennük van kódolva. A zsidók átlagos intelligenciája 135. Óriási. És
2: illetve a legtöbb Nobel-díjas is zsidó származású.
1: Így van. 171 Nobel-díjasuk van. Úgy képzeljétek el, hogy ugye a világ lakossága 15 millió zsidóból 100

0: ha elhagyták az Istent, és megtagadták őt, és látjuk ugye nagypénteken, hogy látjuk a történelemben azt, hogy Isten őrizzen egy hitetlen zsidótól, mert nézzük meg Lenint, Rákosi Mátyást, Karl Marx és Friedrich Engels a kommunizmust zsidó találmány. Tudnék olyan embereket, én egy zsidónak feltettem ezt a kérdést, miért van az, hogy annyi sok áldott embert adtál, Nobel-díjasokat, filmrendezők, tudósok, rengeteg tudós, és hogy van az, hogy vannak, hát nem is tudom, finom szóval, olyan szélhámos emberek, akik miatt gyalázzák az Isten népét. És azt mondta nekem ez a zsidó ember, miért köztetek, magyarok között nincs szélhámos? Nekünk is van. És volt a történelemben, akit sajnos szégyeltek. És a kérdésedre, hát az ókorban, amikor zsidó nép létrejött, ugye Mezopotámiából hívja ki őket, Ábrahámékat, akkor mennek először Kánaánba. Kánaán az a mai Izrael területe. Úgy Ábrahám, Izsák és Jákob is ott élnek a mai Kánaánba. Az még nem az övék, nem Szentföld, nem a zsidók országa. Utána pedig emlékszünk, hogy Jákobnak 12 fia lesz, ugye 12 fia, 12 törzs, és Egyiptomba mennek. És ott történik, hogy 430 évig ugye rabszolgasságban, utána tudjuk Mózes sztorit, hogy ugye elfoglalják Kánaánt, 31 népet kell. Isten nagyon határozottan azt mondja, hogy írts ki mindent. Utána néztem az elmúlt napokban, hogy pontosan hogy is szól, és Isten nagyon sokszor azt mondta, hogy mindent meg kellett ölni. Állatokat, mindenkit ki kellett írtani, és fel kellett gyújtani ezeket a városokat. És azért, hogy később ne Izrael ne vegye át ezeknek a népeknek a szokásait, a bálványimádásait, és ne legyenek szorongatva Izrael által. Tudjuk, hogy volt el, amikor Izrael
1: Bocs, itt még bejön egy dolog valószínű, ezt úgy mondom, mint teológus, hogy a vérvonal védve legyen. Tehát a messiás vérvonal az teljesen tiszta legyen.
0: Köszönöm, ez így van.
1: Folytasd, bocsánat.
0: Nem, ez nagyon fontos, hogy a zsidó vérvonal így van. Emlékszünk, hogy az ábrahámi vérvonal például, Izmael vérvonal hetita eltéved, és Ézsa úgy szintén egy hetita, és eltéved a zsidó vérvonaltól. Így van messiás egy tiszta, genetikailag homogén nemzetbe keletett. Zsidóság, még ki a zsidó ma? Aki zsidó anyától születik. A zsidóságba be lehet térni, de igazán kitérni soha. Ezért volt, hogy Hitler visszamenőleg, még ha nagyszülők, tehát ha nem voltál zsidó, még a kikeresztelteket is elvitték. Utána a történelmi tekintve, tehát létrejön a elfoglalják Kánaánt, és jönnek a bírákora, majd jönnek a, ugye tudjuk, Saul, Dávid és Salamon, és utána jönnek a királyságok, ebben nem mennék bele. Salamonnál azonban annyit mondanék el, hogy tudjuk, hogy az élete végén, hát a több száz nő elhagyítják a szívét, nem fogja az Urat úgy szolgálni, és már látjuk, hogy a bálvány Istenek után, hogy a feleségeiket, nőiket kielégítse, elhajlik az Úrtól, és emiatt ugye az ország ketté szakad, az északi törzset ugye Asszíria leigázza, beolvadnak, eltűnnek. Ekkor lerombolják a templomot, Nabukadnezár babiloni király, majd ugye emlékszünk, hogy Nehémiás építi majd vissza a templomot, és utána ott élnek egészen Jézus Krisztus születéséig. Zsidó terület, néha Isten megleckészteti, de közben még, bocsánat, elfelejtettem valamit, hogy utána jönnek majd, még Jézus Krisztus előtt jönnek a perzsák, jönnek majd a makedón nagy Sándor, ebben nem mennék bele, jönnek majd a szíriaiak, a szeleukidák, és végül pedig jönnek a rómaiak. Ez a fontosabb, inkább itt állnék meg. Római uralom alá kerül a Szentföld, és akkor történik, hogy ugye megszületik a zsidó messiás Betlehemben, a betlehemi Galileában. Felforgatja az akkori társadalmat, mert reformer lesz, nem ismerik fel sajnos, 30 évig ott él közöttük, tudjuk, hogy majd a Jordánban megkeresztelkedik, és elkezdi a messiási csodákat, elkezd gyógyítani, démonokat űzni, halottat támasztani, és három olyan dolgot tesz, ami megbotránkoztatja, tudjuk, ugye szombatnapon gyógyít, a parázna nőnék megmondja, megbocsátottak a te bűneid, és a harmadik, aki látott engem, látta az atyát. Azaz Jézus kimondja, hogy ő Istennel egyenértékű, és képes a bűnök megbocsájtára, és felette van a törvénynek, illetve a szombatnak. Ez a farizeusokban. Ugye a farizeus irányvonal az máig ott van, Izraelben, ez az ultraortodox haszid irányvonal, akik szó szerint a törvényt betartják, és nem látták a szerető, kegyelmes Istent, ahhoz szokták mondani, nem látták fától az erdőt, és tudjuk azt, hogy a Jézus igazából egy réteget bántotta a képmutató farizeusokat. nem azt, hogy amit

0: mondtak, mert nem mondtak rossz dolgot a törvény szerint, hanem azt, ahogy azt végrehajtották, és képmutató módon élték meg. És Isten,
1: az, ami a szívükben volt, az így van. Őt.
0: És utána tudjuk, Jézus nagypénteken ugye keresztre feszítik. Ennek bizony nagyon súlyos következménye lesz. Ugye tudjuk azt, hogy a zsidók akkor kollektív bűnként kimondják, hogy szálljon az ő vére ránk és a mi utódainkra. Nem kell a királyok királya, hanem kell a császár. És rá 40 év, ugye ez a 40 nap, nem értek, Ninive 40 nap, és nem pusztul el, Ninive megtér, és itt a 40 nap, egy nap, egy év, 40 évre Izrael nem tér meg, és jön Titus, elpusztítja Jeruzsálemet, földet teszi egyenlővé. Ekkor még nem írtják ki teljesen a zsidókat, nem kell, elhagyják az országokat, majd később, ez 135-ben kitör az utolsó zsidó felkelés, Bákokba egy álmessiás vezeti, aki azt mondja magáról, hogy a messiás, a zsidók ezt elhiszik, felsorkoznak mögötte, fel akarják szabadítani, politikai messiást is látnak benne, úgy, hogy Jézusban is, például a Judás meg egyesek, leverik nagyon keményen a római, brutális módon leverik, Isten a rómaiakat felhasználta ítélet eszközeként a zsidók felett. Tudjuk azt, hogy utána kitiltják őket, szétszórattatnak, és innentől kezdve jön az a középkor, amikor stigmatizálják, amikor megjelölik őket, kollektív bűnt ragasztanak rá egészen 1965-ig, a második vatikáni zsinatig.
2: Tehát 1900 évig szét vannak szorva, és meg vannak bélyegezve.
0: És egy sztereotípia alakul ki róluk, hogy ők azok, akik ami meg, akkor vagy jó katolikus, ez Európa, akkor vagy jó katolikus és jó keresztény, ha gyűlölöd és megölöd a zsidókat. Nem a mostani katolikus egyházat félre ne értsük, hanem az akkori politikai és az akkori egyházat. Sajnos mi keresztények is egy óriási hibát követtünk el, mert nem úgy éltünk, nem úgy viseltettünk feléjük, hogy megkívántassuk a Krisztus édes evangéliumát jó illatként, ezért máig Jézus neve, tehát engem majdnem pofonvágott egy rabbi, amikor elmondtam neki, hogy keresztény vagyok, és köszönöm, hogy az ő Isten az enyém is. Hát ennél nagyobb marhaságot nem mondj. Mert ő nekik Jézus nevében, ők úgy érzik, hogy Jézus nevében, Jézus kereszt halála miatt ők gyűlöletesek lesznek, egyébként megvan írva, hogy gyűlöletes lesztek az én nevemért, és nagyon fontos itt kihangsúlyozni, hogy a zsidók úgy tekintettek a zsidók a középkorban, akik nem akarnak megtérni, nem akarnak bűnbánatra jutni. De a zsidók félreértelmezték. A zsidók sajnos elhitették velük azt, hogy talán ez a Jézus, ez egy hamis proféta, ahogy mondtam a Talmudban, ez egy tévtanító, aki a zsidó népet fél akarta vezetni, ezért még az emlékét is ki akarták írtani, ezért van máig a vallásos zsidóban egy nagyon nagy ellenszem, a keresztények, és minden, ami Jézushoz kötődik, mert Jézus nevében a keresztények égettek.
2: Ugye, nekik a bűnbak Jézus.
0: És képzeljétek el, hogy Angliába, Franciaországba, 12. században küldözik Nyugat-Európa, 13. században már Nyugat-Európa nincs zsidó. És majd végül, ugye mi az, ami fordulatot hoz náluk, tehát az egész Európában vannak, és utána majd a közép, hát az újkor folyamán jön a francia forradalom, amely Franciaországban először a világon egyenjogúságot ad nekik, majd a 19. században egész Európában megkapják ezt, tehát teljes jogú állampolgárok lesznek. Elfoglalhatnak, egyetemekre járhatnak, iskolába tanulhatnak, gyakorolhatják a szakmájukat, híres ügyvédek lesznek, orvosok lesznek, tudjátok. Nagyon sok, már 20. század elején a legtöbb kulturális lap, a legtöbb bank, minden az ő kezükben volt. És a 20. században ismét előjön, sajnos tudjuk, az antiszemitizmus, amit Hitler, sajnos ki kell mondjam, hogy a kereszténységet is felhasználta, hogy igazolja az ő antiszemitizmusát. Azért, hogy nevezzük végső megoldásnak, megoldom azt, amit az egyház és a középkor nem tudott megoldani, meg végső megoldásként. Ő csak elővette a középkori Dávid sárga csillagot, és annyi, hogy ő hatékonyabban, rövid idő alatt jobban elvégezte, amit középkorán át nem igazán tudtunk. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz ma egy zsidó szemébe nézni, mert én úgy szoktam mondani, ha találkozok egy zsidóval, úgy szoktam mondani, hogy a jó keresztény vagyok, mint Schindler. Ezt az egyet értik. Tehát Schindlert, ha mondtam, átkattant. Á, igen. És ma Izraelben van emlékfákat ültettek azoknak a keresztényeknek, akik zsidókat mentettek. Több mint több ezer ilyen név van, akik zsidókat mentettek. Nagyon fontos, hogy közelítünk a zsidóhoz. Nagyon nehéz a sok sérelem, a sok fájdalom. Még egyszer mondom, nem az arabok írtották, nem az ISIS írtotta, igen, nem az ateisták írtották, hanem a keresztény Európa. Az a keresztény Németország, amely egy Immanuel Kantot adott, egy Albert Einsteint adott, vagy Luthert adta. Nem az ország, de sajnos az ország megengedte, tapsolt és megválasztotta és hatalmon segítette Adolf Hitlert. Ezért mi is bűnbánatot kell tartsunk, mert sajnos ezt megtett.

0: Mielőtt én is szeretném már kicsit beszélgetnünk erről, hogy mi ez az általános ellenszem a zsidók iránt, de kicsit álljunk meg annál tényleg, hogy tehát 1948-ban megalakul a zsidó állam. Ha most eltekintünk attól a konfliktustól, ami van, milyen jellemzi ezt az országot? Milyen Izrael? Ha mondaná egy-két dolgot magáról az országról.
1: Csodaszép ország. Én azt szoktam mondani, ha megtehetitek, ha módotokban áll, egyszer el kell menni. Joel könyv azt mondja, hogy az Úr ékessége. Érzi az ember, amikor bementünk Jeruzsálembe, busszal mentünk, én nem tudom, hogy egy olyan érzés kapottál, hogy hazaértem. Csak itthon, és ott éreztem azt, hogy otthon vagyok. Egy szentség fogott meg. Gyönyörű Izrael. És annak ellenére, amit most láttok a tévében, Izrael nem ilyen. Izrael biztonságos. Az emberek világ egyik legboldogabb nemzete. Megtanultak együtt élni a terrorral, azaz elfogadják. Nem szeretik, de vele élnek. Izrael, ami nagyon meglepett, hogy nagyon világias. Tehát 90-89%-ban Izrael elvilágosodott, szekularizált ország. Sajnos a legnagyobb részük Izraelben nem vallásos.
0: Ők nem konzervatív zsidók.
1: Nem. Mert egy-egy ünnepet megülnek, de ugyanúgy megeszik a disznóhúst. A szombati napot messze nem úgy ünneplik meg, tehát kocsiba ülnek. Tehát szinte ugyanúgy, mint egy európai. Illetve utána vannak azok, akik az ultraortodoxok, azok nagyon-nagyon megélik. Szombaton nem ülnek kocsiban, nem televízióznak, nem kapcsolják fel a villanyt. Még két lapot se szednek szét, hogy ne alkossanak valami újat. Nagyon furcsa volt látni, hogy Izraelben milyen komolyan veszik, és vannak olyan negyedek, olyan részek, ahol a kocsival se lehet behajtani. És leáll az élet Izraelbe. Tehát a szombat, az Isten megpihenésére emlékeznek, illetve az Izraelbe való kivonulása. És ami még nagyon szép Izraelbe, a Jeruzsálem a falai, Szulejmán építette, és Jeruzsálemnek 8 kapuja van. 7 nyitva van. Többen bementünk. Egy kapuja nincs, és tudjátok miért? Mert az be van falazva. Az ott van az olajfák hegyével szemben, ott fog jönni, az, amikor a Messiás eljön, ugye a lábával érint az olajfák hegyét, és a Kidron patakon át fog bejutni azon a kapun, ahol mi be van falazva. És képzeljétek el, hogy az arabok falaszták be, mint a késletetni lehetne az Úr eljövetelét, és temetőt is tettek azon az oldalt, ugye ha a zsidó átmegy, egy temetőn tisztátalan lesz. És érdekes, hogy az olajfák hegyén oldalán pedig zsidó temető, tehát egy hatalmas zsidó temető van, mert mindegyik majd várja a feltámadást, hogy ott legyen majd a Jézus eljövetelékor, ugye tudjuk, hogy a halottak feltámadnak, elsők akarnak lenni. Tel Aviv más világ, nagyon világias, nagyon kicsapongó, a világ egyik legnagyobb meleg felvonása van, nagyon szép európai, Tel Aviv egyébként az elismert fővárosa, a világon szinte 5 országon kívül senki nem ismeri Jeruzsálemet, Donald Trump ismertette el a világgal, de a világ nem megi elfogadni még, fél az arab reakcióktól, mert az araboknak is szent város, igaz, hogy bocsássatok meg, egyszer nem említi a Korán, még egyszer mondom, egyszer sem. Mohamed azt mondják, utolsó, onnan lovagolt fel a mennybe, nem sok kötődik. Én azt nem értem, hogy a zsidóknak 3000 éves fővárosuk. És még mindig az UNESCO például, az UNESCO is nagyon arab párti, és hozott egy határozatot pár éve, ezért vonult ki az UNESCO-ból Izrael, kivonult, ez a világ örökség. Mert hoztak egy határozatot, hogy a templomhegy arab jellege van, és zsidó nincs. Óriási felbagadás volt pár éve, és Izrael és Donald Trump is kivonult. Akkor Amerika kivették, azóta Amerika visszalépett, de Izrael még nem. Úgyhogy Izrael nagyon változatos, nagyon szép, élvezhető, megvan a vallás, megvan a világias légkör, nagyon gazdagok az ételek, de az ember talál kóser üzletet, rengeteg templom van, sok keresztény templom, és a másik vannak messiás zsidók is. Olyan 15 000-et becsülik, akik hisznek a Názáretében, olyanok vagy olyanok, mint mi.
0: Keresztény zsidók.
1: Keresztény zsidók.
0: Köszönöm. Néhány percet itt érünk rá erre, amit már említettünk, meg érintettünk is, az antiszemitizmus, hogy nyilvánul meg, miben nyilvánul meg. Tudom, ez nagyon nagy kérdés. Talán azért is említsük ezeket, hogy nekem meggyőződésem az, hogy egy keresztény ember nem lehet antiszemita. Tehát én Krisztus félem, én nem gyűlölhetem a választott népet, a választott nép tagjait. Ha arról egy kicsit mesélni, napinkban hogyan nyilvánul meg, Miért ennyire ragályos? Most is látjuk ebben a konfliktusban, hogy azért sokan nekiugranak a zsidóknak, és elítélik őket, és támogatják a Hamaszt.
1: Igen. Hát az elég olvastam fel, hogy Izrael azt nevezi a zsidók, hogy Isten szeme fénye. És megvan írva, akit Ábrahámnak azt mondja, aki téged áld, áldott lesz. Aki téged átkoz, átkozott lesz. Tehát veszélyes a zsidó népet bántani. Mindenki, aki a történelem folyamán bele kikezdett, nézzétek meg a Perzsa Birodalmat, Eszterné, ugye ki akarták írtani?
0: Az Isten elhúzójat.
1: Isten elhúzójat. Nézzétek meg a Római Birodalmat, a Náci Birodalmat, a Szovjetuniót. Sztálin halál őt egy nagy zsidó üldözést akart elindítani. És a történelemben minden olyan nemzet, ami előbb-utóbb kikezd Izrael, én hiszem azt, hogy Isten az utolsó időben, amiben most vagyunk, Isten ítéletet fog mondani a nemzetek felett, ahogyan viszonyulnak Izraelhez. Nézzétek meg azokat az országokat, amely szereti Izraelt, az ma áldott, de azok az országok, amelyek elutasítják, azok Isten ítéletet fognak enni. Erre van profécia is, hogy Isten ugye a Gog-Magognál, vagy majd az antikrisztusi Ármageddon csatánál, tehát ítélet alá fogja vonni azokat az pogány királyokat, vagy nemzeteket, akik Izraelen fognak gyűlni. Tehát tudtam mondani, hogy sok bűnük van a zsidóknak. Olyan dolgokat is tettek, amire nem vagyunk büszkék.
0: Igen, de nekünk is, tehát a keresztény világnak is, vagy a laikus, hitetlen világnak is.
1: De nem szabad általánosítani. És Isten mindig az ő népét elővette. Tehát én nem akarok eleven szenet a fejemre, ahogy mondtad, kedves Lógi. Mindig Isten volt az, aki a zsidó népet megfenítette. És nem szabad beleessünk az antiszemitizmus bűn. Egy igazi keresztény ember nem lehet. Az Isten népét, az Isten szövetségét, az Isten elhívott népét nem lehet, mert ő általuk, mert az Istenre tartozik, ő fenyíti. Ez éppen, igen, amikor én egy másik gyermeket megfenyítem, hát majd az apja, a szüleje, és ő az ő atyjuk. És milyen megnyilvánulások vannak? Hát jó, magam saját példámból tanulok. Én is fent voltam évekig egy internetes oldalon, mert Auschwitzba vittem gyermekeket. Magyarországon a lakosság 12%-a antiszemita. És nagyon sok országban, mivel Európában, csak mondok egy egyszerű példát, Franciaországban 5 millió muzulmán él, Németországban 6 millió. Hozzuk, importáljuk, bocsánat, exportáljuk, mármint onnan hozzuk ide be az iszlamizmust. Az iszlamizmust, és így az antiszemitizmust. Most könnyű azt mondani, hallottam a német államfő, meg Macron, a Franciaország elnökét, nem fogjuk megengedni az antiszemitizmust. Hát de beengeditek az arab terroristákat, vagy az arab migránsokat, akik magával hozzák ezt a kultúrát, ezt a vallást, vagy akár ezt a fanatizmust. Tehát nem lehet egyik kézzel hívni, majd a másik kézzel majd kitenni, vagy befogni a szájunkat. Tehát ez egy veszélyes játék, ez egy meghasonlott játék. És Európában ma van antiszemitizmus. Sok zsidó nem meri feltenni, tudok olyat, nem meri feltenni a zsidó jelképeket az utcán. Nem sokára megyek Németországba, és a napokban olvastam, hogy Németországban milyen palesztin párti tüntetések vannak, hogy az emberek, tehát ma a legtöbb zsinagógát védik, terrortámadás miatt, ütlegelés miatt, de azt is tudom, hogy Isten terve van ezzel. Mert az antiszemitizmus Isten felhasználta, hogy létrejön Izrael. És azt az antiszemitizmust, ami még Amerikában most kezd erősödni, mert Amerikában 7 millió zsidó él, ez a 7 millió zsidó még Biblia szerint haza kell jöjjön. Tehát én meghiszem azt, hogy van olyan jó, ami valami rosszból következik, Szent Ágoston mondta ezt, és úgy, ahogy Auschwitzból Izrael, úgy, ahogy az antiszemitizmusból is, lehet, hogy Istenhez menekülnek, lehet, hogy a Sionhoz menekülnek, hazatérnek, és Istennek ezzel is terve van.
0: Zoltán, köszönjük, és köszönöm, hogy kétszer is vállaltad, hogy betekintsünk ennek a népnek az életébe, Isten kiválasztott népének az életébe, és hiszem azt, hogy a beszélgetésünk kapcsán rácsodálkozhatunk Istenre. És arra is, hogy ő nem feledkezik el se a zsidó népről, se rólunk keresztényekről, se a pogányokról, úgymond, hogy a hitetlen világról, és a történelmek a mozgását ő irányítja, és ő fogja a történelem végére a pontot rakni. Nekünk kell figyelnünk az idők jelére, és ezeket komolyan kell vennünk, és mennünk azt kell legyen keresztény embereként, hogy jöjj Uram Jézus, meg legyünk készek, addig is szeressük az időkat, imádkozunk értük, amit tehetünk, meg kell tennünk, és tényleg Isten legyen az oltalmunk, hogy mi őt féljük, és tiszteljük akit ő megmond, hogy tiszteljünk és szeretnünk kell. Köszönjük, hogy velünk voltál, és köszönjük a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: Isten áldjon titeket.
1: Legyetek áldottak.
2: Sziasztok.
1: Sziasztok.
0: Sziasztok.
3: Sziasztok.
1: Sziasztok.

0: ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már?
1: Majd megfogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Tartsd rajtam a szemed, ne csak útmutatásért, hanem erőért is. Sosem vezetlek olyasmire, amihez ne adnám meg az erőt. Ezért is olyan fontos az én akaratomat keresned mindenben, amit teszel. Nagyon sok kiégett keresztény van, aki úgy gondolja, hogy a több mindig jobb, és lelkietlennek tartja, hogy nemet mondjon. Ahhoz, hogy megismerd akaratomat, időt kell töltened velem, élvezve a jelenlétemet. Ez nem terhes feladat, hanem gyönyörűséges kiváltság. Megmutatom neked az élet ösvényét, teljes öröm van nálam, és az én jobbomon gyönyörűségek vannak örökké.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Száznegyvenegyedik Zsoltár, 8. vers. 16. Zsoltár, 11. vers.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 21. rész. Béke mindenkinek. Korintusiakhoz írt második levél, 5. fejezet, 17. és 18. vers. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával, Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. A bűn az Isten és ember közti jó viszonyt megrontotta. Az ember szembefordult alkotójával, föllázadt ellene, és ezáltal ellensége lett. Isten igazságossága a bűnért elégtételt követelt. Kihirdette az ember felett az ítéletet, de könyörülő szeretetéből a bűn következményét Jézus Krisztusra vetette. Így is mondhatnánk, hogy magára vállalta. Ahhoz tudnám ezt a számunkra boldogító tényt hasonlítani, mint amikor egy bírónak a fia súlyos vétséget követett el, és a fiút nyilvános tárgyaláson néki kellett elítélni. Amikor ezt a közönség meghallotta, annyian szorongtak a bírósági teremben, amennyien csak befértek abba. Mindenki kíváncsi volt, hogy a bíró milyen büntetést fog kiszabni a saját fiára. Amikor a fiút elővezették, az édesapa nagyon komolyan nézett a fiára, majd ismertette vele a bűnét és azt is, hogy emiatt a bűne miatt milyen büntetés vár rá. A jelenlévő kíváncsiskodókban majd meghűlt a vér, amikor az édesapa a bíróság tagjaival felállott és kihirdette a kemény ítéletet. Sokan megbotránkozva sugdosták: kegyetlen, szívtelen, könyörtelen édesapa. De még nagyobb volt a csodálkozásuk, amikor az édesapa az ítélet kihirdetése után kijelentette: az ítélet jogerős, de a fiam ítéletét magamra vállalom, és az elítélt fiú helyére állott. Többen hangos sírásba kezdtek a meghatódottságtól, és azonnal megváltoztatták véleményüket az édesapáról. Igen, a mi szerető édesatyánk magára vállalta egyszülött fiában nékünk tékozló gyermekeinek megérdemelt büntetését. E két igevers tehát e világgal megbékélt Istent és az Istennel megbékülő embert állítja elénk. Lássuk először Istent, a békesség szerzőjét. Ő a kezdeményező, pedig az ember vétkezett. Jegyezzük meg jól, hogy a békét kezdeményezni mindig nehezebb, mint elrontani. A békét kezdeményezni csak krisztusi indulattal lehet, hiszen ő a békesség fejedelme. Ha az ő békessége van a szívünkben, nem nehéz a békesség munkálása. Csodálatra méltó Isten szeretete nem követeli az embertől a vele szembeni békesség kezdeményezését, sem a bűn jóvátételét, mert látja, hogy az ember képtelen erre. Ő kezdeményezte az engedetlen bűnössel szemben a békességet. Tanuljuk meg Istentől mi is a békesség kezdeményezését minden embertársunkkal szemben. Ez sokkal szebb, mint a háborúság kezdeményezése. Igaz, ehhez krisztusi alázat kell, de nem szégyelni való az. Nagyobb szégyen a békesség megrontása. Hallottuk, hogy Isten nagy áldozatot hozott az emberrel való megbékélés érdekében. A békesség szerzése néha tőlünk is áldozatot követel. Az a kérdés, vajon meghozzuk-e? A békesség megéri az áldozatot akár lemondásban, vagy anyagi javaink feláldozásában, vagy éppen csak türelembe, vagy hallgatásba kerüljön az. Azt olvashatjuk az 5. rész 21. versében, hogy Isten az ő egyszülött fiát, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ebből láthatjuk, hogy Isten a legnagyobb áldozattól sem riadt vissza a velünk való megbékélése érdekében. Igen, nekünk embereknek volt szükségünk erre a megbékélésre, és nem Istennek. Ragadjuk meg ezt a Krisztusban szerzett és felkínált békességet, mert enélkül nincs örök élet. Isten a Krisztusban való megbékélést kiterjesztette az egész világra. Tehát nem csupán egy népre vagy egy nemzedékre, hanem az egész világra mindenkor. Kiáltsunk Pállal együtt mi is így: ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útai.
Rómaiakhoz írt levél 11. fejezet 33. vers. De azt is örömmel kiáthatjuk, amit szintén Pál mond a Korintusiakhoz írt 2. levél 9. fejezetében, az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Isten megbékélése tökéletes. Isten már nem tulajdonít bűnt a vele megbékélt embernek. Amilyen távol van a napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. 103. Zsoltár 12. vers. Ő teljesen elfelejti a megtérő bűneit. Sohasem emlékezik meg többé azokról. Isten nem a tékozlót látja már a megtért bűnösben, hanem a gyermekét. Lásd a tékozló fiú esetét. Most lássuk a megbékélés következményét az ember életében. Új teremtés lesz az Istennel megbékélt ember. Pállal együtt boldogan vallja, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az újjáteremtés az emberi életnek egyik legnagyobb csodája. Sokszor lehet egy-egy elromlott emberi életre vonatkozóan hallani ezt az ízléstelen kifejezést, kutyából nem lesz szalonna. Pedig sok komolyan megtért ember élete igazolja, hogy ami embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges. Bárcsak látnának ma is az emberek sok ilyen újjáteremtett életet. A békéltetés szolgálatát Isten a megbékélt emberre bízta. Ki is lehetne erre alkalmasabb? Békességet hirdetni a közel és távol valóknak csak azt tud, akinek az Isten békessége betöltötte a szívét. A békéltetés szolgálata nem könnyű szolgálat. Sok szeretetet, türelmet, áldozatot és alázatot igényel. De bőséges érte a jutalom. Néha az emberek is hálásak érte, de Isten különösen sokra értékeli a békéért való fáradtságot. Azt mondja az Úr Jézus, boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak mondatnak. Máté evangéliuma 5. fejezet 9. vers. Az Istennel megbékélt ember Krisztusnak áll követségében. Még egy földi ország követének lenni is igen megtisztelő dolog. Hát csak az Isten országa követének lenni, nem lenne megtisztelő? Isten az ő követei által szól az emberekhez, akár hallják, akár nem. Mi is a Krisztusért járunk követségben, és kérünk titeket, béküljetek meg az Istennel. Hogy békességben vagytok-e, azt nem a külső képmutató vallásoskodás mutatja, hanem a mindennapi élet. Végül lássuk, mi a következménye az Istennel való megbékülésnek. Így békességünk van egymással is. Ez pedig igen nagy áldás e földi életben. Így Isten országa már most közöttünk van. Szeretet, békesség és Szentlélek által való öröm lakozik közöttünk. Ebből kifolyólag jó lelki ismeretünk is van. De végül elnyerjük az örök élet hervadhatatlan koronáját. Kedves testvéreim, saját boldogságotok érdekében törekedjetek az Istennel és egymással való békességre. Amen.

Hálaadás a mennyben. Jelenések könyve, 7. fejezet, 9-től a 12. versig. Azután íme nagy sokasságot láttam, amelyet senki sem tudott megszámlálni, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből a trón előtt és a bárány előtt állni, fehér ruhákba öltözve, kezükben pálma ágakkal. És hangosan kiáltottak: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Az angyalok pedig mind a trón, a vének és a négy élőlény körül álltak, és arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent ezt mondva: ámen. Áldás, dicsőség, bölcsesség, hálaadás, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek mindörökkön örökké. Ámen. Meg vagyok róla győződve, hogy nem egyedül vagyok a Biblia olvasói között, aki valahányszor olvasom ezeket az igeverseket, lelki szemeimmel egy kicsit mindig bepillantok a mennybe, és magam előtt látom a megszámlálhatatlan mennyei sereget, és hallom Istent és a bárányt dicsőítő, csodálatos szép éneküket. Ilyenkor szívemet mindig az a forró óhaj hatja át, bárcsak én is közöttük énekelhetném egykor a bárány dicséretét. Hiszem, vallom, hogy kegyelemből a bárány vérjének érdeméért én is ott leszek. Lássuk csak, mit is tartalmaz e hálaadó mennyei seregnek az éneke. Dicsőítést, magasztalást az ember megváltásáért. Tehát az érdekünkben elvégzett megváltásért hangzik a mennyeiek dicsőítése. Ugyanis ott már nincs szükség könyörgő és bűnbánati imákra, mert ott semmiféle szükség és semmiféle bűn nincs. Az Úr Jézus azt az utasítást adta szolgájának, Jánosnak: ímé mindent újjáteszek, írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. Jelenések 21.5. Lám, nem szűkölködik a mi atyánk és megváltónk hódolatban, dicsőítésben és magasztalásban akkor sem, ha ezen a földön egyetlen ember sem tenné. Sokkal tökéletesebb mennyei lények végzik ezt a szolgálatot a mennyben. De ha ők teszik, akiknek nem volt szükségük megváltásra, mert soha semmiféle bűntudattal, illetve bűnös érzéssel nem rendelkeztek, mennyivel inkább tenni kell nékünk, akikért az Atya ilyen nagy áldozatot hozott, hogy ide áldozta üdvünkért egyszülött fiát. Jó belegyakorolni magunkat Isten magasztalásába már ezen a földön, mert odaát csak úgy folytathatjuk, sokkal tökéletesebb testben és sokkal tökéletesebb módon. Állítólag Spurgeon mondta egy alkalommal: egy hitetlen vagy Istent káromló embernek büntetés lenne a mennybe kerülni, mert amit e földön került és megvetett, tudnélik az imát és éneket, odaát szüntelenül azt kellene tennie. Pedig végül, amikor az Istent megvető és Istent káromló ember rádöbben az általa megvetett valóságra, ő is üdvözülni szeretne. Kész lenne már akkor ő is Isten magasztalására. De a halál után már mindenki a cselekedetei szerint fogja a jutalmat kapni. Éppen ezért ne vessünk a testnek, a hitetlenségnek és a bűnös testi kívánságoknak, hanem vessünk a léleknek, hogy a lélekből arathassunk örök életet. Legyen így. Amen.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten, a napjáitat címe több, mint puszta szó. A mai ige apostolok cselekedetein 13. fejezet 34. verse. Nektek adom meg a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket. Gondolatok az igéről. Az embereknél semmi sem biztos, Istennél viszont minden az. Ez kiváltképpen vonatkozik a szövetségre, melyet Isten velünk kötött, amint Dávid mondja. Örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Biztosak vagyunk abban, hogy az Úr komolyan veszi kegyelmét. Az ő ígérete nem puszta szó, hanem igazság és hatalom. Kegyelme valóságos kegyelem. Még ha úgy látszik is, mintha a halál meghiúsítaná beteljesedését, akkor is megáll, mert Urunk beváltja szabát. Biztosak lehetünk abban, hogy az Úr megadja a szövetséges népének a megígért áldásokat. Választottai sorra rendre mind részesülnek benne. Valamennyi gyermeke a legkisebbtől a legnagyobbig számíthat erre. Biztosak lehetünk abban is, hogy az Úr ezután is megadja kegyelme ajándékát népének. Nem azért ad, hogy visszavegyen. Amit idáig kaptunk tőle, csak záloga mindannak, amit még ezután fogunk megkapni. Amit pedig még nem kaptunk meg, az épp oly biztosan a miénk lesz, mint amit már megkaptunk. Ezért csendesedjünk el, és várjuk az Urat. Nincs okunk a legkisebb kételkedésre sem. Isten szeretete, igéje és hűsége biztos. Sok bizonytalan dolog van, de ez biztos. Egy hét imádság már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházok minden gyülekezetét október 5 és 11 között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Felújították a kántor tanítói házat a lélegzett, református udvarnak helyet adott Taliándörögdön. Befejezték az idei Művészetek Völgye Fesztivál kezdetére a lélegzett református udvarnak otthont adó épület együtteshez tartozó kántor tanítói ház felújítását. Az épület már régóta rossz állapotban volt, most viszont megújulva, de hagyományos formájából a lehető legtöbbet megőrizve várja a látogatókat. A felújításról Zilla Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője beszélt. Aki járt már a lélegzett református udvarban, az emlékezhet, hogy a kántor tanítói ház hosszú évek óta rossz állapotban volt, már a reformáció emlékévének idején is szóba került a felújítása, de csak most sikerült rá a szükséges forrásokat előteremteni. Az ügyvezető megosztotta, hogy nem csak a Művészetek Völgye miatt volt szükség a felújításra. A településen van egy kis református közösség, melynek tagjai nagyon örülnek, hogy közösségi térként tudják majd használni a kis házat. Szent Vér. A Keresztény Múzeumot érintő beruházás az esztergomi budapesti főegyházmegye 300 millió forintos támogatásából valósult meg. A műemléki védettségű épületben két emeleten 1000 négyzetméter újult meg, ennek során eltüntették a korábbi, elavult belső építészeti és műszaki beavatkozások nyomait, miközben az örökségvédelmi szempontokat szem előtt tartva megőrizték az épület neoreneszánsz jellegét. Felfrissült az enteriőr, ám a másfél évszázaddal ezelőtti korszak atmoszférája megőrződött. A megújult terekben azonban még régebbi korok szépségei vonulnak fel. A középkori alkotásokon az arany háttérben ábrándos tekintetű proféták, imádságban elmerült mezitlábas szentek sorakoznak, arcukon a túlvilági ígéret derűjével. Megérkezett a Plantáj Konferencia 2026 programja. Idén a felülről témája köré gyűlnek össze, mert hiszik, hogy minden új gyülekezet születése Isten csodája. Az összejövetelen lesznek dicsőítés, igehirdetés, talkshow a missziók együttműködéséről, gyakorlati szemináriumok a plantálás különböző területeiről, valódi történetek a gyülekezet plantálás frontvonaláról, majd közös ima és bátorítás. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mottóval. Aki gyülekezett plántáló, vagy egy plántálásban szolgál és érdekli a misszió, vagy egyszerűen szeretné jobban megérteni, hogyan születnek új gyülekezetek, azokat szeretettel várják. A helyszín a Montás Központ, az időpont október 3-a.
0: Kulturális programajánló.
1: A 10 nap alatt 4000 program várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye Fesztiválon. Kapolcson, Vigánt, Petenden és Talián Dörögdön augusztus 2-ától augusztus 22-éig tart a Művészetek Völgye Fesztivál. A programkínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyermekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. A fesztivál pénteki megnyitóján Rost Andrea magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos hangsúlyozta. A fesztivál arra hív mindenkit, hogy adjon időt annak, amit hall és lát. Hozzátette, ha a művész és a néző újra egymásra talál, élő marad a művészet. Kiemelte, az ismert művészek jelenléte rangot ad a fesztiválnak, de emellett fontos, hogy azok is lehetőséget kapjanak, akik a következő időszak művészetét alakítják. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek és kultúrának. A Turszi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják majd az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szentmise fő celebránsa Marton Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plévános az egyéni szentségimádásról fog tanítani. Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10.30-kor kezdődő Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs, Esztergom Budapesti segédpüspök lesz. Homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete. Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különösen figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyerekek számára, illetve több kiállítást és zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. A gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőséget a szünidőben. Július elejétől látogatható a megújult Esztergomi Keresztény Múzeum. Megújult belső terekkel, átrendezett állandó kiállítással és újra gondolt koncepcióval várja a közönséget az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye, az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Méltóság teljes az esztergomi Mindszenty téren álló Keresztény Múzeum neoreneszánsz épülete. Hát még a mögötte felsejlő látkép. A házak felett magasodó domb tetején a vár rusztikus tömbje trónol, mögötte a bazilika kupolájának monumentális félgömbje, amely egyszerre szimbolizálja a kereszténység megtartó erejét és ad történelmi romantikát a városképnek. Mindez a múzeumi már megújult enteriőrjében sétálva is élvezhető, a második emeleti termek ablakából ugyanis fenséges kiállítás nyílik a történelmi város részre, mintha csak díszletként szolgálna az új koncepcióban megálmodott állandó tárlatnak.
0: Egészséget mindenkinek!
1: A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szentatya. Nyári szünet az Országos Irodában. Az Evangélikus Egyház Országos Irodája tájékoztatja az egyházközségek, az intézmények vezetőségét és partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és augusztus 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel, az első munkanap az Országos Irodán augusztus 17-e hétfő lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Most tetőzik a hőmérséklet, de jön a frissülés. Kedden napos időre számíthatunk felhőkkel. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, és 24-31 fok valószínű. Szerdán inkább derült napos időre van kilátás esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-33 fok várható. A hét második felében újabb felmelegedés kezdődik, egyre több felé emelkedik 35 fok fölé a maximum. Az éjszakák azonban hoznak némi felfrissülést.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Amikor együtt nyitjuk ki az apostolok cselekedeteit, és az a különös helyzet van, hogy ebben a sorozatban ma ezt utoljára tesszük, akkor mindig rácsodálkozhatunk arra, hogy bár látunk egy történést, de azok a történések egyáltalában nem véletlenszerűek, hanem az élő Istennek azokkal mindig valami célja van. Természetesen korántsem biztos, hogy ez mindig az első pillanatban is világos. Remélem, hogy mire véget ér ez a mai Biblia tanulmányunk, mindenki fogja látni, hogy nem mondva csinált célok ezek. Az apostolok cselekedetei Pál Rómába érkezéséről így emlékszik. Amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őrző katonával. 3 nap múlva magához hívatta a zsidók ottani elöljáróit, amikor ezek összegyűltek, beszélni kezdett hozzájuk. Még mielőtt elkezdenénk olvasni, hogy mit mondott, azért maradjunk annyiban, hogy az egy nagyon nagy kiváltságnak számított abban az időben, hogy a beadvány alapján, amit magával hozott Július százados, és amit megfogalmaztak Cézáreában, nem úgy ítélték meg a császárnak a megfelelő hivatalában, hogy ez egy olyan fogoly, aki államellenes, császárellenes tevékenység miatt azonnal valami súlyos és nagyon kemény elzárásra ítéltetett, úgy ítélték meg, hogy az ügy kivizsgálása alapján tulajdonképpen mai fogalmakkal élve házi őrizetben lehet tartani, és még azt is megengedték neki, hogy nem kijelölik a házi őrizetet, saját bérelt szálláson lehet. Ebben a házi őrizetben az őt őrző katonával van együtt, ami nem egy katonát jelent, csak azt jelenti, hogy mindig ott van egy katona, és ráadásul a kornak a szabályai szerint ez azt is jelentette, hogy a katona tulajdonképpen valamilyen módon oda van láncolva a házi őrizeteshez, hogy annak ne jusson eszébe csak egyszer kereket oldani és elszaladni. De egyébként a házi őrizetesnek a mozgása házon belül nem volt korlátozva, fogadhatott vendégeket, beszélgethetett, úgyhogy ez a katona, illetve hát azok a katonák, akik ezt átélték, soha nem voltak mentesek attól, hogy találkozzanak az ige hirdetéssel. Tehát amikor Pál beszélt, biztos mindig volt egy római katona, aki a prédikációját, a bizonyságtételét, a levelének a diktálását, ezt végig kellett, hogy hallgassa. 3 nap, amit megjelöl az Isten igéje, amikor úgy döntött Pál, hogy magához hivatja a Rómában élő zsidóknak az elöljáróit, már csak azért is, mert nyilván lehetett arra számítani, hogy ahogy ez már szokott lenni ebben a közösségben, Pálnak a híre jócskán megelőzhette Pál valóságos érkezését, és hát amit elmondtak Jeruzsálemben, amit elmondtak többször is Cézáreában, éveken keresztül hangoztattak, könnyen elképzelhető, már rég Rómában van, és már megy a bújtatás, vagy a felbújtás, és Pál ezt szerette volna megelőzni azzal, hogy ő saját szájával akarja elmondani, hogy mi is az ő bizonyságtétele. Hát hallgassuk meg. Atyám fiai férfiak, bár semmit sem vétkeztem a nép ellen, vagy ősi szokásaik ellen, Jeruzsálemből mégis foglyul adtak engem a rómaiak kezébe. Miután ezek kihallgattak, szabadon akartak bocsátani, mert semmi halállal büntetendő vétket nem találtak bennem. Mivel azonban ez ellen tiltakoztak a zsidók, kénytelen voltam fellebbezni a császárhoz, de nem azért, mintha népem ellen akarnék vádaskodni. Emiatt kértem, hogy láthassalak titeket, és beszélhessek veletek, hiszen Izrael reménységéért viselem ezt a láncot. Izrael reménységéért viselem ezt a láncot. Ugye ezt a viselem ezt a láncot, ez egyből rá is mutat, hogy amit az előbb elmondtam a római katonai és az ő közte levő különleges kontextusra, összefüggésre, ez fényt is vet erre. Ők pedig azt mondták, mi sem levelet nem kaptunk rólad Júdeából, sem az atyafiak közül nem jött ide senki, és nem jelentett vagy mondott rólad semmi rosszat. Helyesnek tartjuk tehát, hogy tőled halljuk meg,

0: hogyan gondolkozol, mert erről az irányzatról tudjuk, hogy mindenfelé ellenzik. Itt most meg is kell, hogy álljunk. Nem tudták volna Jeruzsálemben, hogy elindult Cézáreából pár Rómába, teljességgel kizárt. Nem próbáltak volna meg lépéseket tenni, hiszen emlékezzünk csak, az első misszió úton a szomszéd településre is átmentek, ez a szomszéd település egyébként annyira nem szomszéd település, mert ha mondjuk megnézzük, hogy Tesszalonika és Filippi között, meg Tesszalonika és Béra között mekkora a távolság, akkor elég hamar ki fog derülni, hogy jócska utakat képesek voltak megtenni. És ugyanez volt igaz Lisztrában, Derbében, Ikoniumban, hogy hatalmas távokat képesek voltak azért utazni, csak hogy Pál apostol munkáját megakadályozza. Vagy ne talántán, a kor szokásai szerint ugyanúgy elindították a követeket, mint ahogy szokták, ilyenkor szokott lenni az, hogy valaki szárazföldön, egy más valaki ugyanazzal a tartalmú levéllel vízi úton megy, és minimum kettő vagy három követet indítanak, hogy egyik csak célba ér, és azok valahogy nem értek célba. Kis híján Pál se, ugye emlékszünk, ez a kis híján azért ez nagyon túlzás, mert világosan megmondta Isten, hogy ő oda fog érni, és még a hajótörés sem tudta akadályozni, hogy oda ne érjen, de úgy tűnik, hogy az elindított követek sose érkeztek meg. Az elküldött levelek sose jutottak célba. Kitűztek tehát egy napot, és akkor sokan eljöttek hozzá a szállására. Pál bizonyságot tett előttük az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról, Mózes törvénye és a proféták alapján. Ez rendkívül gyorsan elmondott, ez egy vers. Reggeltől estig igyekezett meggyőzni őket Mózes törvénye és a proféták alapján. Azért szeretnék itt megállni, kedves hallgatóim, különösen, mert mi nagyon-nagyon sokszor emberi beszédet gondolunk ráerőltetni a többiekre. Na de az én személyes élményeim, hol vedhetők össze az élő Isten kijelentett igéjével? Sehol. Ez nem azt jelenti, hogy nem fontos az én személyes élményem, de amikor valaki hitre jut, ha csak emberi szóra, emberek élményeire, élménybeszámolóira mondja azt, hogy jaj, ide jó lenne egy olyan Istenhez tartozni, aki engem minden bajomtól megszabadít, soha nem lesz semmi gondom, hát most is milyen szépeket mondanak, hát nagyon rövid idő után keserves csalódások fogják érni. Mert mi, ami hitünkben, és nem szeretném azt mondani, hogy ez a felekezet, vagy amaz a felekezet, mert ez felekezet fölötti, és attól teljesen független, ami hitünkben ráépültünk a prófétákra és az apostolok alapkövére. Ezt nem én találtam ki, ezt Péter apostol mondja. De egyébként Pál apostol is mond ehhez hasonló gondolatokat. Azért, mert az apostolok annak idején pontosan tudták, hogy a kereszténység, mint olyan, az nem a semmiből keletkezett, egy hirtelen jött ötlet, vívmány, alapított valami, hanem ennek az Ószövetség, az Isten kijelentett igéje egy megfellebbezhetetlen előzmény, és a proféciák Krisztus Jézusban teljesedtek be. Pál apostol ezt úgy fogalmazza egy helyen, hogy Isten minden ígérete ő benne lett ámenné. És ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert ma is egyedül ez az alap, és hogyha egy gyülekezet ezt az alapot elhanyagolja, alig merem mondani, kiveszi, mint alapot, és ehelyett költők, írók, művészek, és még sorolhatnám, vagy éppen tehetségesnek gondolt emberek éppen adott gondolatai kerülnek a középpontba, akkor a gyülekezet megszűnik gyülekezetnek lenni, nem lesz más, csak egy keresztény színezetű, kedves, egyébként lehet, hogy szereteteljes klub, ahol jól érzik magukat az emberek, csak a cél, ami felé tartanak, az nem az lesz, mint amit a Biblia kijelölt. Tessék megnézni, Pál nem sajnálja az energiát, és ez a reggeltől estig, ez nem egy ilyen ütünk egyet a hasunkra és mondunk valamit, hanem Pál apostol nem egyszer tette ezt, tehát egészen biztosan ment végig Mózes törvényén, és ment végig a prófétákon, és magyarázta, hogy melyik profécia, melyik kijelentés Krisztusban hogyan teljesedett be, és ő, mint egyébként héber ember, mint Benyámin törzséből származó, mint eredetileg farizeus, hogyan jutott annak a felismerésére, hogy az élő Isten Krisztusa, Jézus, aki valóban az Isten fia, aki meghalt, aki feltámadt, aki vitetett az Atya Isten jobbjára, és aki most is él. Egyesek hittek a beszédének, mások meg nem hittek. Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, és ekkor Pál ezt az egy igét mondta nekik: helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás proféta által atyáitokról, amikor azt mondta: menj el ehhez a néphez, és mondd meg, halván halljatok, és ne értsetek, látván lássatok, és ne lássatok meg, mert megkövérjedett a nép szíve, és fülükkel nehezen hallottak, és szemüket behunyták, hogy ne lássanak szemükkel, ne halljanak fülükkel, szívükkel ne értsenek, meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége, ők pedig meg is fogják azt hallani. Ez rendkívül radikális búcsú mondat Páltól. Nem először történik, korábban is emlékszünk, hogy volt olyan hely, még Barnabással együtt le kellett, hogy rázzák a port a lábukról, és azt mondták, hogy akkor mostantól a pogányokhoz fordulunk, és majdnem minden misszió útján átélt valami hasonlót Pál apostol, de a lényeg az, hogy teljes mértékben egyértelművé akarta tenni Pál, hogy az Isten igéje alapján a Krisztusról szóló tanítás elutasítása egyben az Isten igéjével való szembefordulást is jelenti. Miért? Mert látván látnak, és mégse látnak. Értvén értenek, de mégse értenek. Mitől megkövéredett a nép szíve? Milyen a megkövéredett szív? Hát olyan, amelyik nehezen mozdul. Olyan, amelyik nagyon lomha a megértésre. Jól van ez így, ahogy van, mi már megszoktuk ezt. Persze, úgy köszönünk el egymástól, hogy várjuk a Mesiást. Hát így köszönünk el már a népünk, nem tudom hány évszázada, hát a következő időben is így fogjuk csinálni. Sokszor eszembe jut, hogy a 19. századi feljegyzések szerint minden páska ünnep itt Magyarországon is úgy ért véget, hogy jövőre Jeruzsálemben. Ezzel a különös köszöntéssel. És nem itt tetszene gondolni, hogy amikor haza lehetett menni, mindenki hazament, mikor hazát adott Isten újra ennek a népnek. De ettől még a következő pászkát is ezzel a köszönéssel fejezték be a jövőre Jeruzsálembe. Mit jelent ez? Hogy valahol elszakad a hit a készséges megvalósítástól. Még mielőtt valaki azt mondaná, hogy milyen emberek is ezek, azért nézzünk szét a saját házunk táján egy kicsit. Nem fordulhat velünk ugyanígy elő, hogy megkövéredik a szívünk? Tudunk Krisztus visszajöveteléről, látjuk az időknek a jeleit, hallgatjuk azokat a dolgokat, amit ezzel kapcsolatban elmondanak, és maximum azt mondjuk, hogy jaj, de izgalmas. Én még emlékszem, most már 20 évvel ezelőtt volt körülbelül, amikor egy olyan valakinek az ige hirdetését hallottam többször, ki rendkívül tájékozott volt a proféciákban, és nagyon-nagyon sok izgalmas és érdekes dolgot mondott, és nagyon sokan szerették őt meghallgatni. Na de sokak számára úgy tűnik, hogy olyan volt ez, mint valami kiváló színházi előadás. Fú, mekkora tudás! Jaj, milyen izgalmas! Így is lehet értelmezni a Bibliát! És aztán pontosan az történik, sokszor, mint ami itt is történt. Egyesek hittek, mások nem hittek, és akik hittek, hát nem értettek egyet azokkal, akik nem hittek, de hát ebből a vitatkozásból semmi nem jött ki. És Pál apostolnak akkor azt kellett mondani, akkor ezt most vegye mindenki tudomásul, hogy akkor a pogányokhoz kell vele fordulni, és a pogányok el is fogják fogadni. Na de elfogadták? Ez egy nagyon fontos kérdés, és hogyha a következő mondatokra odafigyelünk, akkor egy csodálatos időszak kezdődik, ezt a csodálatosat, ezt most kérem, hogy sok szempontból tessék idézőjelbe tenni. Pál apostol nem kapott wellness nyaralást ajándékba a római császártól, és még sok mindent lehet mondani, ami nem volt csodálatos, de egy dologban rendkívüli dolog történik. Pál újra előveszi az íróeszközt, és innen ír leveleket több gyülekezetbe. Én most csak 3-at szeretnék szóba hozni. a Filemonhoz írt levelet, a Kolosséi levelet és a Filippi levelet. Miért hozom ezt a hármat szóba? Azért, mert mind a hármat egyébként nyugodtan mellé tehetnénk az Efézusi levelet, hiszen ezt a Kolosséi levéllel együtt postázta, és akkor már négyet is szóba hoztunk. Mindegyik levél pásztori levél. De mire ezek a levelek elindulnak, addigra már nagyon sokan olyanok vannak azokban a gyülekezetekben, akik személyesen Pált nem ismerték, hiszen később jutottak megtérésre. Magyarul számukra ezek az apostoli levelek pontosan ugyanolyan súllyal estek latba, vagy nem estek latba, mint amennyire a mi számunkra esnek latba, vagy nem esnek latba. Nekik ez már az Isten igéje volt, ami jött valahonnan, kézbe került, el kellett olvasni, és el kellett dönteni, hogy elfogadjuk-e. Ez a két esztendő, amit Pál fogságban tölt, alkalmat adott neki például arra, hogy egyszer csak összetalálkozon egy szökött rabszolgával. Ez a szökött rabszolga ott a rablánc mellett jutott megtérésre. És még arra is eljutott, hogy Pál apostolnak azt kelljen mondani, hogy haza kéne menni Onézimus. Vissza a gazdádhoz, Filemonhoz. Nem azért, mert a társadalmi egyenlőtlenségeket kevés szociális érzékkel támogatta volna az apostol, hanem pontosan azért, hogy az a Filemon és a kedves felesége szembenézhessen azzal, hogy Krisztusban nincs szolga, sem szabad, és még ha szökött rabszolgájuk is nagy kárt okozott nekik, mert nyilván nagy kárt okozott a szökésénél, de Krisztusban testvérként lehet fogadni, amikor igazán bűnbánó lélekkel, de igazán megtért állapotba visszakerül. A kolosséi gyülekezet ugyanakkor kapott levelet. És hogyha velem együtt lapozunk a kolosséi levélhez, és kérem kedves hallgatóimat, hogyha lehet, akkor tegyék meg, akkor ott a kolosséi levélnek a végén egy pár személyes dolgot is elmond Pál. Ez a 4. fejezet 7. versével kezdődik. Az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tükikosz, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatársam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és hogy megvigasztalja a szíveteket. Velem egy Onézimus is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát minden tudatnak veletek, ami itt történik. Köszöntiteket Arisztarchosz, az én fogolytársam és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be. Továbbá Jézus, akit Justusnak hívnak, a zsidók közül csupán ők munkatársaim az Isten országa hirdetésében, ők vigasztaltak engem. Az elmúlt két esztendő súlyos változásokat hozott Pál életében, és tessék megnézni, mit mondott. A pogányok majd befogadják. De úgy tűnik, hogy munkatársként, ez nem azt jelenti, hogy nincs más a gyülekezetben, aki a zsidó közül tért volna meg. De olyan munkatársak, akikre támaszkodhat, akikért úgy vállalhat felelősséget, hogy azt mondhatja, hogy hűséges munkatársak az Úrban, egy viszonylag szűk csoport maradt. Nem értéktelen, a kis csoport az nem értéktelen, csak azt gondolná az ember, hogy hát talán már a kezdő bizonyságtétel után elindulhatott volna valami más folyamat. Úgy tűnik, hogy bizonyos szempontból nem. Ha Filippi levélhez lapozunk, akkor onnan még egy néhány egyéb információt is megtudhatunk. Például azt az első fejezetből, a 12. verstől, hogy Pál apostolnak a fogsága egy egész érdekes, különleges kört kezdett áthatni. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem a bilincseimet, úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiben bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják az Isten igéjét. Ez egy rendkívüli nagy változás. És mit is mondott? Testőrséget. Ez nem az ő fogvatartóit jelenti. Neki nem testőrei voltak a szó másik értelmében, hanem porkolábjai, akik őt őrizték. A testőrség az a császárnak a prétoriánus csapata volt, na de ez a testőrség úgy tűnik, hogy valahogy elkezdődött megérintődni az evangéliummal. Én nem tudom, hogy kezdődött. Katonatársak meglátogatták a katonatársakat, és közben találkoztak Pál ige hirdetésével. Vagy a házánál levő istentisztelet egyre gazdagodott, egyre szélesedett. Egy biztos, nem egy-két olyan emberről beszélünk, aki érintett lett az evangéliummal és döntött Krisztus mellett, sőt, azt mondja itt Pál apostol, hogy akkora változást idézett elő a császár környezetében az Isten igéjének a terjedése, hogy nagyon sokan fölbátorodtak, ami azt jelenti, hogy szabadon prédikálták az evangéliumot, miközben Pál továbbra is fogoly, de a fogság körülményei, ezek szerint messze túl volt minden elképzelhetetlen enyhítésen ekkor már Pál, a fogság körülményei mindenki másnak bátorságot adtak, és szabadon hirdették az igét. Aztán azt is érdemes megnézni, hogy amikor Pál apostol anyagi dolgairól volt szó, akkor is kiépült egy újabb közösség. Pont a filippi gyülekezet volt az, aki azért küldte Pálhoz Epafroditoszt, hogy viseljenek gondot Pálról ezeben a nehéz fogoly állapotban, mert azért anyagi támogatást a császártól Pál nem kapott. Ezt szeretném hangsúlyozni, abban az időben a fogoly, ha el tudta látni magát, vagy gondoskodtak róla, akkor volt. Ha nem, akkor akár éhen is halhatott. És a filippi gyülekezet szintet lépett ebben a dologban, és azt mondta, hogy ő mindenképpen akarja az apostolt támogatni. Ez is egy nagy előrelépés, mert pont a fogság irányította rá a figyelmet, hogy időnként erre is nagy szükség van. Amikor a köszöntéseket olvassuk, akkor a Kolosei levélben egy ilyen megjegyzést is találunk a végén, hogy köszöntenek titeket, különösen a császár udvarából valók. Ez már nem a testőrség. Tehát ez azt jelenti, hogy az evangélium szép csendesen beszivárog egy olyan közegbe, ahova nem jutott volna el. Miért volt fogoly Pál? Hát az evangéliumért. És mit csinált Pál a fogsága alatt? Hát ezt az evangéliumot adta tovább. Írásban, szóban, életvitelben, konkrétan személyekben, megtérőkben mérhető volt az ő munkája ott Rómában, és ki tudja, hogy hány száz, hány ezer megtérőben volt mérhető a leveleken keresztül. És igenis, szembe kellett nézni a társadalmi helyzeteket, tessenek csak arra gondolni, hogy Filemonék mégiscsak egy szökött rabszolga kérdésében kellett, hogy döntést hozzanak a levelek kapcsán, és nem véletlen mondok leveleket, hiszen Kolossei levél is oda ment, meg a Filemonhoz írt levél is ugyanarra a településre ment, és mind a kettőt nyilván ismerte elég hamar az egész gyülekezet, ami azt jelenti, hogy elindult egy erjesztő folyamat is jó értelemben a társadalomban, hogy a mi hitünk megváltoztatja a kapcsolatainkat, megváltoztatja a hozzáállásunkat, megváltoztatja a gondolkozásunkat, és ezek a levelek igévé, Isten kijelentésévé változtak Isten lelke által, mint ahogy azok nekünk ma is. Hálásak vagyunk érte Istennek, mint ahogy az apostolok cselekedeteiért is. És most, amikor elköszönünk az apostolok cselekedetei mellett, most az új szövetségtől is búcsút veszünk, és hogyha az Úr akarja és élünk, legközelebb, virágvasárnap és húsvét után, amikor együtt nyitjuk ki a Szentírást, akkor Mózes életével kezdünk majd foglalkozni. Addig is Isten áldását kívánom. A viszonthallásra!
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 27-e. Mihail Jurjevics Lermontov, orosz romantikus költő, elbeszélő, drámaíró, 1814-től 1841-ig élte igen mozgalmas, rövid életét. Liberális elvei miatt gyakran összetűzésbe került a Moszkvai Egyetem konzervatív tanáraival, akik arra kényszerítették, hogy hagyja ott az intézményt. Szentpétervár lett élete következő állomása, ahol kadétiskolába került. 1834-ben a testőr huszárezred tisztje, lovas hadnagy. Költészetén már 1830-tól fő motívumként átvonul a szabadságvágy, a magány és az összhang utáni sóvárgás. Érett lírája inkább gondolati jellegű, az intelligens körök elveszettségérzése jut benne kifejezésre. Hálaadás című versében írja: Hála, Uram, köszönet mindenért, a szenvedélyért, mely cikázva jár át, a tanulságért, mit düh és árulás ád. Jellemző versei: a fogoly, az elváltunk, a tűnődés, a szikla, a próféta és a hazám. A korunk hőse című lélektani regényének központi alakja Pecsorin, a cél nélkül kallódó ember, akiben a lelket megrontotta a világ.
2: Giosuè Carducci, olasz költő, klasszika filológus, az olasz irodalom első Nobel-díjas alkotója, 1835-től élt. Már ifján Bolognában egyetemi tanárnak nevezték ki, és ott tanított több mint 40 éven át. Az 1860-as és 70-es években írta legtöbb versét, ekkor keletkezett a Barbár ódák versciklus is. Tökéletes versformákban ad új ízt és hangot a szabadság témának. Az élet hétköznapi tárgyköreit is klasszikus erővel dolgozta föl. Most öregkori háromsoros versét, a búcsút idézzük. Ó, halvány orgona! A csillagok a tengerárba hullnak, s kihűl szívem a dalnak otthona.
1: Nagy természettudósunk Eötvös Loránd 1848-ban e napon született. Már ifjan szenvedélyes hegymászó hírében állt. Alig 18 évesen följutott a 4638 méteres Monte Rosára, ami a második legmagasabb hegycsúcs Európában. Dél-Tirolban 1902-ben az egyik magas csúcsot róla nevezték el. Heidelbergi tanulmányok után a Budapesti Egyetemen vette át a kísérleti fizika tanszék vezetését. Számos tanulmánya jelent meg. 1899 és 1905 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt. Az 1870-es évek elejétől a felületi feszültség mérésére dolgozta ki a reflexiós módszert. A 80-as évektől a gravitációt vizsgálva megszerkesztette világhírűvé vált torziós ingáját. Ez stabilizálta az olajmezőket föltáró kutatásokat, valamint az általános relativitás elmélet kísérleti alapkövét is jelentette a későbbiekben. Maga jegyezte föl az ingáról: egyszerű, mint Hamlet fuvolája, csak játszani kell tudni rajta, és miként abból a zenész gyönyörködtető változásokat tud kicsalni, úgy ebből a fizikus a maga nem kisebb gyönyörűségére kiolvashatja a nehézségek legfinomabb változásait. Így módon a földkéreg oly mélységeibe pillanthatunk be, ahová szemünk nem hatolhat, és fúróink el nem érnek. Eötvös Loránd később vizsgálatait a földmágnesességre is kiterjesztette, és a mérésekhez műszert is szerkesztett. 1919. áprilisában Einstein, amikor a halál híréről értesült, a fizika fejedelmének nevezte.
2: Sár Erzsébet, szobrász, Munkácsy Mihály díjas érdemes művész, mestere, kisfaludi Strobl Zsigmond volt. 1932-ben elnyerte a Fiatal Művészek Színjei díját. A 40-es években kisméretű fa reliefeket alkotott. Építészeti elemek is foglalkoztatni kezdték, ekkortól alkalmazta a könnyű hungarocelt, amelyből, mint késsel vágható, könnyen fűrészelhető anyagból már életnagyságú tereket hozott létre. Ezekben a terekben az enteriőr és figura kapcsolata összefüggéseiben végleges egységben jelent meg. Utca című 24 méteres teréről mondta Pilinszky, a mindenség modellje áll a templom. Számos köztéri szobra látható Budapesten, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsett, Tihanyban és másütt. 1908-tól 1975-ig élt hagyatékának jó része a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban van.
0: Kedves hallgatóink! Köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.
3: Csendes percek. A mai állítatot John Allen Cox írta a Michiganből, az Egyesült Államokból. Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Zsoltárok könyvének 121. fejezetének első és második verse. Tavaly nyáron a feleségemmel autóval indultunk útnak. Ő vezetett, és az úton előttünk megpillantott valamit, amit egy fekete műanyag zacskónak vélt. Nem tudott csávot váltani, így neki mentünk annak a valaminek, ami nem nejlon zacskó volt, hanem egy kovácsüllő. Nem akartuk elhinni. Sikerült az út szélére manővereznie, mielőtt a motor nagy dübörgéssel leállt volna. Egy útépítés miatt nem volt túl széles az útpatka, kamionok és más autók száguldoztak mellettünk, így nem tudtunk kiszállni a kocsiból. Felhívtuk a rendőrséget, a biztosítót és az autómentőt. 3 óra múlva az autónk felkerült végre egy vontatóra, és elindultunk egy biztonságosabb hely felé. Miközben megpróbáltuk feldolgozni a történteket, ezt kérdeztük, miért pont velünk történik ez, Uram? Később, miután megnyugodtunk, rájöttünk, hogy igazából áldásban részesültünk. Bár az autó totál káros lett, senki nem sérült meg, és ezt áldásként éltük át. A hálaadás pillanatában tudatosult bennünk, hogy a történet sokkal rosszabbul is végződhetett volna. Miközben a segítségre vártunk, eszembe jutott a fentége. Nem így terveztük a napot, de végül megértettem, hogy Isten minden körülmények között velünk van. Istenünk, amikor tehetetlennek érezzük magunkat, emlékeztes, hogy a te lelked mindenütt jelen van. Ámen. Napi gondolat, bármilyen helyzetbe is kerülök, Isten mindig velem van. Imádkozzunk a családjukhoz utazókért.
4: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Máté 11:29.
1: Sok olyan tanítómester ajánlkozik, aki ért hozzá, hogy tanítását csábítóvá és kellemessé tegye. Milliókat csapnak be, és vezetnek félre. Legyen számunkra Krisztus az egyetlen igaz tanító. Ő Istentől jött. Isten útját tisztán tanította és élte. Mivel fentről való, mindenek fölött áll. Arról tett bizonyságot, amit látott és hallott. Az isteni rendet hozta ebbe a világba, hogy egészen áthassa azt vele. Egyenként hív, ám ha Jézus elfogadott minket, és megkegyelmezett nekünk, még nem vagyunk a célnál. Most kezdődnek a leckék és a próbák. Nem leszünk egyszeriben hibátlanok. Az a legnagyobb baj, ha csalhatatlanok akarunk lenni, hibátlanok, és nem fogadjuk el mások igazságát. A megváltó csak azokat viheti előbbre, akik készek tanulni, hibáikat, bűneiket belátni, és azoktól megszabadulni. Jézus iskolájában az akaraté a főszerep. Nem a puszta tudás, hanem a lelki ismeret. Nem a szellemi felfogó képesség, hanem az erkölcsi befogadó készség számít. Az Úr Jézus szívünk rejtekében tanít, magyaráz, int, büntet és megítél. Igéjével tanít, amely hallás révén, vagy mindenféle eseményen és élettapasztalaton átjön hozzánk. Mindig az a cél, hogy megtanuljuk átadni az akaratunkat. Maga a mester is engedelmességgel szolgált földi napjaiban, s végül meg kellett tanulnia, hogy igent mondjon a legnehezebb szenvedés útjára is. Nekünk szintén így kell engedelmességet tanulnunk minden helyzetben és minden körülmények között, a szenvedésben is. Mi megtorpanunk, ha nehéz dolgokat kell elviselnünk, bántásokat kell eltűrnünk. Többnyire lassan haladunk előre. Ám ha a mi Urunk tökéletessége közelébe akarunk eljutni, tanuljunk hittel, bízó szívvel, fáradhatatlanul tovább.
0: Mindenható Istenem, hálatelt szívvel imádlak, magasztallak és dicsőítlek téged. Köszönöm, hogy szent fiadban, a Krisztusban megmutattad nekem gondoskodó, irgalmazó szeretetedet. Te jól ismersz, és látod minden hiányomat. Engedd, csak azt kérnem, ami javamra és a hozzám rendelt embertársaim boldogulására szolgál, s ami lelkünk üdvösségéhez szükséges. Engedd, hogy alázatosságot és engedelmességet Jézusomtól tanuljak, hogy mindenkor ő rá figyeljek. Őt akarjam követni a te szolgálatodban. Most a tiszta lelkű költő, József Attila téged hívó szavait emelem hozzád, véle egy szellemben, magam megadó csöndességben. Láttam, Uram, a hegyeidet, s olyan kicsike vagyok én. Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló, hogy küszöbödre ülhessek, Uram. Oda tenném a szívemet, de apró szívem, hogy tetszene néked. Roppant hegyeid dobogásában elvész ő gyönged adogása, s ágyam alatt hál meg a bánat, miért nem tudom, hát sokkal szebben, mint a hegyek, és mint a füvek. Szívükben szép zöld tüzek égnek, hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik. S te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban ott állsz az útjuk végén. Meg nem zavarlak én, Uram. Elnézel kis virágaink fölött. Köszönöm, Uram, a reám bocsátott békességedet. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A 10 nap alatt 4000 program várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye Fesztiválon. Kapolcson, Vigánt, Petenden és Talián Dörögdön augusztus 2-ától augusztus 22-éig tart a Művészetek Völgye Fesztivál. A programkínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyermekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. A fesztivál pénteki megnyitóján Rost Andrea, magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos hangsúlyozta. A fesztivál arra hív mindenkit, hogy adjon időt annak, amit hall és lát. Hozzátette, ha a művész és a néző újra egymásra talál, élő marad a művészet. Kiemelte, az ismert művészek jelenléte rangot ad a fesztiválnak, de emellett fontos, hogy azok is lehetőséget kapjanak, akik a következő időszak művészetét alakítják. Felújították a Kántor tanítói házat a lélegzett, református udvarnak helyet adó Talián Dörögdön. Befejezték az idei Művészetek Völgye Fesztivál kezdetére a lélegzett református udvarnak otthont adó épület együtteshez tartozó Kántor tanítói ház felújítását. Az épület már régóta rossz állapotban volt, most viszont megújulva, de hagyományos formájából a lehető legtöbbet megőrizve várja a látogatókat. A felújításról Zilla Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője beszélt. Aki járt már a lélegzett református udvarban, az emlékezhet, hogy a Kántor tanítói ház hosszú évek óta rossz állapotban volt, már a reformáció emlékévének idején is szóba került a felújítása, de csak most sikerült rá a szükséges forrásokat előteremteni. Az ügyvezető megosztotta, hogy nem csak a Művészetek Völgye miatt volt szükség a felújításra. A településen van egy kis református közösség, melynek tagjai nagyon örülnek, hogy közösségi térként tudják majd használni a kis házat. Egy hét imádság, már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházok minden gyülekezetét október 5 és 11 között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyerekek számára, illetve több kiállítást és zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. A gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőséget a szünidőben. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Kedden napos időre számíthatunk felhőkkel. Az északnyugati szél több felé élénk lesz, és 24-31 fok valószínű. Szerdán inkább derült napos időre van kilátás esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.
1: A reformáció története, Husz és Jeromos, 12. rész. Így haltak meg Isten hű fényhordozói. De az általuk hirdetett igazság világosságát, hősi példájuk fényét nem lehetett kioltani. Épp úgy nem lehetett útját állni a hajnalnak, amely éppen akkor hasadt fel a világ számára, mint ahogy a napot sem lehet pályáján visszafordítani. Husz kivégzése felszította Csehországban a felháborodás és rémület lángját. Az egész nemzet tudta, hogy a papok gyűlöletének és a császár árulásának lett az áldozata. Az igazság hűséges tanítója volt, mondták. A zsinatot pedig, amely halálra ítélte, gyilkossággal vádolták. Husz tanai még jobban magukra vonták a figyelmet, mint valaha. A pápa már korábban elrendelte Wycliffe írásainak elégetését, de az emberek a megmaradt példányokat most előhozták a rejtek helyükről, és tanulmányozni kezdték a Bibliával, illetve a hozzáférhető Biblia részekkel együtt. A kutatás nyomán sokan elfogadták a megreformált hitet. Husz gyilkosai nem nézték tétlenül ölbetett kézzel a mártír ügyének diadalát. A pápa és a császár összefogott, hogy összezúzza a mozgalmat, és Zsigmond csapatai megtámadták Csehországot.

0: de támadt egy szabadító, Ziska, aki röviddel a háború megindítása után elvesztette a szeme világát, és aki vakon is korának egyik legtehetségesebb hadvezére volt. Ő állt a csehek élére. A nép, bízva Isten segítségében és ügyük igazságos voltában, szembeszállt az ellene harcba indított leghatalmasabb hadsereggel. A császár újra és újra friss erőket gyűjtve tört Csehországra, de szégyenletes vereséget szenvedett. A husziták nem féltek a haláltól, és senki nem tudott megállni velük szemben. Néhány évvel a harc megkezdése után a bátor Ziska meghalt. A helyét Prokópiusz töltötte be, aki ugyanolyan bátor és tapasztalt hadvezér volt, sőt bizonyos vonatkozásban még rátermettebb vezető is. A csehek ellenségei a vakharcos halálhírét kedvező alkalomnak látták arra, hogy visszaszerezzék mindazt, amit elvesztettek. A pápa keresztes háborút hirdetett a husziták ellen, és újra hatalmas sereg csapott le Csehországra, de ismét írtózatos vereséget szenvedett. A pápa újabb keresztes háborút hirdetett meg. A fennhatósága alatt álló összes európai országból embereket, pénzt és hadianyagot szerzett. Tömegek sereglettek a pápa zászlaja alá azzal a bizonyossággal, hogy végre halálos csapást mérnek a huszita eretnekekre. A hatalmas sereg a győzelembe vetett hittel rontott Csehországra. A cseh nép azonban csatasorba állt, hogy visszaverje őket. A két sereg megindult egymás felé. Már csak egy folyó választotta el őket egymástól. A keresztes vitézeknek sokkal nagyobb volt a hadierejük, de ahelyett, hogy a folyón gyorsan átgázolva harcolni kezdtek volna a huszitákkal, akik miatt oly messziről jöttek ide, csendben megálltak és nézték a harcosokat. Majd hirtelen valami titokzatos félelem szállta meg a pápai sereget. Az a hatalmas hadsereg egyetlen karcsapás nélkül felbomlott és szétszóródott, mintha valamilyen láthatatlan hatalom kergette volna szét. Számos harcosukat mészárolta le a huszita hadsereg, amely üldözőbe vette a menekülőket, és roppant nagy hadizsákmány jutott a győzők kezére. A háború tehát nemhogy elszegényítette volna Csehországot, de meggazdagította.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Tizenharmadik rész. Néhány évvel később egy új pápa újabb keresztes háborút indított. Most is, mint korábban, Európa összes pápai országa emberekkel és anyagiakkal járult hozzá a háborúhoz. Az egyház nagyon előnyös ajánlatokkal kecsegtette a kockázatos vállalkozás résztvevőit. Minden keresztesnek teljes bűnbocsánatot ígért a legförtelmesebb bűncselekményekre, és minden háborús halottnak gazdag jutalmat a mennyben. A túlélők pedig dicsőséget és gazdagságot szerezhetnek a csatatéren. Újra nagy sereg gyűlt össze, és lépte át a cseh határt. A huszita haderők visszahúzódtak előlük, egyre beljebb csalogatva a támadókat az országba. Elhitették velük, hogy a győzelmet már ki is vívták. Végül Prokópiusz serege megállt, és az ellenségre támadt. A keresztesek rádöbbenve tévedésükre táborhelyükön várták a támadást. Amikor meghallották a közelgő sereg zaját, újra pánikba estek, még mielőtt meglátták volna a huszitákat. Fejedelmek, hadvezérek és egyszerű katonák eldobálva fegyverzetüket, minden irányba menekültek. A nuncius, aki a támadást vezette, hiába próbálta összegyűjteni a halálra rémült és felbomlott sereget. A legnagyobb igyekezete ellenére őt magát is elsöpörte a menekülők áradata. Az összeomlás teljes volt, és újra hatalmas zsákmány került a győztesek kezére. A hatalmas sereg, amelyet Európa legtekintélyesebb népei küldtek, a bátor, harcias, harcra kiképzett és felszerelt emberek serege másodszor is kardcsapás nélkül menekült el egy kis és mindeddig gyenge nemzet védői elől.

Isteni erő nyilvánult meg a csatatéren. A támadókat természet fölötti rémület szállta meg. Aki a fáraó seregét megsemmisítette a vörös tengerben, aki menekülésre készítette Midiont Gedeon és 300 embere elől, aki egyetlen éjszaka alatt megsemmisítette a büszke Asszíria hadseregét, újból kinyújtotta kezét, hogy elsorvassza az elnyomó hatalmát. Ott félnek nagy félelemmel, ahol nincsen félelem. Mert az Isten elszéleszti azoknak tetemeit, akik tábort járnak ellened. Megszégyeníted azokat, mert az Isten megveti őket. 53. Zsoltár 6. verse ez. A pápai vezetők, feladva az erőszakos győzelem reményét, diplomáciához folyamodtak. Megegyezés született.

0: után szabadon prédikálhatnak. Második, az úrvacsorán az egész egyház részesülhet mind a kenyérből, mind a borból, és anyanyelvükön tarthatják Isten tiszteleteiket. Harmadik, a papság nem viselhet semmilyen világi hivatalt vagy hatósági megbízatást. Negyedik, a polgári törvényszékek bíráskodnak mind a papság, mind az egyháztagok bűncselekményeiben. A pápai hatóságok végül kijelentették, hogy elfogadják a husziták 4 cikkejét, de magyarázásuk, azaz értelmük pontos meghatározása a zsinat, más szavakkal a pápa és a császár jogkörébe tartozik. Ezen az alapon megállapodás jött létre, és Róma alakoskodással és kijátszással megszerezte azt, amihez harccal nem tudott hozzájutni. Mert tetszése szerint magyarázva a husziták cikkelyeit, miként a Bibliát is, saját érdekeinek megfelelően értelmezhette.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Tizennegyedik rész. Csehország számos polgára, látva, hogy elárulták szabadságát, nem tudta elfogadni az egyezményt. Viszályok és megoszlások támadtak, amelyek belső harchoz és vérontáshoz vezettek. E küzdelemben a nemes Prokópius is elesett, és Csehország elvesztette jogait. Ezt követően Zsigmond, Husz és Jeromos árulója lett Csehország királya. És jól lehet, esküvel fogadta, hogy támogatni fogja a csehek jogait, továbbra is a pápaságot erősítette. De nem sokat nyert azzal, hogy Rómát kiszolgálta. 20 éven át élete tele volt munkával és veszéllyel. Seregei elpusztultak, és kincstárát felemésztette a hosszú, eredménytelen küzdelem. Most pedig egy évi uralkodás után meghalt. Halálakor birodalma a polgárháború küszöbén állt. Utódaira pedig megbélyegzett nevet hagyott örökségül. Az űrzavar és vérontás még sokáig tartott. Újra idegen seregek törtek Csehországra, és továbbra is belső viszály nyugtalanította a nemzetet. Azokat, akik hívek maradtak az evangéliumhoz, üldözték és gyilkolták. Az ősi hithez ragaszkodók, amikor korábbi testvéreik Rómával szövetségre lépve átvették tévedéseit, külön közösségbe tömörültek, és egyesült testvéreknek, csemorva atyafiaknak nevezték magukat. Emiatt mindenhonnan átkokat szórtak rájuk, de ők rendületlenül kitartottak. Kénytelenek voltak erdőkben és barlangokban menedéket keresni, de mégis összegyűltek Isten igéjének olvasására és közös imádkozásra.

Küldöttekből, akik titkon megjelentek különböző országokban, megtudták, hogy itt is, ott is vannak az igazságnak elszigetelt hitvallói, ebben a városban is néhányan, meg abban is, akiket ugyanúgy üldöznek, mint őket. És hogy az Alpok hegyei között van egy ősi gyülekezet, amely a Szentírás alapján áll, és tiltakozik Róma bálványimádó romlottsága ellen. Ezt a hírt örömmel fogadták, és levelezni kezdtek a valdens keresztényekkel. Az evangéliumhoz rendületlenül ragaszkodó csehek üldözésük éjszakájában, a legsötétebb órában is vártak, és figyelték a látóhatárt, lesve a hajnalt. Élet

Tükre gonosz napok következtek, de emlékeztek azokra a szavakra, amelyeket először Husz, majd Jeromos mondott, egy évszázadnak kell eltelnie, mielőtt felhasad a hajnal. Ezek a szavak annyit jelentettek a táborítáknak, huszitáknak, mint József szavai a szolgaság házában sínylődő törzseknek. Én meghalok, de Isten bizonnyal meglátogat titeket és felvisz titeket. A 15. század záró szakasza a Csemorva atyafiak gyülekezetének lassú, de biztos fejlődését tanúsíthatta. S bár koránt sem élvezhettek teljes háborítatlanságot, viszonylag nyugalmuk volt. A 16. század kezdetén gyülekezeteik száma Cseh és Morva országban 200 volt. Milyen kegyet élvezett a maradék, amely megmenekülve a tűz és a kard pusztító dühétől, megláthatta annak a napnak hajnalát, amelyet Husz megjövendőlt.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajza. Luther Márton a legkiemelkedőbb azok között, akik által Isten a tisztultabb hit világosságára vezette az egyházat. A buzgó, lánglelkű, mélyen vallásos Lutherre, aki az Isten félelmen kívül nem ismert más félelmet, és aki a vallásos hit alapjaként csak a Szentírást ismerte el, korának nagy szüksége volt. Általa Isten csodálatos munkát végzett, hogy az egyházat megreformálja és a világot felvilágosítsa. Az evangélium első hírnökeihez hasonlóan Luther is szegény család sarja volt. Gyermekéveit egy német parasztember szegény otthonában töltötte. Apja a bányász élet naponkénti fárasztó munkájával kereste meg fia iskoláztatásának költségeit. Ügyvédnek szánta. Isten azonban azt akarta, hogy magasztos templomát építse, amely oly lassan növekedett a századok során. Luthert a végtelen bölcsesség, sok viszontagságok nélkülözések és a kemény fegyelmezés iskolájában készítette fel élete fontos küldetésére.

0: Luther apja világos látású, jellemes, céltudatos, becsületes ember volt. Azt tette, amit a meggyőződése diktált, nem félve a következményektől. Rendkívül józan ítélő képessége bizalmatlanná tette a szerzetességgel szemben. Szerv fölött bosszankodott, amikor Luther az ő beleegyezése nélkül belépett egy kolostorba, és csak 2 év elteltével békült meg fiával. Nézetei azonban akkor sem változtak meg. Luther szülei nagy gondot fordítottak gyermekeik nevelésére és iskoláztatására. Igyekeztek megtanítani őket Isten ismeretére és a keresztény erények gyakorlására. Az apa gyakran imádkozott fia hallatára azért, hogy a gyermek ne felejtse el az Úr nevét, és egy napon álljon igazságának ügye mellé. Ezek a szülők megragadták az erkölcsi és szellemi művelődés minden lehetőségét, amit csak fárasztó munkával telt életük megengedett. Lelkiismeretesen és rendületlenül igyekeztek gyermekeiket Isten félő hasznos életre felkészíteni. A határozott és szilárd jellemű szülők néha túl szigorúak voltak, de a reformátor, aki jól lehet tudta, hogy egyes dolgokban tévedtek, fegyelmezésüket inkább helyeselte, mint elítélte. Az iskolában, ahova kicsi korában járt, keményen, sőt kegyetlenül bántak Lutherrel. Szülei oly szegények voltak, hogy amikor egy másik városban járt iskolába, egy ideig kénytelen volt élelmét házról házra énekléssel megkeresni. Sokszor éhezett. Az akkori nyomasztó, vallásos, babonás elképzelések félelemmel töltötték el. Esténként nehéz szívvel feküdt le. Félt a sötét jövőtől. Állandó rettegésben élt, mert Istent nem jóságos mennyei atyának, hanem szigorú, könyörtelen bírónak, kegyetlen zsarnoknak vélte.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Luther Márton a gyermekkorában átélt súlyos és csüggesztő körülmények között is céltudatosan igyekezett kimagasló erkölcsi és szellemi tökéletességre. Sokat szeretett volna tudni. Komolysága és gyakorlatiassága inkább a maradandó és hasznos, mint a látványos és felszínes dolgok utáni vágyat táplálta benne. 18 éves korában, amikor beiratkozott az Erfurti Egyetemre, helyzete kedvezőbb lett, és kilátásai biztatóbbakká váltak, mint fiatalabb korában. Szülei takarékossággal és szorgalommal rendezett anyagi helyzetet teremtettek, és minden szükséges segítséget meg tudtak adni neki. Józan barátainak befolyására pedig némiképp csökkent korábbi iskoláinak nyomasztó hatása. Szorgalmasan tanulmányozta a legjobb szerzők írásait, igyekezve legfontosabb gondolataikat emlékezetében elraktározni. Korábbi tanárainak szigorú fegyelmezése ellenére is megmutatkozott benne a jövő kiváló embere, és szellemileg rohamosan fejlődött. Biztos emlékező tehetsége, eleven képzelő ereje, jó logikája és fáradhatatlan szorgalma csak hamar társai élére emelte. A fegyelmezett tanulással megszerzett szellemi érettsége, élén gondolkodása és jó felfogó képessége fölkészítette a küzdelmes életre.

Luther félte az Urat. Ebből fakadt kitartó céltudatossága és Isten előtti mélységes alázata. Állandóan tudatában volt annak, hogy Isten segítsége nélkül semmit sem tehet. A napot mindig imával kezdte, és szüntelenül eligazításért, segítségért fohászkodott. Aki jól imádkozik, mondta sokszor, az a tanulás nagy részét elvégezte. Egy napon az egyetem könyvtárában büngészgetve fölfedezett egy latin bibliát. Soha azelőtt nem látta ezt a könyvet. Azt sem tudta, hogy létezik. Hallott ugyan részleteket az evangéliumokból és az apostoli levelekből a nyilvános istentiszteleten, de azt gondolta, hogy az az egész biblia. Életében most látta először a teljes szentírást. Áhítattal vegyes csodálkozással lapozgatta a szent íratot. Érverése meggyorsult, szíve hevesebben dobogott, amikor saját szemével olvasta az élet ígéit. Néha megállt és felkiáltott. Ó, bárcsak Isten adna nekem egy ilyen könyvet! Mennyei angyalok álltak mellette, és az Isten trónjától áradó fénysugarak fölfedték előtte az igazság kincseit. Mindig félt attól, hogy megsérti Istent, de soha nem érezte ennyire, hogy milyen bűnös. A bűntől való szabadulás és az Istennel való megbékélés utáni mélységes vágy végül arra késztette, hogy kolostorba vonuljon és szerzetesi életet éljen. Itt a legmegalázóbb munkát kellett végeznie. Azt is megkövetelték tőle, hogy házról házra járva kolduljon. Abban a korban volt, amikor az ember megbecsülésre és elismerésre sóvárog. Ezek az alantas szolgálatok mélységesen sértették természetes érzéseit. De türelmesen elviselte ezt a megalázást, mert azt hitte, hogy erre bűnei miatt szükség van.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Miután Luther Márton bevonult a kolostorba, minden percet, amit napi feladatai megengedtek, tanulással töltött. Inkább nem aludt, és még a szűkös étel elfogyasztására is sajnálta az időt. Mindennél nagyobb örömet talált Isten igéjének kutatásában. Rábukkant egy Bibliára, ami a kolostor falához volt láncolva, és ide sűrűn eljárt. Amikor még inkább meggyőződött a maga bűnös voltáról, arra törekedett, hogy saját cselekedetei által bűnbocsánatot szerezzen, és békét találjon. Szer fölött önmegtartóztató életet élt. Böjtöléssel, virasztással és önsanyargatással igyekezett megzabolázni bűnös természetét, amelyen a szerzetesi élet semmit sem javított. Nem riadt vissza egyetlen olyan áldozattól sem, amely által szíve megtisztulását és Isten tetszésének elnyerését várhatta. Igazán kegyes szerzetes voltam, mondta később. Szigorúbban követtem rendem szabályait, mint azt ki tudnám fejezni. Ha egy szerzetes egyáltalán elnyerheti a mennyet szerzetesi cselekedetei által, én minden bizonnyal jogot szereztem rá. Ha ez még sokáig tartott volna így, halálra sanyargattam volna magam. E kínzó önfegyelmezés következtében legyengült és ájulást okozó görcsöket kapott, amelyek kihatásaiból soha nem gyógyult meg. De minden igyekezete ellenére sem lett könnyebb lelkének terhe.

0: már a kétségbeesés határán volt. Amikor Luther úgy érezte, hogy minden elveszett, Isten egy barátot és segítőt adott mellé. A kegyes Staupitz megnyitotta előtte Isten igéjét. Kérte, hogy ne önmagára nézzen, hanem bűnbocsátó megváltójára, Jézusra, és ne foglalkozzon az Isten törvényének áthágásáért járó örök büntetéssel. Ne gyötörd magad bűneid miatt, hanem vesd magad a megváltó karjába. Bízzál benne az ő igaz életében, a halála általi engesztelésben. Hallgasd Isten fiát. Ő emberré lett, hogy biztosítson Isten pártfogásáról. Szeresd őt, aki előbb szeretett téged. Így beszélt a kegyelem hírnöke. Szavai mély nyomot hagytak Luther szívében. Sok-sok harc után, amelyet sokáig melengetett hibáival vívott meg, fel tudta fogni az igazságot, és nyugtalan lelkébe béke költözött. Luthert pappá szentelték, és a kolostorból a Wittenbergi Egyetem meghívta professzorának. Wittenbergben eredeti nyelven szorgalmasan tanulmányozta, majd pedig tanította a Bibliát. A zsoltárokat, az evangéliumokat és az apostoli leveleket tömegek hallgatták nagy elragadtatással. Staupitz, Luther barátja és felettese a szószéki szolgálatra, Isten szavának prédikálására buzdította. Luther vonakodott, érdemtelennek érezve magát arra, hogy Krisztus nevében szóljon az emberekhez. Csak hosszú küzdelem után engedett barátai kérlelésének. A Szentírásban már jártas volt, és Isten kegyelme nyugodott rajta. Ékes szólása lebilincselte hallgatóit. Buzgalma érintette szívüket, az igazság világos és energikus feltárása pedig meggyőzte őket.
1: Krisztus zászlóvivői.
0: Amikor Luther még a pápai egyház hűfia volt, és nem is gondolt arra, hogy ez valaha másként lesz, a gondviselés utat készített neki egy római látogatásra. Gyalog ment, és útközben kolostorokban szállt meg. Az egyik olaszországi kolostor gazdaságán, pompáján és fényűzésén mélyen elcsodálkozott. A fejedelmi jövedelmet élvező szerzetesek pompás lakosztályokban laktak, a legdíszesebb és legdrágább ruhákba öltözködtek, roskadozó asztalokról lakomáztak. Luther fájó kétségek között állította szembe e képpel saját önmegtagadását és viszontagságait, és elbizonytalanodott. A távolban végre megpillantotta a hét halmon épült várost. Mélyen megindulva borult a földre, és így kiáltott: Szent Róma, köszöntelek! És belépett a városba. Meglátogatta a templomokat, hallgatta a papok és szerzetesek csodálatos elbeszéléseit, és elvégzett minden megkövetelt szertartást. Mindenütt olyan látvány tárult elé, amit csodálkozással és iszonyattal töltötte el. A papság minden osztályában romlottságot látott. Főpapok ajkáról illetlen vicceket hallott, és elborzadt rettenetes szentségtörésükön, ami még a mise alkalmával sem maradt el. A szerzetesek és a polgárok közé vegyülve tékozlással és kicsapongással találkozott. Senki el sem képzelheti, írta, micsoda bűnöket és becstelen cselekedeteket követnek el Rómában. Látni és hallani kell, hogy elhiggye az ember.

0: A pápa egyik újabb rendelete bűnbocsánatot ígért mindazoknak, akik térdelve megmásszák Pilátus lépcsőjét, amelyen a legenda szerint megváltónk leereszkedett. Miután távozott a rómaiak tárgyaló terméből, és csodaképpen Jeruzsálemből Rómába került. Luther egy napon áhítatosan kapaszkodott fel ezen a lépcsőn, amikor hirtelen mennydörgésszerű hangon ezt hallotta. Az igaz ember hitből él. Róma 1.17. Luther talpra ugrott, és szégyenkezéssel, vegyes rémülettel sietett el onnan. Ez az ige soha nem csökkenő súllyal élt ezután lelkében. Ettől kezdve tisztábban látta, milyen nagy tévedés az emberi cselekedetek üdvözítő erejében bízni, és milyen nagy szükség van a Krisztus érdemeibe vetett álhatatos hitre. Szeme kinyílt, és soha többé nem volt vak a pápa megtévesztéseivel szemben. Amikor Rómából visszatért, a Wittenbergi Egyetemen megkapta a hittudományok doktora címet. Most szabadabban szentelhette magát a szentírás kutatásának, mint bármikor azelőtt. Ünnepélyesen megfogadta, hogy egész életében Isten igéjét fogja figyelmesen tanulmányozni és becsületesen prédikálni, nem pedig a pápák mondásait és tanait. Isten elhívta, hogy pásztorolja nyáját, amely éhezett és szomjazott az igazságra. Luther határozottan kimondta, hogy a keresztényeknek csak a Szentírás tekintélyével alátámasztott tanítást szabad elfogadniuk. Ezek a szavak a pápai fennhatóság alapját ingatták meg, és a reformáció létfontosságú elvét hangsúlyozták.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Luther látta, hogy veszélyes dolog az emberi elméleteket Isten igéje fölé emelni. Bátran támadta az okoskodó teológusok hitetlenségét, és ellenezte azt a filozófiát és teológiát, amely oly sokáig irányította és befolyásolta az embereket. Nem csupán értéktelennek bélyegezte ezeket a tanításokat, hanem ártalmasnak is tartotta őket, és igyekezett hallgatói figyelmét a filozófusok és teológusok álokoskodásairól a proféták és apostolok által ismertetett igazságra irányítani. Drága volt az az üzenet, amelyet tolmácsolt a szavain csüggő lelkes tömegeknek. Soha nem hallottak ilyen tanítást. A megváltó szeretetének örvendetes híre, a Jézus engesztelő vére által ígért bocsánat és béke megörvendeztette szívüket, és az örökkévalóság reménységét ébresztette bennük. Wittenbergben fény gyúlt, sugarainak el kellett jutniuk a föld legtávolabbi részeibe is, hogy az idők végéig egyre fényesebben ragyogjanak. De a fény és a sötétség nem férhet meg egymással. Az igazság és tévejgés között kibékíthetetlen ellentét van. A megváltó kijelentette: nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Máté 10.34. Néhány évvel a reformáció kezdete után Luther ezt mondta: Isten nem vezet, hanem előre taszít, magával ragad, nem vagyok a magam ura. Szeretnék nyugodtan élni, de belekényszerültem a kavargások és forrongások közepébe. A küzdelem már a küszöbön volt, nem térhetett ki előle.

A római egyház áruba bocsátotta Isten kegyelmét. A pénzváltók asztalát az oltár mellett állította föl. A levegő visszhangzott a vevők és árusok kiabálásától. A pápa azzal az ürüggyel, hogy a római Szent Péter templom építéséhez gyűjti a pénzt, nyilvánosan árultatta a bűnbocsánatot. Bűncselekmények árából akartak Isten tiszteletére templomot építeni. De éppen az az eszköz, amelyet Róma a maga tekintélyének növelésére alkalmazott, hívta ki a halálos csapást hatalma és nagysága ellen. Ez vezetett ahhoz a harchoz, amely megingatta a pápa trónját és fején a hármas koronát. A bűnbocsánat árulásának németországi főmegbízottja, név szerint Tetzelt, előzőleg elítélték, mert a leggaládabbul megsértette Isten és a társadalom törvényét. De megmenekült a bűncselekményeiért kijáró büntetéstől, és a pápa fölhasználta a maga nyereségvágyó és lelkiismeretlen céljaira. Tetzel arcátlanul mondogatta a legégbe kiáltóbb hazugságokat, és csodálatos mesékkel vezette félre a tudatlan, hiszékeny és babonás népet. Ha ismerték volna Isten szavát, nem lehetett volna megtéveszteni őket. A pápaság azért rejtette el a Bibliát az emberek elől, hogy saját befolyása alatt tartsa őket, hogy becsvágyó vezetői hatalmát és vagyonát növelje.

M. Lawrence, Gyertyák vagyunk. Gyertyák vagyunk, kiket a Teremtő gyújtott. Gyertyaként élünk a fényben, mit ő nyújtott. Dolgunk az életben őrizni a lángot, elűzni a sötét semmit, vigyázva e világot. Minden gyertya külön sorsot hordoz, ez sercegve ég, amaz lobogva bolondoz, egyik gyertya vékony és tömzsi lett a másik, de minden egyes gyertya csupán égve világít. Együtt szép és meleg csak a fényük, délceg ragyogás vagy szerény fény a létük, éltük benne lobogva egyre-egyre csak égnek, ők adják a meleg lelket a hideg égi éjnek. Ám eljö az idő, mikor testük görnyedve elfárad. Elfogynak, mint a viasz, létük végén járnak, apróka megfáradt lángjuk egy utolsó trebben. Örökre elpihen bennük a fény, halkan, csendben. De az örök fény nem pihen meg soha, mert éled már az új gyertyák délceg sora. Mikik elődeinktől kaptuk hajdan a lángot, értük is fénybe borítjuk az egész világot.

0: hír összeállításunk következik.
1: A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Július elejétől látogatható a megújult esztergomi keresztény múzeum. Megújult belső terekkel, átrendezett állandó kiállítással és újra gondolt koncepcióval várja a közönséget az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye, az esztergomi keresztény múzeum, amely idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Méltóság teljes az esztergomi Mindszenty téren álló keresztény múzeum neoreneszánsz épülete, hát még a mögötte felsejlő látkép. A házak felett magasodó domb tetején a vár rusztikus tömbje trónol, mögötte a bazilika kupolájának monumentális félgömbje, amely egyszerre szimbolizálja a kereszténység megtartó erejét és ad történelmi romantikát a városképnek. Mindez a múzeumi már megújult enteriőrjében sétálva is élvezhető, a második emeleti termek ablakából ugyanis fenséges kiállítás nyílik a történelmi város részre. Mintha csak díszletként szolgálna az új koncepcióban megálmodott állandó tárlatnak. Szent vér. A keresztény múzeumot érintő beruházás az esztergomi budapesti főegyházmegye 300 millió forintos támogatásából valósult meg. A műemléki védettségű épületben két emeleten 1000 négyzetméter újult meg, ennek során eltüntették a korábbi, elavult belső építészeti és műszaki beavatkozások nyomait, miközben az örökségvédelmi szempontokat szem előtt tartva megőrizték az épület neoreneszánsz jellegét. Felfrissült az enteriőr, ám a másfél évszázaddal ezelőtti korszak atmoszférája megőrződött. A megújult terekben azonban még régebbi korok szépségei vonulnak fel. A középkori alkotásokon az arany háttérben ábrándos tekintetű proféták, imádságban elmerült mezitlábas szentek sorakoznak, arcukon a túlvilági ígéret derűjével. Megérkezett a Plantáj konferencia 2026 programja. Idén a felülről témája köré gyűlnek össze, mert hiszik, hogy minden új gyülekezet születése Isten csodája. Az összejövetelen lesznek dicsőítés, igehirdetés, talk show a missziók együttműködéséről, gyakorlati szemináriumok a plántálás különböző területeiről, valódi történetek a gyülekezet plántálás frontvonaláról, majd közös ima és bátorítás. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel mottóval. Aki gyülekezett plántáló, vagy egy plántálásban szolgál és érdekli a misszió, vagy egyszerűen szeretné jobban megérteni, hogyan születnek új gyülekezetek, azokat szeretettel várják. A helyszín a Montás központ, az időpont október 3-a. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Kedden napos időre számíthatunk felhőkkel. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, és 24-31 fok valószínű. Szerdán inkább derült napos időre van kilátás esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Nagy érdeklődés övezi a Károli képzéseit. Több mint 3000 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein szeptembertől. Magyarország 6. legnépszerűbb felsőoktatási intézménye évről évre vonzó választásnak bizonyul a továbbtanulók körében. Az egyetem fennállása óta a legmagasabb felvett tanulói létszámot érték el. Az állam és jogtudományi karon csak nem 400 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a jogász osztatlan mesterképzési szakon. A bölcsészet és társadalomtudományi karra több mint 1600 diák nyert felvételt. Az alapképzési szakok közül idén is a pszichológia, a kommunikáció és médiatudomány, a keleti nyelvek és kultúrák bizonyultak a legnépszerűbbeknek. Töretlen érdeklődés mutatkozik a gazdaságtudományi, egészségtudományi és szociális kar képzései iránt is. A pedagógiai kar továbbra is 3 képzési helyszínen, Nagykörösön, Budapesten és Kecskeméten várja újonnan felvett hallgatóit. Közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Pázmányon. Július 23-án kihirdették az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így véglegessé vált, hogy hány jelentkező kezdheti meg tanulmányait a magyarországi felsőoktatási intézményekben, köztük a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A Pázmány idén is kiemelkedő felvételi létszámot ért el, immár 2. éve haladja meg a felvettek száma a 3000-es határt, 2026-ban pedig már a 4000 főt közelítette. A 26-27-es tanévben összesen 3994 hallgató kezdheti meg tanulmányait alap, mester és osztatlan képzésben. Ez 442 fővel, vagyis mintegy 12%-kal több a tavalyi eredménynél, és közel 35%-os növekedés jelent a 2024-es adatokhoz viszonyítva. A jelenlegi létszám még nem tartalmazza a hitéleti képzésekre felvételt nyerő hallgatókat, valamint a hamarosan induló pótfelvételi eljárás eredményeit, így a végleges összlétszám várhatóan ennél is magasabb lesz. 300 fiatal vehetett részt az örökségünk táborokban ebben az évben is. Folytatódik a nagy sikerű program. 2026-ban is megszervezi 6 napos táborait a tiszántúli református egyházkerület. Ezúttal Tivadarban és Berekfürdőn üdülhetnek a gyerekek. Elkezdődtek az egyházkerület idei örökségünk táborai. A program keretében a nyári szünidő alatt 2 helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi és természeti értékeket. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatja az egyházközségek, az intézmények vezetőségét és partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és augusztus 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel, az első munkanap az országos irodán augusztus 17-e hétfő lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Kedden napos időre számíthatunk felhőkkel. Az északnyugati szél több felé élénk lesz, és 24-31 fok valószínű. Szerdán inkább derült napos időre van kilátás esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egy falat kenyér, egy darabka szeretet. A magányt, kétségbeesést és reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Sokan vannak a világban, akik egy darabka kenyérre éheznek, de még többen olyanok, akik csak egy kis szeretetre. Teréz anya.

0: Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Máté 11:29.
1: Sok olyan tanítómester ajánlkozik, aki ért hozzá, hogy tanítását csábítóvá és kellemessé tegye. Milliókat csapnak be, és vezetnek félre. Legyen számunkra Krisztus az egyetlen igaz tanító. Ő Istentől jött. Isten útját tisztán tanította és élte. Mivel fentről való, mindenek fölött áll. Arról tett bizonyosságot, amit látott és hallott. Az isteni rendet hozta ebbe a világba, hogy egészen áthassa azt vele. Egyenként hív, ám ha Jézus elfogadott minket, és megkegyelmezett nekünk, még nem vagyunk a célnál. Most kezdődnek a leckék és a próbák. Nem leszünk egyszeriben hibátlanok. Az a legnagyobb baj, ha csalhatatlanok akarunk lenni, hibátlanok, és nem fogadjuk el mások igazságát. A megváltó csak azokat viheti előbbre, akik készek tanulni, hibáikat, bűneiket belátni, és azoktól megszabadulni. Jézus iskolájában az akaraté a főszerep. Nem a puszta tudás, hanem a lelki ismeret. Nem a szellemi felfogó képesség, hanem az erkölcsi befogadó készség számít. Az Úr Jézus szívünk rejtekében tanít, magyaráz, int, büntet és megítél. Igéjével tanít, amely hallás révén, vagy mindenféle eseményen és élettapasztalaton átjön hozzánk. Mindig az a cél, hogy megtanuljuk átadni az akaratunkat. Maga a mester is engedelmességgel szolgált földi napjaiban, s végül meg kellett tanulnia, hogy igent mondjon a legnehezebb szenvedés útjára is. Nekünk szintén így kell engedelmességet tanulnunk minden helyzetben és minden körülmények között, a szenvedésben is. Mi megtorpanunk, ha nehéz dolgokat kell elviselnünk, bántásokat kell eltűrnünk. Többnyire lassan haladunk előre. Ám ha a mi Urunk tökéletessége közelébe akarunk eljutni, tanuljunk hittel, bízó szívvel, fáradhatatlanul tovább.
0: Mindenható Istenem, hálatelt szívvel imádlak, magasztallak és dicsőítlek téged. Köszönöm, hogy szent fiadban, a Krisztusban megmutattad nekem gondoskodó, irgalmazó szeretetedet. Te jól ismersz, és látod minden hiányomat. Engedd, csak azt kérnem, ami javamra és a hozzám rendelt embertársaim boldogulására szolgál, s ami lelkünk üdvösségéhez szükséges. Engedd, hogy alázatosságot és engedelmességet Jézusomtól tanuljak, hogy mindenkor ő rá figyeljek. Őt akarjam követni a te szolgálatodban. Most a tiszta lelkű költő, József Attila téged hívó szavait emelem hozzád, véle egy szellemben, magam megadó csöndességben. Láttam, Uram, a hegyeidet, s olyan kicsike vagyok én. Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló, hogy küszöbödre ülhessek, Uram. Oda tenném a szívemet, de apró szívem, hogy tetszene néked. Roppant hegyeid dobogásában elvész ő gyönged adogása, s ágyam alatt áll meg a bánat, miért nem tudom, hát sokkal szebben, mint a hegyek, és mint a füvek. Szívükben szép zöld tüzek égnek, hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik. S te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban ott állsz az útjuk végén. Meg nem zavarlak én, Uram. Elnézel kis virágaink fölött. Köszönöm, Uram, a reám bocsátott békességedet. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. A tiatírai gyülekezethez írt levelet a jelenések könyve második fejezet 18. versétől a 29. verséig találjuk a következőképpen. A tiatírai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezabelt, azt az asszonyt, akit profétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst tegyenek. Pedig adtam nékik időt, hogy megtérjenek, de nem akar megtérni paráznaságából. Ímé beteg ágyba vetem őt, és vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájuknak cselekedeteik szerint. Néktek pedig a többi tiatíraiaknak, akik nem fogadtátok el azt a tanítást, akik nem ismertétek meg Sátán mélységeit, amit azt nevezik, és ezt mondom, nem vettek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje össze őket, mint cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Eddig a levél. A jelenések könyvét sokféleképpen lehet magyarázni. Bizonyára a hallgatóink, nézőink is láttak már olyan magyarázatot, hogy felolvassuk a bibliai ígét, és rámagyarázzuk a történelem egy korszakára. Többek között ezt a levelet rászokták magyarázni a középkorra. A középkor az több mint 1000 esztendő, egyáltalán nem sötét, van benne persze sötét is, világos is, de azért nem sötét a középkor, mert akkor mit mondjunk a 20. századról, az korom fekete. Ebben az előadás sorozatban mi nem ezt a módszert követjük. A módszerünk az az, hogy meg kell érteni, hogy mit mond az ige, és mert Isten igéje örök, mert Isten is örök, ezért ebben az igében van a múltban, jelenben és a jövőben olyan tanulság, aminek a megértése fontos, ami segít megérteni a múltat, a jelent és a jövőt, átvilágítja a múltat, a jelent és a jövőt, nem csak egy korszakot, hiszen minden gyülekezetnek itt levél végén ott van az, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Nem ráolvasni kell a történelemre ezeket a profétai leveleket, hanem ezeket a profétai leveleket érteni kell.

években az egyház történelem hét típusa, hét gyülekezeti típusa van előttünk. Hétféle út, amit mi keresztények kipróbálunk újra és újra. Minden útban van olyan, amit az Isten dicsér, amit meg kell tanulni, ami pozitív, és minden olyan útban vannak olyan hibák, bűnök, mulasztások, amiből meg kell térni. Minden levélben elhangzik az, hogy térj meg. Hiszen ezeknek a leveleknek pontosan az a célja, hogy odaállunk Isten óriási röntgenkészüléke elé, és átvilágít bennünket. Megértjük belőle a szándékainkat, megértjük korunk ezer és ezer csapdáját, korunk ezer és ezer kihívását, és ezek között a kihívások között kell megtalálnunk azt, hogy mi is a győztesek között legyünk. Hiszen ez a levél is úgy fejeződik be, hogy aki győz, aki győz. És én úgy gondolom, hogy mindnyáján győztesek szeretnénk lenni.

Milyen város ez a Tiatira? Azt lehet mondani, hogy a felsorolt 7 gyülekezet között ez a legjelentéktelenebb kis város, és mégis a leghosszabb levél szól hozzá. Egész jelentéktelen kis városka volt Tiatira. Lényegében a Rómába vezető, keletről Rómába vezető úton találjuk ezt a várost, egy Kaiosz nevezetű folyócska partján. Nem volt túlságosan nagy város, ma neve Ajsikárnak hívják, ma a törökök ezt a várost, egy kicsi kis városka, és lényegében a lakói iparosok voltak. A városnak talán egyetlen egy híressége, nevezetessége volt, ez pedig az volt, hogy nagyrészt más ipar hiány textiliparral foglalkoztak, és a város környéki hegyeken gyűjtettek egy olyan növényt, amin festőbuzérnak hívnak magyarul, ennek a gyökerével gyönyörű szép pirosra lehetett festeni a kelmét. Ezért ennek az új szövetségben is van nyoma, az első európai keresztény egy hölgy volt. Nem tudom, hogy tudják, hogy hogy hívták ezt. Lídiának hívták. Lídiáról azt írja az új szövetség, az apostolok cselekedete 16. fejezetében, hogy Lídia, 14. versben, Lídia az bíboráros asszony volt, és tiatírai volt. Tehát ő ezeknek a megfestett kelméknek a kereskedésével foglalkozott. Ezen kívül egy kis bőriparról tudunk, és alig valamit. Sőt, a nagy Plinius azt írja, hogy hát ez egy ilyen kis hiába való rossz hírű város volt, és nem sok jót tud elmondani róla. Mégis Isten úgy látta jónak, hogy ehhez a kis városhoz írja a leghosszabb levelet. Tiatírai levél a leghosszabb levél az egész levélsor között. Miért? Mert van ennek a levélnek valami olyan mondani valója, ami pontosabb kifejtést és pontosabb megértést követel. Mit tudunk még Tiatíráról? Egy kicsit a történelemről is lehet mondani. Lényegében Nagy Sándornak az egyik tábornoka, Szeleukosz, első Szeleukosz volt az, aki építette ezt a várost. Nem tudjuk egész pontosan, hogy mikor, 301 előtt biztos nem, és 385 után biztos nem, e közötti időben. És nem is úgy volt, hogy ez a Szeleukosz egy várost akart építeni, hanem arról volt szó, hogy Szeleukosznak voltak veterán katonái, akik a fegyverforgatásból kiöregedtek, és ezeket a veterán katonákat letelepítette ezen a helyen. És ez akkor egy határvároska volt, egy kicsit határőri feladatukkal is megbízta a veterán katonákat, mert Lysimachosnak, a másik tábornoknak, a rivális tábornoknak, a

irodalma itt ért véget. És ez a kis határváros nagyon hamar a pergámomi királysághoz került, a pergámomi királyságot pedig Krisztus előtt 190-ben a rómaiak elfoglalták, római kolónia lett ez a város, és egy kis vidéki város szürke életét élte. A kereszténységről se tudunk jóformán semmit, kis gyülekezet lehet az első században, egyedül a második század végén a montanistáknak, a eretnek mozgalma az, amelyiknek ez a központja. Ennyi az egész, amit tudunk róla.

Sokkal fontosabb viszont ez a levél. Pál, ha páli leveleket nézzük, akkor tudjuk azt, hogy Pál azért írt annyi levelet, mert ezek a levelek mindig nagyon intim közléseket tartalmaznak. Egy kicsikét a mindennapi élet ezer kérdéséről van ezekben a levelekben szó. A jelenések levelei nem ilyenek, ahogy említettem, szerződések. Mégis átvilágítják nagyon sok ponton a mi életünket, átvilágítják azt a helyzetet, amiben vagyunk, és tegnap is, ma is, holnap is ezekben a levelekben fontos tanulságok lesznek, aminek a tükrében meg kell ismerni önmagunkat. Kezdjünk hát a levél tanulmányozásához. Minden levél, ugye ez a levél is egy parancsal kezdődik. Ezt a parancsot nem a tiatíraiak kapják, hanem János kapja. Úgy kezdődik minden levél, hogy a tiatírai gyülekezet angyalának írd meg. Ez Jánosnak szól. De ki vajon ez az angyal? Az angyal az hírnököt jelent, és nem biztos, hogy mennyei lényt. Ha a Bibliában megnézzük azokat a helyeket, ahol az angyal szó előfordul, nem biztos, hogy mindig mennyei lényeket jelent az angyal. Mennyei megbízású lényeket jelent az angyal, így már egy kicsit más a mondat, mert az angyal az, aki Isten hírnöke. Legyen ez ember, vagy földön túli lény. Aki Isten hírnöke, az az angyal. És itt a gyülekezet angyal az nem más, mint azoknak az embereknek a nem lehatárolható gyülekezete, akik azt a felelősséget kapták, hogy ebben a levélben foglaltakat úgy hirdessék, hogy ez átvilágítsa a szíveket, emberi életeket változtasson, mássá tegye azt, aki hallja ezt az üzenetet, hogy igaz legyen az, ami minden levél, ennek a levélnek a végén is olvastuk, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Ezek azok a közvetítők, akik Isten igéjét kötelesek újra és újra meghirdetni. Az Isten igéje ez nem olyan, mint egy keresztrejtvény, hogy egyszer kijön egy vízszintes vagy egy függőleges sor, akkor ezt kipipáljuk szépen a kérdések sorából, hanem az Isten igéje úgy örök ige, hogy az első lapjától kezdve az utolsó lapjáig mindig újra és újra érvényes. Tehát nem úgy van egy proféta íge is, hogy át, kérem, ez már beteljesedett, és ehhez semmi közünk. Gondoljuk el, mi lenne akkor, hogyha a Szentlélek ígérete, amit Jóel könyvében olvasunk, az pünköskör beteljesedett, legalábbis Péter ezt prédikálta. És ez a prédikáció bekerült Isten igébe. Tehát akkor most kipipáljuk, ez már a múlt. Dehogy is. Azért imádkozunk, hogy Isten készítsen egy új pünkösd ünnepet, nem? Mert Isten igéje az folyamatosan érvényes. Az újra és újra tanít. Egy-egy lelki helyzet újra és újra előfordul Isten népe életében, és úgy lehet ezekben a lelki helyzetekben eligazodni, hogyha azokat a régi üzeneteket újra megértjük, újra élővé tesszük, újra jelenvaló igazságként gondoljuk végig.

Minden levél, ahogy az ókori hettita szerződések is, egy bevezetéssel kezdődik. Mindig így van a levélben, hogy ezt mondja az, aki. Itt is van egy ilyen, ezt mondja az, aki. És ezeknek a leveleknek az az összefüggő érdekessége, hogy ez ezt mondja aki, és jön egy bemutatkozás, ez mindig olyan tulajdonságokat sorol fel, ami az egész látomássornak az elején, abban a látomásban, ahol megjelenik az emberfia, úgy, mint a templomnak, a mennyei templomnak a szolgája, mindig egy-egy tulajdonságát kiemel. Itt is ezt olvassuk. De nagyon érdekes az, ahogy ez a bemutatkozás kezdődik. Ezt mondja az Isten fia. Ugye mi keresztények ezt megszoktuk, hogy az Isten fia az egyenlő Jézus Krisztussal. Ez a jelenések könyvének egy nagyon biztos és stabil tanítása. Az, hogy Isten fia Jézus Krisztus, ez a jelenések 1.13-ban ott van. Az elején már meglátjuk ezt, és a végén is, a 22. fejezetben is ezt visszaismétli. De arra már keveset szoktunk gondolni, hogy a jelenések könyvének minden ilyen szava, minden ilyen bejelentése, az valamilyen ószövetségi ígére alapszik. Az ószövetség nélkül érthetetlen a jelenések könyve. És ez a bejelentés, hogy ez Isten fia, ez a második Zsoltár 7. versére alapozódik, és az az érdekes, hogy ebben a levélben tudatosan előkerül a második Zsoltár, mert ennek a tiatírai levélnek a végén, ugye az a furcsa kép, hogy vasvesszővel legeltet, meg összetöri a cserépedényeket, ez ugyanebben a Zsoltárban, a második Zsoltár 8.-9. versében megtalálható. Ez az érdekessége ennek az egésznek, tehát ahogyan a második Zsoltár elmondja, hogy a Messiás az az Isten fia, ugyanúgy ez, az ige ezt visszaismétli. De hogyha ezt a kifejezést, hogy Isten fia, megnézzük az Ószövetségben, akkor egy másik érdekes dolgot is találunk. Többes számban ez nagyon sokszor előfordul. Gondoljunk csak a vízözön történetére. A vízözön azért következik be, mert az Isten fiak, többes szám, összekeverednek az emberek fiaival, és ez a keveredés ez azt jelenti, hogy elhagyják az Isten fiaihoz méltó életet. Nagyon érdekes, hogy amikor a nép hűséges az Istenhez, akkor az Ószövetség Isten fiainak mondja Izrael népét. És az egész megváltási terv arra épül fel, hogy az Isten fia Jézus Isten fiakká tegyen bennünket. Hogy adoptálni tudjon, ezzel a szóval hadd mondjam, bennünket az Isten. És ez a gondolat cseng itt rögtön ennek a levélnek az elején. Megjelenik az ember fia, aki azt mondja, most én vagyok az Isten fia. És miben mutatkozik ez meg? Két olyan tulajdonságot mond, amit az első fejezetben is mond, a 14.-15. versben. Az első az, hogy azt mondja, hogy a szeme olyan, mint a tűzláng, és lába pedig olyan, mint az aranyérc. Az első fejezetben azt mondja, az izzó aranyérc. Mit jelent ez a kettős kép? Nagyon szemléletes mind a két kép. Az első kép az azt jelenti, hogy szem olyan, mint a tűzláng, hogy az Isten fia mindenen keresztül lát. Ami keresztény életünknek, egész hitéletünknek, az szokott a baja lenni, hogy mi azt gondoljuk, hogy lehet az Isten háta mögött intézni az ügyeinket. Ami nem tetszik, azt, hogy Isten háta mögött elintézzük. Ez tévedés. Ez így nem megy. Isten mindent lát. Mi az Isten tenyerén vagyunk, és néz bennünket az Isten. A mai kereszténységnek az egyik legnagyobb problémája, hogy Istenből vagy egy filozófiai elv lett,
És okoskodunk, hogy van-e Isten, nincs Isten, hogy van az Isten. Okoskodunk Jézus Krisztusról, hogy Jézus Krisztus az mennyire ember, mennyire Isten, most az emberi létében milyen természetet vett magára, az Ádám bűneset előtti vagy utáni természetét, ezer filozófiai dolgot elmondunk, és a lényeg elmarad. Elmarad az, hogy Isten nem meghatározni kell, hanem Isten szemmel tart bennünket. Szeme olyan, mint a tűzlámpa.

A másik baja a 21. századi embernek az pontosan az, hogy szeretné a maga pártjára állítani az Istent. Nagyon sok hívő ember azt gondolja, hogy ő az Isten protekciósa. Privatizálja az Istent, protekciósom az Isten, és ezért hát én olyan, mivel olyan szépen imádkozom, meg eset teszem, meg azt is megteszem, ezért az Istent meg lehet rendszabályozni, privatizálni lehet. Bálványt lehet csinálni az Istenből. A Jelenések könyve azt mondja, hogy Isten az mozdíthatatlan. A lába olyan, mint a tüzes arany érc. Nem ráncigálhatod oda, ahol te vagy. Ő szemmel tart téged, ő mindent jelen van, de nem te irányítod. Néha a pusztai vándorlásra gondolok, néha arra gondolok, hogy mi bizonyára azon törtük volna a pusztában a fejünket, hogy hogy lehet a felhő és a tűzoszlopot irányítani. Hogy az arra menjen, amerre mi gondoljuk. És mi nagyon sokszor nem arra megyünk, amerre az Úr mutat, hanem megmagyarázzuk, hogy mi nem arra megyünk, amerre az Úr mutat, sőt, elvárjuk az Úrtól, hogy ő arra jöjjön, amerre mi óhajtunk menni. Hogy az Isten tőlünk függjön, és nem mi függünk az Istentől. A hetita szerződésekben mindig ez a bevezetés azt a célt szolgálta, hogy a magas szerződő fél, ma ezt így mondanák a tévében, hogyha vagy leírnák egy okmányba, a magas szerződő fél elmondja azt, hogy ő milyen lesz ebben a szerződésben. És ma is, hogyha szerződést akarsz kötni az Úrral, ha te a szövetségébe akarsz belépni, akkor szükséges tudni először is azt, hogy a szeme olyan, mint a tűzláng, és a lába pedig olyan, mint az izzó érc. Ez az Isten áll előttünk. Mi az Isten nagyon sokszor úgy gondoljuk el, hogy ő egy kegyetlen kényúr. Pedig, hogyha az Isten követel, akkor Isten ezt azért teszi, mert ő azt akarja, hogy te ember légy. A bűnben az a tragédia, hogy a bűn az emberségtől foszt meg. Ha most megnézzük azt, hogy hogy is van ebben az esetben ez az egész, akkor elsorolja itt Isten a múltbeli kapcsolatainak minden dolgát. Azt mondja, tudom a te dolgaidat, tudom a te cselekedeteidet. Ez azt jelenti, hogy tudom a te magatartásodat. És elmondja azt, hogy igen, tudom azt, hogy tudom a szeretetedet, tudom a hűségedet, tudom a szolgálatodat, tudom az álhatatosságodat, tudom a fejlődő képességedet, hogy az első dolgaidnál az utolsók többek, pontosan ellenkezője, mint az efészusi gyülekezetnek írt levél, ahol magasról indultak és mélyen zártak. Sok mindent elmond ez a levél. Ha megnézzük, ugye a szeretet, ez az alaptulajdonság, a szeretet az az Istenben megtalált harmónia. Tudom a te hűségedet, ez a hit bizodalma, az Istennel való közösségemnek a tartalma. Aztán tudom a te szolgálatodat, ez azt jelenti, hogy tudja azt, hogy Isten tudja erről a korról, erről a gyülekezetről azt, hogy nem csak beszél a hitről és a szeretetről, hanem ezt tovább tudja adni a másik embernek, szolgál. Azután tudom a te álhatatosságodat, ez meg a belső lelki egyensúlyozó érzékünk. Azért fontos ez a tulajdonság, mert bárhol, ahol Jézus Krisztus beszélt arról, hogy milyennek kell lenni a népének az ő második eljövetelekor, előfordul ez a szó, hogy álhatatosság. Kétféleképpen szokta fordítani a Biblia béketűrésnek álhatatosságnak. Ugye, ti béketűrésetek által nyeritek meg a ti lelketeket. Itt van a szentek békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatát, Jézus hitét. Ez a lelki egyensúly, ez is megvan nála. És ez egy fejlődő képes gyülekezet. Hát akkor mi ebben a gyülekezettel a probléma? Mi az, ami a szövetséget megrontja? És itt egy történelmi képet alkalmaz, egy Jelenések könyve szereti az Ószövetségből vett történeti képeket, azért is, mert ugye az első alkalmakkor elmondtuk, hogy ez egy kódolt könyv, fogságból írja
János ezt a proféciát, és ezek a régi-régi történetek nagyon sokat mondanak. Megemlíti, azt mondja, hogy eltűröd Jezabelt az asszonyt. Jezabel egy királynő volt, az északi országrész egyik legjelesebb királyának, Ahábnak volt a felesége. Föníciai származású volt. És ennek a Jezabelnek egy tulajdonsága az, ami ilyen fontossá teszi Jezabel személyét. És ez az egy tulajdonság az az, hogy Jezabel volt az, aki nem azt mondta, hogy ne legyetek többé az Isten hívei, hanem Jezabel mást mondott. Hogy mondja Illés ott a nagy Kármelhegyi Isten ítéleten? Meddig sántikáltok két felé? Jezabel azt mondja, hogy igen, igen, hát ezt a vallást, a ti vallásotokat, az izraeli vallást, hát korszerűsíteni kell. Be kell illeszteni abban a nemzetközi trendben, mondanák ma, amiben van a világ. És ezért jön létre Izraelben az a nagyon érdekes dolog, hogy ugye a szent helyeken, amik ugye Jeruzsálemnek a konkurensei, pontosabban elállták Jeruzsálem elől az útat az izraeli hívő embereknek, felépítik az aranybórjút. Nem a borjú az Isten, távol legyen. Az Úr a Baál, hát az egy láthatatlan Isten. Csak ennek a borjúnak a hátán jelenik meg. És ez a jezábeli tanításnak az igazi mételje, ez a szinkretizmus. Egy kicsit innen, egy kicsit az igazságból gyúrjuk össze, jöjjön létre valami áramvonalas, valami mindenkinek jó, valami trendi hit, mondanák ma. Valami divatos új hit. Ez jelentkezik itt is.

Kis-Ázsiában, második században, ez végezetesen meg is mutatkozott. Jön a gnózis, a gnosztikusok. Ilyenek voltak a nikolaiták, láttuk már. Ezek a gnosztikusok azt mondják, hogy jó, igen, hát mi azért műveltebb emberek vagyunk hitben, a gnózis, a tudás, az ismeret, az nálunk nagyobb. Ugye vannak olyan emberek, akik hülikusak, így mondták, tehát a testi emberek, akik csak az élvezetek útján járnak, hát ezek el fognak veszni. Aztán vannak a pneumatikusok, és vannak a pszichikusok. A pszichikusok azok, akik már eljutottak az igazság egy ismeretére, de olyan primitívek, hogy csak szó szerint fogadják el a Bibliát, és semmiféle magasabb filozófiát nem tesznek mellé. Csak egyszerűen engedelmeskedni akarnak. Egyszerűen csak a materiális, anyagi életben úgy akarnak élni, ahogy a Biblia tanít. És vagyunk mi a pneumatikusok, a gnózis hívei, akik átlátjuk ezt az egész folyamatot. Látjuk a sátán munkáját, látjuk az Isten munkáját, látjuk azt, hogy az anyagi világ a rossz. És Isten az nem az anyagi, materiális világban van jelen. Ez volt a gnózisnak a méteje. És ez a filozófia nagyszerűen ötvöződik az emberek természetes kényelem szeretetével. Egy kicsit így, egy kicsit úgy. A mai kereszténység is ilyen. Elmegyek a vallási plázára, és a vallási plázán, a bevásárló kocsimba minden vallásról azokat a tanításokat, ami nekem tetszik, azt összegyűjtem, és akkor kialakítok egy ilyen maszek hitet. Saját kutyulmányomat. Nagyon kevés ember van, aki azt mondja, én kérem, semmiben nem hiszek. Ebbe is hiszek egy kicsit, abba is, egy kis lélekvándorlás, egy kis ez, egy kis az, egy kis keleti misztika, egy kis New Age, egy kis ilyen gnosztikus tanítás, olyan gnosztikus tanítás. Ez a Jezabel tanítása. És mit mond erről? Azt mondja, hogy ez a Jezabel tanítása elsősorban a gyülekezetet belsőleg bomlassza. Azt mondja, hogy ő a proféta. Ő az, aki megmondja a jelenvalót, a fontosat, a modernet. Ez az, aki tanít. Ez, aki eltántorítja Isten szolgáit, hogy paráználkodjanak. Természetesen a paráznaság itt jelképes értelme. Az egész Ószövetségben a paráznaság azt jelenti, hogy az Isten népe, aki hütlen, az Istenhez megcsalja az Istent. Az a mennyasszony, aki megcsalja a vőlegét. Erről van itt szó. Ez Jezabel munkája. Egy kicsit innen, egy kicsit onnan, egy kicsit ez is, egy kicsit az is. És letérni az egyenes útról. Nagyon érdekes, hogy úgy folytatja, hogy ez a Jezabelnek először is kegyelmet ad az Úr. Hogy megtérjen. És Jezabelnek nem az a bűne, hogy elkövetett valamit, ami rossz, hanem az, hogy ehhez a rosszhoz ragaszkodik, ebből nem akar megtérni. Isten soha nem ítél úgy, hogy előre kegyelmet ne hirdessen. Jezabel bűne a visszautasított kegyelem. Újra és újra visszautasítja ezt a kegyelmet. És ezért a bűnének a következménye nyilvánvalóvá lesz. Kiderül, hogy ez a tanítás egy beteg tanítás, ágyba vetem, azt mondja, azután. Azok, akik elfogadják ezt a tanítást, vele paráználkodnak, azokat nyomorúságra vetem. Itt a nyomorúság, ez nem csak külső üldözést jelent, mi mindig a nyomorúság alatt külső üldözést értünk, a tlipszisz az nem ezt jelenti. Az belső-külső szorongattatást, olyan állapotot jelent, amikor én nekem céltalanná válik az életem, neki megyek a falnak. És azt mondja, hogy egy gyermekeitet halállal sújtom. Nem lesz jövője ennek az egész dolognak. Én úgy gondolom, a 21. századi embernek pontosan ez a problémája. A 21. századi kultúra az a halál kultúrája. Mindent elkövetünk minden szinten, bárhol nézzük meg az életet, hogy ne az élet pártján legyünk, hanem a halál pártján legyünk.
Ez Jezabel tanításának az igazi logikája. És ezért ítél az Isten. Az ítéletről mi, nekünk nagyon érdekes véleményünk van, kicsit eltér, sőt, nagyon eltér a Bibliától. A bibliai ember az várja az Isten ítéletét. Számtalan Zsoltárt, számtalan ószövetségi, újszövetségi igéjét tudok olvasni. Miért várja az ószövetségi, újszövetségi ember az ítéletet? Mert az ítélet az nem más, mint az Isten igazságának az érvényre jutása. Hogy kiderüljön az igazság. Ez a cél. Az ítéletben tulajdonképpen nem történik más, mint a visszautasított kegyelem visszahull a fejemre. És ettől akar megszabadítani az Úr, hogy ne hulljon vissza ez a kegyelem a fejemre. Ne utasítsam vissza, hanem éljek a kegyelemmel. Mert mi az ítélet célja? Elmondja. Azt mondja, az ítélet célja, hogy ő a szíveknek és a veséknek a vizsgálója. Ezt megtudja minden ember. Az ókori ember ugye a veséjével érzett, a szívével gondolkodott. Ezért mondja azt, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jusson. Tehát a vese és a szív együtt az egész belső ember. Nyilvánvalóvá kell lenni annak, ugye, hogy van egy tűzlánk szemű Istenfia, akinek a szövetségese vagyok. A kereszténységet nem lehet megjátszani, nem lehet szokás szinten művelni. Nem lehet azt mondani, hogy én kulturálisan keresztény vagyok. A kereszténységet csak úgy lehet, Jézussal való kapcsolatot csak úgy lehet művelni, hogy tudjam azt, hogy ő a szívek és a vesék vizsgálója. És az egész egyház történelemben mindig megpróbálják az emberek, hogy álságosan úgy kényszerzubbonyra, vagy divatöltönyre felvegyék a kereszténységet. Ezért nem szeretjük, amikor azt mondja, keresztény kultúra, keresztény világ, keresztény Európa, keresztény Magyarország, stb. Nem. A kereszténység nem jelmez. A kereszténység a szíveket és veséket vizsgáló Jézus Krisztus követése. És ennek kell nyilvánvalóvá lenni. Meg annak, hogy megfizet mindenkinek a cselekedete szerint. A mi cselekedeteink azok visszahullnak ránk. Nagyon fontos az, hogy a Bibliában a cselekedeteim sose lesznek következmény nélküliek. Amikor Isten megbocsájt egy bűnt, akkor se veszi el a következményt. Meg kell tanulni a mi emberi létünknek az az alapja, hogy amit teszel, annak következménye van. Nem véletlen ám, hogy a Biblia, amikor azt mondja, hogy ávón, ez a bűnt jelenti, egyik szó, ami a bűnt jelenti, akkor ebben benne van a bűn büntetése is. Tehát az ávón az nem csak azt jelenti, hogy én valamit csináltam, és akkor vagy megúszom, vagy nem. Hanem az ávon az azt jelenti, hogy valamit csinálsz, annak a következményét neked kell lépésről lépésre elszenvedned, elviselned. Mindenkinek a cselekedetei szerint ítél az Isten.

És a maradék, mert erről is szó van. És itt megmutatkozik a kegyelmes Isten. Mi nagyon sokszor szeretnénk teljesítmény elven elgondolni a kereszténységet. Isten nem ezt mondja. Hanem azok, akik nem fogadták be Jezábel tanítását. Akik nem mentek bele ebbe a szinkretizmusba, egy kicsit innen, egy kicsit onnan. Ebben a pláza kereszténységben én így szoktam mondani, hogy egy kicsit innen választok, egy kicsit onnan választok, aztán majd csak lesz valahogy. Hanem hűségesek, akik nem ismerték meg a sátán mélységét, így mondja. Azoknak ad egy parancsot, hogy ragaszkodjatok ahhoz, amire eljutottat. És ez egy nagyon fontos tulajdonsága a Krisztus második eljövetele előtt élő emberek korának. Ugye úgy mondja Jézus, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tartod-e a hűséget? És itt fejeződik be egy gyönyörű áldóformulával ez a levél. Azt mondja, a győzteseknek ígér valamit ez a levél. Visszatér a második Zsoltárhoz, ahogy az elején mondtam. Mi a győzelem? Azt mondja itt, hogy a győzelem az, aki győz, megtartja mindvégig az én cselekedetemet. Milyen volt Jézus cselekedete? Ez volt a szeretet útja, nem? És nagyon érdekes, hogy János, aki nagyon szereti ezt a szót, hogy szeretet, ugye régi-régi legenda, sokszor el szoktuk mondani, az öreg János odaállt a gyülekezettel, és azt mondta, hogy fiacskáim, szeressétek egymást. Nem azt mondja, hogy szeressétek. Megtartja az én cselekedetemet. Nehogy véletlenül azt higgyük, hogy mi szeretett termelők vagyunk. Majd mi megmondjuk, hogy hogy kell szeretni. Nem. Mi Jézus szeretetének az elfogadói vagyunk, és ha elfogadói vagyunk, akkor továbbadói vagyunk. Ezért mondja így, aki győz, megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, és akkor jön a Zsoltár idézet. Ami az ítélet képe. Részt ad Isten az ő ítéletében. Nem mi döntjük el, hogy ki üdvözül. Ez nem itt a földi dolga az embernek, hogy beüljön a bírói székbe. Ez az üdvözülteknek a szent kiváltsága, hogy végigvizsgáljon minden emberi életet. Mert minden emberi életben akár elfogadja valaki a kegyelmet, akár nem, akár visszautasítja, óriási tanulságok rejlenek. Ez az a vasvesszővel legeltet, összetöri a cserépedényeket. Ez a kép. Vagy elítélt vagyok, és összetörök, vagy én is ott leszek majd Isten ítélő székénél. Nem mint vádlott, hanem úgy, mint tanú, úgy, mint részes ennek az ítéletnek. És azt mondja végül egy gyönyörű képpel, hogy a hajnalcsillagot megkapott. Ez a hajnalcsillag a Vénusz volt, és az uralkodás csillaga volt, az egész ószövetségi nép tudta ezt, új szövetség is, pogányok is tudták, a rómaiak is így gondolták. Ez egy teljesen általános kép volt. Megkapod a hajnalcsillagot. Nem te vagy a hajnalcsillag, de győztes lehetsz. Ez a levél nagyon sokat mond. És ennek a levélnek is az a vége, hogy akinek van füle, az hallja. Mondhatná valaki, ez egy értelmetlen dolog, hát itt a fülem, nem? De a lelki füled nyitva van-e? El lehet ezt úgy is mondani, hogy a középkorban így volt, meg úgy volt, meg úgy, igaz? Volt. És te? Mi is részesei vagyunk ennek a gyülekezetnek. Mert mit mond a lélek a gyülekezeteknek? Minden kornak. Mit mond neked ez a levél?
Vagy számodra is Isten fia? Ez az ember fia, akinek szeme tűzláng. Te is megfogadod azt a jót, amit itt olvastunk, hogy ő az, aki megmutatja a mi cselekedeteinket, hogy győztesek hogyan lehetünk. Elmondhatjuk-e magunkról azt, hogy mi szeretetben járunk, hűségben járunk, álhatatosak vagyunk, szolgálatainkban járunk, az első cselekedeteinknél többek a fejlődőképesek vagyunk, hogy így mondjuk. Elmondhatjuk magunkról? Hogy állunk Jezabel csábításába? Mert Jezabel csábítás az nem a külső divat, az a belső gondolkodási mód. Uralom az Istent. Féltéglával verem a mellem, én az igaz hit híve vagyok. És ezt az igaz hitet csak a másik ellen tudom megfogalmazni. Hogy állok? Mert a tiatírai gyülekezet nekünk szól. Megszólítottak vagyunk. Van fülünk, halljuk? Mert ha igen, akkor az a győzteseknek járó szép ígéret, hogy megkapod a hajnalcsillagot, az neked is szól. Adja Isten, hogy ez így legyen. Amen.

Viva Muzika. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban egyházi kórus művekből készült összeállítást hallgathatunk.

0: Viva Muzika! Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban egyházi kórus művekből készült összeállítást hallgathattunk.
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 27-én, hétfőn, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét a 34. Zsoltár 16. versében olvassuk. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. A nap újszövetségi igéjét Máté szerinti evangélium 27. fejezetében a 19. versként olvashatjuk. Amikor pedig Pilátus a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Jézus pere során Pilátus felesége különös üzenetet küldött férjének: ne avatkozzon ennek az igaz embernek a dolgába. Nem tudjuk pontosan, mit látott, tapasztalt álmában, de abban biztos volt, hogy a helytartó ezúttal nem egy megszokott ügyben jár el, nem mindennapi vádlott áll előtte. Az álom világosság tette számára, hogy Jézus igaz ember, ezért figyelmeztette férjét: ne lépje át azt a határt, amely túlmutat az emberi igazság szolgáltatáson. Az Úr szeme ugyanis látja az igazakat, és ez már Isten népének ősi tapasztalata. Isten nem távoli Úr, nem közömbös szemlélője az övéi sorsának, hanem jelen van, figyel. Ott van, amikor az igaz igaztalanul áll a bírái előtt. Ott van a kereszt nyomorúságában. Ott van még azokban a pillanatokban is, amikor az ember csak a távolságot érzékeli, és már csak ennyit tud kérdezni: miért hagytál el engem? Isten látja a szenvedőt, akit senki nem hal meg, akinek nem értheti más a fájdalmát. Nem feledkezik meg azokról, akik hozzá kiáltanak. Jézus keresztje is erre emlékeztet. Mert bár az ítélet megtörtént, Pilátus feleségének figyelmeztetése ellenére a végső ítélet mégis az Istené lett. A kereszt, a szenvedés és a halál fölött a reménység, az élet szava hangzott fel. Ebben az isteni szóban mi is bízhatunk. A nap imádsága: köszönjük Istenünk, hogy figyelsz ránk. Látod azt is, amit más észre sem vesz. Látod a legmélyebb szenvedést. Hallod a néma kiáltásokat. Adj nekünk bizalmat és reménységet, hogy a te szavad mindig életet teremt. Ott is, ahol mi csak veszteséget látunk. Amen. Zsugyel Klenovics Katalin áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak: az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. A nap újszövetségi igéje: mikor pedig Pilátus a bírói székben ült, felesége üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatt.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáitat címe több, mint puszta szó. A mai ige apostolok cselekedetein 13. fejezet 34. verse. Nektek adom meg a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket. Gondolatok az igéről. Az embereknél semmi sem biztos, Istennél viszont minden az. Ez kiváltképpen vonatkozik a szövetségre, melyet Isten velünk kötött, amint Dávid mondja. Örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Biztosak vagyunk abban, hogy az Úr komolyan veszi kegyelmét. Az ő ígérete nem puszta szó, hanem igazság és hatalom. Kegyelme valóságos kegyelem. Még ha úgy látszik is, mintha a halál meghiúsítaná beteljesedését, akkor is megáll, mert Urunk beváltja szabát. Biztosak lehetünk abban, hogy az Úr megadja a szövetséges népének a megígért áldásokat. Választottai sorra rendre mind részesülnek benne. Valamennyi gyermeke a legkisebbtől a legnagyobbig számíthat erre. Biztosak lehetünk abban is, hogy az Úr ezután is megadja kegyelme ajándékát népének. Nem azért ad, hogy visszavegyen. Amit idáig kaptunk tőle, csak záloga mindannak, amit még ezután fogunk megkapni. Amit pedig még nem kaptunk meg, az épp oly biztosan a miénk lesz, mint amit már megkaptunk. Ezért csendesedjünk el, és várjuk az Urat. Nincs okunk a legkisebb kételkedésre sem. Isten szeretete, igéje és hűsége biztos. Sok bizonytalan dolog van, de ez biztos. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek és kultúrának. A Tourcy Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják majd az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szentmise fő celebránsa Marton Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz, Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plévános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10.30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete. Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különösen figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Kedden napos időre számíthatunk felhőkkel. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, és 24-31 fok valószínű. Szerdán inkább derült napos időre van kilátás esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! Lássuk át ez estén, hogy fogyasztásnak hódoló hétköznapjaink sok betegségére lehetne gyógyír, a mennyei polgárjogban való megerősödés, amely kiemelne a kisszerűség, a céltalan sodródás, a félelmek kötelékei közül. A jogokra oly szívesen hivatkozó világunkban mély sokat jelentene ennek a gondolatnak az érvényesülése, mert életünk nagy kérdése az, válaszolunk-e, és milyen választ adunk arra, amit a jó Isten miértünk tett.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat az Evangélikus Rádió Misszió műsorában. Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Váltások, amelyek évekre kibillentenek az egyensúlyunkból. Egy hivatás vagy szeretett személyek elengedése. Hogyan lehet mégis akár megerősödve, Isten szoros jelenlétét megélve tovább haladni? Bruckner Beáta, aki 27 az üzleti életben eltöltött év után lett a Magyarországi Evangélikus Egyház munkatársa, aki férjét, majd édesanyját veszítette el, megosztja velünk az ő történetét. Tartsanak ma is velünk! Bruckner Beátával beszélgetek, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház ökumenikus és külügyi osztályának projektreferense és a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalának a titkárság vezetője. Gyerekkorodban mikor érezted először, hogy Isten szól hozzád? Volt ilyen?
1: Soproni evangélikus családból származom. A konfirmációi felkészítésre legelőször édesanyám kísért el futva, hogy el ne késünk. És mégiscsak elkéstem, és valahogy beestem a gyülekezeti terembe Sopronba, és akkor először így nagyon megilletődtem, és a teljes konfirmációi felkészítés során is éreztem ezt a folyamatot. És természetesen, ahogy minden, ez is hullámzott az életem folyamán.
0: Tudsz valamiféle hitre jutásról akkor beszélni, vagy ez úgy belehullámzott az életedbe, hogy egyre több megélésed volt Istennel, vagy egyre több mindent megtudtál róla?
1: Én úgy gondolom, hogy ez hullámzik, és ennek sosincs vége. És ez egy csodálatos kaland, csodálatos utazás, csodálatos tanulási folyamat, ami egész életünk során tart. És mivel tudjuk, hogy a halál ellentéte vagy párja a születés, és az élet örök, ezért tanuljuk mindezt örökre.
0: Volt ennek az életedben valami területe, hogy Istennek szolgálj?
1: Én úgy gondoltam, hogy bárhol vagyok, szolgálok.
0: Ott a fogorvosi cégben is?
1: Természetesen ott is, tehát igyekeztem segíteni. A fogászat maga is gyógyítás, és a gyógyításnak a támogatása, és ennek a folyamatnak a segítése, az is egy szolgálat. A többi ember és az egész folyamatnak a szolgálata.
0: Gyülekezetben neked volt gyerekként helyed, úgyhogy valamit vállaltál?
1: Különösebben nem, ugyanis gyerekként Sopronban voltunk hétvégente, viszont Győrben jártam iskolába, úgyhogy nekünk az időnk is limitált volt. Nem beszélve arról, hogy egész hétvégénken, pedig vagy édesanyámnak segítettem a rendelőben, asszisztáltam, vagy a vendégeket szolgáltuk ki, vagy főztem a konyhában, vagy a szőlőben dolgoztam nagyszüleinknek segítve, úgyhogy míg az osztálytársaink kirándultak rendszeresen hétvégente, és nagyon sokat bulisztak, vagy moziba jártak, mi általában dolgoztunk. És amennyi időt ki tudtunk szorítani, akkor tanultunk is egy kicsit. Persze nem panaszkodom, mert mi is ünnepeltünk néha, és játszottunk, és találkoztunk barátokkal, unokatestvérekkel, de ez ritkább alkalom volt.
0: Akkor is érezted már a szőlőben akár, vagy egy mosogatás közben, vagy amikor szorgoskodtál anyukád mellett, hogy ott van valahogy az az Isten, akiről hallasz, amikor eljutok templomba, vagy eljutsz templomba, és hogy ő ezt látja, hogy mivel foglalatoskodtok?
1: Nem. Főleg kiskamaszként, aztán abszolút nem, tehát ez nekem nagyon nehezemre esett, és tehát egy kötelező feladatként éltem meg.
0: A konfirmációnál azért mindig kicsit közelebb van szerinted az ember, aztán jön a kamaszkor, ami úgy ront a helyzeten.
1: Akkor talán nekem így külön választódott az iskola, külön világ, és aztán azon kívül pedig a gyülekezeti vagy a templomi élet.
0: Hogy találtál akkor mégiscsak vissza? Hogyan hullámzott vissza akkor az életedbe Isten? És mikor? Hogy tudod ezt megtalálni?
1: Nagyobb kamaszként, tehát már olyan 16-18 éves koromtól kezdve, sőt, amikor már elkezdtem én is olvasni rendszeresen a napi igéket, akkor már így jobban átitatódott.
0: A pályaválasztásodat hogyan döntötted el, hogy merre menjél?
1: Gyerekkoromtól kezdve én fogorvosnak készültem, és szerettem is nagyon a rendelőben, lenni, segítkezni. Nagyon erősen kézilabdáztam, és 14-15 éves koromban gerinc problémák miatt főleg édesanyám tanácsolta azt, hogy valami mást kellene választani. Tehát ez egy nehéz fizikai munka, és akkor még állva dolgoztak. Tehát ez nem egy nőnek való. Nem beszélve arról, aki még családot is szeretne, gyerekeket, látta ő is, hogy mennyire nehéz neki a munka mellett időt szakítani ránk is. Holott ezt ő mind a mai napig nem tudom, hogy hogyan, de példásan és csodálatosan megoldotta. Nyelveket nagyon szerettem. Versenyeken indultam, OKTV-n is sikereket értem el, és ezek után jött a döntés, illetve javaslat szüleim sugallatára a külker, és az az irány, ami akkoriban nagyon nagy lehetőség volt. Győri Minta gimnáziumban végeztem, Révaiban, tehát hogy nagyon jó esélyekkel végül is majdnem maximális pontszámmal fel is vettek.
0: Elvégezted a külker főiskolát, és akkor úgy tűnt, hogy szépen mész előre, és tudsz is ezzel a végzettséggel mit kezdeni?
1: Igen, tehát elvégezve a külker főiskolát nem tudtam messze menni a fogászattól, mert végül is külkereskedő közgazdasági végzettséggel, aztán egy osztrák fogászati cégnek a magyarországi leányvállalatánál kötöttem ki, illetve annak az elindításánál, és annak aztán a továbbfejlesztésénél. Úgyhogy nem tudtam messze menni. Tehát éreztem a szakmának a közelségét és a szeretetét, és éreztem azt, hogy ebbe születtem bele, és férjemet is így szakmán keresztül ismertem meg.

0: Az evangélikus lélekhangolóban Bruckner Beátával beszélgetek, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház ökumenikus és külügyi osztályának projektreferense. 27 évet dolgoztál üzleti területen, céget vezettél. Hogyan kerültél az egyház berkein belülre? Hogyan vezetett ide az utad?
1: Nagyon érdekes volt. 2018-ban éreztem azt, hogy lejárt az időm. És akkor éreztem azt, hogy váltanom kell. Nem tudtam, hogy merre, nem tudtam, hogy hogyan. Nagyon nehezen hoztam meg ezt a döntést, hogy abba hagyjam mindazt, amit addig megtettem. Úgy éreztem, hogy a köreimet lefutottam, és valami mást tartogat számomra az élet. Akkor még nem tudtam, hogy mi vár rám. Pár hónap szünet után kórust kerestem. És kóruskeresés közben pedig feldobta az internet Krámer György igazgató úrnak a nevét. És őt megkerestem. Annyit tudtam, hogy nem szeretnék az üzleti életbe visszamenni. Azt is tudtam, hogy konkurenciához nem szeretnék visszamenni. Nagyon hűséges lélek vagyok, tehát 27 éven keresztül valahol egy helyen dolgoztam, természetesen 14 cégátalakulást asszisztáltam végig, de úgy éreztem, hogy valami másra vágyok. Igazgató úr még emlékezett rám, ugyanis az ő édesapja konfirmált engem Sopronban. Leültünk, beszélgettünk, és akkor mondta, hogy igen, Bajor Egyház keres most éppen egy munkatársat egy multilaterális konzultációnak a megszervezéséhez, illetve abban való segítkezéshez. Így kerültem a külügyi osztályra.
0: Hogyan értendő, hogy egyszer csak azt érezted, hogy váltani kell, ez egy megfáradással is járt, vagy érezted a hívást is valahogy egy jobb felé, tehát volt benned egy ilyen reménység, egy lelki folyamat is volt ez benned, hiszen egyházról beszélünk?
1: Persze, természetesen ez egy hosszú lelki folyamatnak a végeredménye, illetve annak a mélypontja volt ez a 2018. Hívhatjuk ezt életközépi

0: könyvét, ami pont erről szól, az élet első feléből a második felébe való átmenetről. És könyvet olvasva nagyon örültem annak, hogy jó, oké, ez természetes, ez is jó, ez a tünet is, ez a tünet is, tehát az összes tünet ismerős számomra. És ez nagyon nagy segítség volt, ez a könyv, és ez a könyv indított aztán tovább. A könyvet édesapám is meglátta a kezemben, megkérdezte, mit olvasol, odaadtam, ő is beleolvasott a könyvbe. Első kérdésem az volt, hogy mennyi ideig tart? Persze mindent szeretnék tegnap is rögtön elintézni. És akkor ő azt mondta, hogy hát 5-10-15 év. Azt hittem, hogy egy-két év alatt ezt le lehet zavarni, de hát nem egészen. És hát azt érzem, hogy igen, ebben a folyamatban voltam, vagyok benne, és nagyon jól sikerült áteviczkélni az egyik folyóból a másik folyóba.
1: Úgy érzed, hogy a legnehezebb szakaszon már túl vagy, és valahogy már megtörtént ez a váltás? Tehát most rákanyarodtál arra a szakaszra, amit már szívesen csinálnál életed végéig, hivatásban?
0: Ez a változás elkezdődött 2018-ban, sőt, előtte már évekkel korábban, és természetesen még zajlik mind a mai napig is. Úgy érzem, hogy a legnehezebb részén talán túl vagyok, és nekem akkor és most is egy nagyon nagy ajándék, hogy itt szolgálhatok az Evangélikus Egyház országos irodájánál és a püspöki hivatalban. Pár évre a munkahelyi váltást követően férjem, majd azt követően pedig édesanyám is befejezte földi létét, és a gyász folyamat is nagyon nehezen indult el.
1: Az, hogy elvesztetted két kedves hozzátartozódat, szerettedet, ez sokkal mélyebbé teszi ezt a kritikus időszakot és krízist okozhatott számodra. Mindebben hol volt számodra ott Isten, vagy hogyan tudott téged elérni, megszólítani? Tudtál egyáltalán figyelni rá, vagy nagyon eltöltötte a fájdalom? Hogyan élted meg ezt?
0: Természetesen, tehát minden nehéz pillanatban az első az imádság, az első kapaszkodó, a legerősebb forrás, és számomra tehát soha nem volt hitbeli válság, vagy hitbeli kérdés az első perctől kezdve a nehéz pillanatokban a tovább lépés. Sőt, tehát mondhatom azt, hogy talán a hitemet még inkább elmélyítette, és még inkább megerősítette. Amikor egyik ismerősöm meghallotta, hogy mi történt velem, azt mondta, hogy ó, nem baj, meg fogod látni, majd megerősít. Ez nekem pont a gyász és a nehézségek elős közepete, ez valahogy nagyon érthetetlen volt, de így a gyász évek elmúltával valóban ebben nagy igazság van, és tényleg így érzem, hogy megerősödtem. Nagyon szeretek írni, nagyon szeretek naplót vezetni, ami szintén nagyon sokat segít nekem, sőt, nagyon sokszor úgy írok, de most már nem is kell írnom, hogy leírom a kérdéseimet, és utána pedig kérem, hogy vezessék a kezemet, a tollamat, ceruzámat, de nagyon sok esetben már nem is kell, és jönnek automatikusan válaszok. Egyfajta ilyen terápiás eszközként használtam ezt az egészet, és működik mind a mai napig is. Akinek van hozzá hívása, én úgy gondolom, mindenkinek ez jó lehet. Természetesen a zene is nagyon sokat segített, a kirándulások, az olvasmányok, tehát nagyon sok segítő, nagyon kedves kollégák, ismerősök, barátok. Itt most sorolhatnám, a családról nem is beszélve.
1: Mit tudsz mondani annak, akinek nincs így embere, aki egy életközepi megakadáson keresztül segíti, vagy akkor hozzá tud szólni, vagy tanácsot adni, vagy egy gyászban éppen?
0: Én abban hiszek, hogy van ember. Nekem a férjem mondta azt, hogy amikor nagyon el voltam egyszer keseredve, hogy mi lesz velem akkor, ha ő nem lesz. És azt mondta, hogy aki szereti az embereket, sosem marad egyedül. Nagyon sokat adtak természetesen a könyvek is, tehát például az Anselm Grün könyveit nagyon-nagyon szeretem. Hanvas Béla, úgyhogy ezek mind. Természetesen a rendszeres istentiszteletek, rendszeres áhítatok az Üllői úton, Bibliáról nem is beszélve, tehát ez nem is kérdés.

0: Te mit vársz egy gyülekezeti közösségtől? Vagy hogyan keresel közösséget, vagy kerestél valaha életedben, amikor keresned kellett? Hiszen Sopronból eljöttetek, elkerültél.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ez is nagyon sok esetben valahol intuitív. Számomra az ige hirdetés, prédikációnak a hangvétele, ez is nagyon fontos. Nagyon fontos a közösség, a közösségben lévő emberek. Földrajzi közelség, ez is meghatározó.
0: Éppen azt akartam kérdezni, hogy elmennél-e távolabbra olyan közösségére, ahol olyan ige hirdetőt hallasz, akit mondtál, hogy úgy szólja az igét, hogy neked szól.
1: Időnként, ha más városban vagyok, örömmel hallgatok más ige hirdetést is. Természetesen, hogyha tudom, hogy egy másik gyülekezetnél éppen kihirdet igét, természetesen oda is nagyon szívesen elmegyek. Szeretek másokat is meghallgatni, de akár régi ige hirdetéseket interneten keresztül, és most már a digitális világban tényleg nagyon nagy a választék, és nagyon sok lehetőség van erre.
0: Nem érzed magad egyedül időnként mégiscsak, hogy édesanyád nélkül vagy, férjed nélkül vagy? Van olyan megélésed Istennel, ami pótolni tudja mondjuk akár őket is? Ezt így könnyű elképzelni, de hogy vajon van-e ilyen, létezik-e ilyen?
1: Ez érdekes kérdés, sok hullámhegy, hullámvölgy után, tehát, hogy nagyon sokszor nagyon egyedül éreztem magam, tehát ez kétségtelen, és rengeteg estét vagy éjszakát átsírtam, de másnap mindig felkelt a nap, és valahol mindig jött egy reménysugár, mindig megszólított egy hang, mindig találkoztam valakivel, mindig kaptam olyan impulzust, ami tovább segített, és nagyon tetszett nekem. Németné Tóth Szilviának az a megjegyzése a gyásszal kapcsolatban, hogy a gyász olyan, mint egy üres szobában egy labda, amiről nem tudjuk, hogy mikor fog éppen a falnak neki pattanni, és ez valóban tényleg így van, így volt. Akkor, amikor én ezt tőle hallottam, pont a gyász kellős közepén, akkor valahol ez így megnyugtatott és felszabadított, hogy igen, neki pattan a labda a falnak, de utána el is pattan a faltól. És megengedjük magunknak, hogy neki pattanjon, mert ez a dolga. Csak meg kell adni magunknak és mindennek a maga idejét, ahogy a Prédikátorok könyvében is megvan minden.
0: Úgy gondolod, akkor tényleg egy szakaszon ebben is túl vagy, mert úgy beszélsz erről, mint ami a múlt. De ez így egy-két év távlatában van még csak az életedben.
1: Úgy érzem, hogy ez egész életemben természetesen bennem fog maradni, de most két év elmúltával érzem azt, hogy igen, köszönöm, megerősödtem, köszönöm, természetesen szomorú az, ami történt, de már nem fáj, tehát fizikai fájdalmat már nem érzek, ami az első időszakban mindenkinél, ez egyértelmű, hogy ott van. És ez a nagy felszabadító érzés. És ezt én még gondolni nem mertem volna. Hinni nem mertem volna. Illetve bíztam benne, de mindenki tudja, aki ezt átérte. És mindenki átéli.
0: Ahhoz képest ez nem tűnik hosszú időnek. Azt mondod, hogy megerősödtél. Mi az, amit Istentől most leginkább vársz a következő szakaszban, vagy amire ilyen reménységgel tekintesz, hogy majd kialakul?
1: Az, hogy rövid vagy hosszú, az nagyon relatív, mert ez a két év, ez nagyon-nagyon intenzív volt, és nagyon-nagyon hosszú. Egy nap is tud nagyon-nagyon hosszú lenni, attól függ, hogy honnan tekintünk erre az időszakra. Másik kérdéssel kapcsolatban mit várok? Ez túlzás lenne ilyet mondani, hogy mit várok. Én azt mondom, hogy én csak hálás tudok lenni a vezetetésért. Nagyon szeretném, hogyha továbbra is ez a tűz megmaradna, és továbbra is a vezetetés hangját hallanám, és imádkozom, hogy soha ne homályosodjon el.
0: Neked milyen lelki élményed volt legutóbb, amikor Isten megérintett?
1: Azt nagyon nehéz így megmondani, és erre egy exakt választ adni a te kérdésedre, mert azt érzem nagyon sokszor, hogy folyamatosan itt van velem, és folyamatosan érzem. Akár az utcán megyek, akár imádkozom, akár áhítatot hallgatok, akár zenét hallgatok, vagy kórusban énekelek, vagy éppen felveszek egy telefont, vagy valakivel beszélgetek. amikor befeszülök, akkor természetesen nem tudok bent lenni ebben a folyamatban, de a célom az lenne, hogy folyamatosan együtt, vele együtt lenni. Hogyha kiemelhetem a kedvenc ünnepemet, ami pünkösd, ami azért is kedves számomra, mert nagyon spirituális, nagyon légies, és számomra egy olyan ünnep, ami mindig egy nagy átalakulásról szól. Mivel tavasszal születtem, közel van a születésnapom is a pünkösdhöz, egyfajta évforduló is, és egyben a tavasz is mindig hoz egy megújulást, és ezek a hullámok számomra ilyenkor összeadódnak, amiért nagyon hálás vagyok.
0: Zárásul szeretném megkérdezni tőled, hogy számodra fontos igét tudsz-e nekünk mondani?
1: Igen, a konfirmációi igém, a kedvencem, Máté 7:7. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. És a kedvenc énekem pedig Händel Győzelem.

0: Isten igéjét az Ószövetségből, Jób könyvének 5. részéből olvasom a 18. verset. Mert ő, Isten megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. A nap újszövetségi igéje a rómaiakhoz írt levél 11. részének 36. verse. Ezt írja Pál apostol. Bizony ő tőle, ő általa, és őre ránézve van minden. Övé a dicsőség mind örökké. Ámen. A kéz a cselekvés eszköze, az aktivitást fejezi ki. Ez munkát, energiabefektetést jelent. Így végezte és végzi értünk munkáját áldó kezével, felülmúlhatatlan energiabefektetéssel, a mi Urunk. Isten dicsősége felismerésének és elismerésének jele, ha az ő kezéből tudom elfogadni mindazt, ami velem történik. Jót és rosszat, örömet és bánatot, megajándékozottságot és veszteséget egyaránt. Sőt, tudhatom, hogy neki szándéka van mindezekkel, mert a nehéz élethelyzetek által is ő munkálkodik a szívemben. Sohasem káromra, hanem mindig javamra szolgál az, ami tőle érkezik. És még ha azt is tapasztalom, hogy éppen rám nehezedik a keze, ugyanerre az isteni kézre számíthatok úgy, mint amely meg is gyógyít és be is kötöz. Hiszen egyszülött fia által ez a kéz a legtöbbet tette értem. Bűneim következményeként szögekkel átütve vérzett a Golgotai kereszten. Felém tett mozdulata egyértelmű. Nem üt, hanem áld. Nem karba tett kézzel áll, hanem megtart. Vagyis Isten dicsősége abban a Jézus Krisztusban válik számomra is láthatóvá, aki a mennyei atya végtelen és üdvözítő szeretetét hozta el ebbe a világba, és aki ezért életem minden eseménye mögött megmutatja a célt, az értelmet és a reményt. Imádkozzunk! Uram, hatalmas, gyógyító és értünk sebeket is viselő kezedre bízok mindent. Azt is, ami boldogít, és azt is, ami fáj. Tudom, javamra van minden, amit tőled kapok. Ámen.
1: Smidélius András lelkész áhítatát hallhatták, amely az Evangélikus Luther kiadónál a Békesség című kötetben jelent meg. Mai lélekhangolónkban Bruckner Beáta, a Magyarországi Evangélikus Egyház ökumenikus és külügyi osztályának projektreferense, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalának titkárság vezetője volt a vendégünk. Szó esett Bea történetében életközepi válságról és gyászról, valamint hogy van kiút életünk legsötétebb alagútjaiból is. Beszélgetésünket az Evangélikus Rádiómisszió többi interjújával együtt megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.lutheran.hu rádió menüje alatt. Szeretettel ajánljuk a lélekhangoló podcastot is a Spotify-on. Nekünk az Evangélikus Rádiómisszió számára üzenhetnek e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, SMS-ben pedig a következő számra 0620 620 36 79-es. Hallgassanak minket következőleg is, erős vár a mi Istenünk!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez év március 20-án Fekete Dániel az Agapé kerekasztal műsorában látta vendégül Dani Eszter református lelkipásztort és Stankó Attila katolikus papot. Beszélgetésük témája: hogyan jelenik meg Isten irgalma a Szentírásban? És ez milyen módon vezethet, segíthet minket a megbocsátás útján? Mai műsorunkban ezt a beszélgetést hallhatják.
1: Hogyan jelenik meg Isten irgalma a Szentírásban, és ez milyen módon vezethet, segíthet minket a megbocsátás útján? Az Agapé Plus Podcast mai részében erre keressük a választ vendégeinkkel, Dani Eszter református lelkipásztorral és Stankó Attila katolikus pappal. Én Fekete Dániel vagyok, köszöntöm a hallgatókat és a vendégeket is itt a stúdióban. Isten hozott benneteket.
2: Köszönjük.
1: Köszönöm, hogy tegeződve beszélgethetünk. Ha azt mondom, hogy megbocsátás, akkor az embernek sokszor görcsbe rándul a gyomra. Úgy tűnik, hogy mindannyian valamilyen módon érintettek vagyunk. Hogyan látjátok?
2: Igen. Részemről úgy mondanám, hogy kétféleképpen, vagy megbocsátani valakinek, amikor személyes sérelem ér engem, és nekem kell megbocsátanom, és ez egy érzelmi töltetű valami, illetve amikor nekem kell bocsánatot kérnem, bármilyen ügynél fogva. Tehát most azt mondom, hogy vezető pozícióban vagyok, és például ha tévedek vezetőként, mennyivel nehezebb nekem bocsánatot kérni, vagy például egy pozícióból. Például én vagyok a pap, és tőlem elvárnak egy valamilyen erkölcsi tekintély legyek. És például tévedek valamiben, vagy nem helyesen cselekszem, akkor bizony magam előtt állott, hogy nekem bocsánatot kell is kérnem, tehát nem csak egy személyes benső indítatás ez az egész, nem csak magából a keresztény életből származó indítatás, az Istene való kiengesztelődés és a másikkal való kiengesztelődés indítatása, hanem bizony még hozzájárul magának a szerepnek is a kívánalma. És ez egy nagyon-nagyon érdekes megfigyelni önmagamat is ebben a szerepben, mint ember, meg mint egy szerephordozó, de illetve azt is látni, hogy amikor más emberekkel való viszonyban vagyok, hogy ez hogy mutatkozik meg, illetve látom, amikor ugyanígy szerephordozókkal találkozom, akkor az hogyan zajlik. Például ott van, a Bibliából nézzük, a Dávid király és Nátán próféta találkozása. Ott is milyen nehezen indul el ez a bocsánat kérés Dávidnál.
3: Igen, úgy gondolom, hogy ez a bocsánat egy kulcs ahhoz, hogy mi szabad és boldog életet tudjunk élni, hogy békességünk legyen, és mind a két irányban. Tehát, hogyha az Isten bocsánatát nem tapasztalom meg, akkor nagyon sokféleképpen küzdök azokkal a terhekkel, ami miatt egyébként bűntudatom van, amit elnyomok, megmagyarázok, másra hárítok, de mindenképpen dolgom van vele. És amikor átélem az Isten bocsánatát, és azt, hogy az ő számára annyira fontos vagyok, hogy megbocsát és újat kezdhetek, az egy hihetetlen nagy belső szabadsághoz vezet, hogyha Dávidhoz térünk vissza, milyen gyönyörű zsoltárt ír arról, hogy boldog az az ember, akinek Isten megbocsátott, és nem tulajdonítja az ő vétkét. De hogy ugyanez van az emberek közötti kapcsolatunkban is, hogy azok a fájdalmak, amik érnek bennünket, azok meg is kötöznek. És tulajdonképpen a viselkedésünk sokszor a fájdalmaink, a sebeink lenyomatát hordozzák. És szeretnénk kiteljesedni, szeretnénk szabadok lenni, szeretnénk másképp működni, mint ahogy esetleg a szüleink működtek, akik megsebeztek bennünket, de hogy ennek a titka pontosan a megbocsátás, mert amíg nem tudok megbocsátani, addig nem engedem el azt a szálat, amivel a meg nem bocsátáson keresztül kötődöm hozzájuk, és vagy pont ugyanúgy viselkedem, vagy nagyon is arra fókuszál, hogy ne úgy viselkedjek. Viselkedem az ellenkező végletben, de hogy mindenképpen azok a sérelmek, amiket hordozok a szívembe, azok hatással vannak rám, és azok valamilyen módon torzítanak. És ugye a megbocsátás által leszek szabad, de a megbocsátás után kezdődik a gyógyulás, hogy a lelkünk kiteljesedjen, és tényleg szabadon tudjunk élni. Úgyhogy a megbocsátás az a keresztény létünknek egy központi témája, de ma már a szekuláris pszichológiának is egy nagyon központi témája, és a terápiák is igyekeznek a klienseket elvinni a megbocsátásig.
4: Ha megbocsátásról beszélünk, akkor, hogyha haragszunk valakire, és nagyon sokan ezt egy életen át hordozzák akár ezt a terhet, miért olyan nehéz megbocsátanunk?
2: És itt rólunk szól, többnyire az a tapasztalatom, hogy miért nem beszélnék önmagamról is, de hát ugye ilyen értelemben kísérünk embereket, tehát akár mentálhigiénés, akár pszichológiai, akár a gyóntatószékben. Nézzük ezt a kérdést, amikor találkozom egy sérelemmel például. Tehát persze akkor jó egy lelkipásztor, hogyha saját magába is tekint, és akkor a saját maga áttekintésén keresztül is nézi ezt a dolgot, de kifelé is találkozom, és akkor az értékelésénél ennek a dolognak, ez nagyon fontos, hogy észreveszem, hogy az a fájdalom, ami engem ért, az azért mégiscsak rólam beszél, hogy miért pont ez a dolog érintett meg engem ennyire fájdalmasan. Mert lehet, hogy egy másik dolog miatt azonnal, jaj, se figyelj, semmi nem történt, jaj, persze el lehet botlani, meg mit tudom én, de van egyszer egy olyan tüske, ami úgy betalál, és közben egy másik ember pedig nézi, hogy ennek még mi baja van, tehát ez most miért sértődött meg ennyire? És ezeken nagyon sokszor találkozom, hogy olyan kívülről nézve, hogy ez egy olyan elsőre olyan piti dolognak tűnik, hogy ez most igazából nem kellene ilyen reakciót kiváltson. Reakciót kiváltson. Önmérgezést, én így szoktam mondani, a harag az egy ilyen önmérgezés. Úgy gondolom, hogy a mérget én iszom meg. Tehát a másik pusztuljon meg, de én iszom meg a mérget. De miért engedem meg az, hogy engem ez ennyire érintse, és ennyire fájjon nekem? És hogy miért vagyok képes ezt hordozni heteken, hónapokon, éveken keresztül? Pap barátommal beszélgettem, hogy hát, hogy mit csináljon az idős nénike, bácsikkal? Hát feloldozom, meggyóntatom, és mondom, figyelj, időt kell rászánni. Soha nem tudhatod, hogy 60-70 év múlva lehet, hogy csak te kellettél ahhoz, hogy az a bácsi, az a néni egyszer csak elmondjon valamit, amit évtizedeken keresztül hordoz, és végre megszabaduljon tőle. Szóval ez egy fantasztikus dolog, amikor attól a tehertől megszabadul az ember, és azt mondja, kösz. És akkor felhív, ugye, hát csak annyi, hogy elmondjon egy élményt, hogy te figyelj, volt nálam, nem mondott semmi többet, csak azt mondja, hogy az élményét mondja el a pap barátom, hogy sírva ment ki, és láttam rajta, hogy felszabadult. Szóval nekünk meg ez az öröm, amikor látjuk, hogy valaki így felszabadult. De ez rólam is szól olyan értelemben, hogy amikor engem érint valami ilyen dolog, az rólam szól, elmondja, hogy bennem ez a hiba, mondjuk így, erre reagálok én ennyire, és akkor megnézem, hogy na, most ezzel valamit kezdenem kell, de ténylegesen, ahogy mondtad, Eszter, ezen a megbocsátáson keresztül jön ki ez így. És akkor az ember akkor válik szabaddá, amikor ezt ténylegesen azt mondja, hogy megbocsátom, ezt az akarati, de valahol mindig egy érzelmi és egy nagyon tudatos döntést is meghozom. Nagyon nehezen szakítjuk ki ezt a kérdést az érzéseinkből, az érzelmeinkből. A lenyomata az nagyon sokáig ott marad, én azt látom. És közben meg azt mondja, hogy megbocsátok, és tényleg el akarom felejteni. És hányszor halljuk pont azt a mondatot, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Tehát ez olyan, mi így mosolygunk rajta, de közben tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy nem akarok megbocsátani. Tehát mert rólunk szól, nem az, aki mondta igazából, ez nagyon is rólam szól, tehát az én készülékemben van olyankor a hiba, ezért nehezen engedem el.
3: Én azt látom, hogy sokszor azért is nehéz megbocsátanunk, mert nem találunk pontosan fogást azon, hogy mit is jelent megbocsátani. Mert lehet, hogy azt gondoljuk, hogy igen, úgy kell megbocsátani, hogy akkor el is felejtem, de hát nem tudom elfelejteni. Vagy hogy a megbocsátás azt jelenti, hogy fel kell mentenem a másikat, és valahogy megmagyaráznom, hogy mi történt. Vagy azt mondani, hogy hát igazán nem is történt olyan nagy dolog. Vagy azzal, hogy megbocsátok, azzal újra és újra ki kell tennem magam annak, hogy ez megtörténhessen. És hogyha nem látjuk pontosan, hogy mi a megbocsátás, vagy azt gondoljuk, hogy akkor bocsátok meg, ha már úgy érzem, uh-huh. és már szabad vagyok, és akkor sokszor azt mondjuk, hogy hát én nem érzem úgy, és nem is tudom, hogy valaha fogom-e úgy érezni. Én nekem egy időben több olyan lányt, hölgyet kísértem, akiket akár gyerekkorukban szexuális bántalmazásért. Itt nem lehet azt mondani, hogy az, ami őket érte, az nem komoly. Vagy hogy bármilyen módon fölmenteni azt, aki ezt elkövette. És ezekben a megbocsátás folyamatokban, de nem csak a szexuális bántalmazás, hanem bármilyen, csak ez egy, számomra ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog, mindig abban próbálom segíteni, akit kísérek, hogy igenis menjünk a mélyére annak, hogy mit okozott benne a másik. A másiknak az a cselekedet, amivel megbántotta. És ez lehet, hogy a szüleim jobban szerették a tesómat, és lehet, hogy csak én éreztem úgy egyébként. Tehát még ez sem igaz, az sem biztos, hogy igaz volt. De ha egy ilyen érzést hordozok magamba, akkor is meg kell bocsátanom, hogy tovább tudjak lépni. És akkor nézzük meg, hogy ez milyen hatással volt rám, milyen következménye van, milyen érzéseket váltott ki belőlem, és azokat fejezzük ki. Tehát, hogy valamikor levelet írnak, akár már az elhunyt szülőknek, tanároknak, bárkinek. Van egy ismerősöm, aki bele zongorázza nagy lendülettel a minden fájdalmát a zongorába, van, aki kifutja magába. Tehát, hogy ez valamilyen módon fontos, hogy kijöjjön. És ilyenkor, amikor ilyen beszélgetésekre készülök, akkor a 100-as papírzsebkendő csomag ott van, mert hogy olyan mélyre megyünk, ahonnan nagyon mély fájdalommal tud kiszakadni az, hogy ez fájt, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy kijöjjön, és hogy lemenjünk abba a mélységbe, ahol a fájdalom jelen van, ahol ez engem torzított, következményei vannak az életemre nézve, nem úgy működöm, nem úgy alakult az életem, azért, mert ez a dolog megtörtént. És aztán utána mégis a megbocsátás az egy tudatos döntés. És tulajdonképpen most a pszichológiai jó hatása mellett azért ezt a tudatos döntést én lelkipásztorként Jézusra nézve tudom kérni, hogy hozzuk meg. Mert hogy, ahogy a mi atyánkba is imádkozunk, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. És az egyetlen dolog, amit Jézus a mi atyánk után odafűz, hogy mert hogyha ti megbocsátotok, akkor mennyei atyátok is megbocsát. És hogyha nem, akkor pedig nem. Tehát, hogy vagy a kegyelemnek a sávjában, igazságjában élünk, ahol mi kegyelmet kaptunk Istentől, és ezt a kegyelmet adjuk tovább, vagy átmegyünk az igazság területére. Én az igazamat, a számon kérem a másikat, és igazam van, és jogom van hozzá, csak akkor én az igazság területén vagyok, és Isten is számon kéri rajtam az ő igazságát, és akkor jaj nekem. Tehát jobb nekem, ha a kegyelem területén maradok, és hogy ez egy döntés, amit meghozok, hogy Jézus, én engedelmességben akarok járni, és te azt kérted, hogy bocsássak meg. Én beviszem a másikat az Isten ítélő széke elé a tárgyalóterembe, és ott hagyom, és kimegyek, és nem maradok ott felperesként. Tehát ezzel én azt mondom, hogy nem fölmentem a másikat, nem elsikálom a bűnét, hanem beviszem az Isten elé, és az Isten előtt ott hagyom, és hogy az Isten majd őt hogyan kéri számon, vagy ő megtér ebből, és ő is bocsánatot fog kérni, ez már az ő történetük, de én ott hagyom. És én lelki gondozóként el is szoktam vágni a meg nem bocsátásnak, a keserűségnek azt a szálát, ami a másik emberhez, vagy ahhoz az esethez köti őt. És aztán azt mondom, hogy jó, meghoztuk ezt a racionális döntést, és akkor kérem, hogy imádságban ezt mondd ki, hogy megbocsátok. Tehát ne úgy imádkozz csupán, hogy atyám segíts, hogy meg tudjak bocsátani. Ez egy nagyon szép imádság egy darabig, de ki kell mondani egyszer csak azt, hogy akkor én most megbocsátok, nem azért, mert úgy érzem, hanem azért, mert én ebben engedelmes szeretnék lenni. És utána pedig újra és újra néz vissza, hogy ez megtörtént, és mondd azt, hogy amikor rágondolsz, amikor találkozol vele, amikor följön benned ennek az indulata, hogy atyám, én megbocsátottam, gyógyíts. És a gyógyulás az egy hosszú folyamat. Van, amikor rövid, van, amikor elvágjuk a kezünket egy késsel, az ujjunkat, és egy-két nap alatt begyógyul, és nem is érezzük. És hogha egy komoly mélysebünk van, amit esetleg ki is kellett tisztítani, ugye ez a kifejezése a fájdalmaknak, akkor meg az egy hosszú idő lesz még, és többször át kell kötözni. És a lelki sebeinkkel is így van, hogy lehetnek hónapok, amíg begyógyul úgy a sebem, hogy már csak a hegek maradnak ott. És ezzel kezdtem, hogy a megbocsátok, nem felejtek, ez igaz vagy nem igaz, nem fogom elfelejteni. Tehát amikor teljesen elfelejtem, az a pszichének egy olyan önvédelmi állapota, hogy az nem jó. Tehát az jó, hogyha följön. De vannak a testünkön olyan hegek, amik már nem fájnak. Amit már meg lehet ütni, nem fáj, de a heg emlékeztet arra, hogy ott valami történt. És ugye, ahogy kezdted, hogy sokszor reagálunk túl erősen bizonyos esetekre, ami nem is indokolt, az sokszor azért van, mert hogy ott érintenek, ahol egyébként még nem gyógyult sebeink vannak. És amikor már meggyógyul ez a seb, akkor találkozom azzal a személlyel, eszembe jutnak ezek az események, és nem rándul görcsbe a gyomrom, és nem gyűlik könny a szemembe, és ezek az érzelmi reakciók nem követik már. Emlékszem rá, tudom, hogy ez fájt. És egyébként még ami nekem fontos, hogy lehet határt állítani. Tehát pontosan, amikor olyan embereket kísértem, vagy kísérek, akiket szexuálisan bántalmaztak, igenis nagyon fontos határt állítani. Vagy akár ennek jogot szerezni, és olyan folyamatokba beleállni, aminek a következményében még börtönbe is kerülhet a másik. Tehát, hogy ez rendben van, és ez nincs összeütközésben a megbocsátással. Tehát a megbocsátás az egy nagyon fontos dolog, aminek meg kell, hogy történjen, de az, hogy bizonyos dolgokban nem szolgáltatom ki magam újra és újra, hogy ez megtörténjen velem, ahhoz pedig jogom van. És ezért a megbocsátás és a kiengesztelődés az két külön történet, de most, hogyha a megbocsátásnál maradunk, akkor ezt is fontos látnunk, hogy igen, megvédhetem magam.
2: Nagyon szépen, hogy kibontotta ezt az egész témát, hogy lássuk, hogy vannak olyan fájdalmak, amik érnek bennünket, úgyhogy érnek bennünket, mert most ki akarja, hogy bántalmazzák például? Senki. De vannak olyan személyiségi jegyeink, amelyek meg pontosan azért érintenek, mert nem biztos, hogy ez egy olyan seb, amit valaki ejtett rajtunk, lehet, hogy valami tulajdonságunk. Tehát, hogy azért eléggé összetett az ember, de mindegyiknél, és ez is az igazából, az Eszter által elmondott szituációk azért azok egészen másfajta fájdalmak. Tehát azért az nagyon-nagyon, ezek igazi traumáknak azok a mélységei, hogy nem mindegy, hogy a hiúságomat sértik, ami fáj, vagy pedig egy olyan fájdalmat okoznak nekem, amiből aztán jön egy önvád az ilyen bántalmazott embereknél, az az önvád, hogy saját magának nem tud megbocsátani, hogy vele történt valami, amit hogy engedhettem én meg magamnak gyakorlatilag, hogy ez megtörténjen, és ebből kimászni. És ez egészen másfajta fájdalom, egészen másfajta megbocsátási folyamat struktúrája van, ezt talán jobban ki tudja bontani. A gyakorlat is ezt mutatja, most nem a legjobb kifejezés ez a gyakorlat, de a tapasztalat inkább, amikor egy embereket kísérjük, hogy ez másfajta struktúrában gondolkodik, másfajta struktúrában érez. Az érzelmi világa másképp hat a gondolkodás módjára, és egészen más az, amikor mit tudom, csak a hiúságomat sértették meg, és akkor az fáj, és az tombol bennem. Más szinten működnek ezek a dolgok. Nagyon-nagyon szeretem pontosan ezért a zsoltárokat, mert talán a magyar fordítások, ez most vicces így mondani, de magyar fordítások nem mindig adják vissza jól minden esetben azt a mély érzelmi töltést, amit egy zsidó ember megfogalmazott. Ezt a nyers erőt néha, ami benne van egy ilyen szövegben, viszont amikor a Psalmus Hungarikust hallgatom Kodálytól, akkor valahol mindig úgy előjön, hogy tehát valamit megérzett Kodály is ennek a zsoltárnak a szövegében, de maga az a dallam is, ami énekeljük amúgy a protestáns testvéreinkkel együtt, mert nekünk is megvan most már ez a mi új énekes könyvünkben, hogy valami elemi erőt közvetít, és annyira jól ráéreztek, mondjuk így a 17. században, annak a zsoltárnak az igazi mélységére, és jó ízűen tudja kimondani magából az Istennek, hogy mi van. És a zsoltárokat ezért jó ilyen értelemben jól ismerni, hogy Uram, hogyan mondjam el neked, azt, ami ott legbelül emészt engem. A csontjaimig hatol, már összeaszalódtam. Tehát, és akkor olyan kifejezéseket találunk a héber szövegben, amelyek mindent kifejeznek így gyakorlatilag, de olyan elementáris erővel, és amikor Jézus mondja a kereszten, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Na, hát akkor ez nem egy ilyen Jézus hét szava a kereszten, ilyen szép, mondjuk így műzenei alkotás, amit meghallgatunk Haydntól, hanem hú, ott azért van egy mélység, egy nagyon-nagyon elementáris érzelmi, pszichológiai mélység is. De igazából az a istenképiségnek az a nagy-nagy mélysége. Igen, az Istennel való kapcsolatunkban jutunk el.
4: Azt mondom, hogy a megbocsátás az Ószövetségben és az Új Szövetségben, akkor milyen különbségeket, akár hasonlóságokat véltek felfedezni a kettő között? Isten irgalom és megbocsátás hogyan jelenik meg a kettőben? Akár konkrét történeteken keresztül is.
3: Az Ószövetségben pontosan a már említett dávidi történet, az nagyon-nagyon szép, ahogyan Isten beküldi Nátán prófétát ahhoz a Dávidhoz, aki annyival kezdi az engedetlenségét, hogy amikor a háborúba szoktak vonulni a királyok, ő otthon marad. De aztán meglátja a szomszédban fürdőző nőt, akit magához hivat, és amikor itt ebből gyermek fogan, akkor ezt nem fölvállalja, hanem ugye a Becsabi férjét gyakorlatilag, hát először csak hazarendeli, de aztán a háborúba olyan helyre küldi, hogy meghalljon a kis csapatával együtt. Tehát Dávid azért itt halmozza a bűnöket, mint egy lavina, és aztán úgy érzi magát, mint akinek kiszáradtak csontjai, meg éjjel-nappal jajgat. Ez az Isten irgalma, hogy beküldi hozzá Nátánt, aki elmond neki egy tanmesét, amit Dávid kívülről tisztán lát, hogy halál arra az emberre, és amikor Nátán visszafordítja rá, hogy te vagy az az ember, akkor Dávid esélyt kap arra, hogy megvallja a bűnét, és bocsánatot kérjen, és Isten eliessen, és akkor elveszíti azt a gyermeket. Tehát, hogy ő ott zsákruhát, hamut szór a fejére, tehát, hogy könyörög, és bűnbánatot tart, és mégis ez a gyermek ott meghal. De, ami nekem az Isten bocsánatának a csodálatos jele, hogy nem csak Dávid felszabadul, és utána öröméneket énekel, és azt mondja, hogy hozzád imádkozzék minden bűnös, amíg megtalálhat, hanem Dávidnak rengeteg felesége van, és rengeteg fia van. És ki lesz az utódja? Salamon, aki a Becsabétól született következő gyermeke. És ez az isteni megbocsátásnak az Ószövetségben számomra egy csodálatos jele, hogy akkor azt mondja, hogy a tenger mélyére veti a bűneinket, és szoktuk mondani, hogy és nem ül le a tenger szélére pecázni, hogy hátra valamelyiket még onnan kifogja, hanem újat kezdenek. Tehát én emberileg azt gondolom, hogy jó, most már ezt így elrontották Dávid és Becsabi, akkor Becsabi menjen a három hölgyek utolsó szobájába, vagy nem három, ha másodfeleségek utolsó szobájába, és soha többet nem találkoznak. Vagy emberileg nem valami ilyet gondolnánk? És nem?
2: Mondjon le!
3: Hát igen, vagy mondjon le, Dávid, mert hogy ez egy nagyon csúnya történet volt, és nem méltó arra, hogy az Isten szíve szerint király maradjon. És nem, Becsabi felesége marad, sőt, a Becsabétól született következő gyermek Salamon Nátán kezébe kerül, és ő neveli, és ő lesz Izrael életének a legdicsőségesebb királya. Ő építi majd föl a templomot Istennek. Ő az, akinek már nem kell végig harcolnia, mint az édesapja Dávid tette, hanem egy csodálatos gazdag birodalomnak áll az élén. Na ez az Isten bocsánata, ami túlmegy a mi képzelő erőnkön, már az Ószövetségben is. És hát az Új Szövetségben pedig, majd erre biztos még tovább megyünk, de hát amit Jézus Krisztusban kapunk, és hát Jézus Krisztusra mutatnak előre az ószövetségi áldozatok is. Tehát, hogy amit a nép átél ezek az áldozatok bemutatásával, amikor a vétek átszáll az állat fejére, és vagy kikergetik, vagy feláldozzák, ezek is Jézusra mutatnak előre, és Jézusban pedig ez a titok kibontakozik, előttünk megnyílik, és Jézus Krisztus által, az ő áldozata által mi újra helyreállítatik az Istennel való kapcsolatunk, és Isten gyermekeivé leszünk. Tehát, hogy az ő bocsánatát, amit nem tudunk kiérdemelni, amit nem tudunk megszolgálni, amit amit semmilyen jó cselekedetekkel nem tudunk megszerezni, Jézus Krisztusért ingyen kegyelemből megkapjuk. Tehát ez a bocsánatnak az a csúcsa, amit emberi értelemmel igazán teljességben felfogni nem lehet, csak megtapasztalni és elfogadni.
2: Én azt azért nem tudnám úgy mondani valahogy így az, abban az én biblikus koncepciómban, hogy van az ószövetségi megbocsátás és az új szövetségi. Ez egy olyan nagyon szép piros vonal végig. Ezt nem lehet úgy szétválaszgatni. Külön történetek. Hát nézze az ember a vízözönt, vagy a Káin, Hénok története. 3-4 sor a Bibliában, de végig az irgalomról Istennek a hozzáállása, hogy én viszont önazonos vagyok végig. Igen, Káin megölte Ábelt, de most jelet teszek Káinra, hogy más meg ne ölje őt. De ő bújdosó lesz. Mondjuk így pszichológia, tehát állandóan menekülő ember. És akkor Hénoknak a drága mondása, hogyha Káin így, akkor én úgy. Akkor ott van Mózes. Ilyen értem egy gyilkos. Megölt egy embert. És akkor Isten mégis őt választja ki. Nem tudok beszélni. A csipkebokornál is állandó menekülések, kifogások, és mégis menned kell. És akkor ezek az elbukásai a népnek is olyan szép az, amikor Mózes könyörög a népért, azt mondja, én elpusztítom, és belőle csinálok magamnak egy új népet, és ne uram, most mit fognak mondani? Hát mit fognak mondani a környező nép, hogy kihoztad őket a pusztába, és akkor itt, hát mit fognak rólad mondani, és akkor hát és nem kell rábeszélni erre. Sokkal inkább Mózes alakul Istenhez. És hogy ez pontosan annak a története, végig az egész ószövetségtől kezdve, milyen szép pedagógia, hogyan simuljunk hozzá az Istenhez, hogyan idomuljunk az Istenhez. Ezek mind-mind ugyanannak a képnek nagyon-nagyon szép ilyen mozaikja. És Isten még ekkor is, és így is, és ennek ellenére is, és ennyire. És végül Krisztus.
3: És úgy, hogy közben ő az ő szentségét és igazságát nem adja föl.
2: Így van.
3: Tehát, hogyha az Izrael népének a történetét nézzük a Bírák könyvétől, végig a Királyok Krónikák könyve ugye erről a körforgásról beszél, hogy Izrael elfordul Istentől, bálványokat kezd imádni, engedetlenné válik a szövetségi törvénnyel szemben, Isten küldi a prófétáit, figyelmeztet, megtérésre hívja a népét, de a nép megkeményíti a szívét. Akkor jön valamilyen büntetés, éhínség, járvány, ellenség, mikor mi. És amikor már nagy a baj, és a nép megérzi, hogy azok az istenek, azok a bálványok semmit nem tudnak segíteni, és bűnbánatban Istenhez kiállt, akkor Isten újra és újra küldi a szabadítót. És az Isten hűséges marad az ő szövetségéhez, bár a népe hűtlen volt. És az Isten ott van. Tehát amikor a nép bűnbánattal hozzá kiállt, bocsánatot kér, és újra elkötelezi magát, akkor az Isten mindig ott van, és mindig adja az ő bocsánatát, és kiszabadítja a népét, és meggyógyítja a népét, és ígéreteket ad, és itt vannak a mesiási ígéretek, tehát az ígéretek rövid és közép és hosszú távra szólnak. Tehát ott van a népivel, felemeli a népét, de ez nem azt jelenti, hogy bármelyik korban is a többség majd megszavazza, hogy mi a jó és mi a rossz, és Isten ahhoz igazodik. Tehát az Isten igazsága és az Isten szentsége az megmarad, attól eltér a nép, és majd visszatér hozzá bűnbánattal, és ő szeretettel visszafogadja, és megtisztítja, és megújítja, de hogy az ő szentsége, az ő igazsága az egy olyan biztos pont, ami végig húzódik szintén az egész Szentíráson, és hát Jézus Krisztusnak ezért kell meghalni az Isten saját maga, ugye, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egyik személye, Jézus lesz emberré, és adja oda az életét azért, mert az Isten szentsége és igazsága az megmarad, és ezzel tudja az embert kiszabadítani a bűnnek, a gonosznak a hatalma alól.
2: És végül is azt is mondhatjuk, hogy a következmények ellenére is, Isten a következményeken keresztül is, tehát ha például Dávid, vagy Sámson, vagy bármelyik mondjuk így elbukott szereplője a Szentírásnak, Péter, azt mondja, hogy legeltesd gyuhaimat. Szóval, hogy van ennek azért egy következménye. És nekem nagyon tetszik az a Szentírásban, ami nincs meg a mai közéletben például, és ez eléggé káros, de ugyanakkor a Szentírás nagyon szépen elmutat, hogy a szentírási szereplők nem, pontosabban úgy mondanám, hogy az ószöve, legfőképpen az Ószövetségben a családi történetekből nem radírozzák ki az ősök sötét tetteit. Sem Ábrahámét, sem a 12 fiújét, hogy mit csináltak Szikemben. Minden szépen feljegyeztek, de minden tanúságul. Nem vádként, hogy ilyen-olyan, amolyan volt, tanúságként, hogy Ábrahám hányszor volt elgyengült. Uh-huh. Na hát, feleségemet rabszolgaságba eladom, mert a húgom. Szóval, igen. És ennek ellenére az ősatya. És ilyennek vagyunk mi is. És ez nagyon szép, hogy igen, az életemnek, a családomnak van ez az árnyoldala. És amúgy Jézus, Máté evangéliuma, Jézus családfáját megnézi, hát mondjuk így egy-két szereplőjét, úgy, hát ezt úgy mondanánk így ma, hogy hát ugye a családi krónikábunk, úgy húzzuk ki, felejtsük el. Nem felejtje. Jézus felvállalja az őseit, az ősei rossz tetteit. Ez nagyon szép. Ez nagyon szép.
4: Egy kicsit rátérnék arra, hogy az imádság az hogyan segíthet bennünket a megbocsátásban, a kiengesztelődésben. A katolikus szentmisében a kiengesztelődés előtt mindig elimádkozzuk a mi atyánkot. És nekem ez személyesen mindig sokat jelent abban, hogy éppen az, aki mellettem van, legtöbbször a feleségem, akkor bármilyen módon érkezünk a szentmisére, kapkodásba, vagy volt esetleg egy konfliktus, vagy feszültség, segít abban, hogy amikor azt mondom, hogy békesség veled, uh-huh. akkor az tényleg egy őszinte szó legyen. És ezen gondolkodtam el, hogy mennyire fontos az imádság, hogyan tud bennünket megnyitni abban, hogy meg tudjunk valakinek bocsátani.
3: Hogyha az imádságban át tudom élni azt, hogy az Isten szeretete rám árad, és én az Isten gyermeke vagyok, akinek ő megbocsátott, és ennek az öröme, ennek a boldogsága átjár. Tehát, hogy miért fájnak sokszor a sérelmeink? Azért, mert valamit nem kaptunk meg, amit úgy gondolunk, hogy nekünk jogosan jár, és minthogyha minden ezen állna, vagy bukna. De hogyha én megerősödöm, az Isten gyermeke vagyok identitásomban, tehát hogy ennek a nagy mérhetetlen gazdagságában, akkor olyan jelentéktelennek tud tűnni már az, amivel egyébként a másik akár megrabolt, vagy megkárosított, vagy valamit nem kaptam meg, amit úgy gondolok, hogy nekem járna, mert ugye vannak vélt meg valós sérelmeink, amiről beszéltél is az előbb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez segít az imádságban, hogy Jézus a szemembe néz, és azt mondja, hogy én szeretlek, te is szeretsz engem. És hogyha ez a szerelmi vallomás egymás felé megtörténik, hogy igen, szeretlek, de amikor az ember ilyen frissen szerelmes, akkor egyébként nagyon sok mindent el tud engedni, még a földi életben is, mert hogy ez a szeretet úgy megtölti, hogy egyébként nagy vonalú tud lenni sok mindennel. És hogy az imádság ennek a helye, ahol én az Isten szeretetében újra és újra feltöltekezem, átélem az ő bocsánatát, átélem az ő szeretetét, ami nem érdemeimért történik, átélem, hogy én gyarló vagyok, és ő megint megbocsátott, és akkor ez az, amiben, ha benne maradok, akkor ebből jut a másik felé a megbocsátásba. Tehát ez túl tud csordulni rajta. Én nagyon szeretem az adós szolga történetét, ahol ugye a király elé beviszik a sáfárt, és hát akkora adósága van, hogy hiába könyörök, hogy ő majd megfizeti, esélytelen, hogy megfizesse. És akkor a király elengedi. És amikor ő kimegy, és szembe találkozik a szolgatársával, aki egy jóval jelentéktelenebb mennyiséggel tartozik, amit egyébként tényleg meg lehet fizetni kb. 3 hónap alatt, akkor ő nem engedi el a tartozást. És akkor ezen szoktam gondolkodni, hogy tulajdonképpen ezt a szolgát nem járta át annak a teljes szabadsága és öröme. Mint hogyha még mindig abból a identitásából él, ami az elengedés előtt volt, hogy neki be kell hajtani. Mert hogyha őt átjárja annak a teljes öröme és bizonyossága és biztonsága, hogy a király neki mindent megbocsátott, akkor nagy vonalon azt tudja mondani, hogy jó, hát persze, én is megbocsátok neked. És hogy itt van ez a mi atyánkban, vagy amit mondtál, hogy ugye a misén, amikor kimondjuk azt, hogy béke veled, hogy elengedem a másiknak. Nekem Isten mindent elengedett, engem Isten annyira szeret, hogy jobban nem is tudna szeretni. Akkor én elengedem. Akkor is, hogyha egyébként nem volt igaza, nem volt korrekt, amit csinált. Tehát nem azért engedem el, mert neki az jár, hanem azért, mert túlcsordul belőlem az Isten szeretete.
4: Akkor megbocsátani nem csak egy döntés, hanem egy kegyelmi állapot is?
3: Hát kegyelmet továbbadom, igen. Tehát a kegyelmet kaptam, kegyelemből élek, és akkor ezt a kegyelmet továbbadom, de a szót is továbbadom.
2: Nagyon jó, én csak hallgatnám. Igen, csak hogy eléggé gyakorta találkozom azzal, hogy ezt a kegyelmet, ezt ilyen érzelemhez kötjük, hogy átérzem, vagy nem érzem át. Szóval ez nem mindig így működik. És az imádságainkkal is az van, hogy most kaptunk Jézustól egy ilyen imádságot. Mondjuk így kötött ima. Megvan adva a szövege, megtanultuk gyermekkorunkban, elsajátítottuk. Mennyire az enyém? Tehát egy mi atyánk, mert tudom fejből, vagy tudományosan elmélyülök benne, hogy értsem az egésznek a tartalmát, vagy arról van szó, hogy én, amit nagyon jól mondtál, tehát, és nagyon tetszett, mégis létrejön egy nagyon-nagyon mély személyes kapcsolat az Istennel egy ilyen szövegen keresztül. Tehát, hogy azt, hogy én mondom ezt a szöveget, az egy dolog. Az, hogy egy szent imádság, mert Jézus tanította meg neki, meg ez az ő imája volt, amit megtanított az apostoloknak, az is egy dolog. Belelátni, hogy milyen mély tartalma van abban, ahogyan Jézus mondja ezt a mennyei atyának. És ahogyan én mondom ezt a mennyei atyának. Mert egy misén sokan vagyunk, gyerekek jönnek, mennek, mi atyánk, aki a mennyekben van, tehát, hogy, de hogy ez nagyon-nagyon tudatosan nem tudjuk mindig mondani. Igen, benne van, hogy most szoktam mondani, hogy nekem könnyű, mert állok hívekkel szembe, és még ekkor is tudod, inkább behúnyom a szemem, ne kelljen semmit látnom, hogy én tudjak imádkozni, de amikor az imádságnak ez a mélye, tehát nagyon fura ezért, hogy nem a szöveg lesz számomra annyira fontos, miközben mondom, hanem annak a nagyon-nagyon mély benső tartalma. Olyan mértékben azonosulok azzal, akihez beszélek, de viszont azt mondom, amit ő adott nekem. Ezt mond nekem. Mi atyánk, ezt mondjátok nekem. De hát amikor te mondod, akkor nem csak magadról beszélsz, hanem beszélsz a feleségedről, beszélsz a gyerekedről, beszélsz az anyósodról, beszélsz arról a bácsiról, aki hátul köhög, beszélsz arról, akit te megsértettél, aki téged megsértett. Testvérek vagyunk. Egy atyának vagyunk a gyermekei. Hát igen, testvéreként szívódunk, de a lényeg, hogy egy atyának vagyunk a gyermekei. De jó, hogy te mi apánk vagy. És hogyha ennek a tudata picikét úgy beleérez az ember, nem érzelgősen, nem olyan emocionális, hanem úgy az egész lényét úgy beleteszi, az egzisztenciáját így ráteszi az ember, nagyon megható tud lenni. Úgy veléig átjárja az embert, na és innen aztán, amikor jön az, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, az úgy elementárisan tudhatni. De ez egy oda helyezés. És vannak helyzetek, amikor nehéz imádkozni. Például olyan helyzetben, amit Eszter elmondott rögtön az elején, amikor olyan fájdalom, sérelem ér, amit most ez most hogy? Vagy amikor a hiúságomat bántják. És akkor, uram, ebben én vagyok a ludas, ez az én hiúságom, de és most nagyon nehéz nekem megbocsátani neki, és le kell, hogy törjem magamat, tudod, és más töltete van mindig, de igazából kihez beszélek? És hogy az, aki engem nagyon-nagyon szeret. Így segít. Tehát ezek nem varázsigék. Az imádság nem varázsigé.
4: Milyen lépései, szakaszai lehetnek a megbocsátásnak szerintetek?
3: A felismerése annak, hogy bennem ott van a neheztelés, a fájdalom, annak a kimondása, hogy ez egy kifejezése, nem feltétlen csak szavakkal, de hogy ez mennyire fáj, és ez mennyire mélyen megsebzett engem, akár a következményeknek az összegyűjtése, felsorolása, hogy igen, és akkor emiatt én nekem így és így alakult máshogy a jelenem, vagy az életem. És aztán mégis a Jézus Krisztus bocsánatába belekapaszkodva ennek a döntésnek a megtétele, hogy én most őt elengedem, és ezt megbocsátom, és őt az Isten elé viszem, és ott hagyom, és kimegyek abból a tárgyalóteremből, és elvágom azt a

0: ebben, ez is ez fájt, mert a másik nem tudja. Tehát sokszor mi olyan fájdalmakat bírunk egymással kapcsolatban hordozni, a családon belül, a baráti körön belül, amire a másik nem is gondol, hogy én nekem mi a bajom. Már nem gondolatolvasó. Tehát, hogy ezt kimondani, és ezzel én lehetőséget adok neki, hogy bocsánatot kérjen. És hogy ne csak annyit mondjon, hogy bocsika, és akkor tovább megyünk, mert hogy ez az nem abban a mélységben történt akkor meg, ahol az én fájdalmam van, hanem hogy őszintén azt tudja mondani, hogy figyelj, én nagyon sajnálom, hogy neked ilyen fájdalmat okoztam, és én ezt nem gondoltam, és nem akartam, ne haragudj. És akkor ő is tudja elmondani esetleg az ő oldalát, hogy de ő meg ezért tette ezt, mert hogy neki meg ez is ez esett rosszul, és ő így értelmezte azt a helyzetet, ahol meg én tudok bocsánatot kérni, hogy én meg azt nem gondoltam, és ne haragudj. És akkor azt tudjuk mondani kölcsönösen egymásnak, hogy akkor megbocsátunk, és még nagyobb bizalommal folytatjuk a közös utat. Na, ez a kiengesztelődés, ami minőségileg még több, mint a megbocsátás, vagy más, mert hogy egy házasságban szükséges újra és újra a kiengesztelődés. Tehát nem lehet csak egyoldalúan mindig megbocsátani, úgyhogy a másik ne is tudja, hogy miről volt szó, mert egyébként az egy aláfelé rendeltséget okoz, hanem el kell jutnunk a kiengesztelődésig, és ezt át kell beszélni, és nem határokat kell építenünk, hogy nehogy a másik újra megbántson ebben a témában, vagy ezen a területen, hanem hogy segíteni egymásnak, hogy megértse, hogy mi az, ami nekem fáj, és segíteni egymásnak a változásban.
1: Idő. Hát ilyen értelemben mindennek ideje van. Nem a méricskérés szempontjában, ezek folyamatok. Olyan egyszerűen imádkozni egy zsoltárt, egy ilyen fájdalom zsoltárt, bűnbánati zsoltárt, 2 perc alatt elmondjuk. Katolikus papok zsolozsmázunk. A 150 zsoltárt imádkozzuk 4 hét alatt. De gyakorlatilag, ha egy napra bontom, időben ez 45 perc. De egy zsoltár 2 perc maximum, tehát én szépen elmondom, felolvasom. De miközben imádkozom ezt a zsoltárt, hányszor bevillan, hogy itt vagyok az ágyamon, és már áztatom az ágyamat a könnyeimmel, hát az nem 3 másodperc, hogy áztatom az ágyamat a könnyeimmel. Az napok, 24 órák, 48 órák, hetek, hónapok. Óriási időtávlatról beszélünk, ami szövegben az egy 2 perc. És mi a mai insta világunkban szoktam mondani, pörgetős világunkban, mi annyira azt hiszük, hogy ez így pik-pik-pik-pik-pik átmegy. Átmegyünk a pszichológusot, megbeszéljük, és akkor majd minden le van. Nincs. Ezek a lelki folyamatok, ezeknek mindennek ideje volt. Nagy pénteken énekeljük a Passiót. Még a Máté Passió az egy fantasztikus mű, 3 óra. Na de nem ennyi volt. És nem a Deák téri templomban hallgatjuk a szép, megható, és tényleg az érzelmi és a vallási életét. Fú, tehát hogy Istenhez emel az a gyönyörű zene. Igen, csak hogy az, amiről szól, az ez nem egy 3 órás valami... Bach valami csodálatosan átélte, és beleélte a zenébe mindazt, amit ő Jézussal kapcsolatban megélt. Tehát fantasztikus, mély lelki kapcsolata volt Jézussal. Tehát nagyon-nagyon mélyen vallásos ember volt. És ezt a csodát kaptuk mi ajándékba. Igen, és ez az imádságokban is megvan, hogy hú, de nem akarok megbocsátani. Fantasztikusak az átok zsoltárok, hogy eljön addig a pontig, hogy fú, ez Uram, pusztítsd el őket, vagy mit tudom én. De ez egy folyamat része. Eljut addig, de Istennek mondja. Amikor ez az összes fájdalom, meg minden úgy kijön belőle, és azt mondja, hogy Uram, most megbékéltem. De nem azért, mert én kijöntöttem, tehát az nem az én folyamatom volt, hanem mert te közbe elárasztottál engem a te kegyelmed.
2: Szoktuk mondani, hogy Isten irgalmának a csúcspontja a kereszt, hiszen elküldte egyszülött fiát értünk, nekünk. És ugye a böjt előre haladtával közeledünk a nagypéntekhez, ahol ugye Jézus mondta a keresztfán a kínzóira utalva, azt hiszem, hogy említettétek is már, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És tényleg itt a legnagyobb szenvedés közepette is tud rájuk gondolni. Azon gondolkodtam el, hogy Jézus ezzel a tettével hogyan tud bennünket segíteni abban, hogy mi is meg tudjunk bocsátani, mi is irgalmasak tudjunk lenni az embertársaink felé.
0: Hát Jézus ezért adta oda az életét, mert mi nem tudtuk, hogy mit cselekszünk, és elszakadtunk az atyától, és az egyetlen módja annak, hogy mi visszahelyeződjünk az eredeti helyünkre, az Isten gyermeki állapot

0: tudtunkba az, hogy ő ezt az utat megnyitotta számunkra. És amikor ő azokért imádkozik, akik ott konkrétan őt a keresztre juttatták, de tulajdonképpen hát mindannyiunkért halt meg, akik őt a keresztre juttattuk. Tehát, hogy én valahol ott állok abban a tömegben, akiért Jézus imádkozik, hogy bocsáss meg, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. És már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben voltunk, és az, hogy mi felismertük az ő kegyelmét, az ő hívását, az is az ő munkája, és mi erre csak válaszolni tudtunk, hogy erre igent mondunk, és elfogadjuk őt. Hát igen, erről beszéltünk eddig is, hogy Jézusnak ez a mindent megelőző végtelen szeretete, ami bennünket magához ölelt, és felemelt, és kegyelmében részesített, ez a legerősebb motiváció arra, és erőforrás ahhoz, hogy mi is ezt a kegyelmet, ezt a bocsánatot adjuk tovább. Akkor is, amikor egyébként fáj, és nekem ez nagyon sokat jelent, hogy lehet, hogy emberek nem látnak, nem jól látnak, bántanak, de hogy ez azt a kapcsolatot, amit én Istennel, Jézusban megélek, nem tud rá hatással lenni. Tehát, hogy Isten akkor is úgy lát, ahogy ő lát engem, és ő akkor is szeret, ha mások engem félretesznek, vagy megbántanak, vagy bármit csinálnak velem, és akkor ebből az isteni szeretetből, amit Jézus Krisztusban kijelentett felém, ebből én föl tudok úgy épülni, vagy meg tudok úgy erősödni, és ez tényleg nem mindig érzés, de hogy egy olyan biztos tudása és megragadása az Isten igazságának, ami szabaddá tud tenni arra, hogy akkor tényleg az emberi relációba pedig elengedjem azt, ami nekem fájt. Sőt, amit Jézus mond, ugye, hogy áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, szeressétek az ellenségeiteket. Tehát ugye azt megtanulni, hogy áldó imádságot mondani azokra, akik egyébként bántottak. És hogy ennek nagyon nagy ereje van. Tehát, hogy ez tényleg én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogyha vannak olyanok, akik úgymond ellenségei, hogy kezdje el áldani őket.
1: Kis számból vetted ki a szót, hogy ezt tényleg nem tudták, hogy mit csinálnak. Fel se fogták. Tehát van olyan, hogy az ember nem jut el. És Jézus nem felmenti őket, tehát nem egy felmentés, ura, atyám, csinálj úgy, mintha ez meg se történt volna. Nem, figyelj, atyám, ezek tényleg nem fogják fel, hogy mi történik. Valahol kapizsgálnak valamit, de hogy a mi akaratunk, a mi helyzetünk, a mi pozíciónk, tehát ami az egészről szólt ott, az egész, tehát hogy a Jézussal való konfliktusok, ami itt történik, tehát hogy valamit kapizsgáltak, hogy itt nem egészen tisztát csinálunk, de hogyha teljesen értették volna, hogy mi van ott, hát talán egy valaki tudta ezt valahol a legmélyebben, hát az édesanyja, mondta kereszt alatt. Meg van egy olyan nagyon érdekes megjegyzés az evangéliumban, hogy távolabb álltak emberek és bámészkodtak, bámulták ezt a látványosságot szinte, és amikor látták, hogy mi történt, azt mondja, mellüket verve távoztak onnan. Tehát, hogy valahol, amíg a távolban lévőknek, akik hiszik, valami van ott, jó, keresztül, de hogy valahogy mégiscsak onnan a távolból is megérintett őket, hogy itt valami nagy gazemberség történt. Még látnunk se kellett volna ezt az egészet, ami itt történik. Tehát, hogy mennyire érint meg, ezt most olyan jól mondtad, ezt annyira tetszett, engem is megérintett, hogy tényleg nagyon sokszor van így, hogy nem jut el az emberig. És egyszerűen ott állsz, és nézel, és hát, bocsáss meg neki, mert tényleg nem tudja, hogy mit csinál. Igazából ilyenkor nagyon-nagyon mélyen azonosulsz Jézussal. Nagyon behívod az életedbe. Tehát nagyon-nagyon beengeded a kegyelmet, Jézus egész személyét. Nagyon-nagyon beengeded az életedbe. Amikor azt mondjuk valakiről, hogy szinte Krisztus képmásaként járt köztünk, Szent Ferenc. Mert annyira-annyira azonosult Jézusnak a lelkületével, az egész személyével, hogy azt mondták, hogy hát ez a második Krisztusként itt járkál köztünk. Tehát, hogy valahol erről beszélünk mindig. Ezért vannak ilyen jelzőink, hogy Szent Ferenc, tehát tudom, Szent Domonkos, mert ő az Isten szegénykéje, ugye ez kifejezetten, hogy annyira abban az egyszerűségben, hogy csicseregtek a madarak, leült, és akkor, hát tudjátok, madárkák, Isten szeretet, és kívülről azt mondják, hogy Szent Ferenc a madaraknak prédikált. Annyira egyszerű volt, annyira, mintha maga a teremtő beszélgetett volna a teremtményével. Annyira-annyira szerette, annyira átadta magát ennek az egésznek, hogy itt van egy kis veréb, szia, hogy vagy, mit tudom én. Na de a nénike Nógrádban, amikor a kicsi tyúkot felemeli, és akkor megsimogatja, na mi van pipikém, hát nem ugyanazt csinálja. És elmegy a templomba, imádkozik, megsüti a kenyeret otthon, megkapirgálja a kertjét, és elmegyünk mellette, meg a Rózsi néni, hogy tetszik lenni, meg mit tudom, és akkor beszélget a tyúkocskájával, beszélget a virágával, hát ez nem ugyanaz. Pont ezt a nagyon szép egyszerűséget látom, hogy annyira áthatja őket ez a fajta imádságos lelkület, de nem is maga az imádságos lelkület, hanem annak a nagyon mély tartalma a kapcsolat azzal, akihez imádkoznak. Tehát annyira együtt lélegeznek ebben, még azt se tudjuk, hogyan kell imádkozni, mert a lélek. Szóval ez úgy átjön. És akkor így ránézek, és mondom, hogy de messze vagyok én ettől. Tehát, hogy ő már eljutott eddig a csúcsig, pedig annyi könyvet nem olvasott el, mint én. De ő már azon a ponton van, az Istennel való kapcsolatban, fú, na most mi mindent kell nekem elengednem, mint Aquinói Szent Tamás, meg Szent Bonaventura beszélgetnek, és akkor Aquinói Szent Tamás, a nagy tudós, mondja Bonaventura, hogy te honnan szedted mindezt, amit írtál, és akkor rámutat a keresztre. És akkor a legnagyobb, én szoktam mondani a poén, hogy Szent Tamás, igen, mielőtt sztrókot kapott volna, beszélget Jézussal, és a keresztről mondja neki az Úr, hogy jól írtál rólam, Tamás. És onnantól kezdve nix. Tehát Tamás, jókat írtál rólam, mert szépek írtál, de a kapcsolatunk, a kettőnk kapcsolata. Tehát ez a lényeg. Ebben áll az egész. Tehát, hogy ő velem ilyen nagyon mély kapcsolatban. Ilyen értemben értjük a stigmatizáltságot. Tehát Szent Ferencnek a stigmáit. Tehát annyira beleszeretett Krisztusba. Mindenével azonosul teljesen. Krisztus meg annyira szeret minket, hogy feltámadása után is hordozza a sebeket. És mutatja Tamásnak, hogy nézd meg, érintsd meg, itt vagyok, én vagyok. Ennyire szeretlek téged mindörökké.
2: Köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy beszélgetettünk a megbocsátásról és a Isten irgalmáról. Köszönöm az értékes gondolatokat.
1: Köszönöm, hogy összehoztad, hát fantasztikus beszélgető társad. Úgy egymásra voltunk hangolódva, zseniális. Köszönjük szépen.
2: Az elmúlt percekben Dani Eszter, református lelkipásztorral és Stankó Attila katolikus pappal beszélgettem. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Agapé című tévéműsorunkat és podcastunkat is megtalálják a Bizony Isten YouTube csatornán. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet. Fekete Dániát hallották. Isten áldja önöket.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat a Párbeszéd műhely műsor folyamában. Ezúttal közös gondolkodásunkat a következő cím foglalja keretbe: a kommunikáció megújítása. Amikor a kommunikáció megújításáról szeretnék beszélni, nem kerülhetem ki, hogy az előző hét központi gondolatával, a szenvedés szépségével kössem össze ezt a gondolatsort. A kommunikáció megújítása ugyanis nem egyszerű feladat. Valójában szenvedéssel jár. Szenvedéssel jár, mert az a fajta megújítás, amiről én most beszélni fogok, nem arról szól, hogy hogyan tudjuk érveinket még meggyőzőbbé csiszolni, hogyan tudjuk igazságunkat még határozottabban képviselni, hanem ez a fajta megújulás, ami ránk a megújítás feladatát rója, a közös értékrend köré csoportosul. És ebben a szerveződésben, amelyet, ahogy az előbb már említettem, a közössé váló értékrend ereje tart össze. Szóval ebben a szerveződésben újból és újból elérkezünk saját személyiségünk határáig. Oda, ahol a mi értékrendünk, az általunk fontosnak, helyesnek, jónak látott látásmód összecsap, vagy úgy is mondhatnánk, hogy nyilvánvalóan szöges ellentéte mind annak, amit a körülöttünk levők képviselnek. Ilyenkor valóban egy belső megújulás segít csak, egy olyan belső megújulás, ami a kommunikációt is megújítja. És ebben az összefüggésben szeretnék most arról beszélni, hogy ez a fajta kommunikációs megújítás milyen lépcsőfokokon át vezet. Egész pontosan 4 ilyen lépcsőfokról szeretnénk beszélni, és a következőkben bontanám ki őket. Az első lépcsőfok úgy szól, hogy a kommunikáció megújítása ott történik, ahol a hagyományosan központi szerepet betöltő pozícióharc lármája helyett a közösen megjelenített értékek harmóniájában akarunk élni. Ezt a mondatot szeretném most röviden magyarázni. Világunkban, mind a nagy hatalmas nemzetek egymásnak feszülésében, mind az egyéni kapcsolatrendszerekben zajló feszültségekben azt figyelhetjük meg, hogy az ember természetes gondolkodásmódja szerint harmóniát úgy tud teremteni, a saját látásmódját, elképzelését, világrendjét, világlátását lehetőség szerint minél szélesebb körben terjeszti el. Ahogyan én látom a világot, ahogyan én fogom fel annak belső mozgatórugóit, azt képviselem, és ezt várom el másoktól is. Miért is? Nem önzésből, mondjuk ilyenkor, nem is egyoldalú diktatórikus fellépésből, egyáltalán nem, hanem azért, mert így tudunk harmóniát teremteni. Így fognak majd mások is kiteljesedni. Ha úgy teljesednek ki, ahogyan mi azt számukra helyesnek tartjuk. És így tágítjuk például a választások lehetőségét, körét. Így adunk egyre több választási lehetőséget az embernek. Korábban meg ingathatatlannak, megkérdőjelezhetetlennek tartott kategóriákat oldunk fel. Egyszerűen azért, mert úgy gondoljuk, például ebben a felfogásrendben, hogy minél több választási lehetősége van az embernek, annál boldogabb. És hogy mindenki, aki ezeket a választási lehetőségeket leszűkíti, az boldogtalan. Nos, ebben az összefüggésben is pozícióharcról beszélünk. A pozícióharc lármájáról, amely el akarja dönteni, hogy vajon most ki is a nyertes. Ki lesz az, aki ebben a helyzetben a saját pozícióját rá tudja erőltetni a másikra. És amikor most ebben a mondatban, ebben az első tételmondatban azt mondtam, hogy a kommunikáció megújítása ott történik, ahol a pozícióharc lármája helyett a közösen megjelenített értékek harmóniáját keressük, akkor itt nem másra gondolok, mint arra, hogy amikor én a másikat magam előtt látom, akkor újból és újból túllépek magamon, túllépek saját árnyékomon, és tudatosítom magamban, hogy a másik az nem riválisom, nem ellenfelem, hanem az engem kiegészítő embertársam. Mert hogy mi mindannyian fejlődésünkben a másik általi kiegészítésre szorult emberi lények vagyunk, szükségünk van arra, hogy az életünk ebben a kiegészítésben tudjon megújulni, megváltozni, tudjon kiteljesedni, kibontakozni. És ebben a fajta kiegészítettségünkben tudjuk a harmóniát megtalálni. A harmónia, a közös értékrend, az nem más jelent tehát, mint azt, hogy nyitott vagyok mind arra, ami benned van, és belőlem hiányzik. És kész vagyok mind azt, ami bennem van, és benned hiányzik, megosztani veled. De lépjünk tovább. Nézzük meg a második lépcsőt. Úgy is lehetne mondani, hogy a kommunikáció megújításának második fázisát közelebbről. Ebben a fázisban a következő mondatot szeretném kedves hallgatóink figyelmébe ajánlani. Aki kommunikációja megújítására törekszik, az döntései következményeként sorsát, az egész világ mindenséget magába ölelő, a Szent Háromság Istenből kiinduló kölcsönhatások rendszereként éli meg. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy amikor felnézek a csillagos égre, akkor nem a nagy üres semmit látom, nem azt érzékelem, hogy ez a nagy üres semmi beszív és rám zuhan, nem a gazdátlanságot, a félelmetes messziségeket és méreteket érzékelem, hanem azt, hogy ez az egész világmindenség egy teremtő akarat kezébe simul bele, és ez a teremtő akarat a Szent Háromság Istenből eredő rend, a kölcsön hatások rendszere, ahol minden mindennel összefügg, és ahol helye van, mint ebben a csodálatos, hatalmas nagy gépezetben, helye van az én életemnek is. Az is megmozgat, de ugyanakkor bizonyos keretek között csak befolyásol körülményeket, és ez a fajta belső felszabadultság azt eredményezi, hogy már nem kell görcsösen azon erőlködnöm, hogy a dolgokat én változtassam meg, és én újítsam meg, és jaj, ha nem így történik, jaj, ha esetleg netán kudarcot vallok, hanem tudom jól, hogy ennek a világmindenségnek gépezetében én egy icike-picike fogaskerék vagyok, de mégis szükség van rám. És így lépünk tovább a harmadik tételmondathoz. Amikor is a kommunikáció megújítása kapcsán arra kapunk késztetést, hogy mindazok, akik ezen az úton járnak, készek és képesek arra, hogy szívből rácsodálkozzanak arra a kezdeményező szeretetre, aki számtalan úton és formában keres bennünket. Ez a tételmondat arról szól, hogy ez a világ nem csak egy összerendezett, finoman, csodálatosan összehangolt rendszer, hanem ebben a világban van egy szándék, van egy bennünket kereső akarat, van egy szeretet folyam, amely bennünket, egész lelkünket, szívünket, gondolatainkat, érzéseinket át akar mosni. És ez az akarat, ez a mennyei szándék, ez azért céloz meg bennünket, mert hogy szeretné, hogyha a tompultságból, a fásultságból, a kiszolgáltatottság szörnyű érzéséből ki tudnánk szabadulni, és meglátnánk azt, amit Pál apostol így fogalmaz meg, minden, de valóban minden javukra van azoknak, akik Istent szeretik. Ez az egész világ mindenség minden egyes eseményével, minden egyes belső kis történésével, vagy a bennünket körülvevő világ nagy világtörténelmi horderejű döntéseivel, eseményeivel, végső soron, végső eredményben arra szolgál, hogy bennünket, akik ezt a bennünket kereső égi szeretetet hálás szívvel befogadják, szóval bennünket meggazdagítson. És így érkezünk el a negyedik lépcsőhöz. Ez a lépcső, amely még egyszer mondom, a kommunikáció megújításának negyedik fázisa, arról szól, hogy a környezetünk kiaknázása helyett a kimeríthetetlen, inspiráló égi energia befogadására törekedjünk. Hogy mit jelent ez a kiaknázás? Ez a kiaknázás azt jelenti, hogy nem bízunk önmagunkban, hogy saját erőforrásainkat végesnek és elégtelennek tekintjük. És ebből a kis hitűségből, ebből a kétségbeesésbe hajló pesszimizmusból úgy próbálunk kitörni, hogy bebiztosítjuk magunkat, hogy lehetőség szerint mindent, amit csak elérünk, megragadunk és fölhalmozunk, hogy legyen mire nyúlni a vész idején. Milyen jó lenne, ha ehelyett, a görcsös erőködés helyett nyitott szívvel fogadnánk mindazokat az érintéseket, azokat a belső megvilágosodásokat, amelyekkel megajándékoztatunk, és amelyekre rácsodálkozva átélhetjük, megtapasztalhatjuk, hogy ezeknek nincs vége. Ezeknek láncolata nem fejeződik be, nem fejlődjük ki őket, nem különleges alkalmakkor éljük csak meg, hanem életünket valóban meghatározzák, életünkben valóban jelen vannak, és így tudunk mi magunk is ebben az inspirációs csodában feloldódni. De hogy mindez ne legyen puszta gondolat, közlés, megint csak az ilyenkor szokásos őstörténetekhez nyúlok, szeretnék egy ilyen őstörténet által ezekre a fázisokra rámutatni, és megmutatni, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban. Ez az őstörténet, amelyről beszélünk, egy vendégségben játszódik. Ez a vendégség valakinek a házánál zajlik, akit Jézus meggyógyított egy gyógyíthatatlan betegségből, a leprából. És ez a vendégség egy hála vendégség valószínűleg, egy köszönetnek, egy belső hálának a kifejeződése, és a vendéglátó természetesen kitesz magáért. A vendéglátó Simon, a volt leprás, aki társadalmi ranglétráját tekintve farizeus, tehát a felső 10 000-nek, vagy nem is 10, hanem 1000-nek a tagja. Szóval ez az ember úgy gondolja, hogy ő most már tisztában van az élet alaptörvényszerűségeivel, tudja, hogyan kell kommunikálni, mit kell mondani, és ebben az összefüggésben büszkén támaszkodik az ő törvénytudására. Ebben a nagyon egyértelműen letisztult és mindenki számára zárt, kiteljesedett, fejlődése nem szoruló kommunikációs rendszerben jelenik meg egy idegen, oda nem illő asszony. A történet szerint bűnös asszony, ez a kifejezés azt jelenti, hogy prostituált hátterű, ezzel a lefelé húzó, szörnyű átokkal teli emberi megkötözöttséggel terhelt asszony, és ez az asszony egy nagyon értékes ajándékot hoz. Nárdus olajat, ami a kor szokása szerint a legértékesebb fűszer és gyógynövény egyszerre. A nárdus olaj hatalmas kincs. Leírás szerint több mint 300 ezüst dénárt ér. És ezt a nárdus olajat egy különlegesen értékes alabástrom szelencében tartja, ami a gipsznek egy nagyon finom válfaja. És ahogy odaérkezik, széttöri ezt a szelencét, és Jézus fejére önti ennek a nárdus olaj szelencének a teljes tartalmát. Pestiesen szólva a reakció az, hogy mindenki kiakad. Senki nem mondja azt, hogy ez valóban egy méltó gesztus. Persze azt is senki nem meri mondani, hogy mit keres ez az erkölcstelen perszóna itt közöttünk, hanem felháborodnak azon, hogy micsoda pocséklás ez, hogy itt ezt az értéket, ahogyan saját felháborodásukat rejtik, azzal indokolják, hogy kérem, el kellett volna adni ezt a drága kenetet, és azt a kincset, amit, azt a sok pénzt, amit érte kap, azt a sok pénzt kellett volna szegényekre fordítani. És Jézus megállt parancsol ennek a meddő vitának, és ennek a fölzúdulásnak, ami valójában nem őszinte, nem a nárdus olaj elpocsékolása volt itt a vendégeknek a problémája, hanem az, hogy megjelent egy erkölcstelen nő közöttük, és Jézus egy szóval nem mondja, hogy neked nincs itt a helyed. Sőt, azt mondja, hogy hagyjátok, szegények mindig lesznek közöttünk, de ő engem a halottas toromra készített fel. Ezt a drága kenetet azért öntötte ki rám, hogy ezzel is úgymond bebalzsamozzon. És ez a drága kenet az én életemnek, az én egész földi pályafutásomnak a legfontosabb üzenetére utal, hogy mindig csak áldozat által születik meg az új kezdet. és ezt az áldozatot kell észrevenni. Ahogyan ez az asszony feláldozta ezt a nárduskenetet, ezt a drága kincset, amit hosszú-hosszú éveken keresztül gyűjtögetett, egy szempillantás alatt úgymond elpocsékolta, ugyanúgy fogom én is elpocsékolni az én életemet a Golgotai kereszten, föláldozva azokért az emberekért, akik most szitkozódnak és átkozódnak, és azt mondják, hogy ha valóban Isten fia vagy, akkor mutasd meg, hogy képes vagy magadat megszabadítani, jöjj le a keresztről. És én mindezt azért vállalom fel, hogy a ti kommunikációtok, ahogy egymással szót értetek, az megújulhasson, hogy ti végre megtaláljátok a hangot, a közös hangot egymással, hogy lássátok, hogy én azért szabadítottalak meg benneteket, azért gyógyítottalak meg téged, Simon is fordul a házigazdához, hogy megértsed az Isten országának titkát. Mert az Isten országának titka éppen így szól, akinek sok bűne bocsájtatott meg, az igen szeret. Ez az egyszerű kétszer kettője az Isten országának, akinek sok bűne bocsájtatott meg, az igen szeret. Aki tudja, hogy az ő adósságát, az inspiráció csodája, az ő szívének megérintése egyszer s mindenkora eltörölte, aki rájött arra, hogy most már nem magyarázkodni kell, nem kiutakat keresni a saját csődjeimből, nem ráerőltetni a másikra az akaratomat, és nem megmagyarázni a bizonyítványomat, hanem egyszerűen elfogadni azt a csodát, hogy az én életemből is, akármilyen mélyről jövök, akármilyen istentelen, erkölcstelen életet is élek, hogy az én életemben is megjelenik ez a fölülről kapott harmónia. Miért is mondtam el ezt a történetet, ezt az ős történetet? Azért, hogy lássuk a kommunikáció megújításának minden fázisa megtalálható benne. Megjelenik egy asszony, aki a házigazda öntelt, büszke pozíciójának ellentéte. Egy lenézett, megvetett nő, aki nem a pozícióját védi, és nem a körül folytat bozót harcokat, hanem a közösen megjelenített értékek harmóniáját kívánja megjeleníteni. Hogyan is? Úgy, hogy látja, érzi, ez az egész világ mindenség egy központi akaratra van felfűzve. Egyetlen egy rendszerben jelenik meg. És ennek a rendszernek a középpontja az, amit a harmadik fázisban úgy fogalmaztunk meg, hogy ez az egész világ mindenséget áthatja egy bennünket kereső, bennünket megszólítani akaró isteni szeretet. És ez az isteni szeretet nem tesz mást, mint hogy újból és újból föláldozza önmagát. Újból és újból beleáldozza magát, ami fásult, csökött, unalmas életünkbe, és megajándékoz bennünket azokkal az inspirációkkal, amelyek bennünket meggazdagítanak, felfrissítenek, megújítanak. Ez a fajta meggazdagító égi lehelet az, ami az emberi életnek értéket és értelmet ad. És így lesz a kommunikációnk is egy megújított és megváltozott kommunikáció, amikor már nem saját igazságainkat kérjük számon egymáson, hanem ezt a fajta fölülről jövő inspirációt adjuk hálásan tovább. Mint ahogy ez az asszony is ráérzett arra, hogy milyen hatalmas kihívás előtt áll Jézus Krisztus, hogy milyen sorsfordító szenvedés